Sziasztok, Göttinger Pál rendező vagyok. Szoktam hallgatni a Rádiókafét, és azért is örültem, most eljöhettem és lehettem itt vendég. Hallgassátok ti is. Sziasztok!

0: Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

podcast most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: tartani. Jó ebédhez, jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
1: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Nem tetszik.
1: A kezem.
0: Nem tetszik.
1: Járunk. Szereted ezt a szám? Nekem tetszik. Járunk.

0: A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: A gazdaságra is komoly hatással vannak a hőhullámok. Már 11 gyanúsított van a Szőlő utcai ügyben. Irán szombaton bejelentette, hogy ismét lezárja a Hormuzi szorost. Ma is 35 fok feletti hőmérsékletekre készülhetünk, a gomoly felhőkből elszórtan lehet egy-egy zápor, az északi-északkeleti szél több felé élénk lesz. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Fokozódhat a hőség a következő napokban, délutánonként 35 fok feletti értékekre is készülhetünk. Az ilyen mértékű kánikula komoly egészségügyi kockázatot jelent, különösen az idősek, a kisgyerekek és a krónikus betegségben szenvedők számára. Több városban hűsítő központokat alakítottak ki, ahol az emberek elkerülhetik a heves napsütést. Az önkormányzatok ingyenes vízforrásokat biztosítanak a közterületeken. Egyes térségekben az extrém meleg miatt az infrastruktúra is túlterhelt lehet, amely áramkimaradásokhoz és vízellátási problémákhoz vezethet. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek a víz- és áramfogyasztás optimalizálására. A nyári hőhullámok a gazdaságra is komoly hatással vannak. Egy tanulmány szerint az extrém meleg, ami 32 Celsius fok feletti hőmérsékletet jelent, fél nap sztrájk gazdasági hatásával egyenértékű lehet. Az elemzések szerint az európai GDP-ből idén akár 0,5 százalékpont is elveszthet a szélsőséges hőhullámok miatti csökkenés következtében. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Már 11 gyanúsított van a Szőlő utcai ügyben, ez kettővel több, mint amennyit május végén közölt az ügyészség. A Népszava azt írja, 11 gyanúsítottból 4 ember letartóztatásban van. Köztük van Juhász Péter Pál és élettársa, akiknek előzetes letartóztatását május végén hosszabbította meg a rendőrség. Tardos Gergely lett az államadósságkezelő központ vezetője. Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon jelentette be, hogy hétfőtől az OTP elemzési központ eddigi vezetője, aki a Millás reggeliben is rendszeresen nyilatkozott szakértőként, felel mostantól az államháztartás finanszírozásáért, az államadósság és likviditás kezeléséért. Irán szombaton bejelentette, hogy ismét lezárja a Hormuzi szorost. A döntést azzal indokolták, hogy az Egyesült Államok és a Libanonban a Hezbollah-hal harcoló Izrael megsértette a tűzszünetet. A Svájcban zajló amerikai-iráni tárgyalásokon J.D. Vance, amerikai alelnök azt mondta, semmilyen bizonyítékot nem láttak arra, hogy újra lezárták volna a szorost. A Telex cikke kiemeli, ha a politikai akadályok el is hárulnak, nagy problémát jelent, hogy a tengeri útvonal mélyén több száz, de akár több ezer iráni akna is lehet. És közben az is előfordulhat, hogy egyetlen sincs. Amerika és más országok most csúcs technológiás és hagyományos eszközökkel próbálják feltárni a tenger mélyét.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: A több órás napsütés mellett ismét megnövekednek a gomoly felhők, néhol záporok, zivatarok is lehetnek, az északi-északkeleti szél erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek, délután 30-35 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. tánc.
2: A hazai táncművészet legjelentősebb alkotóit és társulatait látja vendégül a 20. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó szeptember 10-e és 14-e között. A Jubileumi Fesztivál a Pécsi Balett és a Pécsi Nemzeti Színház együttműködésében valósul meg, és 5 napon át kínál változatos nagyszínpadi és kamaraszínházi előadásokat. A rendezvény szeptember 10-én a Bozsikivet Társulat a Belső Gyermek című előadásával nyílik meg, majd Feledi János Cseresznyés Kert című produkciója következik. Az est különlegessége, hogy a darab szereplőjeként ismét a pécsi közönség előtt lép színpadra Kulka János. Szeptember 11-én a Győri Balett a Halál is a lányka című előadását mutatja be, majd a Budapest Táncszínház Quattro Stagioni című produkciója várja a nézőket, amely a klasszikus zenei inspiráció és a kortárs mozgásvilág találkozását állítja középpontba. A fesztivál harmadik napján a Magyar Állami Népi Együttes Gyökerek és Szárnyak című előadása érkezik a Nagyszínházba. A produkció a hagyományok megőrzése és a folyamatos megújulás kapcsolatát vizsgálja. Szeptember 16-án a Kulcsár Noémi Tellabor Magam adom című előadása és a BB2 Company Szeretők című darabja látható. Az est az emberi kapcsolatok, az identitás és az önfeltárás témáit járja körül, miközben a Magam adom a Quimby ismert dalaira épül. Az árónapon pedig az Inverse Dance Fodor Zoltán Társulat egy bolyongó lélekhamvai című előadása, valamint a BB2 Company Elveszett egész című produkciója kerül színre. A jubileumi találkozót az Enszabó Sándor teremben bemutatott Manga Ballet Play zárja, amelyben Lőrinc Katalin és Fehér Ferenc különleges formanyelvű előadása várja a közönséget. A színházi programok mellett idén is megrendezik a Tánc-Szín-Tér szabadtéri eseményeit a színháztéren Pap Viktor vezetésével. A 20. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó így nem csak ünnepi visszatekintés a fesztivál 2 évtizedére, hanem átfogó bemutatója is a magyar táncművészet sokszínű és folyamatosan megújuló világának.
0: Kiállítás.
2: Kortárs magyar képző és iparművészetet bemutató nagyszabású kiállítás nyílt Krakkóban az Idő érintése címmel. A Magyar Művészeti Akadémia tárlata a művészetek palotájában várja a látogatókat július 26-áig, és átfogó képet ad a mai magyar vizuális művészet sokszínűségéről. Amint egy 800 négyzetméteres kiállítótérben több mint 100 alkotó munkái láthatók. Az MMA akadémikusai és köztestületi tagjai mellett a középgeneráció meghatározó művészei, valamint fiatal ösztöndíjas alkotók is bemutatkoznak. Így a tárlat a különböző művész generációk közötti párbeszédet is megjeleníti. A kiállítás műfaji határokat átlépő válogatása, festményeket, szobrokat, grafikákat, ötvös, kerámia és üvegművészeti alkotásokat, textilmunkákat, bútor és járműterveket, valamint építészeti víziókat is felvonultat. Az összművészeti szemléletnek köszönhetően a látogatók a kortárs magyar művészet rendkívül gazdag és változatos világával találkozhatnak. A tárlat egyik központi témája a lengyel és a magyar nép közös történelmi és kulturális öröksége. Különleges elemként jelenik meg a kiállításon Makovec Imre, Felső Krisztina városi Szent Mihály templomának virtuális bemutatása is. Az Időérintése című tárlat nem csak a kortárs magyar művészet legfrissebb törekvéseibe enged betekintést, hanem a magyar és lengyel kulturális kapcsolatok élő hagyományát is ünnepli Krakkó egyik rangos kiállítóhelyén.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Téged is lenyűgöz az állatvilág? Szeretsz elmélázni a természet alkotta csodákon, megfigyelni az izgő mozgó élőlényeket? Mutatunk 5 olyan állati helyet, amely nem szokványos módon hozza közelebb hozzánk a természet csodás teremtményeit. Méltóság teljes vadak a bőszénfai szarvasfarmon. A Kaposvártól kevesebb mint 20 kilométerre lévő bőszénfai szarvasfarmon vad és házi állatokkal ismerkedhetsz biztonságos módon. A farm a maga óriási 1300 hektáros területével otthont ad nagyjából 1500 gímszarvasnak, 300 vaddisznónak, 200 dánvadnak, 150 muflonnak és 50 őznek. Míg a vaddisznókat, őzeket és a muflonokat megetetheted, a szarvasokat akár meg is simogathatod. A szelíd gímszarvasok kertjében sétálhatsz egy jót, de ha inkább távolabbról csodálnád meg ezeket a hatalmas állatokat, akkor mindezt egy lovaskocsin is megteheted. a vadállatok mellett meg annyi házi állattal is találkozhatsz itt. A Velencei tó páratlan madárrezervátuma. A pihentető strandoláson túl bizony más izgalmas élménnyel is kecsegtet a Velencei tó. Ha ellátogatsz ide, kis szerencsével megpillanthatsz nagy kócsagokat, kanalas gémeket, búbos és kisböcsköket, nyári és vetési ludakat, barna és kékes réti héjákat és nádi énekeseket. Védett madárfajok és különleges kilátók a Tiszatavon. A fattyúszerkő és a bölömbika kilátó különlegessége, hogy lélegzetelállító panorámájukat csak is a vízről megközelítve élvezheted. A hiánypótló ötlet célja nem más, mint hogy a vízisportok szerelmesei egy-egy rövid pihenő alatt is testközelből élvezhessék a természet látványát. Így születtek meg ezek a csendes kilátók. A vadon szerencsés túlélői, bölények és vadlovak az őrségben. A bölények egyik alfaját, a kaukázusit az emberek teljesen kiirtották. Pontosabban csak azt hitték, ugyanis egyetlen szerencsés bika mégiscsak túlélte az évszázados vadászatokat. Ennek a bikának az utódai laknak most az őrségben, így tudott fennmaradni a hegyvidéki vérvonal. A bölények mellett van még egy faj, amely vonzza a kíváncsi természet szeretőket, az eurázsiai vadlovak. Medve otthon Veresegyház. Közép-Európa egyetlen medve otthonának legfőbb célja, hogy az állatok természetes élőhelyükhöz hasonló környezetben éljenek. A hatalmas 5,5 hektáros terület jó élőhelyet biztosít a barna medvéknek. Öblös barlangok, kárászokkal teli tavak és fenyvesek teszik otthonossá környezetüket. De élnek a medve otthonban farkasok is, amelyek a tavak, a fák és a dús növényzet között ki tudják alakítani a természetes rangsort a falkában. Sőt, az ide látogatók mosómedvével, ormányos medvével és rénszarvasokkal is találkozhatnak. Ezek a helyszínek nem csak kiváló programokat kínálnak, hanem értékes tapasztalatot is adnak. Közelebb hozzák az emberhez a természetet és az állatokat, segítik a gyermekek környezettudatos szemléletének kialakítását, és remek élményt nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
4: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk a digitális transformáció korában felmerülő vezetői dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és ma is hoztam egy fontos témát, amire menedzserként érdemes figyelmet fordítani őszintén, kendőzetlenül, klisék nélkül. Rövid táv, közép táv, hosszú táv, néha úgy érezzük, hogy értelmét veszítették ezek a kifejezések, tervezni azonban mindig kell. De hogy tervezzünk egy ennyire bizonytalan jelenben? Mit tehet egy vállalati vezető, pláne egy olyan kritikus területen, mint a HR, ahol nem lehet kivonni a képletből az emberi tényezőt? Hogyan vészelhető át, ha gondosan felépített tervedet egy pillanat alatt áthúzza egy kívülről jövő fordulat? A mai műsorban a hosszú táv jelentéséről beszélgetünk munkahelyi környezetben, tudatos karrierépítésről, váratlan helyzetekre adott átgondolt válaszokról lesz szó, amihez Krejter Éva, a Dréher Sörgyárak HR igazgatója a vendégem. Már is kezdünk! A digitális transformációnak az egyik jellemzője, nagyon-nagyon gyorsan változnak a dolgok, és mostanában mindenki azért ráállt arra, hogy folyamatosan változó, akár éven belül is stratégia újra gondoló módban működik, de azt gondoltuk, hogy a mai epizódban egy picit lelassítunk, és egy kicsit a nagyobb távolságokat, hosszú távot vesszük elő, és az Évával arról fogunk beszélgetni, hogy vajon vezetőként, hogyha valaki ugye a karrierje során egy nagyon hosszú utat jár be, akkor hogy tud egyrészt fenntarthatóan jó menedzserként vagy jó vezető őként viselkedni, hogy tud mondjuk attól függetlenül, hogy a technológiai dolgok, a módszertani dolgok, vagy a szervezeti dolgok, azok így csapongva változnak körülöttünk, hogy tud mégis valamilyen stabilitást a saját vezetői képességében találni, és hogyan lehet tényleg ezt az egészet egy fenntartható módon kivitelezni.
5: Erre rögtön rá is tudok kapcsolódni, akár kérdés nélkül, mert azt mondtad, hogy most akkor a mai epizódban lassítsunk le egy kicsit, miközben én azt tapasztalom, képzeld, hogy ez nem jár lelassítással. Tehát amikor szeretnél valamit magad után hagyni, mint vezető, attól még a tempónak ugyanolyan gyorsnak kell lenni, hanem inkább a fókuszodnak és a perspektívádnak kell változnia.
4: Mire figyelnek szerinted? Nagyon régóta foglalkozol emberekkel, hogy mi az a tipikus dolog, amire figyelnek az emberek a karrierjük során, és mi az, amit szerinted esetleg kihagynak?
5: Azt hiszem, hogy az emberek többnyire nem tudatosan építik a karrierjüket. Rövid távon gondolkodnak, vagy a következő lépésben gondolkodnak. Lehet, hogy van egy távlati cél, hogy majd hova szeretnének eljutni. Kérdés, hogy ez a cél reális-e, és kérdés az, hogy végig gondolják-e azt, hogy hogyan lehet, milyen lépésekkel oda eljutni. Klasszik karriermenedzsmentben ugye arról is beszélünk, hogy nem csak mindig előre vagy fölfele lépünk egy karrierben, hanem adott esetben oldalirányú lépésekre is szükség van, ilyen színesítő és kitekintést szélesítő, vagy perspektívát szélesítő lépésekre is szükség lehet ahhoz, hogy aztán valaki előrébb tudjon jutni hosszú távon a karrierjében. De azt hiszem, hogy a legnagyobb kérdés ezzel kapcsolatban az a tudatosság, hogy az embernek van-e ezzel kapcsolatban egy tudatossága és egy jó rálátása saját magára, meg arra, hogy éppen hol tart ebben a folyamatban, vagy nincsen.
4: Gyerekekkel kapcsolatban szokták azt mondani, hogy most el kell dönteni, hogy mondjuk mi akar lenni, de hát hiszen még nem is léteznek azok a szakmák. Hogyan lehet tudatosnak lenni úgy, hogyha tényleg 10 évvel ezelőtt a data scientist vagy a bármilyen hasonló dolog az még nem lehetett a fejében. Nekem nagymamám mindig azt mondta, hogy szerinte pap vagy politikus leszek, de lehet, hogy egyébként a marketing kommunikációs az nem volt az ő szótárában.
5: Az én apukám szótárában sem volt a HR, amikor mégis tanácsot adott nekem, hogy HR területen induljak el. Az első szakmám egyébként táncművész, néptáncpedagógusként diplomáztam, közel 20 évet töltöttem tánccal, ebből 2 évet hivatásos táncosként a Honvéd Együttesben. Akkor azt gondoltam, hogy ez lesz az én szakmám, hivatásom. Aztán, amikor benne voltam, akkor realizáltam, hogy valami másra vágyom. Semmiféleképpen nem mondanám azt, hogy többre, hanem inkább azt, hogy másra vágyom. És amikor arról elkezdtem beszélgetni apukámmal, hogy mi legyek, ha nagy leszek, ekkor már 22 éves voltam, akkor ő feltette nekem azt a kérdést, ami szerintem válasz a kérdésedre, hogy miben érzem jól magam egyrészt, és miben gondolom, hogy ügyes vagyok, tehetséges vagyok. És akkor én erre azt a választ adtam, hogy szeretek és tudok az emberekkel beszélgetni, és jól érzem magam ebben a helyzetben, és úgy érzem, hogy a beszélgetéseink végén mindkét fél többnek érzi magát az adott beszélgetéstől. Valahogy sikerül ezt kifacilitálnom ezekből a helyzetekből. És erre tanácsolta azt az apukám, hogy van ez a szakma, amit Human Erőforrás Managementnek hívnak. Ugye ezt ő nem ismeri, csak olvasott róla. Ő a személyzetisekről tudott nekem beszélni, de azt mondta, hogy szerinte ez valami olyasmi, mint amiben lehet ezeket a készségeket használni. Mi lenne, hogyha ezen elindulnék? És akkor én így lettem HR-es, pályáztam egy HR administratív asszisztensi pozícióra, és felvettek. Szóval azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy azokat a készségeket sajátítsuk el, amik egyrészt illenek hozzánk, és kvázi jók vagyunk bennük, vagy erősítenek bennünket, plusz amit várhatóan a jövő meg fog kívánni tőlünk, és aztán, hogy ez majd konkrétan milyen szakmába, vagy munkakörbe, vagy tevékenységbe fordul, azt meg az idő kialakítja.
4: Azt mondod, hogy érdemes akkor lebontani egészen ilyen egyszerű mondatokig, hogy mi az, ami te vagy, ami a karrieredben megfogalmazható, akár árszpolitikát, és mellette ugye tényleg skill csoportokról szoktak mostanában beszélni, és valószínűleg HR-esként biztos sokat találkozol ezekkel a kifejezésekkel. Én azt látom, és most amit elmondtál, abból is valószínűleg lehettél volna még mondjuk 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 másik irányban is akkor sikeres úgy, hogy ugyanezeket a képességeket használod. Hogyan lehet megfigyelni azt, hogy mik a mi erős skilljeink, vagy skill kombinációink, amiket használni? Mert szerintem ha nem gondolkodunk ezen állandóan, akkor szerintem azért a legtöbb ember nem tudja megfogalmazni ilyen tömören, hogy ő kicsoda.
5: Nem, valószínűleg ebben igazad van. Figyelnünk kell magunkat, és tanulnunk kell magunkról folyamatosan, illetve itt is a tudatosítás szerintem egy kulcs szó. Tehát történnek velünk dolgok, nyilván ezért ebbe a szerencse is belejátszik. Szerencsés voltam, hogy az édesapám akkor a HR-t javasolta, mert valószínűleg nem ismerte azt a szót, hogy marketing, vagy PR, vagy olyan egyéb területeket is mondhatott volna, ahol tényleg ezekkel a képességekkel tudtam volna valószínűleg érvényesülni. Ez egy olyan gondolatot is elindít bennem, hogy egyébként ezek mind transformálhatók. Tehát, ha az egyik területen jó vagy, és mondjuk ezt a HR-ben kamatoztatod, akkor feltehetően egy másik területen is jó tudnál lenni, abban az esetben, hogyha váltasz. Tulajdonképpen ugyanazokat a skilleket tudod használni több más területen is, és lehet, hogy érdemes néha bátornak lenni, kipróbálni ezeket a váltásokat, főleg a karrier elején javaslok ilyet, és akkor ezekből tanulni, levonni a következtetéseket, és egyre kristálytisztább lesz, hogy valaki milyen úton kell, hogy tovább menjen.
4: Azt mondod, hogy a karrier elején, hogy szerinted mik az időtávok, amikben gondolkodni érdemes? Tehát azt gondoljuk most, hogy egy átlagos cégnél ilyen 2-4 évet töltenek az emberek, de már mondjuk akár a IT-ban néha az is sok, mondjuk legalábbis az elmúlt az startupos világokban ennél rövidebb idők alatt is fordulnak néha emberek, de valamikor meg 10 évekkel dolgoznak munkahelyeken ugyanazon a pozícióban, hogy mi szerinted az, hogy karrier eleje, és mi az, amikor a váltás az aktuális vagy érdekes már mondjuk ilyen önismereti vagy önfejlesztési szempontból is?
5: Erre van egy ilyen ökölszabály, vagy legalábbis ilyen irányelvek. Én azt mondom, hogy ha valaki mondjuk az egyetemen végez, vagy a felsőoktatásban végez 21 néhány év, és ekkor elkezd dolgozni, akkor úgy nagyjából 30-31 néhány éves koráig nyugodtan, bátran, sűrűbben kipróbálhatja magát különböző területeken, vagy akár különböző vállalatoknál. Én azt gondolom, hogy 1,5-2 évet azért célszerű eltölteni egy munkakörben. Nem nagyon lehet ugyanis hamarabb, főleg komplex munkakörökbe beletanulni, és megnézni azt, hogy abban hogyan tudunk teljesíteni, valamint hogy eredményesek vagyunk-e, mert lehet, hogy még magát a változást elő is tudjuk idézni, vagy el tudunk kezdeni dolgokat, de aztán ennek a hatása az nem feltétlenül azonnal érezhető. Tehát én úgy tekintek erre, hogy az ember a 30-as évei elejéig, a karrierje első 8-10 évében, ha sűrűbben vált, azt gondolom, hogy az nem rossz, kifejezetten hasznos is tud lenni, bár azért egy irány célszerű találni, és célszerű tudatosan építkezni ebben is, és ahogy az ember komolyabb pozíciókba kerül, vagy szeniorabb pozíciókba kerül, akkor onnantól kezdve ennek az időtávnak meg kell nőnie. Ha tekintek egy olyan pozícióra, mint az enyém, hogy human erőforrás igazgató vagyok egy kereskedelemmel és gyártással foglalkozó ugye vállalatnál, akkor azt gondolom, hogy megérkezem egy munkakörbe, körülbelül fél egy év alatt tudok elindítani, feltérképezni és elindítani változásokat. Valójában a második évben látom azt, hogy ezek a változások elindultak, projekteket, effektív változásokat meg tudok valósítani, és a harmadik évben kezdem el látni annak az eredményét. Tehát nem is nagyon tudok értelmezni olyat, hogy mondjuk valaki egy ilyen felsővezetői pozícióban, de már a középvezetői pozíciókra is igaz ez, 3 évnél kevesebb időt töltsön el. Aztán itt jön be az a kérdés, amiről gondolom, hogy célszerű lenne beszélnünk, hogy tulajdonképpen, amikor valaki hosszú távon elkezd építkezni. Én ma már egy felsővezetői pozícióban, főleg egy olyan területen, ahol szervezetet fejlesztesz, kultúrát építesz, hatékonyságot növelsz, a 3 év is édes kevés ahhoz, hogy valódi változást érjél el. Pont ahhoz elég, hogy elindítsál dolgokat. De hogyha nézem a változás természetét, főleg egy nagy létszámú vállalat esetében, akkor ez sokkal lassabban folyik át a szervezeten.
4: Ez ugye nagyon érdekes, amit mondasz, és saját magam is mindig azt szoktam mondani, hogy úgymond évadokra szerződünk, és hogy szerint egyszerűen ennél kisebb egység nem értelmezhető egy vállalatban, mert egy kört azt be kell futni, és közben nem is fair egyébként elhagyni, és nem is értelmezhető. És találkoztam mondjuk olyan fiatalabb szakmabeli kollégával, aki azt mondta, hogy őt nem érdekli egyébként, hogy már most mindjárt szüret, és akkor le lehetne szedni, hogy most neki ez így sok volt, és akkor elmegy, és lehet, hogy akkor én vagyok egy másik generációs, de hogy én legalább már a gyümölcsöket biztos leszedném, megvárnám, hogy megnézem, hogy van, én is tanuljak belőle, másokkal se babráljak ki, de hogy ez, amit mondasz, ez tényleg ez akkor így nyújtja magát azt az elköteleződést, amit főleg szakértőként, meg főleg vezetői karrierbe csinálod, azok a mondjuk említettem az elején a digitális transformációs sztorikban, meg nagyon sokszor mégis nagy változások vannak, nagyon kontrasztosak, gyors irányváltások, és nem kell ahhoz egy startupban dolgozni valószínűleg, hogy a piaci környezet megváltozzon, hogy ez pedig inkább úgy tűnik, mint hogyha rövidíteni ezt a dolgot, hogy ez szerinted nem nagyon ellentétes, nem teszi nehézé azt, hogy hosszú távon gondolkozzanak az emberek.
5: Szerintem a hosszú távú gondolkodásnak részét képezi a rövid távú kihívásokra adott adekvát reakció. Tehát egész más reakciót fogsz adni egy rövid távú kihívásra, ha hosszú távon gondolkozol. Aha. ha van egy hosszú távú célod, akkor egy rövid távú kihívást úgy tekintesz, hogy mérlegeled, hogy a hosszú távú célodra ennek a megtétele vagy nem megtétele milyen hatással lesz. De a lényeg, hogy a hosszú távú célod tükrében hozol meg egy rövid távú döntést. És aztán vannak döntések, amik adott esetben kompromisszumra kényztetnek a hosszú távú célod tekintetében, mégis meghozod, mert azt mondod, hogy most rövid távon úgy tűnik, hogy ez az egyetlen és üdvözítő út. Aztán vannak olyan döntések, amikre meg azt mondod, hogy oké, ez túl nagy árat kérne a hosszú távú célom szempontjából, úgyhogy most másképpen döntök. Tehát én mindig azt mondom, hogy nem mindegy, hogy valaki 3 évet van egy munkakörben, de ezt a 3 évet is egy hosszú távú vízióval csinálja végig, tudatosan, mert egész más rövid távú döntéseket is fog hozni. Vagy 3 évet van egy munkakörben, nem gondolkodik a hosszú távon, hanem egyszerűen gyakorlatilag az éppen aktuális kívásoknak megfelelően ügyesen és gyorsan hatékony döntéseket hoz.
4: Az Epic Stories-ban egyébként az OKR-ről már szerintem többször beszéltünk, mint módszertan, és amit mondtál, az jutott rá eszembe, hogy nekünk is a Sioforce-ban megvan az 5 éves OKR, hogy mik azok a célok, amiket akkor mondjuk most már benne vagyunk ennek az 5 évnek a közepén lassan, de mondjuk 2026-ig hova szeretnénk eljutni, és ehhez képest mindig vannak éves célok, és szoktam mondani, hogy ezek ugye a falra valóak, és nem a fiókba, mert hogy amit elmondtál, az tökre ott van még a fejemben, hogy ha van egy ilyen éves célunk, akkor azt hogyan tudom elérni, hogy minden egyes ilyen napi apró döntésemben az valahogy benne legyen. Az egyik válasz az, hogy ki kell rakni a falra, és jöjjön szembe mindig. A másik válasz az, hogy havonta rá kell nézni. A harmadik pedig tényleg az, hogy olyan célokat kell választani, amit tudunk tartani. Tehát, hogy ezek igen izgalmasak.
6: Most egy kis szünet következik, és rövidesen folytatjuk a beszélgetést Kreiter Évával a munkahelyi hosszú távval kapcsolatban.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádiókafén.
2: Folytatódik az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok, témánk pedig az, hogyan tervezzen az ember egy ilyen bizonytalan üzleti környezetben, miért fontos vezetőként az önreflexió, milyen jelentősége van annak, ha mérésekkel támasztod el az ötleteidet, és hogyan vészelhető át, ha gondosan felépített tervedet egy pillanat alatt áthúzza egy kívülről jött döntés. Erről beszélgetünk tovább Krejter Évával, a Dréhel Sörgyárak hárigazgatójával. Neked van saját küldetésed, ami független a cégtől, hosszú távú, vagy ez mindig a céges stratégiához kapcsolódjon?
3: Van egy olyan szakmai küldetésem, ami értelemszerűen kapcsolódik a céges stratégiához, meg van egy olyan egyéni küldetésem, ami óhatatlanul érint szakmai kérdéseket is, de valójában már az egyénről szól. Mi úgy csináljuk a hosszú távú célkitűzést, hogy gondolkodunk 10 évben, aztán gondolkodunk 3 években, és azt lebontjuk egyéves tervekre. Amikor megalkotunk egyéves terveket, meg célokat, akkor azt mindegyiket valamilyen stratégiai ambícióhoz, vagy stratégiai irányhoz rendeljük. Tehát nem valósul meg olyan dolog a szervezetben, ami nincsen valamelyik stratégiai célhoz hozzáigazítva. Ez az egyik, amit akartam mondani, hogy mit csinálunk a hosszú távú célokkal. A másik az, hogy folyamatosan ismételjük őket, és megpróbáljuk minden olyan vezetői helyzetbe behozni ezeket a hosszú távú szempontokat, ahol érdemben lehet ezekről beszélni. Ott kell is ezekről beszélni, és akár a napi feladatokat, vagy a napi kihívásokat is ennek tükrében állítva ugye megoldani, vagy döntéseket meghozni. És hogyha van egy ilyen jó mondás, bár nem teljesen illik ide, hogy skepticism requires repetition, tehát hogyha tudatosan és következetesen tanítod a szervezetet meg a munkatársaidat a hosszú távú célodra, akkor előbb-utóbb ők is úgy fogják a napi életüket menedzselni, hogy a hosszú távú célokat szem előtt tartják.
2: Erre tudsz mondani egy példát, ami mondjuk így átélhető, vagy elképzelhető?
3: 11 évvel ezelőtt csatlakoztam a Dréhel Sörgyárakhoz, akkor az volt az elképzelésem, hogy HR-igazgató leszek, törekszem egy jó együttműködésre, egy jó vállalati kultúrának a fejlesztésére, amellett, hogy tiszteletben tartjuk mindazt, amit örököltünk. Ugye ez nálunk nagyon fontos, egy 170 éves vállalatról van szó. Aztán azt tapasztaltam, amikor a cégnél elkezdtem dolgozni, hogy ha így megyünk tovább, ahogyan megyünk, és az emberek úgy működnek együtt, vagy éppen nem működnek egymással, ahogyan éppen teszik, akkor a mi hosszú távú stratégiai célunk nem lesz megvalósítható. Akkoriban másodikak voltunk a sörpiacon, piacvezető szerepre törekedtünk, és már elég közel voltunk a piacvezető szerephez, tudtuk, hogy ha elérjük a piacvezető szerepet, akkor utána pedig szeretnénk majd értékben releváns növekedést elérni, tehát a megszerzett piac részen alapulva értéknövekedést. Ez egyébként egy gondolkodásváltást kíván, ugye? Mert az első részhez az kell, hogy sokat adjál el valamiből, a másodikhoz pedig az kell, hogy jó profittal add el. És a kettő egy teljesen másfajta gondolkodást kíván, ha most így nagyon leegyszerűsítem. A szervezet akkoriban meglehetősen ki volt feszítve, ugye minden szervezetet lehet feszíteni, minden embert lehet presszúra alatt tartani, és lehet feszíteni, és akkor egy darabig jobban teljesít, de aztán ebben kifárad, elfárad, kiég, és aztán ez rögtön meglátszik a teljesítményen. Én néhány hét elteltével realizáltam, hogy ez nem lesz fenntartható, és a hosszú távú stratégiai céljaink veszélybe kerülnek, mert a jelenlegi működés nem szolgálja azt, hogy a hosszú távú stratégiai céljainkat elérjük.
2: És mit tettél?
3: Értemszerűen kezdeményeztem egy beszélgetést az akkori vezérigazgatóval, aki nagyot nevetett, és azt mondta, hogy na, ez egy 3 perces beszélgetés lesz, mondtam, hogy majd meglátjuk. És akkor egy komoly kutatást végeztem a lehetőségeimhez mérten, 50-60 interjút a szervezetbe, különböző szinteken, különböző területeken, illetve az összes akkor rendelkezésemre álló adatot elemeztem, és felvázoltam azokat a kulcs tényezőket, mindegyik kulturális és szervezeti hatékonyságbeli tényező volt, ami szerintem akadályozza a Drehert abban, hogy elérje a hosszú távú stratégiáját. És szerencsére a főnököm bejött a csőbe, mert azt mondta, hogy de én miért higgyem el ezt neked? És mondtam, hogy ne hidd el, mérjük meg, de ha igazam van, akkor viszont bele kell állni. Itt kezdődött egyébként a Dreherben egy azóta is tartó kultúra és hatékonyságfejlesztési folyamat és program, aminek az első lépése egy nagyon komoly mérés volt, és ezt a mai napig 3 évente ismételjük. Tehát ez egy kiváló példája annak, hogy itt van egy hosszú távú stratégiai cél, szerezzük meg az első pozíciót piaci részesedésben, majd kezdjünk el értéket teremteni, vagy értéket növelni, és nézzük meg, hogy ennek milyen praktikus, funkcionális lebontása van akár az üzleti területekre vonatkozóan, akár a HR-re, akár a gyártásra, akár a szervezet egészének a fejlesztésére vonatkozóan. Ebből jöttek létre az éves céljaink, és aztán ebből jöttek létre a munkavállalóknak az egyéni céljai. Azért is jó mérni, nem csak azért, mert az ötleteket, meg a... Tehát tulajdonképpen kapsz egy ilyen playbookot, hogy mit kell csinálni, és akkor ebből tudsz választani, ami ugye még rendkívül jó, hogyha mérsz, hogy meg tudod határozni, hogy mik a quick winek, mik a low-hanging fruitok, és hogy tudsz valamivel gyorsan elindulni, és látványosan megmutatni, hogy elkezdtél dolgozni ezeken a témákon, és aztán közben hozzáteszed a középtávot, rövidtávot, hosszabb távot. De még egy nagyon fontos olyan aspektusa van a mérésnek, amit én menet közben tanultam meg a Drehernél, és egyébként menet közben jött be a hosszú táv is, az ennyire hosszú táv, mint a 10 év, akkor még nem volt 10 éves tervünk, ma már van. És ez az volt, hogy minket utána 4 évvel később nagyon szép eredményeket értünk el a kultúra és hatékonyságfejlesztésben, dolgozói elégedettség csodálatosan növekedett, fluktuáció a förtelmes mértékről lement a normális mértékre, és még sorolhatnám az egyéb mérőszámokat, és akkor egyszer csak elszenvedtünk egy felvásárlást. Mi akkor a világ második legnagyobb sörgyártójának voltunk a leányvállalata, és a világ első sörgyártója felvásárolt bennünket. És azzal szembesültünk, hogy ők egy homlok egyenest ellentétes kultúrát építenek, és együttműködési módot preferálnak, mint amit mi építettünk az elmúlt 4 évben, az azt megelőző 4 évben. Majd ezután még egy izgalmas dolog történt. Kiderült, hogy az Európai Versenyhivatal nem hagyja jóvá ennek az üzletnek az európai részét, úgyhogy az európai egységek tekintetében továbbértékesítésre kötelezték a világ első sörgyártót. További 1 év bizonytalanság, és még további néhány hónap, mire a jelenlegi tulajdonosunk, az Asahi tulajdonába kerültünk. Tehát egy kb. 2,5 év lezajlott a szervezetben egy ilyen egészen fura bizonytalansági állapotban. És mivel mértünk, és közben is mértük magunkat, és egyébként az eredményeink visszaromlottak jelentősen, de tudatában voltunk annak, hogy mi történik. Értettük a mögöttes okokat, tudatában voltunk annak, hogy mi történik, még ebben az egyébként kritikus, ugye környezeti hatás ért bennünket, és még ebben a helyzetben is képesek voltunk egyébként bizonyos dolgokra koncentrálni, és azokon fejleszteni, és amikor kisimultak a dolgok, és újra tudtunk magunkra is koncentrálni, meg az üzletfejlesztésre, akkor tulajdonképpen majd, hogy nem onnan tudtuk folytatni, ahol a felvásárlás előtt abban.
2: Ez a szembenézés, ez azért egy általában egy kellemetlen dolog, és hogy szerintem senki nem szeret bemenni menedzsment elé rossz híreket közölni, vagy kellemetlenségeket közölni, hogy ez hogy ment ebben az esetben, mert amit elmondtál, azért az valószínűleg elég drasztikus hullámvasút lehetett, és hogy mégis a sztoriból az derül ki, hogy volt egy nagyon komoly szembenézés, vagy önreflexió, ehhez bátorság kell, hogy ezt képviseled?
3: Ehhez kellett személyes bátorság nyilván. Kedvesen a kollégáim dinamónak hívnak, és tudod, a dinamó az, hogy működik, hogy tekerni kell a biciklit ahhoz, hogy a lámpa felkapcsolódjon. Szóval én valahogy egy ilyen interakcióban vagyok a szervezettel, együtt dolgozunk ezen, és én valószínűleg bírtam azzal a kurázsival, hogy nem ijedtem meg ettől, ez fontos. De itt visszakanyarodok a méréshez és a számokhoz. Egy menedzsmentet a számok és a tények mentén tudsz meggyőzni. Tehát onnantól kezdve, hogy objektív mérőeszközökkel alátámasztottam, hogy amit mondok, az valós fenyegetettség, onnantól kezdve már nem volt kérdés, hogy a menedzsment el fog köteleződni emellett, és mindent megtesz azért, hogy a pozitív szenárió valósuljon meg.
2: Jó, tehát itt azért most akkor eljutottunk odáig, hogy volt egy nagyon jó helyzetértékelésed, volt hozzá hosszú távú víziót, hogy akkor ezt berakd egy keretbe, volt akkor kurázsi ahhoz, hogy ezt elismerd mondani, volt akkor gyakorlat ahhoz, hogy ezt megmérd, és folyamatosan kövesd, és utána szembenéz azzal is, hogyha nem javul, mert nem az égig nőnek mindig a sztorik, hanem vissza. De hogy ez nyilván ez egy személyes sztori is egyben, nem csak egy vállalati, hogy amiket mondtál, ez nyilván ilyen céges érdekekben egy mintaszerű tök érthető dolog, de hogy csapódott ez benned személy szerint, tehát hogy te mint vezető ebben hogyan fejlődtél?
3: Úgy, hogyha ma visszagondolok, akkor azt gondolom, hogy nem volt hosszú távú vízióm, csak középtávú. Ma már van hosszú távú vízióm. Ez az extrém környezeti változás, és ezek a negatív élmények, amik ott megtorpantották ezt a fejlesztési folyamatot, ezek nagyon komoly átgondolásra késztettek, és ott jött be az én életembe az a gondolkodás, hogy akkor tulajdonképpen hiába dolgozom egy szervezettel 3-4-5 évet, az egy másodperc alatt füstbe megy egy extrém környezeti változás hatására, még hogyha tudatosak is vagyunk. És akkor döbbentem rá arra, hogy ilyen masszív szervezeti változás csak hosszú távú stratégiával, tehát 8-10 éves stratégiával lehet elérni, és hogy ahhoz, hogy ezek a változások meg is gyökerezzenek a szervezetben, és hogy mi ezt szoktuk mondani a Dréhernél, hogy a Dréher DNS-ébe ez beleégjen, ahhoz jóval több időre van szükség. Tehát ez volt az egyik nagy felismerés. A másik nagy felismerés, hogy én szenvedéllyel dolgozom, én szenvedéllyel táncoltam, én szenvedéllyel vagyok HRS, én

0: HR csapat. És akkor rájöttünk, hogy hosszú távon kell gondolkodni, és ugye az volt az én személyes megélésem, itt ért egy olyan pofon, hogy gyakorlatilag hamar tönkre mehet az, amit építünk, hogyha nem gyökeresztetjük meg. És tulajdonképpen itt jött először az a gondolat, hogy úgy kell építkeznünk, ilyen piramisszerűen, hogy magunk után hagyjunk valamit. Hogy tulajdonképpen nem az számít, hogy amíg én ott vagyok, addig jól menjen, hanem hogy úgy kell építkezni, hogyha egy eleme kiesik a rendszernek, akár én, attól még a piramis nem dől össze, ugye? Mert hogyha a gyufavárból kiveszel egy gyufaszálat, akkor az össze fog dőlni. De ha piramist építesz, és mondjuk kiesik a felső kocka, vagy kiesik egy kocka valahonnan, attól még a piramisod nem dől össze. Ez a felismerés, ez a nehéz időkben jött meg. Egyébként tipikusan a legacy kutatások mondják is, hogy valamiféle trauma hozza meg a felismerését annak, hogy hosszú távon kell elkezdeni gondolkodni, és ez hozza meg azt, hogy az ember elkezdi azt végig gondolni, hogy mit szeretnék magam után hagyni, szakmailag, emberileg.
1: A saját szakmámban nagyon sokszor tapasztalatom, hogy amit éppen csinálok, annak akkor ott még kevés látszatja van, ezért nagyon sokan szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy az egyáltalán történik, vagy hogy annak van-e értelme, és nagyon sokszor ráadásul ilyen mondjuk úgy, hogy közművé válik, amit csinálsz, és szerintem ez a HR-ben is biztos, hogy így van, és annak a hiánya az, ami úgy megmutatja az értékét, és hogy igen, ilyen szempontból ez egy jó teszt is lehet, hogyha valamit ott hagy valaki, aki azt építette, akkor mondjuk mi marad belőle, de hogy ez szerinted nagyon ilyen egocentrikus hozzáállás, vagy inkább valami más van benne? Mert hogy egy picit úgy is nézhetjük azt, hogy valaki azon teszteli saját magát, hogy a hiányában is úgy mennek a dolgok, ahogy ő szeretné, vagy egyébként ez tényleg inkább az a kultúraépítéses dolog, amiről szintén beszéltél, hogy ott már nem egyedül voltál, hanem másokkal, és én szoktam is néha mondani, nekem a stratégiai célom mindig az, hogy saját magamat feleslegessé tegyem, még nem sikerült úgy igazán, néhány területen lehet, de hogy az azt jelenti, hogy akkor sikerült megtanítani más embereknek azt, amire mondjuk figyelmeztetnéd őket, akkor az azt jelenti, hogy már abban úgymond nincs rá szükség, akkor ezt a kultúraváltást elérted, hogy a kettő irány, mind a kettő jó, vagy mit gondolsz ezzel kapcsolatban?
0: Szerintem ez a lényeg, amit mondasz, hogy ez egyfajta érettség, személyes érettség szerintem, hogy akkor is működjön jól a rendszer, hogyha ott te már nem vagy benne. Akkor lehet eredményesnek mondani a te munkádat, és én ugyanígy tekintek a sajátomra és a kultúrafejlesztési munkámra, én akkor leszek a legboldogabb, hogyha egyszer az élet úgy hozza, hogy már nem én fogom a Drehernél a kultúrafejlesztést továbbvinni, akkor is mindaz, amit eddig építettünk, az már masszívan megmarad, és nem kell hozzá az a drive, az az egyéni személyes drive, amit én beletettem, mert ez most már a szervezetben közkincsé vált, és mindenki igényévé vált, hogy ilyen módon építkezzünk tovább. Szerintem ez egy érettség, nem egocentrizmus, hanem ez a vezetői létnek, vagy akár a személyes létnek már egy olyan szintje, ami tapasztalattal, meg korral, meg bölcsességgel együtt jön, hogy nem az a hatalom, hogy te vagy ott és irányítod, hanem az a hatalom és az a jó érzés, amikor ez már nélküled is működik.
1: Szerintem az a fontos, és nekem most a beszélgetésünkből ez világlott ki nagyon, hogy ez nem csak vállalati vagy szervezeti szinten, hanem egyéni szinten, és ez mindig fontosak, hogy ami egyébként egy nagyobb szervezetben működik, az valószínűleg egyénileg is, tehát hogy te magad is el kell döntsd, hogy akkor melyik skillekre gyúrsz, melyikre nem, miben van egyébként tényleg komparatív előny, mi az, amiben jól érzed magad, és akkor valószínűleg az fog történni veled, aminek kell, és lehet, hogy le is tudod írni, hogy akkor mi a 10 éves célod.
0: És ehhez azt hiszem, hogy nagyon fontos a folyamatos inspirálódás, és ezt is akkor tanultam meg, amikor a nehéz időszakok voltak, hogy meg kell találnom azokat a módokat, eszközöket, inspirációforrásokat, amik aztán engem átsegítenek a szakmai kihívásokon, meg akár az élet egyéb kihívásain is. És én itt találkoztam a Hősök terével, itt találkoztam a Bridge Budapesttel, itt jött be az a gondolat, hogy én szeretnék nem csak a Dreherben hagyni magam után valamit, hanem szeretnék a szakmáért tenni, vagy az üzleti kultúráért tenni, és tulajdonképpen az ember eljut arra a pontra, hogy ezek azok, amik valóban inspirálóan hatnak, hogyha azt látom, hogy mindaz, amiről mi itt most beszélgetünk, én ezért vagyok itt, az más emberekhez is eljut, és elgondolkodhatja őket. Elsősorban az üzleti kultúra fejlesztésére gondolok itt, elsősorban arra gondolok, hogy az emberek növekedési szemléletben

0: működjenek, és annak ugye abszolút része az, hogy hagyjunk magunk után valamit, fejlődjünk, és hagyjunk magunk után valamit.
1: De akkor ebbe te is bele?
0: Abszolút. Az elmúlt 6-7 évben jelentős időben végeztem önkéntes tevékenységet a Hősök tere és a Bridge Budapest számára, egyébként még az UNICEF-nek is, de az egy személyes sztori, és egyértelműen a Hősök terével azon dolgozunk, hogy az egész kultúra és elsősorban a gyerekeken keresztül próbáljuk meg ezt elérni, az egész kultúránk kevésbé legyen előítéletes és növekedési szemléletben, fejlődjenek a gyerekek, vagy gondolkodjanak a gyerekek, és ennek érdekében tanárképzéseket hajtanak végre. A Bridge Budapest meg ugye azt mondja, hogy az üzleti kultúra fejlesztését tűzi ki célul, egyébként gyönyörűen rímel ez a kettő is egymásra, és az, hogy hosszú távon gondolkozunk, hogy fenntartható legyen mindaz, amit csinálunk, és hagyunk magunk mögött valamit.
1: Jó, de tehát akkor te extrapoláltad azt, amit a vállalatban kiástál, megtanultál, használtál, és egy ottani szervezetnek az értékteremtésre betettél, azt elkezdted szépen így kihordani, úgymond talicskával, és ez tripjúcsony olyan dolog egyébként, amiből minél többet viszel el, annál több lesz belőle, de hogy ezt jól értem, hogy ezek azért nagyobb ugyanazok a dolgok, tehát hogy neked ez a személyes küldetésed, és viszed, ahova tudod.
0: Így.
1: Köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy ennél alaposabban nem nagyon jártuk körbe ezt a hosszú táv kérdését, és tökre örülök, hogy kiderült, hogy ez egy olyan téma, ami nem elvesz belőlünk, hanem hozzánk ad, és hogyha minden nap foglalkozunk vele, akkor abból lehet óriási dolgokat. Hiszen az is egy fontos üzenet, hogy ahhoz, hogy mondjuk társadalmilag hasznos legyél, és ugye ne csak ilyen üres CSR szlogenjeid legyenek, ahhoz semmi más nem kell csinálni, csak amit valahol megtettél, azt megpróbálod máshova is elvinni. Szóval nagyon tanulságos volt, és örülök, hogy itt voltál velünk. Köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm, és azt hiszem talán a legfontosabb, amit mondtunk, a tudatosság és a hitelesség ebben a kérdésben. Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ez az Epic Story itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza kérlek a korábbi epizódokat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb epizódokról sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dolcsák Dánielt hallottátok. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok? Uh-huh,
1: nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
4: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Sea Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: A gazdaságra is komoly hatással vannak a hőhullámok. Már 11 gyanúsított van a Szőlő utcai ügyben. Irán szombaton bejelentette, hogy ismét lezárja a Hormuzi szorost. Ma is 35 fok feletti hőmérsékletekre készülhetünk, a gomoly felhőkből elszórtan lehet egy-egy zápor, az északi-északkeleti szél többfelé élénk lesz. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Fokozódhat a hőség a következő napokban, délutánonként 35 fok feletti értékekre is készülhetünk. Az ilyen mértékű kánikula komoly egészségügyi kockázatot jelent, különösen az idősek, a kisgyerekek és a krónikus betegségben szenvedők számára. Több városban hűsítő központokat alakítottak ki, ahol az emberek elkerülhetik a heves napsütést. Az önkormányzatok ingyenes vízforrásokat biztosítanak a közterületeken. Egyes térségekben az extrém meleg miatt az infrastruktúra is túlterhelt lehet, amely áramkimaradásokhoz és vízellátási problémákhoz vezethet. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek a víz- és áramfogyasztás optimalizálására. A nyári hőhullámok a gazdaságra is komoly hatással vannak. Egy tanulmány szerint az extrém meleg, ami 32 Celsius fok feletti hőmérsékletet jelent, fél nap sztrájk gazdasági hatásával egyenértékű lehet. Az elemzések szerint az európai GDP-ből idén akár 0,5 százalékpont is elveszthet a szélsőséges hőhullámok miatti csökkenés következtében. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Már 11 gyanúsított van a Szőlő utcai ügyben, ez kettővel több, mint amennyit május végén közölt az ügyészség. A Népszava azt írja, 11 gyanúsítottból 4 ember letartóztatásban van. Köztük van Juhász Péter Pál és élettársa, akiknek előzetes letartóztatását május végén hosszabbította meg a rendőrség. Tardos Gergely lett az államadósságkezelő központ vezetője. Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon jelentette be, hogy hétfőtől az OTP elemzési központ eddigi vezetője, aki a Millás reggeliben is rendszeresen nyilatkozott szakértőként, felel mostantól az államháztartás finanszírozásáért, az államadósság és likviditás kezeléséért. Irán szombaton bejelentette, hogy ismét lezárja a Hormuzi szorost. A döntést azzal indokolták, hogy az Egyesült Államok és a Libanonban a Hezbollah-hal harcoló Izrael megsértette a tűzszünetet. A Svájcban zajló amerikai-iráni tárgyalásokon J.D. Vance, amerikai alelnök azt mondta, semmilyen bizonyítékot nem láttak arra, hogy újra lezárták volna a szorost. A Telex cikke kiemeli, ha a politikai akadályok el is hárulnak, nagy problémát jelent, hogy a tengeri útvonal mélyén több száz, de akár több ezer iráni akna is lehet. És közben az is előfordulhat, hogy egyetlen sincs. Amerika és más országok most csúcs technológiás és hagyományos eszközökkel próbálják feltárni a tenger mélyét.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: A több órás napsütés mellett ismét megnövekednek a gomoly felhők, néhol záporok, zivatarok is lehetnek, az északi-északkeleti szél erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek, délután 30-35 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
2: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
7: Nehezen hiszi el az ember, de állítólag 37 bejelentés, vagy 39, de kiszámolja. Végre úgy tűnik, hogy mintha tényleg béke lenne Iránban. A kérdés az, hogy ki nyert többet a konfliktuson. A nemzetközi sajtóban olvastam olyan vélekedést, miszerint 100 milliárd dollárért vettek néhány tonna uránt az amerikaiak maguknak. Ezzel megvonható a háború mérlege. Na de ehhez, ezt nem nekem kell eldönteni, megkérdezzük egy szakértőt, aki gyakran cikkezik erről, Huszák Dániel, a Portfolio.hu vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt!
8: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
7: No, mi történt Iránban? Egyáltalán első lépésként tisztázzuk, hogy kijelenthetjük-e, hogy valamiféle enyhülés irányába tart a konfliktus?
8: Abszolút kijelenthetjük. Most úgy néz ki, hogy ez a szándéknyilatkozat, amit aláírtak így a napokban, ez egy átmeneti megoldást mindenképpen fog jelenteni erre a háborús helyzetre. Úgy néz ki, hogy még ezek a túlzottan önálló iráni drónegységek, amelyek gyakorlatilag folyamatosan támadták a Hormuzi szoroson áthaladó hajóforgalmat, annak ellenére, hogy itt régóta tűzszünet van érvényben, ezek is leálltak, aztán tárgyalóan azt hozzuk meg a felek, és meglátjuk, hogy milyen végleges megállapodás sikerül nyilvánvalóan előtni. Most úgy néz ki, hogy egyértelműen láthatjuk be a konfliktus deeszkalációját, legalább átmenetileg.
9: És azt jelenthetjük, hogy Amerika bukott?
8: Szerintem az alapján, amilyen szándéknyilatkozatot aláírtak, eddig nagyon úgy néz ki. Most fontos hangsúlyozni, hogy ez nem egy végleges megállapodás még, egy számos nyitott kérdés van, de az eddigiek alapján teljes mértékben. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ugyanott vagyunk, mint ahol voltunk a háború előtt, csak Irán még kapott egy ígéretet egy 300 milliárd dolláros befektetési alapra, és mellé úgy néz ki, hogy az összes olyan szankciót, ami az ország növekedését gátolta az elmúlt évtizedekben, most fel fog oldani az Egyesült Államok. ha Irán együttműködő az atomprogrammal kapcsolatos tévés rendezésével kapcsolatosan. Erre ugye vannak nagy ígéretek, aztán tényleg meglátjuk, hogy mi lesz belőle, hogy Trump elnök is mondogatta itt az elmúlt napokban többször is. Ha az Egyesült Államok úgy látja, hogy nagyon nem alakulnak jól ezek a tárgyalások, akkor idézem az elnököt, tovább bombázzuk őket, tehát még ebből bármi lehet.
7: Uh-huh. Kérdés, hogy az eredménye, meg egyáltalán megtörtént-e, hogy meggyengült az iráni haderő?
8: Hát átmenetileg biztos, hát azért itt az országnak a katonai bázisait, hadipari komplexumait, reptereit, drónképességét azért komoly csapások érték az Egyesült Államok részéről, meg Izrael részéről. Most itt egy komoly kockázat van ezzel kapcsolatosan, sőt inkább kettő hosszú távon. Az egyik az, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy semmilyen ígéret nincs Irán részéről, azzal kapcsolatosan, hogy itt korlátozni fogják hosszú távon is a különféle katonai képességeiket. Izraelnek ez egy egyértelmű és explicit kérése volt, hogy csak úgy szabad tűzszünetet, békét kötni Iránnal, hogyha legalább a nagy hatótávolságú fegyvereiknek a képességeit bekorlátozzák, semmi ilyesmiről nincs most egyelőre szó. Meggyengült Irán, ez egyértelmű, viszont simán lehet, hogy a következő 10 évben újra fogják építeni ezeket a képességeket. És én azt gondolom személy szerint is, hogy Oroszország és Kína most mindent meg fognak azért tenni, hogy Irán hadereit nagyon gyorsan és hathatósan újraépítsék, hogyha itt most tényleg hosszú távon béke lesz. Tehát itt most egy ilyen gyors ötüzem lesz az újrafegyverzés érdekében.
7: Miért érdekel Kínának meg Oroszországnak ez?
8: Hát számosokkal van, tehát Irán gyakorlatilag szoros szövetségese mind a kettő országnak, közel-keleten egy nagyon fontos partner, rengeteg katonai, energetikai együttműködés, politikai együttműködés van az érintett országokon keresztül, és hát azért nem mellesleg, most egy nagyon komoly tényező, hogy úgy néz ki, hogy az eddigiek alapján legalábbis ezt kimondható, hogy Irán gyakorlatilag legyőzte egy háborúban az Egyesült Államokat. Ez egy nagyon fontos országgá teszi Iránt stratégiai, katonai, politikai értelemben. Hogy fogalmazzak? Szóval a közel-keleten most elég könnyen lehet, hogyha tényleg ebből a keret megállapodásból ilyen jellegű végleges megállapodás lesz, akkor most bocsánat, hogy ezt az út használom, de ők lesznek a közel-kelet nagy kutyái, tehát nagyon-nagyon meg fog nőni az országnak a befolyása azokra az eseményekre, amik a közel-keleten történnek, katonailag, politikailag, akár gazdaságilag is, hogyha tényleg a szankciók feloldását el fogják tudni élni, és ezt a 300 milliárd dolláros befektetési alapot összerakják. Tehát nem csak Oroszországnak és Kínának, hanem sok más országnak is érdekében lesz, hogyha ebből a megállapodásból tényleg végleges történet lesz, az, hogy Iránnal együttműködjön.
9: Uh-huh. És akkor most mi a recept, hogy lehet Amerikát legyőzni? De egy mások előtt is itt áll a lehetőség? Tehát egészen elképesztő hadászati fölény ellenére úgy tűnik, hogy Donald Trump meghunyászkodott és elkullogott is szavonult.
7: Egyáltalán mi történt a bombázásunk? Mert volt az első csapás, ami után ilyen a nagyobb konfliktus szünet volt. Az első csapást azt a katonai szakértők is egyértelműen sikeresnek ítéltek. Aztán amikor meg hosszabban mértek csapásokat az országra, azok már nem voltak sikeresek? Megtanulták a leckét az irániak?
8: Na, ez mind a kettőre válasz, hogy röviden. Szóval az első dolog, az első kérdés az, hogy szerintem ebből az egész konfliktusból igazából nem is az a legnagyobb probléma, hogy mi lesz Iránnal, meg mi lesz a térséggel, hanem az, hogy Irán demonstrálta azt, hogy az Egyesült Államok veszteségtűrő képessége az iszonyatosan minimális. Tehát tényleg itt Irán gyakorlatilag úgy nyert, hogy az Egyesült Államok területét egyáltalán nem támadták meg, az Egyesült Államok vesztett 15 katonát, meg néhány tucat repülőgépet ebben a konfliktusban, és azzal, hogy gazdasági nyomást tudta gyakorolni Amerikára, gyakorlatilag 3 hónapon belül elérték, hogy Amerika minden kérését Iránnak teljesítse ebben a keret megállapodásban. Ez egy nagyon jó recept lesz az Egyesült Államok ellenfeleinek arra, hogy hogyan tudnak megnyerni egy háborút az Egyesült Államokkal szemben. Még csak nem is kell Amerikát támadni, elég, hogyha olyan világgazdasági sokkot okoznak, ami egy kicsit ágyűrőzik az Egyesült Államokra, mert azért én azt gondolom, hogy ilyen hatalmas, hogy gazdasági összeomlás azért lenne ebből a dologból egyelőre, de hát a Valójára nőttek, drágább lett a benzin, az infláció 4,2%-ra felkúszott, és akkor ez már elég volt az, hogy Amerika azt mondja, hogy jó, akkor inkább minden kéréseteket teljesítjük. De ez szerintem nagyon-nagyon rossz üzenet, nagyon-nagyon komoly geopolitikai kockázatai lesznek ennek a dolognak. A katonai műveletekre vonatkozóan, hogy mennyire lett eredményes ez a bombázás, nyilván az első támadásnak volt egy komoly sok hatása. Irán régóta készül arra, hogy egy ilyen átfogó háborút kell vívnia az Egyesült Államokkal, Izraellel és akár más országokkal. Nekik az egész védelmi stratégiájuk úgy néz ki, hogyha az ellenség támad, akkor ők bevonulnak a bunkereikbe, ugye bunkerekbe építették a fontosabb katonai bázisaikat, rakétakilövőiket, reptereik is vannak még a föld alatt, tehát itt nyilván az első támadásnak volt egy komoly sok hatása, és utána kevésbé voltak ezek eredményesek, mivel az ország élesítette a védelmi stratégiáját. De azért azt nem tudom azt mondani, hogy összességében a katonai képességet célzó támadások között eredménytelenek lettek volna Amerika és Izrael részéről. Ugye nincsenek előttünk konkrét számok, ezt nem tudja senki, hogy pontosan milyen károkat sikerült okozni, de lehet különféle kutatásokat olvasni arról, elemzéseket, hogy azért Iránnak a drón képessége, rakéta képessége, ez úgy 70-80%-ban megsemmisült, harcképtelenné vált. A légierő gyakorlatilag teljesen megsemmisült, tehát itt azért elég komoly katonai károk keletkeztek. Az, hogy Irán nem adta meg magát, nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy de egyrészt rendkívül kitartóak voltak, volt itt egy egyértelmű stratégia, ami ebbe az irányba mutat, és hát végeredményében az idő őket igazolta. Az, hogy gazdasági nyomásgyakorlással, nem is katonai célpontok támadásával, hanem energetikai létesítmények támadásával régió semleges országokban ezt a katonai sikert el tudták érni, ez egyértelmű végül is azt igazolja, hogy a súlyos katonai veszteségek ellenére a védelmi stratégia összességében sikeres volt. Úgy néz ki, hogy megnyerték ezt a háborút az eddigiek alapján, tehát ezt lehet mondani.
9: És ugye Izrael folytathatja, mert ugye itt nagyjából összevesztek, tehát Amerika megmondta, hogy ő ebből ki akar jönni, elkullogott, kijött. Izrael tegnap már beszólogatott, hogy ő folytatja, és Amerikának üzengetett, aztán J.D. Vance visszaüzent, hogy nem kéne a legnagyobb, már szinte egyetlen megmaradt támogatótoknak a bajszát húzigálni, szóval van egy jókora feszkó, hogy Izrael mire mehet így akkor magában. Vagy
7: meg Amerika a választások után ugye lehet, hogy ez a mostani meghátrálás időleges és elsősorban a közép időszaki választásoknak szól.
8: Igen, volt az izraeli médiában is egy ilyen hír tegnap, hogy Izrael igazából arra számít, hogy most itt az időközi választások után, az ugye novemberben lesz esedékes, folytatódni fog ez a háború. Ugye azt kell látni, hogy ez az egész iráni történet rendkívül népszerűtlen az Egyesült Államokban, demokrata és republikánus oldalon is. Már mielőtt megindult volna a háború, ilyen kb. 20%-os támogatottsága volt ennek a dolognak, és az szerintem most már egyszemmégyű, tehát ilyen 5-7% körül van. És nyilván ennek ugye kihatással van a republikánus párt választási eredménye, vagy várható választási eredményeire, és Donald Trump elnök megítélésére is. Ezek nagyon fontos dolgok. Ugye az Egyesült Államok politikai rendszer úgy működik, hogyha az időközi választáson jelentősen győz az a párt, amelyik nem az elnökkel van, akkor ők azért elég jelentősen be tudják korlátozni, ugye a két kamarás törvényhozáson keresztül az elnöknek a mozgásterét. Tehát Trumpnak ezzel is kell számolnia, hogyha valamit akar csinálni a következő két évben, akkor azért a republikánusoknak valami értelmezhető eredményt kellene produkálni ezen az időközi választáson. Visszatérve a háborúra és Izraelre, hát Izrael jár gyakorlatilag legrosszabbul ezzel az egész megállapodással, ugyanis a régióban lévő legnagyobb katonai fenyegetésük most úgy néz ki, hogy nem iktatódik ki, hanem megerősödik. Politikai és gazdasági értelemben pedig mindenképpen, amit ugye katonai eredményekre is lehet fordítani. Tehát az, hogy Izrael úgy dönt, hogy ők valamilyen formában folytatni fogják ezt a háborút, az simán benne van a pakliban, még akkor is, hogy az Egyesült Államokkal nincs némi megegyezés. Ugye láthattuk azt tavaly nyáron is, hogy Izrael egyedül megindult Irán ellen gyakorlatilag, egyik pillanatról a másikra, és akkor utána remélték, hogy az Egyesült Államok is fog katonai támogatást nyújtani ami végül megtörtént, ugye az iráni atomi létesítmények elleni bombázás formájában, de hát simán lehet, hogy lesz itt valami még akkor is, hogyha nem úgy alakulnak az időközi választások, tehát bármikor dönthet úgy Izrael vezetése. Még egy dolgot mondanék nagyon röviden, hogy egyébként Netanyahu lehet, hogy megbukik most, de a legesélyesebb ellenzéki vezetők, ugye Naftali Bennett-ék nem azt mondják, hogy itt valami béke felé kell orientálódni, hanem azért kritizálják Netanyahut, mert úgy látják, hogy nem háborúzott elég jól Iránnal és az ország ellenfeleivel szemben, ők majd megmutatják, hogy kell ezt jól csinálni, tehát benne van, hogy...
7: A geopolitikai sakjátszma a kérdés, mert a hallgató azt írja, hogy ez a nyugat alkonya, mert ugye igazából a hátsó udvarban arról szólt a dolog, hogy Kína juthat-e olajhoz, szerinte. Mivel, hogy kiderült, hogy meghátrált az USA, most lendületet kap Kína és Oroszország is, meg a BRICS is, és hát a nyugat egyelőre visszafelé táncol ebben a nagy globális sakjátszmában. Szerinted ez tetten érhető, vagy ennek lesz ilyesféle következménye?
8: Hát én részben egyetértek az olvasóval, én ezt le is írtam a cikkemben, hogy ez iszonyatosan veszélyes helyzetet teremtett, mert ugye Oroszország és Kína is felbátorodhat emiatt. Én itt az afganisztáni, Biden-féle afganisztáni kudarcot hoztam példának. Én szentül hiszem azt, hogy 2022-ben az ukrajnai invázió megindult, köze volt ennek elég jelentősen ahhoz, hogy Vladimir Putin úgy látta, hogy Joe Biden egy gyenge elnök, és az afganisztáni katonai kudarc az arra inspirálta, hogy majd ez a gyenge elnök úgyse fog semmit csinálni, és akkor meg tudom gyorsan hódítani Ukrajnát. Most én hasonló dolgokat látok most itt Trump kapcsán. Oké, Trumpnak a retorikája teljesen más, meg próbálja magát egy ilyen vehemes, erős ilyen vezetőként feltüntetni, de hát ez a katonai kudarc, az akárhogy is nézzük, szerintem nagyon durván alássa az Egyesült Államok geopolitikai tekintélyét. Plusz ugye itt van az, hogy tényleg ezzel az egész szándéknyilatkozattal azt üzened a világnak, hogyha 3 hónapon keresztül bombázol a semleges államokat, akkor igazából legyőzöd az Egyesült Államokat, 4,2% lesz az infláció, és ezt Amerika már nem bírja elviselni.
7: A másik, ami meg nekem eszembe jutott ezzel kapcsolatban, az az, hogy ugye Amerika mindent elkövet, hogy Kínára koncentrálasson, és szemlátomást nem hagyják neki. Tehát hiába akart békét gyorsan Donald Trump Ukrajnában, hiába akarta gyorsan lezárni az iráni konfliktust, hiába vette ki Venezuelát a saktábláról, stb. Szemlátomást egyre mélyebben süllyed a mocsárban, nem tud a fő riválisára koncentrálni. Azért ez is egy eredmény. Márhogy a másik fél számára.
8: Trump stratégiájához hozzá is, szerintem nagyrészt tényleg igaz az, hogy ez Kínának szól, most ugye próbálja folyamatosan kiiktatni azokat az országokat, amelyek Kínával, kisebb részben, hogy Oroszországgal üzletelnek, főleg ilyen energetikai kérdésekben. Ez való igaz, ez egy helyes helyzetértékelés, tehát ő úgy látja azt, hogy azzal, hogy Venezuelát egy iránt kiiktatja, akkor ezzel Kínát fogja gyengíteni. De hát látható, hogy ha nem sikeres a katonai művelet, akkor igazából nem, hogy nem gyengíti, hanem kb. Erősíti is Kína pozícióját sok szempontból. Uh-huh. Ezzel is valamilyen szinten Kínára koncentrál, akárhogy is nézzük, csak hát ez a művelet ez most nem volt túlságosan sikeres, és inkább Kína valószínűleg meg fog erősödni ennek a dolognak köszönhetően. Úgyhogy... Igen, szóval azt akarom mondani, hogy most itt visszatérve nyugatalkonyára, hát tényleg itt szerintem most egy nagyon komoly kockázat lesz az, hogy világ minden részén az Amerikával ellenséges hatalmak azok meg fognak erősödni, és fel fognak bátorodni. Tehát Biden kapcsán is ugye elég volt azt látni, vagy láttatni, hogy ő egy gyenge elnök, nem kellett még tényleg annak lennie, és már is az ellenfelek azok merészebb dolgokat mertek megcsinálni. Tehát itt most ez egy nagyon komoly veszély lesz szerintem.
9: Hát boldogabbak nem lettünk ettől, de nagyon szépen köszönjük a helyzetértékelést és a hátteret. Szép napot!
7: További munkasikereket kívánunk! Köszönjük!
8: Köszönöm szépen a figyelmet, szép napot kellett hallgatunk!
7: Szia! Huszák Dániellel, a Portfolio.hu vezető elemzőjével latolgattuk egy kicsit az iráni háború végével kapcsolatos tudnivalókat.
0: Rádió Café. Van barátod!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
4: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 perc C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
6: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
7: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
6: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
6: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát, és nem félnek használni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
8: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez az hét első Millás reggelije, amivel készültünk nektek itt a Rádió Café 98.0-án. Június 22-e hétfő reggel van. 6:30 pontosan. Ekkor indította Ács Gábor a mai adást.
7: Hát nem csak Ács Gábor indította a mai adást, hanem mindenek előtt Gede Balázs.
8: Hát én nem nyomtam gombot, tehát én úgy értem, hogy
7: egy technikailag. Egy gombnyomás.
8: Igen, egy gombnyomás, elintéztük, hogy elinduljunk ilyen nagyon pontosan. Hát jó, meleg reggel van még mindig. Forgalom
7: még
8: az
7: mindig.
8: Olyan...
7: Még mindig. Hát...
8: Igen.
7: És még meddig?
8: Hát és még meddig?
7: Ameddig a szem ellát 35 fok. Nem is látom a végét. Fú, már, ez már. Nem látom az első frontot, ami egy kicsit kis enyhülést okozna. Hát egy hétig biztos, aztán meg utána meglátjuk. Na ez nagyjából a időjárás előrejelzés.
8: Hát ez hát... azt hiszem, hogy így stabil, mert ugye egy hétre előre már azért az eléggé bizonytalanok az előrejelzések, úgyhogy akkor egyelőre készülünk arra, hogy a hét is végén jó melegben telik.
7: Tegnap meg volt a medard. Két órás medál.
8: Két órás medál, igen.
7: 40 nap helyett két óra, a többi kánikula. Ez az új divat, úgy tűnik.
8: Igen. Keresem az üzeneteket, D-kartárs és útinformációt. Nekem fura volt már a Balatoni úton senki, a Budaörsin mégis elég sűrű volt, bár az az igazság, hogy 10 perccel később indultam, mert bekalkuláltam, hogy nyári szünet van már, valószínűleg a reggeli forgalom nem annyira erős, és akkor így lehet egy kicsit...
7: Sokan voltak, nekem meglepett, igen.
8: A hegy alján is elég, majdnem nem jutottam át egy lámpaváltással ott a hotel, Károly hotel előtt. Úgyhogy voltam.
7: 5 perc közlekedés után a hétfő reggeli bunkóba belefutottam.
8: Tényleg?
7: A cikkázott és előzött, igen. Most egy Volvos volt, úgyhogy...
8: Igen, a Budaörsön is volt egy ilyen kemény legény, azt nem tudom mivel volt, de elég gyorsan közlekedett... és kerülgetett mindig. Nem tudom, hogy hajnalban... Tehát, persze lehet, hogy ez vérmérséklet kérdése, tehát nem az, hogy 5 perccel előbb kéne indulni, és akkor nem kell tekerni.
7: Ilyenkor kevésbé várom a tömegközlekedős napokat, amikor a kint a 35... Miatt? Hát, a 3-as metró az meg 40 ilyenkor, vagy ja. Hát ez a, abból igen. Még ugye kisporolták a légkondit.
8: Mi van abban? Ilyen légcserélő? Vagy
7: hát
8: micsoda?
7: Valami...
8: Amit a húzat működtet?
7: Nem tudom, vagy? Húzatkondi, az a...
8: Húzatkondi,
7: az a hagyományos meg. Ugye a MÁV régebbi Intercity kocsijaiban, vagyis a nagy többségben van az a bizonyos légcserélő, ami 2-3 fokkal mérsékli a hőmérsékletet, tehát ilyenkor talán olyan 32-31-ig is le tudja vinni. Ami egy aprócska, ilyen mini... Amikor felszállsz, akkor úgy érzed, hogy hű, egy leheletnyit hűvösebb, de ha ülsz benne órákat, akkor azért már annyira nem vidám. De azért a légkondis áron megy, tehát különbség nincsen a rendes légkondis 22-re világos. Hűtött, meg ezek a régi légcserélős, vagy nem tudom milyenek között árban.
8: Na, a D-kartársak viszont kellemesek voltak a közlekedési viszonyok, ahol közlekedik. Tikkat, jó reggelt, kartársak és Zsuzsi. A lokáció első napján viszonylag kellemes forgalmi viszonyok között 21 perc, 44 másodperc. Ez nem olyan viszonylag, az tök jó idő.
7: Az ugye? Abszolút, igen.
8: A menetidő a szokásos relációban, Szerencs utcai lámpa menetből. Aztán...
7: Tényleg a Tikkat... Szöcskenyájak.
8: A Tikkat szöcskenyájak.
7: Az egyetlen. Onnan jut mindenkinek az eszébe.
8: De ez milyen jó, valahogy 3 szó, és mégis igen. A dögmeleg.
7: És minden benne van, igen.
8: Minden benne van, igen, zseniás. Gézúért egy életképet, elnéztem a nász népet egy, mondjuk úgy, nem akárhol helyen. Az ízlés érezhető hiányát nem lehetett nem észrevenni. Hát igen, a nem akárhol helyeken sokszor...
7: Az ízlések és pofonok.
8: Az ízlések
7: és lehet, pofonok. Hogy a násznép pedig Gézu ízlését beszélte ki a háta mögött, ahogy azt illik.
8: Nem hiszem, én azt hiszem arra gondol, ugye, hogy az ízlés nem vásárolható meg, és azért, mert a nem akárhol helyen tudsz megjelenni, az nem azt jelenti, hogy jól is nézel ki. Lehet, hogy nagyon drága cuccokat dobálsz magadra, de tud azért az furán kinézni.
7: Igen. Vannak emlékeim násznépről, hogy a kevésbé ismert, a család kevésbé ismert tagjainak a kibeszélése az milyen ütemben folytatódott, és milyen stílusban.
8: Igen. Azt mondja, hogy
7: Pénteken vettem egy görögdinyét. Végolvastad?
8: Végig, igen. Hát egy gyors ellenőrzés, ugye, hogy nincs benne esetleg olyan, mielőtt itt folyamatosan olvasva bemondok egy oda nem illő
7: ez
8: kifejezést.
7: Ez a rádiókompatibilitás check. Ami de egyébként más óriási tapasztalatot szereztél ebben, mert ugye pár éve még azért simán belolvastál, és a közepén vetted észre, hogy hát ezt lehet, hogy nem kéne folytatni, mert akkor olyan van benne, amit nem kéne felolvasni.
8: Hát a legelső
7: most így, ilyen... így látom rajtad, hogy ilyen egy-két másodperc megakadás, és akkor le, az egész üzenet lemegy, és az alatt,
8: igen,
7: és már bele se kezdesz.
8: Hát figyelj, azért én nekem kemény iskoláim voltak, ugye az első rádiókafén, amikor még volt a matöke, akkor szolga lelkűen haladtam a különböző közleményekbe, és hát az egyik takarék szövetkezett tisztségviselői váltásáról beszámoló hírben egy olyan név került elő. Nem is akarom mondani, hát ha van ilyen nevű kedves hallgató, nem illik a nevek erőkcsélni, de azért az egy furcsa név volt.
7: Hát 5 percig ment a röhögés.
8: Hát azt hiszem, igen, ugye először az a és utána hát Nesztavester elindított egy zenét, mert szóval azóta kell nagyon vigyázott. Hogy megy ez. Na, de az üzenet arról szól, hogy pénteken vettem egy görög dinnyét, ami nem azért görög, mert az országa görög, hanem azért görög, mert ha meglökik, görög. Kérdésem, Görögországban már megérkezett a lőrinc, mert lőrinces volt.
7: Uh-huh. Már most ideje korán. Hát mindig bele lehet szaladni ember, nem kell ahhoz megvárni az augusztust. Igen.
8: Nem is tudom, hogy hogyan a lőrinc, vagy mikor.
7: De hát egyébként...
8: Hogyha előbb érik, előbb jön a lőrinc, de még talán korai lenne ott is, nem?
7: Biztos. Nem vagyok dinnye szakértő.
8: Nem mi?
7: Dás, rossz
8: de hát ez, ez meteorológiai kérdés.
7: Hát a rossz idő dinnyébe bármikor be lehet szaladni.
8: Hát egyébként hát így van, így az.
7: Sőt, egyre inkább.
8: Főleg, hogyha import dinnye, akkor az bárhol. Tehát a legjobb minden dinnyét ott tenni, ahol
7: hát, amit most teszünk, az még csak import lehet, nem? Hát szerintem nálunk is. Még bőven nem lehet, hogy legyen magyar dinnye.
8: Egyébként arról, hogy mik a dinnye kilátások, majd fogunk beszélgetni, mert hogy a Mihálovics gazdába 9 óra után, hát a gazda jelenléte nélkül a két...
7: De az éves állandó dinnyepiaci...
8: Így van. Kitekintő
7: az most meg.
8: Talán már belerázottunk mi is az évek folyamán annyira, hogy legalább 3 kérdés erejéig tudunk okosnak tűnni, ha nem is vagyunk azok dinnye téren.
7: Nem fejenként 3, összesen tegyük hozzá.
8: igen, a beszélgetésre ennyi jut. Azt mondja, hogy... Gábor, légjavító, az a bizonyos...
7: Légjavító, tényleg.
8: Igen, légjavító, igen. Nagyon
7: na, ki van írva? Ki van írva ebben
8: ugye
7: a kocsiban?
8: Csak
7: légjavító berendezés működik, csak zárt. Igen, ki is van írva,
8: hogy... Légjavító, hát ez óriási. Na jó, akkor ezt is megfejtettük, hogy mi van a metróban, amikor nincs légkondi.
7: Nem, ez az Intercity kocsi.
8: Ez
7: az Intercity kocsiban. Igen.
8: De hát nem ugyanaz a...
7: Nem.
8: Ötlet, vagy... technikai alap, műszaki alap.
7: Nem tudom, hogy
8: a metró.
7: Nem tudom, hogy a 3-as metrókocsiba orosz barátaink.
8: A húzat kondi az nagyon jó.
7: Szerintem az biztos, igen. Szóval kitartás mindenkinek, igen. A hőség idejére.
8: Paulinák, nektek pedig nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk, és ünnepelnek még az akácsok, a józsuák, rozviták és tinkák, Lambertek, Józsiások, jó sok név a naptárban, mindenkit köszöntünk nagy szeretettel. Egy-két eseményt fogunk kiragadni, mert igen nagy a lista, amivel készültünk, de az időt azt eldumáltuk. Azt mondja, hogy 1633-ban ezen a napon Galileo Galilei az inkvizíció kényszerítésére visszavonja nézeteit arról, hogy a Föld kering a nap körül. Tényleg szegény. Aztán 1934-ben Ferdinand Porsche tervezőirodája szerződést kötött a Birodalmi Autóipari Szövetséggel egy népautó fejlesztéséről és gyártásáról. Az úgynevezett Volkswagen Bogár prototípusát 1935-ben mutatták be, és ugye még mindig szaladgálnak az úton, igaz, már kicsit átpofozva, modernizálva, de újraélesztett
7: gyár. Hát de még az eredetik gyár. Is szaladgálnak.
8: Hát még az eredetik is, igen. Hát a szaladgálás
7: érthető az... módon óriási becsben.
8: Igen. Lépegetnek szerintem, inkább maradjunk annyiba. Aztán 1941-ben Németország lerohanja a Szovjetuniót, megnyílik a II. Világháború keleti frontja. 1990-ben ezen a napon pedig a 44 éves fennállása után lebontották a berlini checkpoint Charlie határ ellenőrző állomást. Születésnaposok, Erik Maria Remarque német író 1898-ban született, Vörös Sándor Kossuth-díjas magyar író 1913-ban, tőle majd idézünk is egyet. Chris Christopherson, amerikai színész 36-os volt, 2 éve hagyott itt minket. Klaus Maria Brandauer, osztrák színész is ünnepelhet ma, ahogy Nógrádi Gábor magyar író költő, Cserháti Zsuzsára már csak emlékezhetünk, és Meryl Streep háromszoros Oscar-díjas és nyolcszoros Golden díjas amerikai színésznő is ma ünnepel.

0: Diriki badiriki bidiriki bidiriki bu.
1: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
2: Millás reggeli.
3: Hát kezdjük egy személyi hírrel, nem?
4: Személyi és breaking news.
3: És nekünk itt egy kicsit talán még szomorú is, nem? Mármint, hogy most így a saját kis...
4: Hát nekünk szomorú is, meg nem is, mert hogy Tardos Gergelyről szól a hír, vele nagyon sokat beszélgettünk. És
3: hétfőnként általában, igen.
4: Hogy majd fogunk, csak hát nem ennyit.
3: Mert... És másról valószínűleg.
4: És másról, igen.
3: Na jó, de hát a mi hétfő reggeli makró rovatunkból el kell, hogy búcsúztassuk az egyik legkiválóbb szakértőt.
4: Igen.
3: Mert hogy ő lesz, tegnap jelentette be Kármán András miniszter, az Államadósságkezelő Központ vezérigazgatója.
4: Így van, úgyhogy ő felel majd az államháztartás finanszírozásáért, likviditás kezelés a feladata, úgyhogy egy nagyon komoly pozíció az AKK vezérigazgatói posztja, úgyhogy gratulálunk Tardos Gergelynek, és reméljük, hogy egyszer-kétszer tudunk vele beszélni. Sajnos igen, olyan sűrűn nem, mert hát nyilván
3: olyan sűrűn biztos,
4: a heti makróról, meg egyéb makropiaci helyzetről ilyen sűrűn egy vezérigazgatót nem fogunk tudni telefon végre kapni, de azért néha biztos tudunk vele interjúzni.
3: Az életrajzában azt említi Kármán András, hogy az OTP, ugye ezt ugye tudjuk, az OTP stratégiai és pénzügyi divíziójának elemzési központját vezette igazgatóként, ugye pozíciójában, vagy ezt a titulust használtuk, amikor fölkonferáltuk őt, amikor vele beszélgettünk, felelős volt a Magyarországi...
4: Az elemzési központ vezetőjeként.
3: Igen, igen. Felelős volt a Magyarországi és lemelti piacokra vonatkozó makró banki piac méret hozam környezetés árfolyam előrejelzésekért, illetve az utóbbiakra vonatkozó befektetési stratégiákért és ágazati kockázatok felméréseért. Rendszeres részvevője volt a Magyarországra érkező külföldi befektetőkkel folytatott tárgyalást. Korábban egyébként a Nemzeti Banknál dolgozott ő, állami adósságkezeléssel, kamatai jelleg előrejelzéssel, magánszektor eladósodottsággal, devizatartalék stratégiával foglalkozott, ami nagyon fontos. Úgyhogy sok sikert, és örülünk egyébként természetesen, hogy Gergő ilyen fontos pozícióba került azzal együtt, hogy nyilván hiányozni fog nekünk, úgyhogy majd a kedves kollégáival folytatjuk.
4: Igen.
3: Ma is a rovatban.
4: A diskurzust. Nézzük, hogy mi van még. Most írtán a privátbankára kattintottam, mert hogy ami a SpaceX tájékoztatóban is ott van, és hát ugye vannak ott ilyen nem azt mondom, mesebeli elemek, de ilyen távoli víziók, és van ugye a három üzletág, ami már valóság és üzemel a SpaceX esetében. Az egyik ilyen nem biztos, hogy annyira közeli, bár én nem tudom, mert ezért olyan gyorsan történnek a dolgok, hogy lehet, hogy pillanatokon belül itt lesz az aszteroidákon való kritikus nyersanyagok kibányászása, de ilyen különleges bányászati tevékenység a sarkvidéki jég alatti mélytengeri síkságokon, erről lehet olvasni a privátbankár.
3: Majd mire az eljön, azért megveszed azt még $50 szerintem.
4: Hát legalábbis ez a terv, igen, hogy egy kétszemjegyű figyört lássunk az árfolyam kijelző táblán a SpaceX mellett, majd meglátjuk, hogy mikor csitul a mánia. Szóval a privátbankáról lehet a különleges bányászati tevékenységekről olvasni.
3: Aztán várjál csak, mindjárt elő kell, hogy mondjad még, mert eltűnt hát de az én
4: cikkem. Nekem sincs, mert ráment a lapszemle felkészülési idő Tardos Gergely információ gyűjtésére, ugye, hogy vele mi történt, és megmondom őszintén, hogy én is lemaradtam egy kicsit.
3: Na, a G7 a parkfenntartási botrány kapcsán arról ír, hogy nem sokkal a letartóztatások előtt, ami múlt heti, vagy az előtti hétvégén érkezett hír, talán inkább az előtt, nem sokkal az előtt a 13. kerület még egy jó szerény 9 milliárdos szerződést kötött az egyik céggel, amelyik érintett ebben a botrányban. De a legfontosabb, hogy a Zöldfoki-szigetek csapata menetel tovább

0: foci VB-n. Természetesen. Úgyhogy hajrá, fiúk.
1: Hajrá, Cabo Verde.
0: Hajrá, fiúk. Hajrá, fiúk. Igen.
1: Azt mondja, a Telexen arról lehet olvasni, hogy Kalifornia kormányzója Gavin Newsom rendeletet adott ki, amiben utasítja az állam törvényhozását, hogy dolgozzanak ki egy tervet az olyan munkavállalók megvédésére, akiket a mesterséges intelligencia miatt építenek le a munkahelyüket. Kalifornia az amerikai high-tech szektor és startup világ központja, így különösen érzékenyen érintik az állam lakóit a tech cégek leépítési hullámai, ráadásul az állam nagy részén az ingatlanárak és a megélhetés általános költségei részben éppen azért emelkedtek az utóbbi években elviselhetetlenül magasra, mert nagyon jól futott ezeknek a cégeknek, és rengeteg pénz áramlott a szektorba. Hát igen, izgalmas kérdés, ez az AI elveszi a munkahelyünket, vagy átalakítja, vita. Szóval Telex.
0: Nem fogom kipróbálni. Nem az első dolgom lesz rajta ülni, még mielőtt néhány hallgató megírná. 2027-ben indul a világ leghosszabb direkt repülőjárata. Potom 22 órás út lesz, megállás nélkül London és Sydney között. A Qantas fogja üzemeltetni a jövő évi őszi menetrendváltástól.
1: Hát én szerintem én biztos, nem az első, én egyáltalán nem leszek ennek a járatnak az utasa.
0: Én sem.
1: 22 órát, ezt én lehetetlen. Tehát...
0: Hát én a 8 is kibírhatatlan nekem, vagy hát el nem bírom kézen. Igen. Itt talán 10 volt a legtöbb, de
1: a... Jézus Mária. Hát az nagyon...
0: Vagy hát nyilván mindent ki lehet bírni, de...
1: Hát persze, csak kérdés, hogy kell-e, vagy akarjuk ezt. Ez a... Igen. Ez durva lesz. Na, van még, vagy bőrzézünk, bár az a baj, hogy a bőrze is eléggé nyúlfartnyi lesz, ugye nem volt Amerika, úgyhogy így csak ilyen rövidke összefoglaló tudunk.
0: Ez milyen ünnep volt?
1: Ez a rabszolgasság alóli felszabadítás ünnepe, ez a Juneteenth.
0: Igen, ezt nem, erre nem emlékeztem, hogy ez miről szól.
1: 19, meg a, mert hogy 19-e, meg a June összeolvasása, vagy összeolvadása ez a Juneteenth, és akkor erre emlékeztek. Nem tudom, melyik állam szabadult fel utoljára, az az igazság a polgárháborúban, és akkor kijelentette az ottani kormányzó, hogy már pedig, és utoljára, utolsóként szabadították fel ott a rabszolgákat, és ezért volt ez az állami ünnep a tengeren túlon. Ennek megfelelően a bőrzék zárva volt.
0: Aha, most nem készültem rá, csak amikor rámentem, akkor meglep pődve tapasztaltam, hogy hát nem mozognak az árfolyamok, és akkor láttam.
1: Igen.
0: De a háttere az nem volt meg. Uh-huh. Na, oké, akkor nézzük, hogy mi volt máshol.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: Hát a Budapest értékelőzsén 0,5% esés volt a BUX-ban, 137.625 ponton zártunk. A vezető részvények közül a MOL az emelkedni tudott 1,2%-kal 3.790 forintra, a Richter is 0,4%-kal 11.730 forintra, a Magyar Telekom is ment 0,5%-ot fölfelé 2.754 forintot, így ki lehet találni, hogy az OTP miatt nem lett pluszos a pénteki nap, mert hogy ott egy komolyabb korrekció, egy 2% körüli esés volt megfigyelhető 43.980 forintos záróár mellett, és hogyha megnézzük a középmezőnyt, akkor hát nagy izgalom nem volt, ott se voltak komolyabb mozgások, 0,5% plusz a Masterplusban, 1,8% mínusz az Appeninben, de ez volt a jellemző, ez az egy százalék alatti, vagy 1,5% körüli ármozgás, úgyhogy egy ilyen kis csendes pénteki korrekciós nap volt. Hát az, hogy hogyan folytatjuk, azt majd meglátjuk, mert ez a béke, ez valahogy nem akar kitörni az iráni konfliktusban, mert hogy most megint felrúgták, ugye Izrael, az Hezbollahot
0: támadta. Hát attól függ, hogy igen, de mégis attól függ,
1: hogy... Ők azt mondják, hogy ők nem voltak benne ebbe a paktumban, tehát az... szóval egy zűrzavar, aminek nem látni, mikor lesz vége. Irán, az a lényeg, hogy Irán megint visszazárta a Hormuzi szorost.
0: Uh-huh. De hát... nem ijedtek meg attól, azt mondta nekik az amerikai elnök, hogy ha lezárjátok a szorost, akkor nem lesz országotok.
1: Igen, és a...
0: De J.D. Vance meg azt mondta, hogy lesz. Ő meg előre haladó pozitív tárgyalásokról nyilatkozott. Na, talált ki ecsém, hogy itt akkor mi van.
1: Egy nagy zűrzavar, egy nagy kocsvasz, amiben jobb lett volna nem belekeveredni.
0: Jó, hát persze, azon már azt tudjuk, de azt... Igen, ezt pénteken is próbáltuk feszegetni, hogy mi van akkor, hogyha Izrael máshogy gondolja.
1: Márpedig máshogy gondolja.
0: Az elég gyorsan egyértelmű, hogy...
1: Ő próbálja ott a posztátszelet durogtatni.
0: Hát eltérnek az érdekek, hogy Amerika már menekülne ki az egészből, Izrael viszont a létét érzi veszélyben, és ő nem elégedett az eredményekkel. Úgyhogy hát a fő probléma most már inkább ez.
1: Igen, és hogyha ez, akkor viszont nehéz lesz a megoldás, ugye, mert ott az atomprogramtól kezdve az iráni katonai fenyegetettségen között sokkal keményebb megállapodást kéne kötni, amiben Irán nem valószínű, hogy bele fog menni.
0: Tehát Amerika már
1: nem látszik megint a vége.
0: Amerika már elkullog nagy megalázó vereséggel, de Izrael ezt meg nem teszi meg.
1: Igen.
0: Úgyhogy igen, innentől kezdve ez nehéz, fogalmunk nincs, hogy hova fog ez még fajulni. Na hát ez végis a tőzsdei blokknak a vége volt. Amúgy erre akkor a határidős indexek értelemszerűen nem örülnek, tehát amit látunk, hogy most egy -0.5%-ot vetítenek előre az amerikai nyitásra a mutatók, legalábbis a jelenállás szerint.
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Czoller Andi van itt pöttyös nyári ruhában. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Jó, minden oké?
3: Nagyon.
0: Te szereted a hőséget?
3: Nem. Kicsit sem.
0: Kicsit sem.
1: De... Én a meleget szeretem, a hőséget nem. Tehát nekem 32.
0: Hol a meleg határ?
1: 32. 32. Van. Aha. Lokkol vagy.
3: Nálam, nekem 28.
0: Nálam is 28,
1: meg,
0: igen.
1: Meg hát attól függ, hogy hol, ugye. Tehát a helyi adottságokat is figyelni kell. De ez a 35 környékehez. És egyre nehezebben félek, hogy itt a kor előre haladtával egyre kevésbé fog ez menni.
0: Hát nekem szűkül a range, amit élvezek, mert hogy házósabb is lettem, ugye télen azon nyavajgok, hogy igen.
1: Hát ez...
3: Kézzeljétek el, voltam pénteken koncerten, volt a Bandika is, meg a Cyborg is, meg az Onfra is, meg mindenkivel együtt voltunk az akváriumban, Fat Freddy's Drop-on, és találkoztam egy nagyon kedves hallgatóval, olyan aranyos volt, teljesen véletlenül kiderült, hogy én vagyok, és kiderült, hogy ő is minket hallgat, úgyhogy innen is csókoltatom Lacit, akivel ugye ott ismerkedtünk meg. A másik, amit mindenképpen el akartam nektek mesélni, hogy szombaton múzeumok éjszakáján voltam.
1: Mm-hmm. Igen.
3: Ráadásul fönt a levéltárban
1: Katona Csabán.
3: Hát többek között nála.
1: Az ő bázisa.
3: És fantasztikusan jó volt. Mm-hmm. A Monarchia gasztro történetéről is volt többek között szó, meg volt egy kis kóstoló is, meg épületbejárás, meg nagyon sok izgi dolog.
1: Nagyon klassz, óriási.
0: Én egy csúcskoncert miatt maradtam le erről. Úgyhogy
3: hát máshol voltál koncerten.
0: Máshol voltam koncerten, de...
1: Én meg nem voltam
0: gyerek
1: koncerten.
0: Gyerek is azt mondták, hogy ez csúcs jó volt, úgyhogy...
3: Szenzációs.
0: Tottenham stadionban egy óriási, gigantikus Gorillaz buli, aki szerintem ma az egyik csúcson levő zenekar.
3: Ez tök menő szerintem, hogy a gyerekeddel tudsz még menni.
0: Hárommal.
3: Hárommal mentél?
0: Persze.
1: Igen.
0: Egy közös nevező lett, ők lettek az egyik legfontosabb közös nevező, mindenki imádja őket. Na, hát akkor hírek. Legalább jó hétvégénk volt, jönnek a hírek.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
2: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig. Pont jókor. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e, Dürer kert, George Mihály.
5: A Big George Property bemutatja, kihagyhatatlan. Új lakások 10 budapesti helyszínen. Most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, illetve a 11-es főúton a Pünköst fürdő utcánál. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve a Gyáli úton a Határúttól. Lezárták mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától az Elk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányúsítás. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Az 5. kerületben a Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületen kell áthajtani épületfelújítás miatt. Kovács Botont, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
7: Memory.
2: Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Komoly vízellátási problémák lehetnek több Pest megyei településen. A gazdaságra is komoly hatással vannak a hőhullámok. Még ma távozhat posztjáról a brit miniszterelnök. Ma is 35 fok feletti hőmérsékletekre készülhetünk, délután a gomoly felhőkből elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar, az északi, északkeleti szél több felé élénk lesz. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Leállt a vonat közlekedése a győri fővonal egy szakaszán. Bicske és Biatorbágy között felső vezeték szakadás történt, ezért ott, illetve Kelenföld és Tatabánya között pótlóbuszok járnak. A MÁV jeleztem, a végéig nem kell jegyet venni a vonalon közlekedő Intercity-kre, emellett a BKK a 4-es metrón is elfogadja a vasúti jegyeket. Nagyon erős UV-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A meteorológiai szolgálat közlése szerint Pest megyében, valamint a Dél-Alföldön és Észak-Magyarországon is olyan erős lehet az UVB-sugárzás, ami már fokozott egészségügyi kockázatot jelent. Közben figyelmeztetést adtak ki, hogy délutántól több helyen, akár több hullámban is lehet felhőszakadás, jégeső, amelyet viharos széllökés is kísérhet. Komoly vízellátási problémák lehetnek több Pest megyei településen. A vízszolgáltató szerint a megnövekedett fogyasztás miatt Ráckevén, Szigetbecsén és Dömösön nyomáscsökkenés vagy átmeneti vízhiány is előfordulhat. A Daköv arra figyelmeztet, hogy ha tovább nő a fogyasztás vagy műszaki meghibásodás történik, kritikus üzemállapot alakulhat ki. Arra kérik a lakosságot, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel, és ne töltsenek medencét vele, ne mossanak autót, csökkentsék a locsolásra használt víz mennyiségét és gyakoriságát, valamint ne locsolják ivóvízzel az utakat, járdákat. A nyári hőhullámok a gazdaságra is komoly hatással vannak. Egy tanulmány szerint az extrém meleg, ami 32 fok feletti hőmérsékletet jelent, fél napnyi sztrájk gazdasági hatásával egyenértékű lehet. Az elemzések szerint az európai GDP-ből idén akár 0,5% is elveszhet emiatt. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Franciaországban olyan hőség van, hogy betiltották az alkoholfogyasztást a tegnapi rendezvényeken, írta a BBC. Tegnap volt a zene ünnepe Franciaországban, és milliók ünnepeltek az utcákon. A délnyugati régiótól a párizsi térségen át Burgundiáig 40 fokos kánikula volt. Az ország lakosságának háromnegyede szenved a forróságban. Vonatjáratokat kellett törölni, és az iskolai tanítást is felfüggesztették. Az Eiffel-toronynál is korlátozták a belépést, csak kora délutánig engednek fel embereket. Még ma távozhat posztjáról a brit miniszterelnök. Sajtóértesülések szerint a munkáspárti kormányfő a kabinet vezető tagjaival zajló beszélgetések után belátta, hogy helyzete a munkáspárt és a kormány élén tarthatatlanná vált.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: A több órás napsütés mellett ismét megnövekednek a gomoly felhők, délután elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, néhol pedig akár jégeső is előfordulhat. Az északkeleti szél erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek, 30-35 fok valószínű.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
8: Mi nem beszélünk rombuszokban.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Hát jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez továbbra is a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Június 22-e hétfő reggel van, 7 óra 11 perc, amikor itt vagyunk Ács Gáborral.
6: És Gede Balázzsal.
5: És a hallgatók is, akik közül Robertson azt írja, hogy a We Don't Play Guitars mekkora statement. Majd ír egy másikat, egy még nagyobbat, hogy ő plays guitars. És arra is odaírja, hogy mekkora statement. Köszönjük szépen!
6: Hát a lányok is csak átvertek minket a dalban. Természetesen, az ott a lényeg.
5: Igen. Győri fővonal elképesztő. Kaptunk egy ilyet, de majd jön folytatás, mert itt ugrabugrálnak a pöttyök. Azt majd még megvárjuk.
6: Mármint olyan értelemben, hogy leszakadt a felső vezeték. De bármikor, bárhol előfordulhat, szóval ez...
5: Igen.
6: Nagyon nehéz. Igen, vitatkozok, én rengeteget utazom vonattal, és szeretek is, és elég sok ismerősöm mondja, hogy egyszerűen nem meri megkockáztatni. Tehát én az összes vidéki dolgomra, ha lehet, akkor vonattal megyek, mármint hogyha menetrendileg belefér, és hogy ez mekkora kockázat, hogy ilyenbe beleszalasz, tehát hogy több órás késés lehet.
5: Igen,
6: hogy...
5: én sem nagyon szeretek itthon vonatozni, és nem is szoktam.
6: Hát ez az, igen. Az ilyen nehéz érvelni, hogyha gyakorlatilag igen. Minden nap van egy ilyen, mert a hétvégén is voltak fennakadások, méghozzá komoly fennakadások, valószínűleg összefüggésben azért az extrém meleggel, bár most már talán extrém melegnek sem lehet nevezni egy 33 fokot, tehát sőt 34-et. Úgyhogy nekem eddig szerencsém volt, egy-két óra ráhagyással mentem mindig, de megértem azt, hogyha valaki miután a hírekben gyakorlatilag minden héten hallja, hogy melyik vonalon állt le órákra a közlekedés, hogy azt a következtetést szűri le, hogy nem meri megkockáztatni. Pedig olcsó. És
5: hát oké, hogy olcsó, az nem lesz olcsó, hogyha valamiről lemaradsz.
6: Ha valami fontosról nehéz.
5: Azt írja Péter, munkatársam elindult egy órája Tatáról, és most Bicskéről visszatolták őket.
6: Aha, igen.
5: Na hát az
6: ilyen. Ha leszakad a felsővezetőjük, sajnos, akkor nincs más. Uh-huh. De hol vannak az a lázárbuszok ilyenkor? Tehát ugye elvileg nem ott kéne...
5: Ezt elvitte a lázár.
6: Ja, azt akkor vitte magával. Aha. Na jó, de akkor miért nem küld a vitézi másikat, hogy fölmerült a kérdés a hallgatóban? De...
5: Átnevezve vitézi buszoknak. Sziasztok, bármikor leszakadhat. Egy éve újították fel, és azóta is folyamatosan javítják, írja a kedves hallgató. Aztán... Sziasztok, volt már ilyen, ha jól emlékszem, a Café Jó Inkubátor.
6: Ezt vajon mire írta? Te tudod?
5: Nem. Hirtelen valahogy összeért két üzenet, de ez két hallgatótól, mert hogy...
6: Hát ezt nem fogjuk megfejteni szerintem.
5: Nem fogjuk megfejteni, igen.
6: Majd megírja ő szerintem.
5: Jó. 0636, ezt lehet, hogy még nem mondtuk, 980-980, ide jöhetnek üzenetek bármilyen ügyben, és azt írja még egy hallgató Redus, hogy ma lehet, hogy én is benyaltam a győri fővonalat 13.30-as indulással. Hát az még akár össze is jöhet, nem biztos.
6: Ez teljesen bizonytalan, hogy a felsővezeték szakadás mennyi indulat hegeztük meg, tehát az milyen függ attól, hogy milyen súlyos, mennyire látsz, szóval azt így nem tudhatjuk.
5: Ja.
6: Az általában egész napos fennakadást
5: szokott jelenteni. Ügykörés. Na nézzünk budapesti híreket.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Igen, írja a hallgató, ja, hogy a kinevező, a Tardos Gergő kinevezésére írta, és azt kerestem a Löpapa üzenetét, mert ő is írt egy ilyen hasonlót, ugye, hogy már majdnem elnök lett a valaki, ugye sokszor kapjuk ilyet, hogy nem tudom én ki for president, és a Tardos Gergő már lépett egyet az elnökség felé, ugye AKK vezérigazgató.
6: De a Café Jó Inkubátor, de Barca Gyurira cél az?
5: Például. Meg ugye, hát, igen, így van.
6: Vele is mennyit beszélgettünk tizen sok évvel
5: igen.
6: ezelőtt. És ő is AKK vezér? Nem.
5: Hogy AKK vezér. A beszélgetések interjúk után igen. AKK vezér lett, aztán az AKK-tól elkerült uh-huh. Világbank, vagy nem tudom, IMF, vagy valahova.
6: Igen.
5: Nemzetközi porondra. Uh-huh. De igen.
6: Tényleg, látod, de még eddig nem jutott eszembe, most, hogy a hallgató. Csak összeraktuk, és ráadásul tényleg tök jó.
5: Uh-huh. Na, nézzünk híreket. Azt mondja, hogy nálad van valami, mert én most fogok hozzá, kérlek szépen,
6: igen,
5: a parkolóautomatákat vizslatom.
6: Igen, ez egy fontos információ, hogy ez nem jött be ez az ígéret. Eltüntetjük a parkolóautomatákat, kényelmesebbé tesszük a parkolási díjfizetést, a Budapest Go-val lehet parkolást intézni 2026. júliusától, elsőbséget adunk a közösségi közlekedésnek, BKK bérlettel olcsóbban lehet parkolni. Ez volt a főpolgármester 2024. novemberében tett ígérete, sőt, tehát erről közgyűlési döntés is született. Úgyhogy ennek az a része megvalósul, hogy lebontják a parkolóautomatákat,
5: igen.
6: és már nem lehet. Hú, szegény Várkonyi kolléga. Hú, de fog ő lázadni. Ő azt mondta, hogy örök életében érmékkel tömi az automatát, úgyhogy ez hogy fogja ezt megugrani?
5: Hát csak azért is, ugye már kérdés. A buta telefonjával bár SMS-ezni csak tudnám.
6: Az ilyen kamu buta egyébként.
5: Kamu buta? Aha. Elég okos ahhoz, hogy ne legyen buta.
6: Az ilyen szándékosan
5: ja.
6: Igen, butának tűnő, de amúgy egy sokat tudó készülék. Hát SMS-t azért mindenki tud küldeni. Tehát szerintem...
5: Igen, az már annak idején is azért úgy ment a régi...
6: Na akkor most sajnáljuk kicsit Várkonyi kollégát, kénytelen lesz átállni az SMS-es parkolás fizetésre, mert már nem lehet dobálni az automát. Szóval az ígéretből az megvalósult, hogy leszerelik az automatákat, csak éppen a kedvezményes, az, hogy BK, az, hogy kedvezménnyel parkolhatnak azok, akiknek van a tömegközlekedésre bérletük, az nem. Természetesen a Telex, aki hozza ezt az információt, megkérdezte, hogy miért nem. A válasz, hát szerintem kitalálható, a szokásos, a főváros jelenlegi nyomorult pénzügyi helyzetében mindenhonnan vissza kellett venni, és egyszerűen azt a fejlesztést, amihez az applikációban szükséges volt, ezt is leállították erre, már erre sem jutott forrás, meg ugye gyakorlatilag semmire. Aztán lehet vitatkozni, hogy mi az, amire mégis igen, mégis nem. Úgyhogy ezt a projektet ezért állították le, szeretnék továbbra is megcsinálni, tehát ez a mondás, hogy ez nem került a napirendre, úgyhogy majd esetleg lesz normális finanszírozási helyzete a fővárosnak, akkor ez is sorra kerülhet, de hogy ez az ígéret azért tűnt el a süllyesztőben, mert a fejlesztést nem tudták elvégezni a Budapest Go-ban, amihez szükséges lett volna. Tehát, hogy ha van BKK bérleted, akkor olcsóbban parkolhass. Ami azért, egyébként azért is fontos most, mert egy jókora parkolási díjemelés következik most, és nem egy 10%-os, hanem mennyi?
5: Hú, valami
6: 25%-os. Úgyhogy ez most tényleg húsba vágó lehet. Messze-messze infláció fölötti emelés következik most a parkolási díjakban Budapesten.
5: Aztán keddi félig másodfokú hőségriasztáson érvényben az országban, ezért Karácsony Gergely főpolgármester egy Facebook posztban emlékeztetett, hogy Budapest forgalmas közterületein, illetve sűrűn lakott részén 3-500 méterenként van ivókút. A térkép nem csak a budapest.hu-n van fent, hanem a Budapest Go-ban is elérhető. 3-500 méterenként. Ivókút, hát az kell is, mert egyet nem tudnék mondani. A hajléktalan ellátásban külön protokoll lép életbe, minden telephely befogadja a hőségelő betérő embereket. Karácsony szerint a fővárosi szociális ellátórendszer kiemelten figyeli azokat, akik segítségre szorulnak, a fővárosi rendészet járőrei pedig vizet osztanak, és szükség esetén el az ellátórendszerhez irányítják a rászorulókat, plusz az utakat is locsolják. 20 mosó locsoló járművel hőtérképek alapján a legkritikusabb helyeken mozognak, tehát nem csak úgy akárhol. A locsolással 6-8 fokkal lehet csökkenteni az aszfalt hőmérséket. Ezen korábban is spekuláltam, hogy ez mennyire hatékony, mert egy egyszeri locsolással és egyszeri hőség vagy a levegő felfrissítésével, oké, okay, valameddig tart, nem tudom, fél óra, órát ilyen melegben, amikor az elillan és újra indul az egész, tehát az legalább, nem tudom, x időnként meg kéne ismételni, hogy hatásos legyen, gondolom én. Nyilván az egy is több, mint a semennyi, hogyha a lényeg, hogy ezek a locsolókocsik azért mennek és hűtik az aszfaltot, ahol úgy látják a hőtérképek alapján.
6: Hallgató megerősítette, hogy igen, neki is Barca Gyuri jutott az eszébe ezáltal, hogy a Millás reggeli szakértőből már korábban is nálunk sokat feltűnő kiváló szakértőből utána már a madosság
5: közt mondta. Hát az AKK küldheti a juniorokat akár ide tréningezni, és akkor hát a kineveljük majd a jövő nagy elnökeit, vezérigazgatóit.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.
2: Na hát a hőhullámok, hőség okozta, hogy mondják, ez negatív externáliák a gazdaságban, ugye?
3: Ezzel nem vagyok nyűgözve. Bevágottál Poginál szerintem.
2: Ez
3: volt a cél, nem?
2: Próbálok, igen, hogy valami jó jegyet adjon. Az Alliance Research-nek a tanulmányát fogjuk, vagy alapgondolatait citálni, de rögtön a végével kezdeném, mert az engem nagyon meglepett, mint záró gondolat, hogy az extrém hőség nem csupán az időjárás változásának eredménye, hanem komoly gazdasági kihívásokat is jelent. A globális és európai gazdaság számára egyaránt fontos, hogy időben felismerje a veszélyeket, és alkalmazkodjon a változó körülményekhez. Hát nem vagyunk ezzel elkésve, hogyha még csak most szólítjuk fel az érintetteket, hogy ismerjük fel ezeket a jelenségeket. Pogácsa Zoltán közgazdász, a társadalomkutatóval, a Soproni Egyetem docensével fogjuk ezt megvitatni. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Hát ugye te használtad ezt a negatív externália kifejezést, ami valóban egy ilyen közgazdasági szakszó, csak ugye az externália, az azt jelenti, hogy valami külső.
2: Igen.
4: És ugye az azt feltételezi, hogy ez a gazdaságon kívüli történet. Miközben hát itt arról van szó, hogy ez nagyon is a gazdaság maga most már. Tehát ugye azok a jelenségek, amelyekről beszélünk, ezek évtizedek óta velünk vannak. Ezek a gazdaságnak a belső sajátossága, hiszen gyakorlatilag a gazdaság működését befolyásolja. Tehát valamikor a 1960-as, 70-es években már különböző tudósok felhívták a figyelmet arra, hogy ez történik. Sőt, tulajdonképpen a 19. század végén egy svéd tudós felfedezte a kapcsolatot a hüvelykáztatású gázzak és a felmelegedés között, csak aztán hosszú időre ez így off the agenda, és valamikor ugye a 20. század vége felé pedig hát egyértelműen a tudósok ezt jelezték, és azóta persze eltelt, hát körülbelül egy ilyen 5-6 évtized, tehát azért igen, válasz a kérdésedre az, hogy igen, bőven lett volna idejük felfigyelni erre.
2: Hol tartunk most egyébként? Ezek mennyiben épülnek be a gazdasági gondolkodásba? Tehát vannak-e jó példák, ahol azért, vagy jó területek, most nem tudom, hogy ki tudunk emelni országokat, akik erre különösen figyelnek, vagy területet, iparágokat, ahol azért ez már megjelenik ezeknek a klímaváltozásoknak, mérsékleti problémáknak a beépülése. Mit tudunk erről?
4: Hát mindenki alkalmazkodik tulajdonképpen, hiszen mondok egy példát, az is egyfajta alkalmazkodás, amikor egyre melegebb napok vannak, és egyre több a meleg nap, és akkor ugye az emberek elkezdenek légkondicionálókat beállítani. Ez is maga a gazdaság, hiszen ugye egyrészt otthon a lakásaikban, az irodáinkban légkondikat állítunk be. Most ez megjelenik a gazdaságban, csak ugye ez tovább rontja például a helyzetet, hiszen ugye ennek az előállítása, ennek a légkondinak, ennek a működtetése, ugye a drót másik végén gyakran még mindig gázerőmű van, vagy szénerőmű van. Úgyhogy persze egy csomó zöld típusú átállás is van, de hát egyelőre még mindig azt látjuk, hogy a teljes üvegházhatású gázza a világgazdaságnak az növekszik. Tehát hogyha az egészet nézzük, akkor ezek a típusú alkalmazkodások, ezek még mindig kevesek.
2: Igen, mint ahogy ugye nálunk is már, nem tudom, szerintem 10 éve hajkurászuk ezt a lakóingatlanok hőszigetelési programját, mert hogy azzal mennyi minden energiát meg lehetne takarítani, és még mindig csak a tervezés, a gondolkodás és a vakarózás állapotában vagyunk, holott eléggé leromlott állapotú és energetikailag eléggé megkérdőjelezhető állapotú lakóingatlanokban élünk.
4: Sőt, hát ugye Magyarországon még volt ez a rezsicsökkentés nevű csoda is, ami gyakorlatilag ugye arról szólt, hogy észre se vett, hogy probléma van, tehát hogy ne is próbáld meg renoválni az épületedet és annak a hőszigetelését, hanem majd segítünk és úgy tartjuk, ahogy van. És hát ugye ez tulajdonképpen a gazdaság minden részén igaz, hiszen itt beszélünk olyan dolgokról, hogy például a mezőgazdaságban az elsivatagosodás, itt beszélünk arról, hogy milyen energiaformákat használunk, szóval, hogy így gyakorlatilag nagyon sok helyen megjelenik ez a hétköznapokban.
2: Hol lehetne ehhez igazán jól hozzáfogni, ugye, mert te is azt mondod, hogy ezek azért alapvetően helyi kezelés, sőt, még annak sem a legjobb például egy légkondi bekapcsolása, ugye, mert még a helyzeten is ront, amellett, hogy pillanatnyilag pontszerűen valamiféle megoldást ad, de azért lehet, hogy több kárt okoz, hogy mi lehetne a jó irány, mivel lehetne foglalkozni ahhoz, hogy valami változás legyen?
4: Nézd, én megpróbáltam ezt végig gondolni a fenntartható gazdaságról szóló könyvemben, megpróbáltam, én is elég elégedetlen voltam azzal kapcsolatban, hogy mindig csak arról beszélünk, hogy ez a baj, az a baj, így nem fenntartható, hogy hogyan lehetne fenntarthatóvá tenni. És arra jutottam, hogy négy dolognak a szorzata tulajdonképpen, hogy mennyi üvegházhatású gáz jut a levegőbe. Az egyik, hogy hányan vagyunk, tehát hogy a népesség növekedés az teteris paribus növeli az üvegházhatású gázt, a másik az a GDP-nek a növekedése. Tehát a GDP növelés egyszer megint csak teteris paribus, tehát minden mást változatlanul hagyva az növeli. A harmadik az, hogy egy egységnyi GDP-t az mennyi energiából állítunk elő. Ugye itt vannak javulások, tehát nyilván energia megtakarítási projekt az rengeteg van világszerte, csak hát ugye ez mindig is egy pozitív szorzó lesz, hiszen ez energiát mindig.
2: Ez egy érdekes pont lesz így az AI kapcsán, amikor azt mondjuk, ugye, hogy az termelékenység javulást hozhat nekünk, meg nagy fejlődést, csak hogyha azt is vizsgáljuk, amit most te mondasz, hogy milyen energia inputtal állítjuk elő ezt a hatékonyságot, akkor a teljes egyenlet nem biztos, hogy pozitív.
4: Hát igen, és vagy az elején ugye ez rengeteg energiát fog jelenteni. Persze lehet megtakarítási projekteket csinálni, csak az energiabevitelünk mindig pozitív szorzó lesz, hiszen ezt általános iskolában megtanuljuk fizikából, hogy energia nélkül nem tudunk semmit csinálni. És hát a negyedik szorzó, ez a mennyi üvegházhatású gázt használunk fel, amikor egy egységnyi energiát előállítunk, felhasználunk. És ugye itt van a legnagyobb probléma, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy ez majd javulni fog, és majd ez fog megmenteni minket. De hát ugye erről szólnak a fizikusoknak a figyelmeztetései, hogy a legalapvetőbb technológiákra nincsen skálázhatóan, mert nagyon-nagyon nagy számú emberiség esetén üvegházhatású gázmentes megoldásunk. Gerencser András fizikus professzor szokta például felhívni a figyelmet Magyarországon, hogy hát mondjuk a városiasodás az azt jelenti, hogy vasbeton épületeket építünk, meg csatornákat, meg utakat, és hát se a cementtermelésre, se a acéltermelésre nincsen skálázható üvegházhatású mentes megoldásunk, vagy egyszerűen csak élelmezzük az embereket, ezt ugye műtrágya felhasználásával tesszük, és nincsen skálázhatóan alternatív megoldásunk. Tehát egyelőre a gazdaság nagy része az bizony üvegházhatású gáz kibocsátás mellett növekszik, és nem arról beszélünk még, hogy elkezdjük egymást nyertetni, hogy ki mennyit repül, hanem még csak lakunk valahol, meg eszünk, és már is ott tartunk, hogy gyakorlatilag a gazdaság növekedése és az emberi népesség növekedése az üvegházhatású gáz kibocsátás növekedéssel jön.
2: Hát ettől nem lehetünk vidámabbak, ennek nem nagyon látszik most akkor a vége, vagy a megoldás oldala, vagy legalábbis nem a közeljövőben.
4: Ez igaz, de én annak örülök azért, hogy ez most már nagyon-nagyon benne van az emberek tudatában. Tehát én megemlékszem arra, hogy egy 20-30 évvel ezelőtt ez egy periférikus probléma volt, és a zöldeknek a problémájaként kezelték. Még emlékszem arra talán ti is, amikor Lányi András hozzá láncolta magát egy fához az akkori Roosevelt téren. Az emberek azt gondolták, hogy az ember egy bolond.
2: Igen.
4: Ma meg ott van, hogy gyakorlatilag a teljes társadalom egy emberként viszem fel, hogyha kivágnak egy fát, és minden ilyen felmérés azt mutatja, hogy a magyaroknak is a klímatudatossága elképesztő magas szintre emelkedett, ezen belül a 20-30 éveseknek. Kifejezetten ez a legfontosabb probléma, és hát mondjuk néhány régiót eltekintve, tehát mondjuk Donald Trumpot és a republikánusokat, meg a közel-keletet eltekintve gyakorlatilag a világ többségében ez ma már így van. Hát ez elég szomorú, hogy a világ első számú embere az idénként kivezeti az Egyesült Államokat a legnagyobb fogyasztók egyikét a Párizsi Klímaegyezményből, de azért a világ nagy részén azért a probléma tudatosságban megvan.
2: Ez is valami. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Jó munkát, szép napot!
4: Sziasztok!
2: Pogácsa Zoltán közgazdásszal, társadalomkutatóval, a Soproni Egyetem docensével beszélgettünk arról, hogy hogyan is hat az életünkre, a gazdaságra, a hőség, a hőhullámok.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
6: olyan finomság, mint a gumimaci.
5: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
6: olyan finomság, mint a gumimaci.
5: Azt akarja, hogy megszeresd. Egy...
6: gumimaci, de nem olyan az acskója, viszont nagyobb.
5: Kettő...
6: anyukád azt hiszi, hogy ez olcsóbb.
5: Három...
6: te azt hiszed, hogy ez finom.
5: 4.
6: Igazából kicsit drágább, és az íze sem olyan jó.
5: 5.
6: Ilyenkor kéne, hogy eszedbe jusson, hogy a Lehel piacon van egy kínai, akinél lehet kapni gumidenevért. Csak nem jut eszedbe.
5: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
7: Kritika? Azt nem tanultuk.
5: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat!
7: Napközi. 15-15-kor.
5: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
8: 50-50.
9: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
10: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
9: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
11: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
12: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
9: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
9: Millás reggeli.

0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: Körülnézünk, hogy mi várt a héten, hát az MNB kamat döntés az mindenképpen a középpontban van, úgyhogy ezzel fogjuk kezdeni Epik Győzővel, az OTP elemzési központ új vezetőjével. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És engedd meg,
3: gratulálunk,
1: hogy gratuláljunk, igen.
2: Köszönöm szépen.
1: Na, akkor nézzük meg, hogy mit várhatunk az MNB-től. Ugye sokan feszegetik itt, hogy már most aztán biztosan kamatot fog vágni. Akkor még majd kicsit jobban álltunk.
3: Sőt, fölmerült az 50-25 dilemma
1: Fölmerült az 50-25 dilemma, és igaz, akkor még jobban álltunk ezzel a közel-keleti konfliktussal. Ugye ott volt egy pillanat a múlt héten, amikor egészen úgy nézett ki, hogy legalábbis egy időre rendeződik, hát most annyira nem olyan fényes a helyzet. Ez talán még jobban zavaró tényező lehet az MNB döntésében, illetve nem tudom mennyire van most már kőbevésve az, hogy csökkent fog az MNB?
2: Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy a legutóbbi kamatdöntés óta kijött hírek, gyakorlatilag minden abban az irányba mutat, hogy itt most már tényleg elindíthatja a kamatcsökkentést a jegybank. Ugye a legutóbbi kamatdöntő ülés óta kijött egy inflációs adat, ami a várakozásoknál kedvezőbben alakult. Ugye emlékeztetőül a piaci konszenzus 2,3% volt ugye a május inflációra vonatkozóan, ugye mi az OTP elemzési központnál 2%-ot vártunk, és még ennél is alacsonyabb 1,8% lett végül az adat. Ez egy kifejezetten nagymértékű és pozitív meglepetés volt. A másik dolog, ugye a hormuzi szorosban talán úgy tűnik, hogy sikerült előrelépést elérni, bár ugye a hétvégén megint vegyes hírek jöttek, de én ma reggel megint azt olvastam, hogy talán Svájcban sikerült valamiféle előrelépést elérni, és hát úgy tűnik, hogy ez

0: viszont bizonyos valószínűséggel úgymond a piaci árazásokban megjelent egy 50-es vágás lehetősége is. Én ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy azért ismerve a jegybanki vezetés óvatos hozzáállását, valószínűleg nem akarnak rögtön egy 50-nel nyitni, valószínűleg sokkal célra vezetőbb az, hogyha inkább a döntéskövető kommunikáció alakítják olyan módon, ami ugye egy további folyamatos kamatcsökkentést vetíthet előre. És hát igazából szerintem a magyar monetáris politikával kapcsolatban ez a legnagyobb kérdés, hogy hova és meddig csökkenhet az alapkamat. Ugye a piaci árazásokban az idei évre összesen 4 vágás, beleértve a nagyon nagy valószínűséggel ugye a holnapi napot be, tehát a holnapi napi vágással együtt 4 kamatcsökkentés árazódott be, a jövő évre viszont csak egy. És én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban majd az ősszel lesz nagyon érdemes figyelni. Ugye a kormány bejelentette, hogy az ősz folyamán ilyen októberben várható egy ilyen középtávú költségvetés és makrogazdasági kitekintés, ami hát lényegében tartalmazni fogja azt a makrogazdasági és költségvetési pályát, amivel ugye a kormányzat szeretne eljutni az euróbevezetés kritériumának teljesítéséhez. És amennyiben ez a dokumentum meggyőző lesz, és a jegybank módosítja az infláció célját, hiszen erre is szükség lesz ahhoz, hogy mi be tudjunk majd lépni az ERM2-be. Tehát, hogy amennyiben az ősz folyamán megerősítésre kerül ez a kezdeti nagy bizalom, hogy itt tényleg hamarosan euró lesz, akkor az a helyzet, hogy könnyen benne van a pakliba, hogy ez a kamatcsökkentési ciklus akár addig folytatódhat, amíg hát lényegében az eurós kamatszintek közelében nem ér a jegybank. Nyilván ez egy hosszabb távú várakozás, de hát az első lépését most kedden láthatjuk majd nagyon nagy valószínűség szerint.
1: Ez nagyon izgalmas, és ugye az is benne van a pakliba az óvatosságban, hogy nem is biztos, hogy egy ciklus indul, hanem hogyha esetleg ezek a geopolitikai feszkók, vagy bármi más felüti a fejét, akkor meg is állhat a jegybank, ugye nem csak itthon, ez most már a jegybanki működésben ilyen, ez az adatvezéreltség, ez egy abszolút beépült módszertan.
0: Így van. Ugyanakkor azt lehet látni, hogy tényleg Magyarország most jó értelemben megy szembe a világgal, tehát amíg ugye Európában, illetve a Fed esetében is kamatemelésekről beszélnek, meg egyébként a régióban is inkább ez a vége van terítéken, gyakorlatilag egyedül a magyar jegybank az, aki képes jelen pillanatban szembe menni ezzel a globális trenddel, ugye a nagyon jelentősen megváltozott kockázati megítélésnek köszönhetően.
1: Világos. Lesz egy inflációs jelentés is az MNB-nek egy pár nappal a döntés után, csütörtökön talán?
0: Igen, itt ugye a kedden publikálják ezeket az úgynevezett alappálya előrejelzéseket az ilyen fencsártokkal, amit ugye a kockázati eloszlás mutatják, de ezek ebben a formában úgymond még csak pár darab szám ez, és egy csütörtökön majd kezd inflációs jelentés, ami ugye egy bővebb kitekintést nyújt. Én azt gondolom, hogy egyébként érdemes lesz, vagy érdemes lehet most alaposan átnézni ezt az inflációs jelentést, és könnyen lehet, hogy azért olyan témák fognak szóba kerülni, mint hogy mekkora inflációs hatása lehet az ár és topok kivezetésének, vagy hát esetleg az, hogy hogyan és miként kellene módosítani az inflációs célt, ami, ahogy említettem, ugye elkerülhetetlen lesz, hogyha mi komolyan gondoljuk az euróbevezetést, illetve hát annak az előszobáját, az ERM2-be való belépést.
2: Uh-huh. Oké, kanyarodjunk akkor a külföldi piacokra. Milyen adatok várhatók, amik fontosnak tűnnek Európában, Amerikában?
0: Én azt gondolom, hogy Amerikából csütörtökön ugye érkezik ez a core PCE mutató, ez ugye a Fed által preferált inflációs mutató, illetve ugyanaznap érkezik még szintén Amerikából ez a személyes jövedelmek növekedés, illetve a személyes kiadások növekedése, de én azt gondolom, hogy a csütörtöki nap az inkább ez a core PCE mutató fogja meghatározni. A várakozások szerint ennek a hóperhó változása 0,2-ről 0,3%-ra gyorsulhat, hogy azért, hogyha ezt felévesítjük, akkor ez még mindig egy ilyen 3,5-4% közötti mutatót jelentene, hogyha ez a várakozások szerint alakulna, tehát ez jócskán meghaladja a Fed 2%-os célját, és hát az a helyzet, hogy nem csak a rövid bázisú hó per hó mutató emelkedhet, hanem az év per év mutató is 3,5%-os

0: 0,3%-ra gyorsulhat. Tehát ilyen értelemben a Fed nem közelíti, vagy nem közelítheti ebbe a hónapba a célját, hanem inkább távolodhat tőle. És hát az a helyzet, hogy a nemrégiben kijött ugye ez a termelői árindex, illetve abból is ugye ez az úgynevezett termelői magárindex, aminek rövid távon azért van elég jó előrejelző szerepe, mind a Core CPI, mind a Core PCE mutatóra vonatkozóan, az is nagyon kedvezőtlenül alakult, tehát ilyen értelemben még egy negatív meglepetés sincs kizárva az adatokban. És az amerikai inflációval kapcsolatban ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy amellett, hogy ugye az infláció 1% ponttal magasabb, mint Európában, tehát 4,2% volt a legutóbbi adat Európában, meg 3,2%, gyakorlatilag Európában ez az elmúlt hónapokban látott inflációgyorsulás lényegében az energiaárak emelkedésének köszönhetően, mert az excluding energy mutató az ugyanannyi, mint a tavalyi év végén. Ezzel szemben Amerikában nem csak az energiaárak emelkedése hajtja fölfele az inflációt, hanem az ilyen úgynevezett megélhetési költség, tehát ez a bérleti díjak emelkedése, az élelmiszerárak is kedvezőtlenebből alakulnak. Tehát Amerikában ez egy sokkal szélesebb bázisú, és nagyon úgy tűnik, hogy Amerikában a lakossági energiaárat nem csak a jelenlegi hormuzi szoros helyzet hajtja fölfele, hanem az AI adatközpontok óriási energiaigénye is hajtja föl Amerikában a lakossági energiaárakat. Tehát ilyen értelemben az amerikai inflációs probléma sokkal összetettebbnek tűnik, mint az európai, és hát erre a Fednek valószínűleg reagálnia kell, ugye az LKB már júniusban emelt egy 25 bázispontot, a Fed múlt héten még nem lépett, de a piac azt várja, hogy az idén legalább egyet, de bizonyos valószínűséggel akár két emelés is be van árazva a görbébe. És én azt gondolom, hogy itt arra lesz majd nagyon érdemes figyelni, hogy az új jegybank elnök Kevin Walsh ugye bejelentette, hogy ő nem biztos, hogy ezt a Core PCE mutatót favorizálná az infláció megítélésében, hanem a Dallas, illetve Atlantai Fednek vannak ilyen, hát mindenféle ilyen nyesett mutatói, ez a angol, ez a trimmed mutatónak hívják, hát amiben viszont most nem látszik semmiféle gyorsulás, de hát ugye erre szokták azt mondani, hogy ha mindig kiszűrjük azokat a tételeket, amik fölfele viszik az inflációt, akkor ugye
1: az látszik, hogy mindig rendben van. Statisztikában, amik találunk egy nekünk tetsző adatot, igen.
0: Így van, tehát azért ez nem kifejezetten abba az irányba mutat megítélésem szerint, ami az új jegybank elnök részéről a nagyon az inflációs cél teljesítése mellett elkötelezett irányba mutat, de hát majd fontos lesz látni, hogy tényleg a kommunikációba, illetve a Fed napi működésébe hogyan épül be az, hogy esetleg a Core PCE mutatót egy másik mutatóval helyettesítenék, mint targetált inflációs mutató.
1: Igen, és akkor még Európára gyorsan, ugye itt, ha jól látom, beszerzési menedzser index jönnek, meg fogyasztói bizalom.
0: Igen, Európával kapcsolatban azt várja a piac, hogy minimális mértékben javulhatnak ezek a beszerzési menedzser indexek, de azért az fontos látni, hogy alapvetően nem kedvező szinten állnak jelenleg, tehát egy nem kedvező helyzetből vár javulást a piac. Viszont azért azt is kell tudni, hogy ezek a beszerzési menedzser indexek jellemzően azért sokkal jobban ingadoznak az aktuális fejlemények tükrözve, mint maga a gazdasági teljesítmény. Tehát azért az, hogy az elmúlt hónapokban ezek beromlottak, azért láthatjuk, hogy az európai GDP még viszonylag kedvezően alakult, de természetesen, hogyha ezek elindulnának fölfelé, javulást látnánk bennünk, annak mindenféleképpen örülnénk. Én azt gondolom, hogy az európai növekedési kapcsolatban talán az egyik ilyen fontos, kiemelendő dolog az az, hogy ugye az első negyedében azt láthattuk, hogy az elmúlt években a fő húzóerőt jelentő mediterrán térség elkezdett lassulni, viszont úgy tűnik, és ugye ez Magyarország szempontjából fontos, hogy Németország viszont minthogy elindult volna fölfele, ugye a Q1-es növekedésük ilyen 0,34 volt, amit hogyha felévesítünk, az ugye már durván 1,4%, Ugye az USA-ban például 1,6% volt ez a mutató, tehát viszonylag régen volt ilyen helyzet, hogy ennyire közel esett volna a német az amerikaihoz. Tehát úgy tűnik, hogy azért Németországban is ezek a fiskális élénkítések, illetve a gazdaság alkalmazkodása folyamán úgy tűnik, hogy elindult valami pozitív folyamat, ami azért a magyar kilátások szempontjából mindenféleképpen kedvezőnek mondható.
1: Világos. Oké, Győző, nagyon szépen köszönjük, jó munkát és jó hetet kívánunk neked.
0: Szép én napon. Is köszönöm.
1: Szerbusz, szia.
0: Sziasztok.
1: Epik Győzővel, az OTP Elemzési Központ vezetőjével beszéltük meg a héten várható legfontosabb makroeseményeket.
2: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
1: Hát Czoller Andit várjuk ide nagy szeretettel.
3: Nem tudjuk a választ arra a kérdésre, hallgatónak, hogy a MÁV tavalyi nagy siker, vagy hát nagy sikerű, az nem pont a siker iránt érdeklődik a hallgató. Érdekes bejelentése a sínek fehérre festése projekt, ja. Annak az eredménye. Nem tudjuk, hogy abból mi lett igazából. Azt követően, hogy kipróbálták, nem hallottunk róla. Tehát nem
1: igen,
3: tudjuk,
1: olasz hogy... mintára talán, hogy ők csinálják, igen. És azt tudjuk, hogy nekik működik-e, vagy csak kenegetik.
3: Hát annyit tudunk, hogy nekik mű azért vezették be, azért próbálták itt nálunk is, mert hogy ott kedvezőek voltak a tapasztalatok, de ez, ez elhalt.
1: Kérdés, hogy jó festéket kentünk-e föl a sínre, ugye, mert hogyha az két oda-visszától lekopik, akkor nem fog működni.
3: Mondjuk a felső vezeték problémákon nem segít.
1: Ja, mert. Nem, hogyha a síneket kenjük. Azt is írja egy hallgató, kérlek, ha módotokban áll, nem csak a repertoáratokból, hanem az internetről és a ma reggeli emlékeimből is töröljétek a nem gitározós, ordibálós hölgyet. Túléltem, de traumát okozott. Köszi. Úgyhogy ezt vegyük figyelembe.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól észak felé és a Margit híd közelében, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a Városközpont felé, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Lassú a haladás a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Váci úton és a Megyeri úton a közös csomópont előtt. Telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál és tovább a Bécsi úton szakaszonként, a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, továbbá az M5-ös autópályán az autópiactól. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Takarékoskodjunk a vízzel és az árammal a kánikulában. Több évbe telhet, mire az új hévflotta megérkezik. Lezárult az amerikai-iráni tárgyalások első fordulója Genfben. Ma is 35 fok feletti hőmérsékletekre készülhetünk. A gomoly felhőkből elszórtan lehet egy-egy zápor. Az északi-északkeleti szél több felé élénk lesz. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Leállt a vonatközlekedés a győri fővonal egy szakaszán. Bicske és Biatorbágy között felső vezeték szakadás történt, emiatt pótlóbuszok járnak Kelenföld és Tatabánya között. A MÁV jelezte, a vonalon járó Intercity-kre nem kell helyi jegyet váltani, és a BKK a 4-es metrón elfogadja a vasúti jegyeket. Fokozódhat a hőség a következő napokban, délutánonként 35 fok feletti értékekre is készülhetünk, több városban hűsítő központokat alakítottak ki, az önkormányzatok pedig vizet osztanak. Egyes térségekben az extrém meleg miatt az infrastruktúra is túlterhelt lehet, amely áramkimaradásokhoz és vízellátási problémákhoz vezethet. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek a víz- és áramfogyasztás optimalizálására. Közben figyelmeztetést adtak ki, hogy délutántól több helyen, akár több hullámban is lehet felhőszakadás, jégeső. Több évbe telhet, mire az új hévflotta megérkezik, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tegnap a több mint 40 fokos szentendrei hévről jelentkezett be, és azt mondta, egész hétvégén azon a törvényen dolgoztak a kollégákkal, amivel még idén nyáron haza tudnák hozni a 700 milliárd forintot új légkondicionált alacsony padlós hévekre és intercity motorvonatokra. A BYD visszautasítja a feltételezést, hogy környezetkárosítást okozott volna Szegeden. A hamis állításokra az ügyvédünk fog válaszolni. Nem tettünk semmi rosszat, mondta Stella Lea, BYD alelnöke egy belgrádi nemzetközi konferencián. A Bloomberg cikke kiemeli, a kormányhivatal azért tett feljelentést, mert a cég nem tett eleget a kiadott környezetvédelmi engedély előírásainak. A gyarú szerint a beruházási területről kitermelt szennyezettségi határérték feletti alkilbenzol tartalmú földet több külső helyen rakták le. Az élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán úgy reagált, elvárja a BYD vezetésétől, hogy a jövőben szavai tettekkel igazolva működését teljes összhangban folytassa a környezetvédelmi és egyéb jogi előírásokkal. Biztató előrelépéssel zárult az amerikai-iráni tárgyalások első fordulója Genfben. A BBC azt írja, létrehoztak egy kommunikációs csatornát az incidensek és a félreértések elkerülése érdekében, azzal a céllal, hogy a kereskedelmi hajók biztonságosan áthaladhassanak a Hormuzi szoroson. A technikai tárgyalások a hét folyamán folytatódnak, közben az amerikai elnök közösségi oldalán arra szólította fel Iránt, hogy állítsa meg az általa támogatott libanoni fegyveres csoportokat. Ellenkező esetben az amerikai haderő Irán ellen hajt végre katonai csapást.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Délután elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, néhol pedig akár jégeső is előfordulhat. Az északkeleti szél erős lesz, 30-35 fok valószínű.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
2: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Június 22-e. Hétfő reggel van, 8 óra 9 perc, itt van Ács Gábor.
5: És itt van Gede Balázs.
4: Az azon sóhajtoztam, hogy már ez a június is mindjárt elröppen.
5: Pedig most kezdődött.
4: Igen, és mindjárt vége a nyárnak.
5: És ez mindig így van.
4: Igen.
5: Ez egy kicsit hosszú lesz, hogyha ez a 35 fok tényleg kitart, de emiatt talán hosszabbaknak éljük meg a nyarakat. Ha sokat vagyunk kín, vagy sokat érzünk belőle, és ez most ilyennek tűnik. De aztán lehet, hogy gyorsan elillan majd.
4: Hát igen, ahogy szalad az idő, hát úgy nem lepődnék meg, hogyha pikpakot lennénk a nyár végén, de hát majd...
5: Egy gyors lapszám, illetve csak egy adat belőle, és szerintem holnap egy kicsit részletesebben belemegyek, mert a Wall Street Journalhoz egy izgalmas sztorit a Polymarketról, hogy nagyot megy a fogadó.
4: Igen, hogy ott lehet a mindenre fogadni.
5: A mindenre, a bármire.
4: Fogadó oldal.
5: Oldal, igen. A vége az vagy igen lesz, vagy nem lesz, közben a százalékok sokat mondóak.
4: Tehát igen, hogy áll a fogadás, vagy ki mire, vagy hányan mire fogadnak, vagy mit is mérnek ott.
5: Ki mondja Donald Trump a McDonald's szót? De ezt csak azért mondtam konkrétan ezt, mert az egyik cikkben szereplő állítás volt.
4: De és ezt indítani bárki tudja, vagy egyébként hogy működik, hogy mire lehet ott?
5: Azt hiszem, hogy te is javasolhatsz, hogy te is betehetsz, hogy nek mi az engedélyezés, azt nem tudom, de gyakorlatilag bármi.
4: Annyi fura dolog van ott, hogy azért merült föl bennem korábban is, hogy oda lehet, hogy akárki küldhet ilyen kérdést.
5: A lényeg az, hogy ellepték az internetet a mindenféle videók, amelyen influencerek, már nem influencerek, most már kreátoroknak kell őket hívni, én kérek el.
4: Kreátorok,
5: nincsen influencerek, helyett kreátor szót kérjük szépen használni. Szóval az amerikai kreátoroknak fizetnek nagy összegeket, hogy bemutassák különböző promo videókon, ahogy kötik az üzletet, és végén kiderül, hogy nyernek. Megvizsgáltak, és akkor csak egyetlen egy számot mondok, 1100 valamennyit, 1105 ilyet, egyetlen egy sem volt valódi. Szóval a Polymarket kamu oldalakon valós kreátorok által készített, de azt is videókkal promózza magát, de a lényeg az, hogyha amelyiknél meg lehetett nézni, hogy a valóságban ezek a trédek hogyan performáltak volna, akkor kiderült, hogy a nagy részük az vaskos bukó lett volna, de a nyilván a videókban mindenki nyert és örömmel. Úgyhogy ebből most kezd kitörni a balhé ennek kapcsán, ez egy hétvégi Wall Street Journal moknyomozó anyag. Na, majd visszatérhetünk rá, mert tényleg érdekes. Okay.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
6: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
4: Kicsit szorult helyzetben leszünk, én legalábbis, mert szerintem még kérdést is nehéz lesz feltenni. Guatemaláról elég kevés hír ér el ide Magyarországra.
5: És körbejártuk néhányszor ebben a rovatban a világot, igen. De talán Guatemalában nem álltunk meg eddig,
4: emlékszem, ugye? Igen, hogy lett volna valami jog, de amikor a digitális nomádok adózását vizsgáljuk Amerikában, akkor éppen jó megállónak tűnik Guatemala, és hogyha mi nem is rendelkezünk kellő információval az országról, Malina Gábor biztosan, a BDO Magyarország vezető adótanácsadója. Szia, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok, hello!
4: Na, hát most mondhatnánk, hogy a VB kapcsán is izgalmas, mert az egyik helyszín alatt, ugye, Mexikóval határos, igen. Annak a déli határánál kezdődik Guatemala. Hát nem tudom, mit tudunk róluk, milyen gazdasági élet van ott, adózás.
5: És miért került fel a digitális
4: és
5: nomádok
4: főleg miért került
5: helyei oda, közé?
4: Gyaníthatóan ez egy jó hely nekik.
7: Így van. Helyezzük el akkor először Guatemalát így térben és időben, mert nem beszéltünk még róla. Ugye Közép-Amerikában található, Mexikó alatt, Honduras fölött, Belize, meg Salvador még neki a szomszédja. Ez egy kicsivel nagyobb a terület, mint Magyarország, ilyen 108 000 négyzetkilométer, a lakossága viszont jóval nagyobb, mert ilyen 19 millióan laknak majdnem az országban. Elég magas neki a népsűrűsége, és mert mindjárt beszélünk róla, hogy ez a nagy lakosságszám, ennek van jelentősége a GDP-je tekintetében is. A fővárosát az Guatemala City-nek hívják, ez a politikai meg a kulturális központja. A nyugati részén magas vulkáni hegyláncok találhatóak, északon meg trópusi esőerdők, egyébként ilyen viszonylag kellemes szubtrópusi neki a klímája, és majd mindjárt beszélünk róla, hogy ennek egy bizonyos növénynek a termesztésénél miért volt nagy jelentősége. A hivatalos nyelv az egyébként a spanyol, majd mindjárt egy szót erről, hogy miért, de nagyon sok őslakos, ez a tipik, az a, amit mi majának hívunk itt Magyarországon, olyan őslakosok lakják az országot, több mint 20 nyelvet beszélnek még, ami a spanyol mellett hivatalos nyelvnek számít, és egyébként a népességnek kb. A fele az őslakos maja indián származású, ami egy nagyon magas aránynak számít itt Latin-Amerikában. A gazdasági szempontból Guatemala egy érdekes ország. A régióban, ha most a méreteket nézzük, mármint a számok tekintetében a legnagyobb gazdaságnak számít, a 2025-ben több mint 120 milliárd amerikai dollár volt a GDP-je, ez több, mint ez egy nagyobb szám, mint több szomszédos országi együttvéve, mármint Guatemala szomszédos országait együttvéve, például El Salvador, Honduras, Nicaragua és Belize együtt sem tudtak akkora gazdasági potenciált összerakni, amivel utolérnék Guatemalát. Itt a régióban Guatemala adja a teljes közép-amerikai gazdasági teljesítménynek kb. Az egyharmadát, és egyébként a GDP-jük az minden évben egy ilyen stabil 2-4% közötti növekedés mutat. Most ha az egyfőre jutó GDP-t nézzük, akkor már nem olyan rózsás a helyzet, mert ez kb. 6500 dollár, ez egy ilyen közepesnek számít a régióban. Ugye ez azt jelenti, hogy jelentős a gazdasági teljesítményük, de viszont az egyfőre jutó jövedelem az még jóval elmarad a többi olyan latin-amerikai országtól, aki fejlettnek számít. Például a Belize, akit bőven ver GDP-ben, több más országgal is együttvéve, Guatemala, az az egyfőre jutó GDP-ben már veri Guatemalát. Ennek majd több oka van, mert mindjárt beszélünk róla. Az egyik az ugye, nyilván az, hogy magasabb, jóval magasabb a népessége Guatemalának, így magasabb GDP-t tud összerakni. Másrészt a nagyon nagy nekik az export mutatójuk, kávé, banán, cukor, harmadrészt pedig nagyon sok pénzt utalnak haza a külföldön élő guatemalaiak, ami nyilván nem itthon keletkezik az az érték, ami a GDP-t növeli, de hozzájárul ahhoz, hogy összteljesítményben magas legyen a guatemalai GDP. A történelméről csak pár szót, itt, amit már mondtunk, a maja civilizáció nyúlik gyakorlatilag vissza, itt már több ezer évvel ezelőtt éltek emberek, és ha jól néztem, akkor egyébként Ázsiából, az orosz területekről szivárogtak át évezredekkel ezelőtt az első lakosok, akik idáig, egészen eddig a földnyelvig lehúzódtak, és itt alapították meg az akkori kultúrát. A 16. századnak az elején aztán megjelentek itt a spanyolok, mint sok más latin-amerikai országban, és el is foglalták annak rendje és módja szerint, Mexikóból törtek egyébként be, és elfoglalták az országot, és a spanyol birodalomnak a része lett Guatemala. Itt egyébként a háborúban, meg azok miatt, a betegségek miatt, amit a spanyolok ide behurcoltak, azt becsülik, hogy kb. Az őslakosoknak a 80%-a meg is halt, miután a spanyolok megérkeztek az országba. Aztán itt kialakult egy nagy birtokrendszer az otthoni spanyol mintára, és egy nagyon hosszú ideig ezt határozta meg gyakorlatilag az országnak az életét. 1821-ben függetlenedtek Spanyolországtól, azóta van lényegében független guatemalai állam, és 1960-96 között egy elég durva polgárháborús helyzet alakult ki az országban, itt nagyjából 200 ezer ember halt meg, vagy tűnt el, amit aztán 96-ban aláírtuk egy békemegállapodást, és véget ért ez a helyzet, de a mai napig még van egy ilyen kettősség Guatemalában, ami a, hát majd lehet, hogy erről Botond többet tud mondani, ez egy demokratikusnak mondott állam, meg az is, de a korrupció, meg a szervezett bűnözés az még mindig a mai napig elég erősen jelen van. Na most egy kicsit részletesebben a gazdaságáról, ugye beszéltünk róla, hogy itt Latin Amerikában viszonylag erős pozíciót foglal el a GDP tekintetében. Ők nem csak, alapvetően nem csak mezőgazdasági országnak számítanak, mert a szolgáltatásoknak, meg az iparnak is viszonylag nagy a súlya, de azért még mindig, amikor Guatemalára gondol az ember, főleg ugye a kávé az egyik leghíresebb exportcikkük talán, de nem az lesz a legfontosabb, akkor nagy súllyal esik bele a latba. De a GDP tekintetében mondom, tehát ők erősek. És amiben a legerősebbek a világon, az gyakorlatilag egy fűszer, a kardamom. Guatemala a világ legnagyobb kardamom exportőre, úgyhogy ez egy nagyon drága fűszer, aki nem tudná, főleg a Közel-Keleten, meg Indiában, meg Ázsiában használják, külön a kávénak, meg különböző ételeknek az ízesítésére. A drágasági listán én úgy néztem, hogy a harmadik helyen áll egyébként fűszerek tekintetében a világon, az első a sáfrány, a második a vanília, a harmadik meg a kardamom. Ezt elvileg úgy került ide az országba, mert ez nem itt volt őshonos, hogy a 20. század elején egy német ültetvényes behozta ide Guatemalába, és kiderült, hogy ott az ország északi vidékein, ahol nedves szubtrópusi éghajlat van, az úgynevezett Alta Verapaz régióban, az nagyon, nagyon, nagyon is alkalmas ennek a fűszernek a termesztésére, és ennek az lett az eredménye, hogy mára Guatemala a világ legnagyobb kardamom exportőre lett, és egyébként a világpiaci kínálatnak több mint a felét adja. Tehát ez az, ami leginkább meghatározó az ország tekintetében, mezőgazdasági oldalról a kardamomnak a termelése, ezt zöld aranynak is hívják az országban. Aminek még nagy jelentősége van, és mondjuk az elején beszéltünk róla, ugye ezek az úgynevezett külföldi hazautalások. Nagyon-nagyon sok guatemalai él az Egyesült Államokban, leginkább több millióan élnek és dolgoznak ott napi szinten, és ezek az emberek rendszeresen pénzt küldenek haza a családtagjaiknak, és ezeknek a hazautalásoknak az összege elképesztően magas, mert több mint évi 20 milliárd dollár. Ez egyes években a GDP-nek a 20%-át is elérheti, nagyobb, mint a teljes kávé meg a banán exportjuk összerakva a szerencsésebb években. Tehát most érdekes, de mondjuk egy átlagos guatemalai családnak a helyzetét, az sokszor nem is a helyi gazdaságnak az állapota határozza meg, mert az egyébként nem annyira jó, hanem egy nem tudom, egy Los Angelesben vagy Houstonban dolgozó rokonnak a fizetése az fontosabb lehet, mint az, amennyit ők otthon keresnek, mert az otthoni keresetük az egyébként nem tud nagyon magasra menni, és az informális szektor, ugye ez a szürke gazdaság, fekete gazdaság, az brutálisan magas az országban. A nagyjából a vesések szerint a munkavállalóknak kb. 70%-a az úgymond feketén, vagy a szürke gazdaságban dolgozik. Ugye nekik nincsen munkaszerződésük, nem fizetnek adót, nem fizetnek társadalombiztosítást, nem lesz nekik nyugdíjalapjuk. Nagyon magas azoknak az embereknek a száma, akik ebben a helyzetben élnek és dolgoznak Guatemalában, mert egész egyszerűen nincs annyi munka lehetőség, ami felszívná azt a magas lakosság számot, amivel egyébként az ország rendelkezik. Amit még fontos talán elmondani, hogy a kávé, ugye a guatemalai kávé az nagyjából világhírű. Itt is egyébként az a vulkanikus talaj, meg az a mezőgazdaság, az éghajlat, ami az ország egyes részein megtalálható, azt tette lehetővé, hogy azt a guatemalai arabika jellegű kávét, amit ők otthon termesztenek, az odaérjen a világ legjobb kávéi közé. És ami még talán fontos gazdasági szempontból, az, hogy kialakult az elmúlt években egy olyan jelenség, hogy az amerikai, leginkább az amerikai vállalatok, de egyébként több európai ország is jelen van itt az országban, az elkezdte áthelyezni Ázsiából az egyes gyártási tevékenységeit, tehát áttelepítette a gyárakat Ázsiából ide Guatemalába. Egész egyszerűen azért, mert rájöttek arra, hogy főleg a Covid, meg itt az amerikai-kínai konfliktus, meg ugye a geopolitikai problémák miatt, hogy jobb az, hogyha közel van az én termelőegységem az amerikai kontinenshez, mint hogyha Ázsiában termelném ugyanazt, amit amúgy Guatemalában is tudnék, és nagyon sok cég migrált át Ázsiából ide Guatemalába, ugye ez jóval közelebb van az USA-hoz, olcsóbb egyébként a munkaerő, mint mondjuk Mexikóban, és elég fiatal a népessége Guatemalának, és ide áthozták a termelést ezek miatt a szempontok miatt az amerikai vállalatok, és egyébként az a várakozás, hogy az elkövetkezendő 10-20 évben Guatemala ilyen szempontból óriási profitálhat abból, hogy közel helyezkedik el az Egyesült Államokhoz, és nagyon sok olyan termelőegységet fognak ide áthozni, ami most még nem itt található, de a jövőben ide migrálhatnak. Ami szerintem még fontos, ugye, amit beszéltünk az elején, a maja kultúra, és ez pedig a turizmus tekintetében ad egy potenciált az országnak. Nagyon sok azok a hagyományos piramisok, amiket talán a legtöbben ismerünk a maja kultúrából, Guatemalában található. Ez egy jó lélekszámú turistát vonz az országban minden évben, kb. Több százezerre tehető, ami megint csak hozzá tud adni az országnak a növekedéséhez, meg a GDP-hez. Most ha az adózást nézzük, olyan nagy novumokat nem fogunk találni, náluk is van MÁFA, IVÁ-nak hívnak, ugye ez a fogyasztási adó. Ez lesz egyébként a legnagyobb bevételi forrása. Az SZIA, amit ők SZIA-nak hívnak, hát nagy jelentősége nincsen, mert ugye az előbb beszéltünk róla, hogy annyira sokan dolgoznak. Igen. A szürke meg a fekete gazdaságban, ilyen fizet meg egyszerűen adó. Ezért az ÁFA lesz a legfonsúlyosabb adó. Egyébként, ha megnézzük nemzetközi összehasonlításban azt, hogy mennyi adót szed be az állam, akkor azt fogjuk látni, hogy jóval kevesebbet, mint a többi hasonló szinten lévő ország a világon, tehát kb. A felét szedi be a guatemalai állam adó formájában a lakosságtól. Egész egyszerűen azért, mert nincsenek meg azok a feltételek, hogy ők hatékonyabb be tudják szedni ezeket az adóbevételeket, ami nyilván az állam szempontjából egy nagyon rossz helyzetet teremt, mert nem tudják olyan mértékben növelni a bevételeiket az adóbefizetésekből, mint amilyen mértékben egyébként lehetne vagy kellene. Mondom, adó tekintetében az ÁFA, aminek a legnagyobb jelentősége van egyébként az országban. Most a digitális nomádokra rákanyarodunk, hát azt lehet én szerintem elmondani, hogy Guatemala nem egy olyan hub, nem egy olyan központ a nomádok körében, mint mondjuk nem is tudom, egy olyan egzotikus ország, ami Bali vagy Mexikó, ahova ők úgy szoktak menni. Inkább egy közepes méretű, mondhatni organikus közösség alakult ki itt Guatemalában. Nem is tudják pontosan a guatemalaiak megmondani, hogy mennyi nomád tartózkodik az országban. Ez lehet több száz vagy több ezer fő. Meg egyébként szezonálisan ingadozik is, mert novemberben meg április között van itt a csúcsa, mármint abban a tekintetben, hogy hány nomád van az országban, és az is eltérő, hogy ők hol koncentrálódnak, mert azért azt el kell mondani, hogy Guatemalának vannak olyan részei, ami hát finoman szóval nem biztonságos, azok a városokon kívül eső részekről beszélünk itt, ugye, ahol viszonylag magasabb a bűnözési arány, nagyobb a szegénység, és így kevésbé lehet vonzó egy nomádnak. Inkább az úgynevezett Antigua Guatemala régióban szoktak ők menni, vagy az Atitlán tóhoz, vagy nyilván még a Guatemala Citybe, ugye a fővárosba. Itt ki is alakultak olyan kis közösségek, ilyen coworking irodák, amelyek arra lőnek, hogy itt külföldiek tudjanak dolgozni, de ezek azért nem jelentősek. Nincs egy olyan tömeg, aki ide jön, mint mondjuk Balira vagy Mexikóra, de egyébként, aki meg ide jön, az azzal fog találkozni, hogy viszonylag olcsó az élet. Tehát mondjuk a legtöbb digitális nomádot az USA adja a világnak, azért itt jóval olcsóbb a megélhetés, mint az Egyesült Államokban, mert ilyen 1000-2000 dollárból ki lehet jönni egy hónapban, vannak nyilván drágább meg olcsóbb részei Guatemalának ilyen szempontból. Az internet az viszonylag stabilnak mondható, főleg a városokban, vidéken meg egyébként sokan a Starlinket használják, ugye ez a Musk-féle találmány,
4: internetezés
7: alatt. Igen, mert nincs egy olyan kialakult internetes infrastruktúra, amivel ők tudnának dolgozni, de ez adja valószínűleg egyébként az országnak a legnagyobb potenciáját, tehát az olcsósága, meg egyébként a természeti adottságai, mert arról még az elején beszéltünk, hogy ugye vannak itt nagyon vulkánok, igen, piramisok, meg olyan turisztikai központok, amelyek egyébként vonzóvá tehetik az országot. Meg egyébként még azt talán el lehet mondani, hogy ugye az időzóna, amiben ők élnek, mármint Guatemala, az a US Central időzóna, az még ideális lehet amerikai ügyfeleknek az eléréséhez. Tehát jó időzónában helyezkedik el az ország. Meg egyébként könnyű is beutazni. Tehát a turista belépőt vagy vízumot azt viszonylag könnyen meg lehet szerezni. Nincs náluk egyébként olyan külön adózási rezsim a nomádok tekintetében, amiről szerintem már több országban beszéltünk. Nincs ilyen digitális nomád vízum, meg nincs olyan speciális adórezsim, amit ők a nomádokra rászoptak volna. Ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni, mint egy mezei ország tekintetében, tehát az fog számítani, hogy én mennyi adót fizetek itt, vagy hogy fizetek egyáltalán, hogy mennyi időt tartózkodok itt, és hogy adórezidens leszek-e az országban. De Guatemala nem egy nomád adóparadicsom. Nem találtak ki rá olyan struktúrát, ami azt eredményezné, hogy valaki mondjuk a jövedelmének csak egy meghatározott részét fizesse be itt adó formájában, hogyha ő digitális nomádnak minősül. Tehát azt lehet szerintem elmondani, hogy olcsó, meg szép ország, de még nincs teljesen kiforva az a rendszer, ami mondjuk egy digitális nomádnak nagyon vonzóvá tenné ezt az országot.
4: Oké. Nagyon köszönjük, ez is már sokkal több információ, mint amit az elmúlt években összecsipegettünk Guatemalából, azt gondolom. Úgyhogy most még továbbiakat halmozunk erre feledi boton. Jó voltából. Köszi szépen, Gábor, jó munkát, szép napot kívánunk.
7: Én is szervusz. Köszönöm, sziasztok, hello, hello.
4: Malina Gáborral, a BDO Magyarország vezető adótanácsadójával beszélgettünk Guatemaláról, mint digitális lehetséges célállomásról, de mint hallottuk, azért az nem egy nagyon vonzó a digitális nomádoknak, de a lehetőség az adott. De hogy milyen a politikája, külpolitikája, azt fogjuk megbeszélni rövidesen.
5: Még egy nevet hagyd dobjak, hogy hallgató is írt nekünk vele kapcsolatosan, szóval Luis von Ahn, Guatemala legnépszerűbb, vagy legmenőbb vállalkozója, illetve Guatemalából indult, szóval ő a Duolingo mögött álló fazon. És ő guatemalai...
4: Vannak bajai neki is, nem csak az országnak. Ja, mármint igen. A Duolingónak.
5: Ja, persze, mindenkinek vannak, de hogy ő lett egy olyan Latin Amerikából érkezett vállalkozó, aki hirtelen elképesztő jó dolgokat csinált. Tehát ő 18 éves korában ki tudott menni, mert a család összegyűjtötte neki Amerikában egyetemre, és akkor ott indította a vállalkozásait. Egy játékot fejlesztett, azt a Google vette, meg utána a Captcha, és ő csinálta. Aha. Mi is ez az a, hát ami kiszűri ezeket
4: ez
5: a botokat.
4: Ez az ember vagy
5: igen.
4: Igen. Szűrő.
5: És igen. Utána meg a Duolingo. Szóval ő most egy nagyon-nagyon híres Guatemalából indult. De hát a karrierét értelemszerűen sorozat vállalkozó, és aki rendkívül sikeres és tök érdekes élettörténete van, még mindig tök fiatal, úgyhogy akkor még őt megemlítettük.

0: elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha a érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
3: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
5: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6, 7, 8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
0: Millás reggeli. Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
6: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
7: Na hát megnézzük, hogy mi hátráltatja Bernardo Arévalót, aki 23-ban győzött a választásokkor, megindult egész jól a reformokkal, azt elakadt. Erre próbálunk fényt deríteni dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő segítségével. Szia, jó reggelt!
8: Sziasztok, jó reggelt!
9: Szóval lehet a demokrácia, a korrupciót, a brutális korrupciót le lehet-e küzdeni, vagy az már annyira beépült, hogy most egy ember nem csinál nyarat? Azt kíváncsian várjuk, hogy mi újság volt emalában.
8: Most ugye a helyzet azért az, hogy tényleg színes ez a kísérlet, illetve egy kicsit máshogy működik a politikai rendszer ennek az országnak. Tehát ez a Arévalo féle MAG mozgalom, aki bejutott a 160 fős kongresszusba, ők ugye összesen 23 képviselőt adnak. Uh-huh. Ezzel egyébként a nagyobbak közé tartoznak, de egy rendkívül töredezett törvényhozást képzeljünk el, ahol van ugye rengeteg kis párt, akik viszont ennek a bizonyos korruptak paktumának a tagjai. Tehát vagy ugye hát itt nincs tagság, de akik együttműködnek ezzel a hálózattal, ami nagyon sok különböző bűnözői hálózat elfedéséből áll össze, tehát nem egy nagy, hanem tényleg sok különböző hálózat működik együtt. Olyannyira sikeresek voltak, ugye, hogy ők 23-ban elkezdték blokkolni az elnök beiktatását, tehát Bernardo Arévalónak a beiktatását megpróbálta megakadályozni ez a maffia hálózat, amit végül a benszülöttek és különböző etnikai mozgalmak, akik csatlakoztak a MAG mozgalomhoz, akadályoztak meg, amiért egyébként egészen mostanáig nagyon kemény büntetéseket kaptak. Miért kaptak büntetést? Mert a legfőbb ügyészi hivatal, hogy nem, ugye ezt azt hiszem itt magyar hallgatóként most tudjuk érzékelni, hogy mit jelent az, hogy kinek a kezében van, vagy nincs épp a legfőbb ügyész. Tehát a legfőbb ügyészség az viszont teljesen az előző a korruptak mafiájának a kezében volt. Tehát ők tudták azt elintézni, hogy akár a demokratikus beiktatásért küzdő helyi törzs vezetőjét elvigyék, vagy akár ott éles lövedéket használtak egyébként a tüntetőkkel szemben. Tehát nagyon-nagyon keményen felléptek, és egészen addig mentek, hogy az ügyészség még független embereit vagy ellehetetlenítették, vagy külföldre kényszerítették különböző kohortvádakkal. Na most sikerült új főügyészt kinevezni, mert lejárt a mandátum. Tehát innen indul a történet második hulláma, hogy érkezett ugye, egy új főügyész.
9: Ugye ez van most, ugye ez már az idei történet, ugye ez a legfrissebb. Aha.
8: Május, tehát most májusban vagyunk, amikor Arévaló Gabriel García Lunát kinevezi legfőbb ügyésznek, és innentől indul ez az új történet. Tehát ez, hogy ugye az igazságügyi tárca és az ügyészség új kezekbe kerül, ezáltal pedig ugye részben ő, részben az Alkotmánybíróságban is rengeteg mandátum lejárt, ott nem teljes a tisztítás, de mégiscsak érkeztek új tagok, úgyhogy itt emiatt van most esély arra, hogy mégis a demokratikus reformmal valamit lehet kezdeni. Ugye ennek a vitatott része, de kétségtelenül nem sok választása maradhatott Arévalónak, az az, hogy a Trump adminisztrációval is nagyon szoros együttműködésbe kezdett. Tehát egyrészt nagyon komoly vámmentes részeket tudott kiharcolni itt a vámháború idején, ami hát most már látjuk, hogy mekkora szó. Ugye visszafogad évi több tízezer az Egyesült Államokból kiutasított részben guatemalait, részben egyéb latin-amerikai migránst, és ez pedig a legeslegfrissebb júniusi fejlemény, hogy aláírták a közös katonai bevetésekről szóló megállapodást. Tehát az Egyesült Államok a helyi erőkkel elvileg közösen hajthat végre katonai csapást az ország területén, hogy felszámolja a különböző részben kábítószerhez, részben máshoz kötődő mafia hálózatokat. Úgyhogy ezt azért Latin-Amerikában úgy mondanák, hogy kiszolgáltatta magát Trumpnak ez a kritikus tábor, a másik pedig az, hogy maga a helyi rendfenntartók úgysem bírnának ilyen képességekkel, és eleve pont, hogy annyira korruptak és a saját mafiájuk kezükben van, hogy nem tudnának önállóan eljárni a katonasággal együtt sem. Úgyhogy hiába volt itt különleges állapot meg minden, most már az amerikaiakkal együtt próbálják a rendet helyreállítani az országban.
9: Hát ez nagyon izgalmas ez a helyzet ott.

0: 300 ott lesznek 33 ember, akik nem feltétlen korruptak, viszont ellenzik a reformokat, és aztán van tényleg több mint 80 különböző képviselői hely jut a kicsi fragmentált pártocskáknak, akik közül nagyon sokat be tud vásárolni a alkalomattán, amikor a törvény úgy kívánja, a törvényhozás, a maffia. És azért, tehát hogy a maffia erejét lehessen látni, tehát ők meg tudták azt szervezni, hogy három börtönben egyszerre keltettek lázadást, ejtettek foglyul több mint 40 embert, és kellett kivonulni rájuk katonasággal együtt. Tehát itt nagyon komoly erőket tud felvonultatni a maffia, és ezért is ez a Sentinel terv elindult idén januártól, amikor ugye 30 napos rendkívüli állapot volt, ostrom állapot egész pontosan, hogy megpróbálják ezeket a fegyveres milíciákat, és hát a banda legdurvábban felfegyverzett bandákat is visszaszorítani.
1: Elég erős a állami karhatalom ehhez? Tehát nem kezdenek itt politikusokat, nem politikusokat gyilkolni konkrétan? Tehát azért látjuk nem messze ettől az országtól, hogy amikor veszélyben érzik magukat, akkor egész egyszerűen legyilkoltatják a politikusokat, akik velük szemben állnak.
0: Így van, tehát ez a kockázat, ez abszolút áll és fut. Ráadásul úgy, hogy tényleg, tehát az ország lakosságának ugye 41-2-3%-át adják a egykori ős lakosok, és hozzájuk képest ugye 15%-nyi az ő általuk bejuttatott képviselő a kongresszusba. Tehát egy nagyon eleve felborult társadalmi reprezentáció van a politikai élit részéről, és akkor velük szemben szerzett hatalmat, vagy tudja megtartani a hatalmat a végtelen mennyiségű drogkereskedelemből szerzett pénzzel ez a maffia hálózat. És hát ugye, ahogy te elhangzott, a 75%-os szürke gazdaság mellett azért itt a foglalkoztatásnak az a része, ami nem a kávé, meg a maradék turizmus, az gyakran bizony ezekhez a bandákhoz kötődik. És akkor erre jön rá ugye a 20%-os GDP-t kitevő hazaküldött pénzek nagyságrendje. Amire Trump viszont kivetett 1%-os adót, ez alól a legkülönbözőbb módokon próbálnak kibújni az Amerikában dolgozó guatemalaiak. Ez sem egy egyszerű történet, és hát hogy a világpolitika hogy tud itt még megjelenni. Guatemala a 11 ország egyike, akik Tajvant ismerik el, sőt, ahogy néztem, ő történelmileg az első, aki már egészen korán a 30-as években nekifutott ennek a kalannak, hogy nem ment a kommunista Kínával. Tehát ők nagyon régóta kitartóan az egy Kína politikában Tajvan pártiak. Kínának nincs is nagy követsége az országban, de egyéb módokon igyekszik jelen lenni, tehát ugyanúgy azért a nagy kínai IT cégek ott vannak a guatemalai állami hálózatokban és máshol. Tehát hiába van vagy nincs, attól még a gazdasági ereje ugyanúgy megjelenik Kínának. Tehát itt tényleg egy klasszikus amerikai szövetségesről van szó, ahova akarnak is a washingtoniak adni segítséget, hogy visszaszorítsák mind a migrációt, mind a drogcsempészetet, de ez pláne egy klímaváltozással együtt, ahol tényleg az ország 2-3 régióját is nagyon súlyosan sújtja már a klímaváltozás, itt az El Niño-nak van egy külön lecsapódása.
2: Azt akkor az idén megkapják, ugye a szuper El Niño az érik, és elég erősre ígérik a meteorológusok, úgyhogy akkor ott megint lesz baj.
0: Pontosan, és ugye ez a kávétermesztés is eléggé hamar, tehát 2050-re ez már itt elég be tudja vágni, plusz ugye olyan a kávébabokat megtámadó különböző betegségek már eddig is pusztítottak. Tehát tényleg az látszik, hogy a maradék működő részét fogja pont roncsolni a klímaváltozás a társadalomnak, illetve akik már eleve ki voltak szolgáltatva, őslakos közösségeket fogja érinteni. Tehát nem, ez a helyzet sem néz ki különösebben jól, úgyhogy ezért lehetett ez a pillanat itt is 2-3 éve, hogy megpróbáltak váltani ezek az elnyomottabb erők, és visszahozni a politikai képviseletet, és hát innen messziről nézve azért erre tényleg csak külső segítséggel, tehát az USA segítségével jelen helyzetben lehet valamilyen esélyük, hogyha tényleg vissza tudják szorítani ezeket a bandaháborúkat, akiknek a jelentősége viszont messze túlmutat az országon.
2: Világos.
0: Tehát itt a mexikói Sinaloától a dél-amerikai egyéb nagy hálózatokig, ugye ez csak egy tranzitország. Tehát ez mindig egy messzebbre mutató dolog, hogy ugye valaki el is fogyasztja azt a drogot, valaki más megtermeli, onnan több ezer kilométerre, a tranzit útvonal pedig mindig lesz.
2: Hát oké, köszönjük szépen, Botond!

0: szerintem a két blogból most jó sok mindennek tudtunk erről a közép-amerikai országból. Köszi szépen neked is, jó munkát és szép napot kívánunk.
1: Nektek is hallgatok, szia. Sziasztok!
0: Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő volt az, aki még Guatemala küzdelmeit, a demokráciáért itt feltárta, és ezeket a nehézségeket bemutatta.
2: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
3: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Megemlékeztünk Vörös Sándor Kossuth Díjas magyar író, költő, drámaíróról. 1913-ban született ezen a napon, június 22-én. A következőt mondta: szereteted ne olyan legyen, mint az éhség, mely mohón válogat ehető és nem ehető között, hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte lévőre. Mikor a szeretet válogatni kezd, már nem szeretet többé, hanem sóvárgásnak és undornak kettősége. Jó mondás, ez jó mondás.
2: Mm-hmm. És ezzel végére is értünk.
1: Ja, ezzel el is illant az óra. Ja,
2: ezzel el. Ez csak éppen ide még besúvasztott.
1: Czoller Andi, pöttyös ruhába, piros topánkába, nagyon nyáriasan. Minden alkalommal megcsodálom.
2: Topánkát nem is láttam az én oldalamról, nagyon, csak a pöttyös ruha látszik.
1: Nagyon, nagyon kis
3: piros táskám is van, csak úgy mondanám, csak ezt nem látjátok.
2: És a piros topánkához jár a piros körönfest és is nagyon-nagyon.
1: Igen, jó lábikon, igen, nagyon klassz, óriási. Úgyhogy
3: nyár van, élvezni kell.
2: Így van, így van.
3: Színesnek kell.
1: Így van, így van. Úgyhogy hát ilyen külsőségek között akkor jönnek a hírek, utána pedig mi visszajövünk és folytatjuk a Millás reggelit.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
4: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben, ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
6: A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyi intézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassú haladás a Kiskörúton az Astoria közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Barostértől, az Erzsébet hídon Pestre, valamint a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé, a Szélkámán tér közelében, illetve a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Lezárják mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. Mától a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Menyecske utcától az Elk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Az érintett BKK járatok terelve között. közlekednek, több megálló kimarad. Tart a felújítás a Mester utcában, mától a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között, szakaszosan a villamos pályára terelik a forgalmat. Kovács Botont, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
10: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Az eddiginél nyitottabb tájékoztatást ígér az egészségügyi miniszter. 10 osztrák vonat állt forgalomba, hogy segítsen a MÁV-nak. Hatalmas robbanás volt Katarban egy gázmező melletti ipartelepen. Ma is 35 fok feletti hőmérsékletekre készülhetünk, a gomoly felhőkből elszórtan lehet egy-egy zápor. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Nagyon erős UV-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A meteorológiai szolgálat közlése szerint Pest megyében, valamint a Délalföldön és Észak-Magyarországon is olyan erős lehet az UVB-sugárzás, ami már fokozott egészségügyi kockázatot jelent. Közben figyelmeztetést adtak ki, hogy délutántól több helyen, akár több hullámban is lehet felhőszakadás és jégeső. Az egészségügyi miniszter az eddiginél nyitottabb tájékoztatást és a dolgozók szabadabb megszólalását ígéri. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, hamarosan bemutatnak egy fővárosi pszichiátriai osztály mindennapi működéséről szóló riportot, amelyben orvosok és szakdolgozók beszélnek az ellátás helyzetéről, az infrastruktúra hiányosságairól és a mindennapi nehézségekről. Irányelvet dolgoznak ki arra, hogy hogyan nyilatkozhatnak az egészségügyi dolgozók, és a jövő héten utasítást adnak a kórházi vezetőknek, valamint az egészségügyi háttérintézmények vezetőinek a nyitottabb tájékoztatás érdekében. Azt ígérte, hogy azokat az orvosokat és szakdolgozókat, akik jóhiszeműen szakmai alapon a betegek jogait és méltóságát tiszteletben tartva szólalnak meg, nem érheti retorzió. 10 osztrák vonat állt forgalomba, hogy segítsen a MÁV-nak. A kerékpárszállításra is alkalmas, klimatizált kocsik a balatoni Kék Hullám Intercity-n és a Békés Intercity-n közlekednek majd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint azért kellett kölcsönkérni 10 kocsit a nyári szezonra, mert néhány hete egyértelművé vált, hogy a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a szerelvények negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Reggel egyébként leszakadt a felső vezeték Bicske és Biatorbágy között. A győri fővonalon Kelenföld és Tatabánya között pótlóbuszok járnak. Felfüggesztették a lakossági üzemanyag értékesítést a megszállt Krím félszigeten. A benzinkutak kizárólag az állami és biztonsági feladatokat ellátó szervezeteket szolgálhatják ki. Ukrajna ugyanis heves drón támadást indított tegnap a térségben, az orosz katonai logisztikát, az olajipart és a légvédelmet vették célba. Hatalmas robbanás volt Katarban egy gázmező melletti ipartelepen. A balesetben 54-en sérültek meg, 18 embert még keresnek. A detonációt még a 80 kilométerre lévő Dohában is érezni lehetett. A Reuters úgy tudja, a cseppfolyósított földgázt feldolgozó üzemben történt a robbanás egy működési hiba miatt. Egyelőre azt nem tudni, hogy a súlyos incidens milyen hatást gyakorol az ország LNG ellátó kapacitására.
10: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Délután elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, néhol pedig akár jégeső is előfordulhat. Az északkeleti szél erős lesz, 30-35 fok valószínű.
10: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
10: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habostolta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Szép jó napot kívánunk, kedves hallgatóság! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án, június 22-én hétfő reggel, 9 óra 10 perc Korács Gáborral.
4: És Gede Balázsral.
3: És a kedves hallgatókkal, akik olyanokat írnak, hogy először egy nagy balesetről érkezett információ az M5-ös Pest felé vezető oldalán, Zinácsi Pierlő után mentő rendőr tűzoltó a helyszínen, ez volt 4:49-kor, majd 8:30-kor megindult a forgalom az M5-ösön, ezt ugyanattól a kedves hallgatótól kaptuk, köszönjük szépen, hogyha aki arra jár, az most már nem kell, hogy kerüljön. Kérdés, mennyire volt nagy a dugó, mennyire gyorsan szívódik fel, de hát azért most már volt erre 20 perc, talán meg vagyunk ezzel. Azt mondja, hogy Fed kapcsán eszébe jutott a régi főnöke kedves hallgatónak, és annak az örökérvényű mondása: azért szeretem a számokat, mert mindig azt mutatják, amit szeretnél, a kérdés csak, hogy honnan világítod meg, írja ő. Ez azt hiszem arra jött, ugye, hogy Kevin Warsh kicsit átalakítanálsz, hogy mire figyeljen a Fed, milyen inflációs számra talált valami olyasmi, nem tudom, valamilyen állami Fed által számolt mutatót, ami alacsonyabb értéket mutat, mint a korábbi vezetés Jerome Powell alatt figyelt PCE mutató, és ezen poénkodtunk, ugye, hogy addig forgatjuk a számokat, a statisztikát, amíg nem kapunk egy nekünk kedvező adatot, erre reflektált a hallgató. Viszont most akkor megnézzük a dinnye szezont, hogy hogyan indul, mire számíthatunk.
5: No, ecsi, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ezüszű? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
0: Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
5: Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: Na, gyorsan megnézzük akkor, hogy hogyan állunk a dinnye szezonnal, mikor indul, mik a terméskilátások, és az örök kérdés, hogy hogyan ismerjük fel a jó dinnyét. Göcő Mátyással, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnökével váltunk pár szót. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok! Ugye hamarosan, az összeomja azt jelenti, hogy 21-én szerdán és sajtótájékoztató keretében fogjuk bejelenteni a magyar görög dinnye szezon indulását, ami hamarosan bekövetkezik. Már nagyfóliás termesztésből találkozhatunk Magyarországon kisebb üzletekben zöldségeseknél magyar görög dinnyével.
4: Hogyan ismerjük meg először is, mert ugye pont ezen lamentáltunk,
3: hát
4: a műsor elején.
3: Mert mindenki kiírja, hogy magyar görög dinnye, ahogy az utcéliárusokat látjuk, ugye, de hát azért az kérdéses, hogy hogyan ismerjük fel, hogy tényleg az föl lehet-e?
6: Igen. Igen, hát ugye azért ehhez nagy szakértelem kell, ugye több évet, több évtizedet kell akár eltölteni a dinnye világában, hogy felismerjünk egy import és egy külföldi görög dinnyét. Ezt a laikus fogyasztó nagyon nehezen fogja meg tudni elsajátítani. Mi azért pár dologból ezt látjuk, de ezt ugye így az éteren keresztül átadni valójában nem lehet. Én nagyon bízom abban, hogy a kereskedők és az áruházláncok ugye ilyenkorra már majd ki fogják futtatni az import görög dinnyét, és mivel a magyar érkezik, addigra túlnyomó részt magyar áruval fognak találkozni a fogyasztók.
3: Milyenek a terméskilátások, mi szólhat közbe?
6: Azt tapasztaljuk, hogy az idei év időjárása lehetővé tette azt, hogy, hogy egy igen jó szezon elé nézhetünk, ami egy megfelelő termésmennyiséget és ahogy látjuk, egy jó minőséget is magával fog hordozni.
4: Uh-huh. Na végre egy termék, ami amire a mezőgazdaságban nem az van, hogy az időjárás ezt pocsék, és akkor a dinnyének egyáltalán nem kell, az se gond, ha nincsen csapadék, meg szélsőséges az időjárás.
3: Honnan szedi azt a sok vizet?
4: Mi kell akkor a dinnyének, hogy mi, jó volt az idei időjárás neki?
6: Igen, azért azt ne felejtsük el, hogy igen, egy nagyon aszályos időszak, és évek után vagyunk, ugye 22 óta gyakorlatilag csak csapadék szegény éveket élünk meg. Hála Istennek a görögdínyét csepegtető szallagos öntözéssel a területek túlnyomó részén tudják öntözni, és ez lehetővé teszi azt, hogy megfelelő nagyságú és minőségű árut állítsanak elő a magyar termelők.
3: Egy trükköt áruljon el, hogy lehet tuti dinnyét választani, mert már kezd minden megbukni. A száraz sumától a kopogtatós döngősség.
4: Mindig megkérdezzük, mióta a lékelést betiltották, igen. Azóta egy örök kérdés. Igen.
3: Van-e egyáltalán olyan praktika, amivel tutira mehetünk?
6: Igen, igen. Hát ugye azért ez vizuálisan azért egy termelőnek, vagy aki a dinnye világában benne van, azért nagyon sokat elárul egy görögdinnye. Ugye itt egyedül a héj üdességéről, a márványozottságáról, ugye gyakorlatilag 2-3 színnek kell kimárványozódni a görögdinnye felületén, és akkor ugye nem beszélve még arról, esetleg megnézzük a csokányát, hogy mikor szedték azt a dinnyét le, mennyire van elszáradva.
3: Tehát ott a viszonylag friss számít, ugye? Tehát, hogy ne legyen eltöpörödve.
6: Igen, de valamikor ugye egy leszáradt csokányú görögdinnye is tud finom lenni, mert azt ne felejtsük el, hogyha megfelelően van tárolva, persze, akkor akár 1-2 hétig is eláll a görögdinnye.
3: És akkor ez azt jelenti, hogy a teljesen sötét zöld az nem biztos, hogy annyira jó lesz, mint mondjuk egy ilyen ez a 3-4 szín kombinációs márványos felületű? Ez sem nagyon lehet
6: így mindig, na, ez nagyon jó kérdés, hogy hogyan lehet megállapítani. Én azt hiszem, hogy egy olyan szezon elé nézünk, amikor jó minőségben fog a magyar görögdinnye a fogyasztók elé kerülni, és a termelők pedig mindent megtesznek azért, hogy jó minőségben szedjék le az árujukat, mert valójában jó minőségben leszedett görögdinnye fogja eladni majd a következő napok termését.
3: Ez a püffölés, kongó hangkeresés, ez ilyen népi legenda, vagy az tényleg működik?
6: Nem, ezt ugye a nagy testű görögdinnyéknél a szedők ezt alkalmazzák, ugye először is vizuálisan állapítják meg, nem hajolnak le minden görögdinnyéhez, vizuálisan ugye látják, hogy az milyen stádiumban van az a görögdinnye, és valamikor igenis a megfelelő késsel, fonákával, ugye fokával ráütve, megkongatva döntik el azt, hogy levágják-e az görögdinnyét, vagy pedig, aha, még maradjon. Itt ugye van egy mély tompa, egy olyan mély tompa hang, ami mint egy olyat érez a szedő, hogy mintha a héj már kezdett elvágni a termés belsejétől.
3: Aha, az izgalmas, ezt fogjuk keresni. Hú, de jó lenne bejátszani egy ilyen kongó-bongó hangot. Mátyás, hát, nagyon szépen...
4: Bocsánat, a hallgató visszakérdezett, hogy valami nem titkos jel mégis, mármint hogy a magyart hogyan, egy laikus is föl tudja ismerni, mert azt értjük, hogy szakértői szemmel ez megy, de hallgató kíváncsire.
6: A laikust ugye nem fogja tudni ezt felismerni, aha, mert valójában Görögországban, vagy Spanyol, Olaszországban is zömével azokkal a fajtákkal dolgoznak, amelyen a magyar termelő, úgyhogy itt csak éghajlati, meg ország időjárása közti különbségek befolyásolhatják azt, hogy milyen a görögdinnyének a beltartalma. A külsejét azt azért ahhoz odaértő több évet a dinnye világában eltöltött embernek kell lenni, hogy ki merje azt mondani, hogy ez talán nem magyar.
3: Uh-huh. Világos.
4: Okay. Viszont hát... még az ára rá kell kérdeznünk, ez kötelező kérdés szintén, hogy mi várható. Hát, hogyha sok van és jó minőségű, akkor talán nem is fog annyit drágulni?
6: Mindenféleképp az áraknak olyanoknak kell, hogy legyenek, hogy a magyar korszerű görögdénye termesztés fenn tudjon maradni, és a gazdák fejleszteni is tudjanak. Az, hogy a magyar görögdénye ára hogyan alakul, ezt nagyon nagyban fogja befolyásolni a nyári időjárása, nem beszélve a magyar időjárásról, hanem az exportpiacainkon lévő időjárás is, hogy ezekben az országokban olyan legyen, hogy a görögdénye fogyasztását ösztönözze. Ha ezek mind így együtt fognak állni, akkor a kereslet kínálat fogja majd eldönteni, hogy milyen árak fognak kialakulni, de azért azt, ha megnézzük, minden gyümölcsnek igen magasan van az ára. Hogyha a magyar görögdínje például csak mostani árát veszük alapul, akkor egy kiló görögdínje valójában nem is drága, vagy ha megnézzünk egy gömb fajdalatot, hogy az az 5 deka mennyibe kerül, akkor itt egy kiló görögdínje mennyibe kerül. Én úgy gondolom, hogy a görögdínje egy nagyon egészséges és a nyár legkedveltebb gyümölcse. Mindenféleképp arra ösztönzöm a magyar fogyasztókat, hogy minél több görögdínyét fogyasszanak ebből az egészséges termékből.
3: Benne vagyunk, mi támogatjuk ezt. Köszönjük, Mátyás, hogy beszélgettünk. További Köszönöm. Jó munkát, szép napot, viszontlátásra.
6: Minden jót.
3: Göcő Mátyás, a Magyar Dínyetermelők Egyesületének elnökével beszélgettünk, hogy nagyon diplomatikus volt, ugye, mert hogy ára nem nagyon mondtett, aminek mi örülünk, hogy beszakad az ár, mert nagy a termés, azt a termelők nem jó szemmel néznék. Az meg, hogy te meg különböztetni a Kongó-Bongó jó dinnyét, az meg leválogatná a jó minőséget a rossztól, és akkor nem fogy el, tehát csupa termelői oldalról hallottuk az útmutatást, úgyhogy magunkra maradtunk, kérem tisztelettel, indul a szezon, mindenki próbálkozzon egy jó dinnyét választani, és azt befalni.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
5: Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. A rossz se begye meg a mindenség itt neki.

0: Millás reggeli.
1: Mi nem beszélünk rombuszokban.
2: Kaptunk egy nagyon klassz idevágó viccet, szerintem nevesítsük is Kovács Ádám műszaki kollégát, jó? Hogyha esetleg a hallgatóknál kiveri a biztosítékot, akkor tudjanak kihez fordulni. Arról mesélt, hogy az ember bemegy a zöldségeshez, és hát jó napot kívánok, egy görög dinnyét szeretnék kérni. Erre az áros, kettő lett, maradhat?
3: Jaj.
2: Igen. Úgyhogy ilyenekkel szórakoztatnak minket a de háttérből.
3: De problémája is akadt a mi kollégánknak.
2: Mi is?
3: Ugye az apróságok, amikre az emberek 99%-ának föl sem tűnnek, az 1%-a pedig ütni tudna érte. Hát ő ugye azt mondta, hogy gömb,
2: ja,
3: a fagyi,
2: igen,
3: az gombóc. Ha még egyszer valaki gömbnek hívja, nyilván mindenki megvannak a maga hülyeségei is, ami őt idegesíti, hát Ádámnak beakadt a gömb. Mi elmondtuk neki, hogy azért ez egy, hát nem tudom, tehát ez elfogadott volt. Tehát volt, hogy is kiírva is így volt fagyizókban. Lehet, hogy ez már tök régen volt.
2: Illetve, igen.
3: Nem tudom. Nekem a... Ez nem tűnt volna föl, hogy ez egy probléma lehet, hogy valakinek bántja a fülét, de hát mindenkinek mások ezek a kis gumicicái, hogy...
2: Most olvasom egy ilyen portált, ahol azt mondják, a gömb a debreceni neve a gombócnak.
3: Komolyan?
2: Igen.
3: Szóval akkor ez is
2: ez táj... kicsit ilyen burgonya és krumpli kérdés. Vagy azt mondják, Szabolcsban mondják gömbnek.
3: Aha, na hát lehet, sem tudtam.
2: Igen. Dunántúlon soha senkit nem hallottam gömbfagyiról beszélni, csak is gombócról.
3: Aha, akkor ő egy dunántúli srác, aki még ezek igen szerint nem jár Debrecenen túl. Na majd akkor elküldjük.
2: Na, ezek vannak, meg azt mondja, hogy valaki azt tanácsolja, hogy a... ez hova lehet, hogy a rossz dinnyétől le kell kovászolni, vagy salátának feldolgozni, annak jó lehet.
3: Salátát a dinnyéből?
2: Kovászolni? Úgyhogy nincs héja, vagy héjastó? Húha, ide még részleteket kérnénk. Előtte jött útinfo, M4, M0 észak felé haladós, M0 délre viszont áll, K hallgató írta ezt nekünk.
3: Uh-huh. Oké, megyünk tovább, és nem sokára jön a Heuréka rovatunk, meg persze megnyitjuk a tőzsdét is.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
5: Méltóság teljes vadak a bőszénfai szarvasfarmon. A Kaposvártól kevesebb, mint 20 kilométerre lévő bőszénfai szarvasfarmon vad és házi állatokkal ismerkedhetsz, biztonságos módon. A farm a maga óriási 1300 hektáros területével otthont ad nagyjából 1500 gímszarvasnak, 300 vaddisznónak, 200 dámvadnak, 150 muflonnak és 50 őznek. Míg a vaddisznókat, őzeket és a muflonokat megetetheted, a szarvasokat akár meg is simogathatod. A szelíd gímszarvasok kertjében sétálhatsz egy jót, de ha inkább távolabbról csodálnád meg ezeket a hatalmas állatokat, akkor mindezt egy lovas kocsin is megteheted. A vadállatok mellett meg annyi házi állattal is találkozhatsz itt. Magyar szürke marhák, rackajuhok, vízibivajok, kecskék és szamarak várnak. Ilyen egy valódi természetközeli élmény.
6: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Millás reggeli.
7: Ahol széles a spaletta.

0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: Szabán Péter elemző a vonalunk túlsó, nem, bocsánat.
2: Tiber Ákos, hol láttad a Péter?
1: Egy másik adásmenetben.
2: Ja, jó, oké. Szerintem Ákos lesz.
1: Egyezünk ki akkor Ákossal. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggel, szia, bocs.
3: Semmi probléma, sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Hogyan nyitottunk meg Európa ezután, a hullámvasutazás után, ugye, hogy az embernek nem lehet nyugta ezzel az iráni békével kapcsolatban, hogy most van, nincs, jó hír, rossz hír, most mi a helyzet, mit értékelnek a piacok?
3: Úgy tűnik, a befektetők inkább úgy döntöttek, hogy nem is foglalkoznak azzal, hogy mi történik Iránban. Egyszerűen túl nagy mostanában a zaj azzal kapcsolatban, hogy mi is a valóság. Itthon alapvetőleg egy jó hangulatú kereskedésben kezdődött meg a nap. A BUX index 85%-os pluszban van, 138.782 ponton, azonban a forgalom inkább csak egy átlagos szinten alakul, 1 milliárd forintot lépte át nemrég a forgalom. A vezető részvényeink közül pedig a Telekomon kívül mindegyik emelkedést mutat. Telekom egy 2000%-os mínuszban van, 2748 forinton. A MOL és az OTP 100% fölötti emelkedésekben van. A MOL 3838 forinton, az OTP pedig 44680-an. A Richter pedig reggel nyitáskor egy mínuszos nyitásban kezdett, azonban azóta már pozitív tartományban is volt, most éppenséggel a pénteki záróra megegyező szinten 11730 forinton áll.
1: Európában egyébként milyen a hangulat? Ott is ez van, hogy nem foglalkoznak a geopolitikával, hanem inkább a kereskedésre koncentrálnak, céghírekre?
3: Európában inkább egy ilyen vegyesebb hangulat van, de azért inkább egy pozitívabbnak mondható, azért inkább erősen egy iránykeresés is látszik most. A DAX egy tized százalékos emelkedésben van, a Eurostox pedig így 3%-os pluszban, még igazad most az újabb politikai válság felé közeledő briteknél egy tized százalékos mínusz van éppenséggel.
1: Mit látunk a forint piacon? Hogyan indul ott a hét?
3: Alapvetőleg újból erősödéssel kezdte a napot a forint az euróval szemben, igaz, a holnapi nap lesz egy kiemelt fontosság, ugyanis akkor lesz kamat döntő ülés, itt pedig a konszenzus szinte egyértelműen afelé mutat, hogy egy 25 bázispontos kamatvágás lesz várható a holnapi napon. Ennek ellenére azért kifejezetten jól tartja magát továbbra is a forint, az euróval szemben 351,8 forinton állunk, a dollárral szemben pedig 307,3 forinton.
1: Oké, ma várható valami, vagy erre koncentrálunk?
3: Nem, a mai nap inkább egy vékonyabb nap lesz itt adatok szempontjából. Mm-hmm. Az első fontosabb az a holnapi magyarországi kamat döntés lesz.
1: Oké, megnézzük addig, hogy alakulunk. Ákos, nagyon köszönjük a beszámolódat. Szép napot kívánunk.
3: Köszönjük szépen, nektek is.
1: Ciber Ákos elemző számolt be nekünk arról, hogy mi a helyzet a tőzsdéken, hogy alakulnak az árak.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
1: Aha.
0: A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
2: Bármilyen furcsa hangzik, de automata tudósok is a tudományszolgálatába álltak, hát remélhetőleg ezek nagyon gyorsan fognak dolgozni, kutatni, felfedezni, és olyan problémákat megoldani, amin a humántudósok egyelőre elakadtak. Dr. Szabados Levente, a Frankfurt School of Finance and Management docense, Neuron Solutions társalapítója, adattudós teológus, segít nekünk ebben az új területben, már amennyiben új, mindjárt ezt is megbeszéljük, eligazodni. Szervusz, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt! Igen, pont ezen gondolkodtam, hogy mi az, hogy új manapság 2026-ban.
2: De én hát meg azon, hogy ez tényleg új, vagy csak keveset hallottunk róla, én meg ott kerültem egy ilyen dilemmába.
3: Vicces módon egyébként sokkal kevesebbet, mint amennyi munka folyik benne, de érdemes egy kicsit kontextusba helyezni, hogy miért lett egyáltalán tudományos kutatás, most azon túl, hogy persze nagyon hasznos, és nagyon örülünk, hogyha bármit felfedezünk, miért került fókuszba. Volt egy ilyen érv, amikor 2022 körül tényleg elkezdtek dominálni a nagy nyelvmodellek, hogy hát ezek ilyen papagájok, ilyen véletlenszerűen egy kicsit, de így visszabötödik azt, amit tanultak. Ami ugye definíció szerint azt jelentené, hogy nincs új a nap alatt. Nem tudnak újat mondani, és hát ahogy elkezdtük ezt jobban próbálni mérni, úgy arrafelé sodródott a piac, hogy hát jó, oké, rendben, akkor találjunk ki új problémákat. Van egy ilyen híres probléma kör, a Humanities Last Exam, kicsit ilyen fenyegető néven. Kitaláltunk 3000 kifejezetten komoly tudományos kérdés, de olyanok, amikre még tudták az adott terület ismerői a választ. És akkor ez ugye elindult, hogy eleinte a modellek azok 1-2%-ot teljesítettek rajta, aztán 40-et, aztán most már van, aki azt mondja, hogy 65-öt, stb. De hogy felmerült a kérdés, hogy na akkor tudnánk igazán bizonyítani, hogy tudnak valami újat ezek a modellek, ha létrehoznának olyant, hát amit mi se tudtunk. Hol tudunk ilyet tenni? Hát tudós. Tudományos területen. Aha. Valahogy így sodródtunk abba a területbe, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen benchmark, vagy olyan kihívás, amin a nagy laborok tényleg bizonyítani tudják, hogy itt valami intelligens történik. És főleg...
2: Igen?
3: Hát csak, hogy két nagy területen nyilván oké, bizonyítom, hogy valami új történik, de hát utána azt nekem ellenőriznem is kell. Tehát ez benne a kihívás, ha belegondoltok, hogyha valami olyasmivel hozakodik valaki elő, amit eddig nem tudtunk, akkor itt a bizonyítéka nagyon nehéz. És nyilván egy matematikai terület az annyiban picit könnyebb, hogyha gyorsan átlátja valaki azt a megoldást, hogy az helyes, akkor bizonyítottnak tekinthetjük, és akkor hurrá, tanultunk valami újat. Kémiában vagy fizikában ez már lényegesen bonyolultabb, mert ugye kis kell próbálni, le kell tényleg a kísérletet ellenőrizni, és utána mondhatjuk ki, hogy tanultunk valamit.
2: Igen, itt van valamiféle munkamegosztás, hogy a mesterséges intelligenciának a tudományos kutatás egy részét átadja a tudományos munkatárskutató, és a végén esetleg pont ezt a bizonyítási eljárást, vagy annak az ellenőrzését ő átveszi, vagy teljesen önállóan tud működni a mesterséges intelligencia a kutatások területén.
3: Igazság szerint ez egy spektrum, és azért a magyar vonalon is, a UNEN-en belül is van egy nagyon komoly kutatási irány arra, hogy egyáltalán

0: Nyilván tudjuk befolyásolni, hogy milyen ötleteken kezdjen el dolgozni, merre menjen, folyamatosan ellenőrizzük. Negatívuma az, hogy egyben egy ilyen szűk keresztmetszetet is képezünk. Tehát ez azt is jelenti, hogy hát az eddigi elképzeléseink határa, meg az ellenőrzési képességünk és szorgalmunk határa az, amivel tulajdonképpen visszafogjuk a lehetőségeket. Ez egy trade-off.
1: Említetted a matematika versus kémia-fizika van használhatósága az AI-nak, hogy ott lehet eltérés, vagy legalábbis a bizonyítási eljárásokban a végén. Vannak-e területek, ahol jobban bevethető, tudományterületek, kutatási területek, ahol jobban bevethető, és van, ahol esetleg kevésbé?
0: Fontos megérteni azt, hogy itt kétféle modellről is beszélünk, tehát ne csak nyelvmodelleket képzeljetek el. Ez az nyilván, nyelvmodellek mindenhol dominálnak, és mint racionális, hogy mondjam, kutató, hipotézis alkotó és kísérletező, ott vannak. De vannak olyan jellegű modellek is, gondoljatok itt mondjuk az AlphaFoldra, vagy azokra, a kifejezetten kaptak érte ugye Nobel-díjat DeepMind emberek. Tehát ugye, vannak olyan modellek, amiknek nincs közvetlen köze nyelvhez, hanem egy adott jelenséget, például mondjuk valamilyen szerves kémiai vegyületeket tudnak jól szimulálni, és ezért abban a térben tudunk radikálisan gyorsabban elérni egy eredményt, mert ki tudjuk kvázi próbálni most idézőjelek között egy szimulált környezetben, hogyha ezt kötnénk össze avval, akkor milyen eredményre jutnánk. Fontos azt kiemelni, hogy itt mindig a valóságban való végrehajtása egy adott kísérletnek a szűk keresztmetszet. Ezt el tudjuk kerülni úgy, hogy akár kifejezetten szintetikus kísérleteket csinálunk. Na, az egy nagyon forradalmi megközelítés.
1: Abszolút.
0: Nem kell kipróbálnunk 10.000 gyógyszert 100.000 egéren, most butaságnak hangzik, de hát ez történik. Ahhoz, hogy utána azt tudjuk mondani arra 2 darab gyógyszerkandidát, hogy jó, hát akkor ezeket elkezdjük kipróbálni embereken. Át tudunk ugrani olyan szinteket, és főleg éppen ezért az anyagtudomány, illetve a gyógyszeripar az, ami döbbenetes mennyiségű energiát fektet ebbe, pont azért, mert aránytalanul nagy költségeket jelentett eddig az, hogy bármit kitaláljunk és bármit leteszteljünk.
1: Van valami olyan példád, ami olyan kutatási eredmény, ami nagyon az AI-hoz kötött, tehát nem beleolvadt egy kutatási munkasorozatba, és nem tudom, mint eszköz, vagy mint segéd ott volt az AI, hanem nagyon is az ő. Tehát nagyon is a mesterséges intelligencia számlájára írható az az eredmény. Tudunk-e ilyenről?
0: Abszolút. Hát itt két híres dolgot lehet említeni. Az egyik az erdős problémáknak adták köre. Ez ugye a nagy matematikus, az örök legnagyobb matematikus sokak szerint Erdős Pál hagyott hátra se szeri, se számat, tehát tényleg ilyen több százas nagyságrendben nyitott problémákat, amiket ő érdekesnek talált, és akkor egy ilyen megoldás az bőven egy matematikus karrierjének a életmű csúcspontja is lehet. Ilyen abszolút történt, tehát történt most kvázi automata erdős probléma megoldás is, amikor teljesen rá lett bízva egy nyelvmodellrendszerre, hogy hozzon létre új megoldást, meg történt ilyen kvázi együttes megoldás is. Terence Tao, aki sokak szerint a legnagyobb élő matematikus, dolgozott együtt nyelvmodellekkel, és több erdős problémát is oldottak meg együtt, de volt olyan is, a 90-es erdős probléma, amit megoldani látszik, még az ellenőrzés folyik, de megoldani látszott egy önálló rendszer. Ez az egyik ilyen halmaz, ami nagyon látványos, mert egyszerűen olyan matematika jött létre, amit tudjuk, hogy nem tudtuk. Tehát, hogy volt erről papírunk, hogy egészen biztos, hogy nem tudtuk, és hogyha az Erdős Pál se tudta, hát akkor aztán tényleg nem tudtuk, és most meg már tudjuk. A másik ilyen érdekes...
2: El tudod nekem magyarázni, tényleg, hogy mivel tud többet így a gép? Tehát, amit a legokosabb emberek nem tudtak megoldani, hogy tudja megoldani akkor most a mesterséges intelligencia? Mit tud ő többet? Mi áll össze jobban a...
1: Nagyobb a feje. Az emberben...
0: ha mi ezt tudnánk, boldogok lennénk, ez a hogy mondjam, laposkás válasz, de az egyik érv az valóban az, hogy egyszerűen csak egy sokkal szélesebb rálátásból, egy abszurdan széles rálátásból tud meríteni, ad egy, ad kettő, nem becsüljük alá a döbbenetes, hogy mondjam, rezisztenciát, vagy hát egyszerűen az, hogy most órákig, napokig, vagy hetekig kell valamin intelligensen gondolkodni, azt azért lényeges.

0: jobban bírja egy számítási teljesítményen alapuló rendszer, mint hogyha én próbálnám ezt az ebédemből kigazdálkodni. Úgyhogy hát itt energiafelhasználásbeli különbségeink is vannak, azért az én ebédem mindig olcsóbb, mint az övé. Ebben még egy dolog talán, ami érdekes, az az, hogy, hogy önmagában a mesterséges intelligencia rendszerek is kutathatóak mesterséges intelligencia rendszerekkel. Tehát adhatsz olyan feladatot egy nyelvmodellnek, hogy hozzon létre újabb tréningeljárást jobb nyelvmodell létrehozására. És itt ez az egyik kulcs, amire figyelni érdemes. Ez egy ilyen önreferens dolog is tud lenni. Akinek a legjobb nyelvmodellje van, az tudja a legjobban fejleszteni a következő generáció nyelvmodellt is, tehát itt egy ilyen alapérdek azért megjelenik.
1: Hú, ez már azért úgy keményebben hangzik, ugye, amikor rettegünk, hogy majd öntudatra ébred az AI, nem tudom, hogy ez nem az odafezető útnak az egyik lépcsőfoka, hát amikor egymást tanítgatják.
2: Másik AI majd ezt jelenti nekünk időben.
1: Igen. Okay.
0: Hát minden esetre geopolitikailag ez egy feszült téma.
1: Abszolút, így van. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről, nagyon izgalmas, jó munkát, szép napot kívánunk.
0: Köszönöm szépen, sziasztok, szép napot!
1: Dr. Szabados Leventével, a Frankfurt School of Finance and Management docensével, Neuron Solutions társalapítójával, adattudós teológussal beszélgettünk.
3: Heuréka élmény, a millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
4: Aha.
1: Hát nem tudom, még mindig nem tudom eldönteni sokszor, hogy most örüljek, vagy aggódjak.
2: Attól tartok, hogy próbálok akármennyire belemenni, én ezt soha nem fogom megérteni már.
1: Már melyik részét?
2: Ezt az egész AI dolgot.
1: Hát egy számtalan részét
2: használom,
1: én sem.
2: Használom, meg segít, de hogy igen, hogyan? De,
1: hát igen, nehéz ügy.
2: Meg hogy lehet megállítani, ugye ez a, persze,
1: igen,
2: talán már lehet, hogy uncsi már ez a dilemma, de ez mindig
1: ez ne van. Legyen uncsi, szerintem már rettenetesen komoly veszélyeket hordozhat magába, legalábbis lehet, hogy túl laikusok vagy, de nem vagyunk túl laikusok, ez, mert nagyon komoly szakemberek is aggódnak ezen, és problémának tekintik, hogy ezt valahogy kordában, mederben tartani, szabályozott módon.
2: Rossz célra használják, akkor
1: Igen. És akkor ugye még a kvantumszámítás technika még nem is robbant rá, ugye többen arra figyelmeztetnek, hogy amikor a kettő együtt összeér, ott lesz szám 6-6. Szóval szerintem jogos az aggódás, de hát ezen kívül sokkal többet nem tudunk hozzátenni, mint hogy válvetve gyöngyözik a homlokunk. Na, Czoller Andrának fogjuk átadni a terepet. Ja, ránézek még azért az üzenetekre, mert itt érdekes dolgokat írtak a hallgatók.
2: Ja, azt ajánlottad már?
1: Hát, nézd, igen, lehet, hogy ajánlható, átnéztem, és végül is van benne ráció, így fejben megfőztem. Egy kedves hallgató írta, hogy isteni dinnyes, egyébként aki tud főzni, az tud fejben, az összeállítja, és az meg tudja mondani, hogy az finom, nem finom. Uh-huh. Isteni dinnyes.
2: És mindig bejön, hogy azért a hiba százalék az mennyi?
1: Nagyon
2: ha
1: kicsi.
2: Utána letesztelöd.
1: Nagyon kicsi. Aha. Nem annyira komplex rendszer, egy receptúra, hogy ott nagyon lehessen hibázni az elképzelésbe, de volt már, hogy nem egészen úgy nézett ki, vagy olyan ízű volt, mint amire gondoltam, de nagyon-nagyon elenyésző, szóval hiba határ.
2: És a guatemalai szivarok? Azt próbáltad már a hallgatók?
1: Képzeld el, hogy sorra vettem, és körbe lőttem Guatemalát.
2: Aha.
1: Tehát a nicaraguaitól a dominikaiig, az ekvádori, már minden meg volt. Guatemala kimaradt, nem tudom. Azt...
2: Pedig te vagy a...
1: Igen, és föl is, el is kezdtem lekutatni, hogy mi az ábra. És ugye valaki még a rumokat is említette, azt majd a macitot.
2: Hétvégén? Vagy ilyen napi este kényelmes szivarozós lettél? Vagy most te hol tartasz?
1: Hát a napi.
2: Igen? Az már minden est? Minden
1: nap? Nem ilyen Mühlmeier, aki vesz egy ilyen bazi nagy, nem mondok márkákat.
2: És héten egyszer rákészül, és akkor
1: igen,
2: nem
1: és akkor
2: olyan jó.
1: Menőzik, és le is fotózza magát vele, hanem nem. Ez egy ilyen szokás, és hát ez így alakul, igen.
2: Akkor próbáld ki a guatemalait is. Bár én lebeszélnélek minden nemű dohánytermék fogyasztással, de ezt a kört már megfutottuk néhányszor. Dinnyeztéket, de feszegeti a hallgató határokat, amikor jó, amikor már a szivatással megy.
1: Erre nem merek, de jó. Ez a dinnye gazpacho, ez működhet. És egy kedves hallgató írta, hogy ő ki is próbálta, és nagyon finom lett. Úgyhogy, és ezt főztem meg fejbe, a Street Kitchen oldalán van egy recept, és úgy láttam, hogy, vagy úgy értékeltem, hogy az igenis finom lesz.
2: Oké, na jó.
1: Ennyi, köszönjük szépen a figyelmet, Czoller Andi jön a hírekkel, mi pedig majd holnap készítünk, nem pont ebben a felállásban, egy újabb Millás reggelit
2: fél héttől. Hát holnap jön Endrével, azt már beharangoztuk, holnap lesz. Újra megmutatjuk azt a négy dalt, amit Ede jelöl a nyárslágerének, és a szavazást is lezárjuk, és szerintem a győztest is kihirdetjük, nem?
1: Igen.
2: Te meghallgattad, Andi, mind a négy. És szavaztál már?
5: Szavaztam természetesen.
2: Jó, na, akkor kíváncsi vagyok.
5: Nem arra szavaztam, ami éppen akkor az első helyen állt, de...
1: Mondjuk már, hol van a szavazás, mert én majd esültem erről az egészről.
2: A Millás reggeli
1: Viber.
2: Hát mert nem hallgatsz elég Millás reggeli.
1: Hát én úgy vagyok, mint Karinti, aki azt mondta, hogy ha akarok olvasni valami jót, akkor írok magamnak. Amikor adásban vagyok, akkor hallgatok Millás reggeli. Na jó, nem, ez tényleg.
5: De Viber csoportomban ott van mind a négy.
2: De holnap itt a műsorban is még előkapjuk őket, és akkor úgy lehet utoljára dönteni és szavazni.
1: Oké, szép napot mindenkinek.
2: Mindenki tök jó egyébként. Köszönjük holnap.
1: Sziasztok!
3: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
5: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
3: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Pincér! Pincér!
7: Igen, mit parancsol?
6: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
3: Jó ebédhez, jó zenedukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
8: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
3: A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádiókafén.
9: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a második kerületben a Szépjuhászné úton a Nagykovácsi út közelében, a forgalom egy sávon váltakozva halad. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton a Blahalújza tér előtt. Lezárják mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárják. Lezárták a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt az egyenesen haladó külső sávot karbantartás miatt. Egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Menyecske utcától az Elk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása, az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták az 5. kerületben a Verespálné utcát a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket építenek, a Szerb utca egyirányúsága a Verespálné utca és a Fejér-György utca között, megfordult a Fejér-György utca felé, valamint a Verespálné utca két irányúvá vált a Szarka utca és a Vámház körút között. Kovács Botond, PKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 36 98 0 98 0.
12: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
3: Hírek következnek a Rádiókafén.
13: Komoly vízellátási problémák lehetnek több Pest megyei településen. A 13. kerület 9 milliárdos keretszerződést kötött az óbudai korrupciós ügy egyik érintettjével. Még ma távozhat posztjáról a brit miniszterelnök. 35 fok feletti hőmérsékletekre készülhetünk, a gomoly felhőkből elszórtan lehet egy-egy zápor, az északi-északkeleti szél többfelé élénk lesz. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Komoly vízellátási problémák lehetnek több Pest megyei településen. A vízszolgáltató szerint a megnövekedett fogyasztás miatt Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön nyomáscsökkenés vagy átmeneti vízhiány is lehet. A Daköv arra kér mindenkit, hogy takarékoskodjon a vízzel, és ne töltsenek medencét ivóvízzel, ne mossanak autót, csökkentsék a locsolásra használt víz mennyiségét és gyakoriságát, valamint ne locsolják ivóvízzel az utakat, járdákat. Több városban hűsítő központokat alakítottak ki, az önkormányzatok pedig vizet osztanak a közterületeken. Egyes térségekben az extrém meleg miatt az infrastruktúra is túlterhelt lehet, amely áramkimaradásokhoz vagy vízellátási problémákhoz vezethet. Ma terjesztik be az országgyűlés elé a közjogi méltóságok eltávolítását célzó javaslatot. A kormányfő jelezte, ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot is, valamint az, idézem, Orbán bábjainak vergődését lezáró alaptörvénymódosítást. A kamat stop még 218 ezer hitelszerződést érint, az MNB szerint azonban ebből mindössze 19 ezer adós tekinthető valóban sérülékenynek. A hozzájuk kapcsolódó hitelösszeg 164 milliárd forint, ami a teljes magyar jelzálog hitelállomány mindössze 2,1%-a. A jegybank számításai szerint a kamat stoppos ügyfelek 56%-ának két ilyen mutatója, még a teljes kivezetés után is 20% alatt maradna, további 33%-uk pedig a 20-40%-os sávban helyezkedne el. Szűk 3 héttel a választások előtt 3 éves 9 milliárd forintos keretszerződést kötött az Óbudainak nevezett korrupciós ügyben érintett egyik céggel a 13. kerületi önkormányzat. A pályázaton induló másik cég ajánlatát aránytalanul alacsony ár miatt érvénytelenítették. Az ügyben fideszes, MSZP-s és momentumos politikusok letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség. A szerződésekben túlárazták a munkát, így többletnyereséghez juttatva a cégeket, amiért azok cserébe a bevétel egy részét visszajuttatták a politikusoknak. Mesterséges intelligencia által létrehozott hírolvasók jelentek meg a szerb Happy TV képernyőjén. A cég előre nem jelentette be, hogy virtuális karaktereket láthatnak a nézők, de most azt közölték, hogy az új műsorvezetők nem a hagyományos médiában dolgozó személyek leváltására szolgálnak. Kiemelték azt is, hogy a hírek tartalmát továbbra is újságírók, szerkesztők és szakértői csapatok készítik elő, ellenőrzik és szerkesztik a szakmai és etikai normák betartásával.
3: Időjárás a Rádiókafén.
13: Délután elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, néhol pedig jégeső is előfordulhat. Az északkeleti szél erős lesz, 30-35 fok valószínű.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: 2005-ben megszűnt a Nyers névre hallgató, akkora már 7 nagy lemezt és számtalan turnét maga mögött tudó, legendás underground együttes. Cutor Zoltán új zenekara, a Belmondó, az Alkotás és a zene iránt elkötelezett, rutinos előadókból verbuválódott. A Belmondó első dala és klipje, Lesz, Volt, Van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett, mind televízió, mind rádiójátszás tekintetében. Stílusuk saját meghatározások szerint beat metal. Ebben a rock, a beat, a metal és a Red Hot Chili Peppers-ös funk elemek szabad játékossággal keveredhetnek, horribile diktú, akár sanzonos, akár diszkós elemekkel is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Tudor Cinema Club az észak-írországi Bangor városában alakult 2007-ben. A csapatnak három tagja van. Alex Trimble, aki énekel és ritmusgitáron játszik, a gimnáziumban találkozott Sam Halliday szólógitárossal, majd később Kevin Baird basszusgitárossal. A legenda szerint közösen kezdtek lányokkal flörtölni. A csapat a nevét a helyi moziról kapta. Sam Halliday szólógitáros a Tudor filmszínházat ejtette Tudornak. A zenekar tagjai később egyetemi tanulmányaikat is félbehagyták a zenélés miatt. A társaság bemutatkozó lemeze, a Tourist History 2010-ben jelent meg, és rögtön az év íralbuma lett. A csapat a következő években több nagy lemezt is megjelentetett. Mindegyiket óriás lelkesedés fogadta a közönség részéről.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A frekvencia a rezgés szám nemzetközi elnevezése. Mértékegysége Heinrich Hertz, az elektromágneses hullámok fiatalon elhunyt kutatójának emlékére a Hertz. A mélyebb hangoknak kisebb, a magasabbaknak nagyobb rezgésszám felel meg.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
0: Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
2: Ez az.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Sea Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Teljesen kizárt, hogy Tony Scott, Tonico 70 dalokat hallgatott, amikor 1970-ben filmet forgatott. A Top Gun, a Tiszta Románc és az Utolsó Cserkész rendezője abban az évben Loving Memory című korai munkáján dolgozott. De a forgatási szünetekben az olasz rapper, DJ és producer lemeze nem szólhatott, mert ő először csak 1997-ben alkotott. A szalernói zenész sokáig kollabokban villogott, mások trackjeibe beateket csorgatott, majd 2017-ben inkább dobbantott, onnantól kezdve szólóban aratott. Kár, hogy ezt már nem élhette meg Tony Scott. Elnézést.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Beat Rock Pop Soul zenét játszó Blaha Louisiana 2012 nyarán alakult. A zenekar első szingülje, a The Wanderer, 3 héten keresztül őrizte helyét az MR2 Top 30-as listájának dobogóján. De a csapat életében az áttörést, ahol összeér című számuk és az ahhoz készült merész klip hozta meg. Az évek során meghódították az összes kis és nagy hazai klubot. A zenekar nem csak határon innen, külföldön is szerencsét próbált. Koncerteztek már Erdélyben, Ausztriában, Szlovákiában, Oroszországban, Csehországban, de a Tallinn Music Weeken és Hágában is bemutatkoztak. Arról nem is beszélve, hogy milyen közel van a nyócker Amerikához.

0: Sziasztok, Trukán Nóra vagyok, és hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: Szinti country, chanson és bar jazz. Az amorf ördögökből ismert kacatpop, Gershwin és Kispál feldolgozások, jókedv és melankólia. Ezekből alkot szimpatikus elegyet az Erik Sumo Band zenéje. A gimnáziumi barátságból alakult amorf ördögök három nagy lemeze és országos sikere közben Tövisházi Ambrus ezernyi egyéb dolgon törte a fejét. Többek között remixek tucatjait készítette, és Erik Sumo néven DJ-zik is. Kiváló new jazz és easy listening szettekkel boldogítja egyre bővülő hallgatóságát.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály, a műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Erős UV-sugárzásra és jégesőre is figyelmeztetnek a meteorológusok. Közös projektcéget hozna létre a főváros és a kormány rákos rendező beépítésére. A hétvégén több mint 8 millió hordó kőolaj jutott át a hormúzi szoroson. Ma 35 fok feletti hőmérsékletre készülhetünk, a gomoly felhőkből elszórtan lehet egy-egy zápor vagy akár zivatar is. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Nagyon erős UV-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A meteorológiai szolgálat közlése szerint Pest megyében, valamint a Délalföldön és Észak-Magyarországon is olyan erős lehet az UVB-sugárzás, ami már fokozott egészségügyi kockázatot jelent. Közben figyelmeztetést adtak ki, hogy délutántól több helyen, akár több hullámban is lehet felhőszakadás, jégeső, amelyet viharos széllökés is kísérhet. Reggel leszakadt a felső vezeték Bicske és Biatorbágy között. A győri fővonalon Kelenföld és Tatabánya között pótlóbuszok járnak. Közös projekt céget hozna létre a főváros és a kormány rákos rendező beépítésére. A főváros a saját szempontjából 60-40%-os tulajdonrészt tartana megfelelőnek, de a kormány 25-70%-os arányt akar magának, olvasható a Népszavában. Abban mindketten egyetértenek, hogy a területen megfizethető lakásokat kell építeni, luxus felhőkarcolók helyett. Előnyben kell részesíteni a közösségi közlekedést, hogy legyen sok zöld, park és tó. Az új negyed pedig tükrözze a legújabb urbanisztikai trendeket a Szivacsvárostól a 15 perces város modelljéig. A hétvégén több mint 8 millió hordó kőolaj jutott át a hormuzi szoroson. A 40 várakozó szupertankerből 5 indult útnak. Az Egyesült Államok és Irán egyidejűleg állítja, hogy ő ellenőrzi a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát, írja a Bloomberg. A Reuters beszámolója szerint az Egyesült Államok és Irán lezárta a svájci tárgyalások első fordulóját, megállapodtak abban, hogy 60 napon belül kidolgozzák a végleges megállapodás menetrendjét. Irán mentségeket kapott az olaj- és petrolkémia exportjára, valamint befagyasztott eszközök felszabadítására. A tárgyalások állítólagos sikerének hírére pedig tovább csökkent az olajára. Még ma távozhat posztjáról a brit miniszterelnök. Sajtóértesülések szerint a munkáspárti kormányfő a kabinet vezető tagjaival zajló beszélgetések után belátta, hogy helyzete a munkáspárt és a kormány élén tarthatatlanná vált. A legesélyesebbnek tartott utódjelölt Andy Burnham, Manchester munkáspárti polgármestere. Meghirdették a Magyar Zenei Minimum mozgalmat, a cél, hogy minden gyermek számára elérhető legyen a hangszeres oktatás, a közös zenélés, a kórus vagy zenekari élmény, valamint a minőségi zenei nevelés, emellett pedig, hogy mindenki megtapasztalhassa a zene személyiségformáló erejét. A Ducsai Szabolcs Alapítvány kezdeményezése emellett támogatja a pedagógusok szakmai továbbképzését is.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Délután elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, olykor pedig akár jégeső is előfordulhat. Erős lesz az északkeleti szél, 30-35 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig pont jókor.
5: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Valde Orsolya, a Paloznaki Jazz Picnic alapítója a mai vendégem. Sokan a Jazz Picnichez kötik a nevét, eredeti hivatása szerint antikorrupciós jogász, aki hosszú éveken át a megelőzéssel és az integritás fejlesztésével foglalkozott. Az elmúlt években újra felerősödött benne a vágy, hogy ezt a tudást is aktívan kamatoztassa, ezért jelenleg Bécsben tanulja és kutatja, hogyan lehet társadalmi problémákra nem csupán szolgáltatásokkal, hanem rendszer szintű megoldásokkal válaszolni. A Jazz Picnic évek óta hangsúlyozza a fesztiválok társadalmi felelősségét, ennek egyik eredménye a House of Giving-el közösen létrehozott Giving Manifesto, amely azt mutatja meg, hogyan és milyen szemlélettel érdemes adományozni. Beszélgetünk zenéről, vezetésről, társadalmi felelősségről, változásról és arról, hogyan lehet egy fesztivál több, mint egy nyári program. Zene után már is kezdünk, Valde Orsolya tehát a vendégem, maradjatok ti is!
6: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Balde Orsolya, Paloznaki Jazz Picnic alapítója, aki egyébként antikorrupciós jogász eredeti hivatása szerint, és akit köszöntök, szia!
2: Szia, köszönöm a meghívást!
1: Az az igazság, hogy mi minden évben beszélgetünk a Jazz Picnicről, ami ugye mindig augusztusban van, idén is augusztus 6-7-8, tehát 6-ától 8-áig lesz, és most is fogunk róla beszélgetni, de eddig az volt a menet, hogy átbeszéltük, hogy ez hogyan is alakult, mert ugye ennek van egy nagyon kedves története, aztán, hogy milyen is volt ennek az evolúciós fejlődése, és hogy minden évben valami pluszt hozzáraktok, általában neked van valamilyen olyan ötleted, amivel még közösségformálóbb, még inkább szélesebb és színesebb lesz a fesztivál. Fogunk erről beszélni, de most arra vagyok kíváncsi, hogy per pillanat te hogyan fogalmazod meg magad, tekintve, hogy az antikorrupciós jogász énedet nem véletlenül hangsúlyoztam.
2: Régebben úgy alakult az életem összetétele, hogy mondjuk voltam 80%-ban jogász, 20%-ban fesztivál szervező, ez még az elején volt, amikor csak épp elkezdtük összerakni, és szépen ez az arány nőtt, egészen addig, amikor egyszer csak 2017-ben azt mondtam, hogy jó, akkor én mostantól kezdve csak fesztivál szervező vagyok, akkor nőtt meg hirtelen a fesztivál, és ez akkor amúgy is egy jó választás volt, hiszen antikorrupciós jogász voltam, nem nagyon volt helyem és munkám. És akkor 100%-ban belevágtam, hogy csak a Jazz Picnicet csinálom, és ez mostanra egy olyan az elmúlt két évben gyakorlatilag a csapat is már úgy akkorát fejlődött, nem mennyiségre, hanem minőségre, igen, hogy nyugodt lélekkel elkezdtem átadogatni a feladatokat, meg a felelősségeket, amiket ma már szinte teljes egészében véve operatíva Sánta Dani kollégám visz, aki pont 2017 óta van velünk, és ő ezt most már el tudja látni. Így nyilván megtartottam magamnak pár operatív funkciót, mert azt mondják az okos pszichológusok, hogy muszáj, mert különben nagyon eltávolodik az ember a projekttől, úgyhogy még mindig van egy jó pár dolog, amit én magam csinálok a Jazz Picnicben, de ennek ellenére most már felszabadult ismét időm, és olyan két évvel ezelőtt elkezdtem újból foglalkozni antikorrupcióval, illetve leginkább integritással.
1: Oké, akkor ezt beszéljük át, hogy ez pontosan mit jelent, mert ugye volt egy ilyen mondatod, hogy nem volt helyed. Hát úgy az elmúlt 16 évben el tudom képzelni, hogy kevésbé volt bárkinek is helye, aki nem a rendszeren belül volt bármire is kinevezve vagy megbízva, és közben pedig adott esetben lehet, hogy bármire rá tudott volna mutatni, de lehet, hogy nem jól gondolom. Mondd, hogy...
2: Hát inkább azt mondom, hogy nem volt politikai akarat akkor a munkánkra, és...
1: Ja, de szépen fogalmazol, igen.
2: Igen, de ami leginkább engem akkor is érdekelt, és talán egy kicsit túl idealisztikusnak fog hangzani, de azt egy szóval lehet elmondani, az integritás, ami véleményem szerint az alfája és az omegája a jó államiságnak, a jogállamiságnak, a jó társadalomnak, annak, hogy egymáshoz hogy viszonyulunk, hogy átadjuk-e a helyet az idős néninek a buszon, hogy visszaadjuk-e, ha kicsit többet adnak nekünk vissza véletlenül a közértbe. Tehát ez mind benne van abban, hogy az integritásban, ami egy alap értékrend szerinti következetes működést jelent, és azt gondolom, hogyha ezt sikerülne össztársadalmilag elterjeszteni, illetve szemléletet formálni ez ügyben, akkor gyakorlatilag nem a legutolsó, hanem a listán a legjobban szereplő ország lennénk korrupció szempontjából.
1: Igen, ez az integritás, ez egy nagyon érdekes arról, ahogy beszéltél, vagy amit mondtál róla, nekem még a társadalmi igazságosság jutott az eszembe, de olyan fajta társadalmi igazságosság, amit a társadalom maga megtesz önmagáért. És két dolog jutott még eszembe. Az egyik az az, hogy vajon az, hogy tanulnunk kell, ezt értem, meg abban is biztos vagyok, hogy ezt így élethosszig, de hogy van-e szerinted ezzel kapcsolatban olyan érték, ami elveszett, és vissza kell szerezzük, tehát tudjuk-e azt mondani, hogy vissza kell magunkat szoktatni arra, hogy figyeljünk egymásra, és leszek jó fej, nem csak az elmúlt 16 év politikáját fogom okolni, bár nagy százalékban okolom, hanem mondjuk okolom ebbe egy kicsit a digitális teret, a felgyorsult világot, és így tovább. Tehát, hogy kell-e visszatanulnunk, vagy egész egyszerűen te azt mondod, hogy nem vissza kell tanulni, hanem erre rá kell tanulni. Tehát, hogy sose volt-e, vagy
2: szerintem, vagy nem? Szerintem az integritás alapértékekkel rendelkezünk, ez az egyik tézisem, hogy azt gondolom, hogy mi mindannyiunkban benne van, hiszen mindannyian alapvetően becsületesek szeretünk lenni, igazságosak, átláthatóak, nem, tehát egy alap ember szerintem ezekkel rendelkezik, úgyhogy ezt gyakorlatilag csak erősíteni kell, és nem pedig okot adni neki, hogy legitimálni neki azt, hogy mondjuk elkövessen egy visszaélést csak azért, mert vele sem bántak jól.
1: Hát jól értem, hogy te azt feltételezed, azt hiszem, hogy Rogers féle feltételezés, hogy minden emberben benne van a szándék arra, hogy valakivé váljon, hogy a benne lévő erőforrásokat jól használja, és tulajdonképpen
2: hogy jól használja, azt, hogy ezt elismerjék, hogy megbecsüljék, hogy tudjon egy olyan rendszerben dolgozni, ahol gyakorlatilag együtt azzal a rendszerrel, aminek ugyanezek az értékrendjei. Szerintem egyébként a kérdésedre a válasz, amit nagyon meg kell tanulnunk, egy kicsit ebből a paternalista felfogásból kitörni, ami mondjuk az elmúlt 80 évben jellemző, hogy az államtól várunk mindent, az állami vezetőktől, a miniszterelnökünktől, a nem tudom, pártitkártól annak idején, tehát hogy megmondják nekünk, hogy mit csináljunk, tehát egyfajta ilyen passzivitás, mert azt gondolom, hogy pont a társadalmi felelősségvállalás egy olyan, ahol pont azt jelenti, hogy igen, mint társadalom, nagyon sok mindenben nekünk kell dönteni, nekünk kell véghez vinni, nem szabad várni, és mondjuk a demokráciának is egyébként ez az egyik alapja, hogy kezünkbe vesszük a saját sorsunk irányítását, nem pedig áthárítjuk a felelősséget a vezetőinkre teljes mértékben, hanem tanuljuk meg egy kicsit azt, hogy figyeljünk magunk körül, figyeljük az eseményeket, mondjuk ennek az extrém példája a Svájc, ahol ugye mindenről népszavazás van. Nyilván ez nem erre gondolok, de hogy igenis fogadjuk azt el, és tanuljuk meg, hogy nagyon sok mindenben nekünk kell a kezünkbe venni az irányítást és a döntést, és a véghez. Például itt vannak a civil szervezetek, ahol nagyon sok közülük nem tudja magát fenntartani, hiszen nem az a célja, hogy fenntartsa magát, hanem hogy ellásson egy olyan állami, vagy egy olyan közfunkciót, nem így állami van. Funkciót, közfunkciót, amit sokkal jobban el tud látni, mint mondjuk az állam, de viszont nyilván nem profitábilis, tehát hogy nekik mindenképpen
1: támogatásra szükségük
2: így van.
1: Igen, a párbeszéd jutott erről eszembe, amit mondasz, illetve ez, hogy nem is tudom, beszélgettünk itt nemrégen egy alapítványal, hogy és megint csak erre az elmúlt 16 évre utalok vissza, hogy ennek a nyomorúságnak azért egy olyan hozadéka furcsa mód lett, hogy rengeteg alulról jövő szerveződés lett, rengeteg problémára a sorstárs közösségek kezdtek el megkeresni válaszokat, az mondjuk egy másik kérdés, hogy milyen körülmények között ők maguk, de felhívták a figyelmet, vagy próbálták, meg valamilyen módon megalakították magukat, és én is azt gondolom, hogy akkor ez a része megvan, az kéne, hogy ezt akkor kezdje el megbecsülni a társadalom, az állam, és kezdje el támogatni, és érteni azt, hogy vannak olyanok, akik egy bizonyos területhez azért értenek akár, mert mondjuk tapasztalatuk van benne. De hogy a párbeszéd, a civilek, meg a vezetés között az ugye mindig roppant fontos. Viszont a kérdés az, hogy amit mondasz, hogy rá kell tanulnunk arra, hogy nem mindent az államtól várunk, én ezt egyébként az egészségügyben látom leginkább, hogy ott kell egy kicsit több tudatosságot tanulnunk, hogy milyen mi felelősségünk. Egyébként egy szintén elég nehezen működő, omladozó egészségügyben, de hát bízunk benne, hogy ez majd változik. De hogy én azért azt látom, hogy az ember nagy részt a saját életével kíván foglalkozni, szóval, hogy szerintem vissza kell lépni egyet, mert ez a tanulási folyamat, tehát, hogy ezt hogyan lehet megtanítani, hogy nekem amúgy az életem minden területére valamelyest rá kell látnom. Ez rendkívül fárasztó.
2: Így van, fárasztó, és ezért sokkal könnyebb hátradőlni, és azt mondani, hogy igen, majd megoldják. És igen, valóban az emberek elsősorban a saját életükre koncentrálnak, de nem szabad elfelejteni azt, hogy a saját életünk egy közösségi térben zajlik, tehát egy szűkebb közösségi térben, akár a családunk, egy kicsit tágabb a munkahelyünk, és így tovább. Tehát a lakóközösségünk, a kerületünk, és ez mind-mind befolyásol. Tehát hiába akarom én irányítani a saját életemet, hogyha körülöttem minden rossz. Úgyhogy azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez egy kicsit hosszabb távú gondolkodás és komplexebb, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy akár az egyéni érdekeink érvényesülni tudjanak, ahhoz segítenünk kell a rendszert, hogy egy olyan rendszer legyen körülöttünk, amiben ez megvalósítható.
1: Ez működik, igen.
2: Igen, és működik.
1: Hogyan lehet erre vajon rátanulni? Ez az, amivel te most foglalkozol, amit kutatsz, tanulsz, hogy hogyan lehet egy társadalmat rátanítani erre?
2: Hát ennél azért sokkal praktikusabb, amit tanulok, tehát gyakorlatilag itt ilyen changemakereket képeznek, tehát olyan osztálytársaim vannak, mint a szomáliai Humanitarian Aid-nek a vezetője, vagy nem tudom, nigériai SOS gyerek faluknak a koordinátor vezetője.
1: Tehát akik éles helyzetekben
2: igen,
1: vannak.
2: Igen, igen, tehát hogy itt leginkább azt tanítják meg, hogy amikor van egy tehát beazonosítunk, ez sem könnyű beazonosítani, nagyon pontosan megfogalmazni egy társadalmi problémát, mert ugye rengeteg van, tehát igen, nem a világot, nyilván nem tudjuk megváltani a világot egy rendszerben, hanem sok rendszerben, és hogyha beazonosítjuk ezt a problémát, akkor hogyan találjuk meg ennek a problémának a gyökér okait, hogyan találjuk meg mögötte azt, hogy mitől alakult ki, tehát egyfajta mentálmodell, ami mert mindig van mögötte az ember, hiszen az ember hozza ezeket létre, és hogy hogyan tudjuk ezt megváltoztatni, és rendszer szinten működővé tenni. Tehát nem az, hogy mondjuk alapítok egy alapítványt, a 102 ezrediket mondjuk a sorban, aki mondjuk gyermek étkeztetést vállal, vagy gyerekotthon, vagy akár kutyamenhely, vagy bármi, hogy nem megalapítom a 102-et, hanem elkezdek rendszerbe gondolkodni, hogy egyrészt ami nálunk például szerintem nagyon hiányzik, hogy a civilek sem elég jól szervezettek, tehát, hogy nagyon sokan végzik ugyanazt, és nagyon sok párhuzamosság van, pedig, hogyha lenne benne esetleg egy különböző szint, hogy az egyik az kitalálja, és gondolkodik rajta, és a másik jó, sokkal jobbabb, hogy megvalósítja, tehát, hogy egyrészt tehát egy rendszerbe beleszervezni akár ezeket a szolgáltatókat, vagy egy olyan rendszert, amiben eleve jóval kevesebb éhezés van, és jóval kevesebb kóborkutyus, tehát, hogy erre egy nagyon jó hasonlat pont az integritásra, hogy az a különbség a korrupció, tehát a üldözése és az integritás között, hogy azért tipikusan ilyen represszív módszerekkel működik az igazságszolgáltatás, főleg a büntetőjog, tehát hogy a bűnöst kiveszem a rendszerből, megbüntettem, börtönbe csukom. És erre van egy ilyen gyönyörű hasonlat egy kosár almával, hogy a represszív az, amikor rohadt benne egy alma, azt megfogom és kiveszem, az integritás meg az, amikor megjavítom a kosarat, hogy ne tudjon több alma megrohadni benne.
1: Aha, igen, ez egy jó kép valóban. És erről most meg az jutott eszembe, egy kicsit nekem meg a holisztikusság, hogy ugye ha akkor egy bizonyos területet holisztikusan nézni, és a benne lévő szereplőket, hogy kinek mi az erőssége, és hogyan tudnak, mert hogy pont ahogy azt mondtad, hogy a 102. nem tudom én milyen alapítvány, az rögtön bevillant azt, hogy hányszor van az, hogy ők foglalkoznak azzal, hogy a másik mit csinál, de csak azért, hogy kritizálják. Tehát, hogy ez egy elég létező dolog.
2: Hiszen ez egy verseny, egy éles verseny emiatt, hogy ugyanazt szolgáltatják le, és kicsi a bugyor, amiből merítenek támogatást. Úgyhogy
1: Hát meg vannak látásmódok, és vannak olyan látásmódok, amelyek azt gondolják, hogy a másik az kifejezetten nem jó. És hogyha kifejezetten nem jó, akkor úgy érzem, hogy kötelességem felhívni arra a figyelmet, hogy az nem jó. De onnantól kezdve mindenkinek arra megy a figyelme, hogy akkor most ez jó, nem jó, és akkor az ember megint úgy van, hogy dönt, és akkor attól várja, a döntésétől várja, hogy ezt megoldja neki. Tehát akkor ugyanoda lyukadunk.
2: Így van. És mondom, ahogy mondtam is, az ebben a bugyor is kicsi, annyira, hogy Európában legutolsók vagyunk adományozásban, tehát abban is elértük ezt a csodás helyet, úgyhogy ez is egy olyan téma, amin azt gondolom, hogy dolgozni kell, hiszen ahogy csak visszautalok az előző pár mondatunkra, vannak olyan feladatok, amiket nem tudjuk elvárni az államtól, hogy ő finanszírozza, ellenben, és ez ránk marad, tehát ezt ki kell mondanunk, hogy ez ránk marad, azokat a funkciókat el kell látni valahogyan, és az a mi felelősségünk.
1: Jó, de abban gondolom azért egyetértünk, hogy egy csomó olyan feladatot, amit civilek alulról jövő kezdeményezések végeznek, és állami feladat, vagy legalábbis az állam fennhatóságához tartozó feladat lenne, annak a támogatása az azért elvárt lehet.
2: Persze, ez nyilvánvaló.
1: Tehát akkor, ha jól értem, te azt mondod, hogy vannak olyan részfeladatok, ami már nem biztos, hogy abba beletartozik, de ha mi azt akarjuk csinálni, akkor arra meg kell teremtenünk a forrást, és itt jön be az adományozás?
2: Igen. Egyébként most van pont egy nagy vita pont a vagyonadó kapcsán, hogy ez még jobban arra sarkalja majd még azt a néhány létező adományozót, aki hajlandó beszállni ebbe a körbe, hogy még jobban azt fogja mondani, hogy hátradőlök, most már tényleg én mindent odaadtam, amit adtam volna, majd most már az állam feladata, hogy ellássa ezeket a feladatokat, és kifizesse, csak hogy én nem azt mondom, hogy nem az államnak kellene nagyon sokszor beszállni, és megsegíteni, és pályázni, és nem tudom, és támogatni ezeket az alapítványokat, csak hogy borzalmasan sok feladat van, amire nagyon sokszor nincs rálátása. És ahogy mondtad az előbb, tehát arra, ott jövünk mi emberek, akik látjuk, akiknek ez fontos, akik egységben az erő, tehát sokszor 1-2000 forintos adomány is hihetetlen összegeket tud képezni. Hát nézzük csak meg, amikor így egyszer-egyszer volt, vannak ezek az óriás gyűjtések, akár beteg gyerek, vagy beteg művész javára, hát 5 perc alatt olyan összegek gyűlnek, és nem azért, mert nagy összegeket adományoznak, hanem mindenki csak egy picit lecsippent.
1: Okay, szerinted akkor miért? Mert ez nagyon érdekes, hogy akkor miért van ekkora ereje a történet miatt, a megjelenítése miatt, a terítése miatt, hangossága miatt. Mert ezen én is sokat gondolkodtam, hogy tényleg van olyan, ami már csak azon is, hogy hozzám, ha eljut, és akkor egyből veszem a telefonomat, miközben tudom, hogy mennyi mindenkinek, és hogy van szükség, és persze igyekszem az 1%-omat ide, a mást oda, ekkor és ekkor amoda. De tényleg vannak olyan helyzetek, amikor 5 perc alatt.
2: Szerintem a transzparencia, tehát hogy azok, amikor konkrétan folyik a gyűjtés egy beteg kisfiúért, vagy egy beteg művészért, azok nagyon-nagyon konkrét célok, és emiatt talán sokkal nagyobb bizodalmat éreznek az emberek arra, hogy azt mondják, hogy nem csak odaadom, és akkor majd lesz vele valami, és nem is tudom, hogy mi lesz vele valójában, hanem ez egy konkrét cél, igen, az ő gyógykezelésére kell, és ráadásul ezek a gyűjtések nagyon transzparensek, állna írják, hogy igen, most ennyi gyűlt össze, ennyi.
1: Hát ennek kell tenni egy konkrét marketing munkát, én beszéltem már ilyen szülőkkel, tehát ez onnantól kezdve nekik számot kell adniuk arról, hogy mit csinálnak, szerepeltetni kell a gyereket, azért, mert egész egyszerűen, tehát ez akkor érzelmileg úgy hat, hogy jaj, hát én akkor segítek.
2: Meg akkor bízunk benne, és ez a kulcs, tehát hogy állítólag azért vagyunk az utolsók az Európai Unióban, mert volt erre egy nagy kutatás a Tudományos Akadémiával, közösen a House of Givingnek, ami egy erre irányult kezdeményezés egyébként, pont az adományozás és a társadalmi felelősségvállalás szemléletének, tehát népterjesztése, népszerűsítése. Volt egy kutatás, ahol az jött ki, hogy a magyar ember azért nem adományoz, mert nem bízik az adománygyűjtő szervezetben. Mert azt mondja, hogy vagy, tehát nagyon sok, sajnos van nagyon sok rossz példa, akik ténylegesen lenyúlták, másképp meg nem, másrészt pedig nem működnek átláthatóan a szervezetek, mert nincs rá, nem tudom, infrastruktúráik, nincs rá tudásuk, meg egyébként se volt fontos, valahogy nincs benne, így a, nem tudom, a, nem így szocializálódtunk, hogy legyünk átláthatóak, és nem biztos, hogy ők rosszul kezelik azt a pénzt, és elérik vele amit, de nem mondják el, nem mutatják meg, vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy vagy tényleg lenyúlják, vagy pedig, hogyha...
1: Vagy ez a szolgáltatás igazából még sincs, mert én olyat is hallottam, hogy igen. Akkor valaki nagyon-nagyon erőteljesen támogatott egy alapítványt, ami ígért valamit, és amikor ő került abba a helyzetbe, és fordult oda, akkor kiderült, hogy ez még sincs úgy, mert arra nincs úgy infrastruktúra. Akkor ez ugye egy önmagáról festett hamis kép.
2: Igen, tehát hogy nem tudjuk, és egyébként pont erre született egy olyan kezdeményezés, hogy felhívta, tehát pont a House of Giving projekt keretében létrehoztak egy auditot, amire lehet jelentkezni, és auditálják, nagyon komolyan, éves szinten auditálják az adománygyűjtő szervezetet. Eddig egyébként 60 ment át a rostán, ők fenn is vannak egy honlapon, hogy ki az a 60, akik mindenben megfelelnek az átláthatóság kritériumainak, és gyakorlatilag ez a cél, hogy minél több alapítvány jelentkezzen erre, hogy felismerje, hogy figyelj, hogyha átmegyek ezen az auditon, akkor hát, hogyha sokkal többen fognak bennem bízni, és sokkal könnyebben fogok adományt gyűjteni, pontosan azért, mert átláthatóan kezelem, mert arra megy, amire nagy százalékban megvalósulnak adott időre, ígért időre azok a projektjeim, úgyhogy most ezt is egy kicsit így most összekötöttem gyakorlatilag ezt a munkámat a fesztivál szervezéssel.
1: Igen.
2: És a House of Giving-el közösen megalkottuk a Fesztivál Manifestót, ami egy Giving Manifesto alapján készült, ami a House of Giving-es projektnek a Giving Manifestója. Meghatározott pontrend, vagy pontok alapján adományozunk. Tehát ez azt jelenti, hogy én azt gondolom, hogy, és ezt minden évben eddig elmondtam, csak valahogy nem láttam így át, most valószínűleg az iskola, hogy most már is sokkal inkább rendszerben próbálom ezt rakni, de hogy egy fesztiválnak óriási ereje van. Tehát ott
1: abszolút, és ráadásul nem akarom belét folytani a szót, uh-huh. Csak az lett kell, hogy adjunk zenét és feles infot, uh-huh. De én is azt gondoltam, hogy rá fogunk térni arra, hogy alapvetően ugye a Jazz Picnicnek a története, amit majd megint két mondatban elmondunk, biztos azért, mert nagyon szeretem, de azért is, mert hogy mindig van olyan, aki nem tudja. Tehát az is ugye kinőtt valamiből, egy nagyon pici kezdeményezésből, és hogy mekkora ereje van, mekkora népszerűsége van, és hogy azon keresztül például hogyan lehet eljutni az emberekhez, és felhívni a figyelmet akár erre a felelősségre, az adományozásra, a különböző projekteknek az életre hívására, életben tartására, ezekre mind kitérünk. Csak akkor most jöjjön egy kis zene és feles info, és aztán folytatjuk Valde Orsolyával, a Paloznaki Jazz Picnic alapítójával, aki egyébként antikorrupciós jogász is, és jövünk vissza, maradjatok ti is.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, Gyulai Zsolt vagyok. Én is a Rádió Cafét hallgatom. Hallgassátok ti is.
1: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
2: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm.együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
1: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Valde Orsolya, Palóznaki Jazz Picnic alapítója, antikorrupciós jogász, és most első részben nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy te tulajdonképpen az elmúlt időszakban nagyon elkezdted feléleszteni és foglalkozni az antikorrupciós jogász éneddel, illetve az integritás, mint elmagyaráztad, hogy ez mit jelent, és hogy ezt a jelenséget erősíteni, ugye per pillanat Magyarországon is, és arról beszéltünk, hogy ezt azért nehéz, mert valahogy a közösséget, tehát a közzel kell megérteni, nekünk kell megérteni, hogy egy csomó dolog a kezünkben lehet, értelmes párbeszédet kell hozzá folytatni, nyilván egymással is, és nyilván a politikával is, azokon a területeken, ahol erre szükség van, de a legfontosabb, hogy azt kell értenünk, hogy van beleszólásunk az életünkbe, a dolgainkba, és igenis, tenni kell érte. Aztán áttértünk az adományozásra, mert hogy ugye ezeknek a forrás megteremtéséről is beszéltünk, amiben szintén maradtunk, hogy vannak dolgok, amiket az államnak igenis kellene és muszáj lenne finanszírozni, reméljük, hogy ezek majd így is fognak alakulni, hiszen erre most van ígéret, de hogy vannak olyan részek is, amelyekre pedig, amelyek szintén, ha jól értem, elő kell állítsuk magunknak, és közös felelősségünk az, hogy segítsünk ott, ahol baj van, vagy ahol szükség van. Na, és akkor az adományozásról beszéltünk, hogy erre hol tartunk ebbe, hogy milyen lehetőségek vannak ebbe, és egyáltalán mi az, amiért csináljuk. Fesztivál, jazz picnic. A fesztivál felelőssége ebben óriási, és te egy jó ideje erre irányítod is a figyelmet. Úgyhogy indítsuk ezt a második részt.
2: Így van. Csak eszembe jutott egy dolog, most itt ebbe a kis szünetbe beszélgettünk róla, hogy mit értek azon, hogy valamit az állam, valamit nekünk kell, hogy például szerintem erre egy nagyon-nagyon jó példa, és aztán folytatom a jazz picnickel, hogy mondjuk rengeteg a kóborkutya, és mondjuk az állam az finanszíroz 5 nagy kóborkutya alapítványt, most csak mondok valamit, de annál sokkal-sokkal-sokkal több kóborkutya van. Tehát például, hogyha mi azt szeretnénk, hogy úton, útfélen a községünkbe, vagy a kisvárosunkba, vagy nem tudom, ne mászkáljanak a kóborkutyák, akkor valószínűleg nekünk magunknak kell összefogni és megsegíteni ezt a helyzetet, és teszem azt a 6., 7., 8. kutya, nem tudom,
1: Menhely,
2: igen, nem szeretem ezt a szót, hogy menhelyt, akkor segíteni finanszírozni, hogy ők el tudják látni ezeket a kutyákat, és ne az utcákon rohangászon. Tehát igen, így értettem ezt. Tehát, hogy egy ilyen fajta munka megosztás. Tehát ez most csak egy ilyen példa. És visszatérve a piknikre, tehát az egy nagy felismerés, és már ezt ki is mondtam többször, hogy óriási a felelősség a fesztiválnak, hiszen nagyon sok embert ér el közvetlenül egyszerre egy időpontban. A fesztiválok általában egyfajta értékközösségek, hiszen mindenki, aki elmegy egy fesztiválra, kicsit azért homogén, mert azt a zenei stílus szereti, azt a hangulatot, ami az adott fesztiválon van, azokat az embereket, akik ott vannak, tehát hogy egy értékközösséget, egy ízlésközösséget, értékközösséget tud megszólítani maga a fesztivál, és ezért sokkal az üzenetei is sokkal könnyebben átmennek, úgyhogy azt találtuk ki a House of Giving-el, hogy ahogy említettem, a kutatás, ez a Tudományos Akadémia kutatás azt az eredményt hozta, hogy az emberek nem bíznak az adománygyűjtő szervezetekbe, tehát tegyünk érte, hogy bízhassanak, mutassunk olyan alapítványokat, akikben bízhatnak. Erre született egy audit, aki auditálja, egy ilyen nagyon-nagyon komoly audit, tehát aki átment rajta, azt mondja, hogy hú, azért ez kemény volt, de ellenben ténylegesen minden évben, ha megismétlik, akkor rajta maradnak ezek az alapítványok a listán, és csináltunk egy fesztivál manifestót, amiben gyakorlatilag bullet pointokban meghatároztuk, hogy a fesztiválok mi alapján válasszanak adománygyűjtő szervezetet, hiszen mindannyiunk, az összes fesztivál tényleg azt gondolom ebben nagyon élen jár, tehát mindenhol vannak civil faluk, mindenki támogat sok-sok alapítványt, mi is, a többi fesztivál is, igen, de hogy akkor csináljuk ezt így rendszerben, szervezetten olyan szempontból, hogy mondjuk ki, hogy mi hogy választjuk ki ezeket az alapítványokat, és hogyha az a közönség, aki ott van, például ez az egyik pont, hogy úgy választjuk ki őket, hogy aki rajta van ezen az átlátható adománygyűjtő szervezet listán. És ezzel talán erőt is adunk ennek a védjegynek olyan szempontból, hogy nyilván a fesztiválok azért sokat szoktak gyűjteni, tehát sokat tudnak hozzájárulni ezeknek az adománygyűjtő szervezeteknek a működéséhez, hogy esetleg az adománygyűjtő szervezetek majd azt fogják mondani, hogy megcsinálom ezt az auditot, és átláthatóan akarok működni, mert akkor hát, hogyha jobban értékelik a munkánkat, megbecsülnek, több adományhoz jutok, jobban fogok tudni működni. Úgyhogy ami a legesleg meghatóbb volt az egészben, hogy ezt mi a Jazz Picnic-en, a House of Giving-el így kitaláltuk, és körbe hívogattam a fesztiválokat, és gyakorlatilag nagyon-nagyon-nagyon pozitív volt a reakció. Igen, a reakciójuk, úgyhogy most már egy gyakorlatilag én azt számoltam, hogy egy 600 ezer embert az idén már elérünk, hiszen csatlakozott hozzánk a Sziget, a Strand, a Be My Lake, a Sopron Fest, a Campus, a Szín. Azt gondolom, hogy így együtt már ez nagyon sok ember, akinek ezt el tudjuk majd mondani, akár csak a közösségi platformjainkon is, illetve majd magán a fesztiválon, hogy tessék, hogyha ez az oka, amiért nem, hogy szeretnél adományozni, mert érzed magadba ezt a belső indítatást, csak nem tudod kinek, mert arra már nincs időd, hogy most alaposan utána nézzél, és legörgesd a beszámolóját, ami egyébként nincs kinn a honlapon a legtöbb adománygyűjtő szervezetnek, hanem ezt mi megcsináljuk helyetted. Akit te nálunk látsz, hogy mi támogatunk, ő egy átlátható, biztonságos adománygyűjtő szervezet, tehát akkor neki lehet adományozni, úgyhogy ezzel egyrészt azt is próbáljuk, így fesztiválok, egy kicsit szemléletet formálni, vagy érzékenyíteni, hogy igenis ez egy fontos dolog, és ráadásul így adunk is egy eszközt a közönségünknek.
1: Szerinted hogyan és mennyi idő alatt lehet felépíteni azt, hogy az adományozás és az ilyenfajta alatt azt értem, hogy utána nézzek? Mert hogy az átláthatóság azt szerintem nem csak azért fontos, hogy adományozóként én biztos lehessek benne, hogy jó helyre megy a pénzem, és hogy arra költik, amire, hanem arra is, hogy szintén adományozóként én abban, tehát valóban jó helyre adjam, és ez alatt azt értem, hogy azt is gondolom, hogy van olyan, amikor az ember azt mondja, hogy le tudom, mutatom ezt idézőjelbe, tehát

0: Oké, most valami eszembe jutott, akkor odaadom, mert nincs már időm utána nézni, és így tovább, és így tovább. Tehát ilyen értemben úgy tényleg oda kell tolni, szerintem az ember arcába, hogy nézd, itt ez van, ezzel foglalkoznak, és így tovább, és így tovább. Szóval, hogy mennyi idő szerinted ebbe a tudatosság megtanulása, mert szerintem ez egy ilyen össznépi, össztársadalmi munka.
1: Hát hosszú, ez az, amit így korábban, amiről beszéltünk, hogy azt kell megtanulnunk, hogy igenis van eszköz a kezünkbe, hogy egy kicsit alakítsuk a világot magunk körül, például, hogy utána nézünk egy alapítványnak, vagy elolvasunk egy törvényjavaslatot, ami kint van társadalmi egyeztetésen, hanem hogy, de pont ezt, ez a felismerés, hogy tehát nyilván nem, senkinek nincs arra ideje, hogy nekiálljon, és akkor átböngésze a civil szervezeteknek a listáját, és hogy konkrétan ki mit csinál, és mi az, ami, hiszen mindenre van sok, ahogy mondtam, hogy mindenre van nagyon sok szolgáltató. Azt gondolom, hogy ehhez adunk mi is, meg ezek szerint ti is támpontot, hogy akkor azért kisebb legyen a lista, tehát mondjuk az, aki szeretne adományozni, az nálunk csak azt a 60-at kell, hogy átnézze, hogy ha tényleg tudatos adományozó szeretne lenni, ha nem, ha csak azt mondja, hogy adok valakinek, akinél jó helyre kerül, akkor pedig csak annak ad, akinek a fesztivál, ahova megy, de, de hogy igen, tehát azt gondolom, hogy ez egy hosszú-hosszú folyamat lesz, és én ezt nagyon, nagyon szeretem. Hogy valamennyire átalakuljunk. Tehát szerintem ezt az óvodában már el kell kezdeni most majd edukálni, hogy igen, hogy fontos, tudjuk saját magunk is alakítani a világot magunk körül.
0: Azt mondtad, hogy nem állunk ezzel jól világszinten, vagy mondjuk Európa szinten, azért, mert hogy nincsen benne tényleg magába az életvitelünkbe, vagy azért, mert hogy sok volt ebben a csalódás, hogyha azt kérem, hogy ilyen kicsit ilyen kitekintés, tehát bármilyen, amennyire te tudod, tehát hogy külföldön maga az adományozás az egész egyszerűen benne van a néplélekbe, tudjuk, oké, megtanultuk, megszokott, csináljuk, vagy jobban átlátható?
1: Szerintem sokkal inkább benne van a kultúrában, uh-huh. A mecenatúra, akár csak a kulturális mecenatúra, vagy tehát, hogy, igen, hogy igen. Magyarországon ezek nem nagyon létező fogalmak, tehát nagyon kevés olyan nagy cég van, aki csak úgy mondjuk felkarol egy művészt, és nem kéri, hogy a neve ezerrel mindenhol mögötte ott legyen nagy molinókon, tehát hogy ez sajnos nálunk nincs meg. Én csak reménykedem benne, hogy azért előbb-utóbb egyszer csak megjelenik ez a réteg, tehát van néhány fehér holló, aki azért tényleg ott van mindenhol. Ami nagyon érdekes volt, hogy mi tényleg, mint család is nagyon sok alapítványt támogatunk, és az egyik, például az egyik alapítvány, itt most a Jazz Picnic is támogatni fog, a Világszép Alapítvány, egyébként ők palóznak ki a kis, és nagyon erősen traumatizált gyerekekkel foglalkoznak, meseterápiával, tehát ténylegesen olyan gyerekek, akikkel olyan dolgok történtek, amiket elképzelni se tudunk. És voltunk pont egy ilyen kis összejövetelén az alapítványnak, ahol az alapítvány vezető hölgy, Virc Ági odajött, és mondta, hogy milyen csodálatos, itt vagyunk 150-en, ez fantasztikus, hogy ennyi ember az, aki Magyarországon csak ezzel az alapítványjal foglalkozik, és én mondtam neki, hogy az a baj, hogy én járok több ilyen alapítványi összejövetelekre, és mindenhol ugyanez a 150 ember van, tehát hogy nagyon szűk Magyarországon ez a réteg. Hát minden szemléletformálás az nagyon-nagyon hosszú idő, és nem holnapra fognak a mecénások kinőni a földből, de azt gondolom, hogy pont, hogy valamikor el kell kezdeni.
0: Pedig a történelem során erre azért volt igen. Nagyon-nagyon sok példa, szeretjük is ezeket emlegetni, úgyhogy az, igen, az egy nagyon jó dolog, amikor a kultúra bármi, ami másnak örömet okoz, bármi, ami mást segít, az lesz támogatva olyantól, akinek erre van lehetősége.
1: Meg szóval, igénye, igen.
0: Igen, igen. Szóval, hogy akkor erre vissza kell tanulni. Na azért néhány percben a fesztiválról és a zenei programról is beszéljünk, mert most már sajnos nincs sok időnk, de akkor is ugye augusztus 6 és 8-a között lesz idén a Paloznaki Jazz Picnic, aminek szerintem nagyjából aki valaha járt, a hangulatát tudja, aki nem, az

0: kap egy kis ízelítőt, és azt is, hogy idén mi lesz.
1: Most már az idei a 14. lesz, a 15-nél tartanánk, ha COVID alatt nem maradt volna ki egy, mi szerencsések voltunk, nekünk csak egy maradt ki, úgyhogy folyamatosan próbálunk picit fejleszteni hangulatban, minőségben, mindig próbálunk új programokat hozni, akár csak, ugye tavaly évben bevezettük a divat bemutatókat, igen, amik inkább show műsorok, nem is tehát persze a divatról szól, de és egyébként tisztelgünk ezzel a sok-sok jazzpiknik látogatónak, akik tényleg a legváltozatosabb ruhákba jönnek, tényleg a hippitől a nagy estéig szinte minden megtalálható nálunk, és mindenki jól érzi benne magát, tehát ez a lényege a fesztiválnak is, hogy csak érezd jól magad, és élvezd a közösséget. Tehát szerintem nálunk nagyon fontos a közösség, hogy tényleg olyan emberek járnak hozzánk, akik nagyon-nagyon tudnak kapcsolódni, és még ha nem is ismerték egymást, összeismerkednek, erre is rengeteg példa van, illetve nagyon sokan találkoznak a barátaikkal, akiket nem láttak esetleg egy-két évvel ezelőtt, és véletlenül összefutnak, szóval tényleg azt látni nálunk, hogy emberek ölelgetik egymást, hogy jaj, de rég láttalak, és megbeszélik, hogy akkor jövőre ugyanitt. Ebben szerintem nagyon nagy ereje van a jazzpikniknek. Fellépőink is szeretnek nagyon visszajönni hozzánk, tehát például pont a csütörtöki főfellépőnk Rick Casely az, aki harmadszor jön, és nem csak azért, mert mi hívjuk, hanem ez kölcsönös, tehát minden évben megkérdezi, hogy akkor most jöhetek, tehát hogy mindig tervezi, hogy jön, és akkor egy kicsit az északi partot végigjárja, eddig nem nagyon sikerült, mert ugyanis ő nem repül, hanem vezet. Úgyhogy ő egyedül szokta ezt a távot letolni. Tavaly például Skóciából, előtte Spanyolországból, tehát hogy és akkor a felesége mondjuk Bécsig repül, és Bécsbe beszáll mellé az autóba, tehát körülbelül így. Úgyhogy elég fáradt szokott lenni, de hogy ő nagyon szereti a környéket is, úgyhogy jön az idén. Aki egy nagyon-nagyon kedves előadó, az Adanien Wolf. Tehát általában nagyon sok előadóhoz van személyes kapcsolatom. Adanien Wolf, egy holland duó, mind a ketten zenetanárok, az ottani akadémián 8 hangszeren játszanak, végtelen alázat a zenével kapcsolatban, ehhez képest fantasztikusan pörgős és elektronikus zenét játszanak egyébként. Ők jönnek majd csütörtökön, ők nyitják a jazzpikniket. Pénteki napon akartunk egy kicsit változtatni, és annak a sok fiatalnak is kedvezni, aki most már ott van a jazzpikniken, és tényleg egyre több olyan jó végignézni, hogy nagyon, ahogy a nagymamák, meg a gyönyörű unokáikkal együtt táncolnak akár az első sorban. Szóval Ella Ert hívtuk el, aki 2018-ban ténylegesen rudimentállal, Calvin Harris-szel, nagyon sok DJ-vel óriás slágerei voltak, tehát nem tipikusan jazzpiknik előadó, viszont ő váltott egyébként, és ő teljesen jazz énekesnő lett, úgyhogy a Blue Notes bárokban énekel világszerte. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy ez pont egy ilyen nagyon jó híd lesz, hiszen lesz rengeteg régi slágere, és lesz néhány új, ami sokkal jazzesebb. Úgyhogy ő lesz majd pénteken, illetve az Earth, Wind & Fire-t visszahívtuk, hiszen tavaly elmaradt a koncertje, és nagyon sokan mondták, hogy pedig csak miattuk jöttek, úgyhogy most ismét eljönnek, és hát reméljük, hogy most aztán már semmi nem jön közbe, és végig tudják tartani a koncertet. A Deladap ugyanez, tavaly az ő koncertjük is elmaradt, ők egy olyan zenekar, akik egy nagyon fiatal, friss, osztrák kis elektroszwinges zenekar, szinte azt tudom mondani, hogy mi vezettük őket be a magyar piacra, amióta nálunk felléptek, szerintem sosem léptek fel ennyi ember előtt, de óriásiak voltak, tehát amikor elkezdtek játszani, mindenki rohant a színpadhoz, és végül tényleg egy teltház előtt játszottak, úgyhogy azóta hívják is őket magyar fesztiválokra, úgyhogy bevezettük őket a magyar piacra. A szombati napon kicsit jazzesebb, Gregory Porter lesz a fő előadónk, azt hiszem nagyon sokan örülnek neki, előtte Matt Bianco, akit szintén azt gondolom a jazz rajongók ünnepelnek, hogy jön és hozzánk, és Electro Deluxe-szal zárunk.
2: Hát én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy gyorsan tartottál itt egy néhány percben egy gyors programajánlót. Nem minden fesztivál szervező tudja fejből így, hogy mikor mi lesz.
1: Mondtam, úgy, hogy operatívan én foglalkozom dolgokkal, például a nemzetközi bookinggal,
2: azért tudom. Úgyhogy csodálkoztam nagyon, de minden elismerésem. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltál. Örülök, hogy ennyi mindenről tudtunk beszélgetni. Sok sikert, és akinek van kedve, Paloznaki Jazz Picnic augusztus 6 és 8-a között. Palóznakom. Valde Orsolya, a fesztivál igazgatója, antikorrupciós jogász volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm.
2: És ezzel pont jókor már a véget ért. Szép napot mindenkinek, holnap 11-kor jövök friss adással. Addig is legyetek jók, élvezzétek a nyarat, vigyázzatok magatokra.
3: Rádió Café. Van barátod. Dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
7: A Pályán Royale június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Komoly vízellátási problémák lehetnek több Pest megyei településen. Újabb csúcsot döntött a magyar elkereskedelem. Távozik posztjáról a brit miniszterelnök. Marad a kánikula, ma és holnap is akár 35 fok feletti hőmérsékletekre is készülhetünk. A gomoly felhőkből elszórtan lehet egy-egy zápor, de néhol viharos szél és akár jégeső is előfordulhat. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Komoly vízellátási problémák lehetnek több Pest megyei településen. A vízszolgáltató szerint a megnövekedett fogyasztás miatt Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön nyomáscsökkenés vagy átmeneti vízhiány is lehet. A Daköv arra kér mindenkit, hogy takarékoskodjon a vízzel. Ne töltsünk medencét ivóvízzel, ne mossunk autót, csökkentsük a locsolásra használt víz mennyiségét és gyakoriságát, valamint ne locsoljuk ivóvízzel az utakat, járdákat. Újabb csúcsot döntött a magyar elkereskedelem, a piac mérete 2025 végére meghaladta a 2000 milliárd forintot. Idén pedig a növekedés üteme 10-12% körül várható, derül ki a PVC adataiból. Elemzésük szerint a szektor alapvető átalakuláson megy keresztül, a mennyiség helyett már a minőség dominál. Lemond a brit kormányfő, Keir Starmer 10 éven belül a 7. miniszterelnök az Egyesült Királyságban, aki idő előtt lemondani kényszerül. Pozíciója azután rendült meg véglegesen, hogy a Labour, a májusi angliai, tanácsi, illetve a walesi és a skóciai parlamenti választásokon szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett. Az utódlási folyamat július 9-én kezdődhet el a pártban, ahol július 16-áig a parlamenti ülésszak végéig jelölhetik meg magukat azok, akik a párt vezetését, ezzel együtt pedig a kormányfői tisztséget is átvennék. Drónokkal támadták az ukránok az oroszokat, 60 Moszkva felé tartó drónt sikerült lelőni. Rövid időre több repülőtér forgalmát is le kellett állítani, de azóta újra működnek, írja a Reuters. Pár nappal korábban ukrán dróntámadásban megrongálódott az egyetlen moszkvai olajfinomító, amely miatt fekete olajcseppek hullottak az orosz fővárosra. A Krím-félsziget fővárosában az összes szabadtéri rendezvényt lemondták, korlátozták az áramhasználatot, korábban pedig felfüggesztették a lakossági tankolást is. Idén már 153 ezer embert bocsátottak el a tech cégektől, nagy részt a mesterséges intelligencia miatt. Ironikus módon a jelenség azokat a cégeket is érinti, amelyek egyébként élen állnak az EMI fejlesztésben, vagy nagy szerepük van az ilyen rendszerek fenntartásában, kiszolgálásában. A Telex azt írja, Kalifornia kormányzója olyan rendeletet adott ki, amelyben utasítja az állam törvényhozását, hogy dolgozzanak ki egy tervet az olyan munkavállalók megvédésére, akiket a mesterséges intelligencia miatt építenek le a munkahelyükön.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Délután elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, néhol pedig akár jégeső is előfordulhat. Az északkeleti szél erős lesz, 30-35 fok valószínű. Holnap is folytatódik a kánikula. Reggel 15-21, napközben pedig ismét 30-35 fok várható, de zápor már csak elvétve fordulhat majd elő.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
5: Sej, az arany így vendéglő, ajtaja kitár.
3: Daily Mix világzene. A mai mixet Cyborg Templar készítette.
9: Sziasztok, Misa vagyok, és az apám a DJ.

0: vendéglő, ajtaja kitárt.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Cyborg Templár volt.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
1: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel. Madeira specialistája.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: A magyar lakosság 81%-a rendelkezik megtakarítással. Július 2. felétől indulhat az új MOL Bubi. 70 évre emelkedhet a nyugdíjkorhatár Németországban. Marad a kánikula, ma és holnap is 35 fok feletti hőmérsékletre készülhetünk. A gomoly felhőkből elszórtan lehet egy-egy zápor, de néhol viharos szél és akár jégeső is előfordulhat. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A magyar felnőtt lakosság 81%-a rendelkezik megtakarítással. Az MBH 2026-os reprezentatív kutatása szerint a háztartások átlagosan havi 87.000 forintot tudnak félretenni. Az adatok azt mutatják, hogy a megtakarító 93%-a havi rendszerességgel is félre tud tenni. A felhalmozott tőke jelentős része azonban továbbra is alacsony kockázatú, nem kamatozó formában áll. A 8 millió forint alatti megtakarítók 42%-a tart megtakarítást lekötés nélküli folyószámlán, és emellett további 34% készpénzben is őrzi a vagyonának egy részét. Közös projektet hozna létre a főváros és a kormány rákos rendező beépítésére. A főváros a saját szempontjából 60-40%-os tulajdonrészt tartana megfelelőnek, de a kormány 25-75%-os arányt akar magának, olvasható a Népszavában. Abban egyetértenek, hogy a területen megfizethető lakásokat kell építeni, luxus felhőkarcolók helyett, előnyben kell részesíteni a közösségi közlekedést, és azt, hogy legyen sok zöld, park és tó. Július második felétől indulhat el az új MOL Bubi. A Budapest Go-ban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen kipróbálhatják majd az új bicikliket. Az új rendszer 3300 kerékpárral indul, ebből 2500 hagyományos, 800 pedig elektromos rásegítésű. Megújul az alkalmazás is, megjelenik a foglalási funkció, a kiválasztott biciklit 10 percre lehet lefoglalni. Változik a lerakás módja is, a régi Bubi állomások mellett szeptembertől a Mobi pontokat is bevonják a rendszerbe, így mintegy 500 új helyen lehet majd letenni a kerékpárokat. Biztató előrelépésen zárult az amerikai-iráni tárgyalások első fordulója Genfben. A BBC azt írja, létrehoztak egy kommunikációs csatornát az incidensek és a félreértések elkerülése érdekében. Azzal a céllal, hogy a kereskedelmi hajók biztonságosan áthaladhassanak a Hormuzi szoroson. A technikai tárgyalások a hét folyamán folytatódnak. 70 évre emelkedhet a nyugdíjkorhatár Németországban. Emellett eltörölnék azt a lehetőséget, hogy 63 éves kortól teljes nyugdíjat kaphasson bárki. A nyugdíjrendszer reformjáról szóló javaslatot holnap terjeszthetik be a kormány elé. Ebben az is szerepel, hogy a mostani felosztó kirúgó rendszer helyét egy tőke alapú modell venné át. A rendszert a munkáltatók és a munkavállalók között megosztva a bruttó bérekből származó további 2%-os hozzájárulásból finanszíroznák, és ezt az összeget egy államilag kezelt alapon keresztül fektetnék be.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Délután elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, néhol pedig akár jégeső is előfordulhat. Az északkeleti szél erős lesz, 30-35 fok valószínű. Holnap is folytatódik a kánikula. Reggel 15-21, napközben pedig ismét 30-35 fok várható, de zápor már csak elvétve fordulhat majd elő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádiókafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. június 22-én 13 óra 5 perc van a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Tánc.
1: A hazai táncművészet legjelentősebb alkotóit és társulatait látja vendégül a 20. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó szeptember 10-e és 14-e között. A jubileumi fesztivál a Pécsi Balett és a Pécsi Nemzeti Színház együttműködésében valósul meg, és 5 napon át kínál változatos nagyszínpadi és kamaraszínházi előadásokat. A rendezvény szeptember 10-én a Bozsik Ivett Társulat a Belső Gyermek című előadásával nyílik meg, majd Feledi János Cseresznyés Kert című produkciója következik. Az est különlegessége, hogy a darab szereplőjeként ismét a pécsi közönség előtt lép színpadra Kulka János. Szeptember 11-én a Győri Balett a Halál is a lányka című előadását mutatja be, majd a Budapest Táncszínház Quattro Stagioni című produkciója várja a nézőket, amely a klasszikus zenei inspiráció és a kortárs mozgásvilág találkozását állítja középpontba. A fesztivál harmadik napján a Magyar Állami Népi Együttes Gyökerek és Szárnyak című előadása érkezik a Nagyszínházba. A produkció a hagyományok megőrzése és a folyamatos megújulás kapcsolatát vizsgálja. Szeptember 16-án a Kulcsár Noémi Tellabor Magamadom című előadása és a PP2 Company Szeretők című darabja látható. Az est az emberi kapcsolatok, az identitás és az önfeltárás témáit járja körül, miközben a Magamadom a Quimby ismert dalaira épül. Az árónapon pedig az Inverse Dance Fodor Zoltán Társulat egy bolyongó lélek hanvai című előadása, valamint a PB2 Company elveszett egész című produkciója kerül színre. A jubileumi találkozót az Enszabó Sándor teremben bemutatott Manga Ballet Play zárja, amelyben Lőrinc Katalin és Fehér Ferenc különleges forma nyelvű előadása várja a közönséget. A színházi programok mellett idén is megrendezik a Tánc-Szín-Tér szabadtéri eseményeit a színháztéren Pap Viktor vezetésével. A 20. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó így nem csak ünnepi visszatekintés a fesztivál 2 évtizedére, hanem átfogó bemutatója is a magyar táncművészet sokszínű és folyamatosan megújuló világának.
2: Kiállítás.
1: Kortárs magyar képző és iparművészetet bemutató nagyszabású kiállítást nyílt Krakkóban az Idő érintése címmel. A Magyar Művészeti Akadémia tárlata a művészetek palotájában várja a látogatókat július 26-áig, és átfogó képet ad a mai magyar vizuális művészet sokszínűségéről. Amint egy 800 négyzetméteres kiállítótérben több mint 100 alkotó munkái láthatók. Az MMA akadémikusai és köztestületi tagjai mellett a középgeneráció meghatározó művészei, valamint fiatal ösztöndíjas alkotók is bemutatkoznak. Így a tárlat a különböző művész generációk közötti párbeszédet is megjeleníti. A kiállítás műfaji határokat átlépő válogatása, festményeket, szobrokat, grafikákat, ötvös, kerámia és üvegművészeti alkotásokat, textilmunkákat, bútoris járműterveket, valamint építészeti víziókat is felvonultat. Az összművészeti szemléletnek köszönhetően a látogatók a kortárs magyar művészet rendkívül gazdag és változatos világával találkozhatnak. A tárlat egyik központi témája a lengyel és a magyar nép közös történelmi és kulturális öröksége. Különleges elemként jelenik meg a kiállításon Makovec Imre Felső Krisztina városi Szent Mihály templomának virtuális bemutatása is. Az Időérintése című tárlat nem csak a kortárs magyar művészet legfrissebb törekvéseibe enged betekintést, hanem a magyar és lengyel kulturális kapcsolatok élő hagyományát is ünnepli Krakkó egyik rangos kiállító helyén.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Téged is lenyűgöz az állatvilág? Szeretsz elmélázni a természet alkotta csodákon, megfigyelni az izgő-mozgó élőlényeket? Mutatunk 5 olyan állati helyet, amely nem szokványos módon hozza közelebb hozzánk a természet csodás teremtményeit. Méltóság teljes vadak a bőszénfai szarvasfarmon. A Kaposvártól kevesebb mint 20 kilométerre lévő bőszénfai szarvasfarmon vad és házi állatokkal ismerkedhetsz, biztonságos módon. A farm a maga óriási 1300 hektáros területével otthont ad nagyjából 1500 gímszarvasnak, 300 vaddisznónak, 200 dánvadnak, 150 muflonnak és 50 őznek. Míg a vaddisznókat, őzeket és a muflonokat megetetheted, a szarvasokat akár meg is simogathatod. A szelíd gímszarvasok kertjében sétálhatsz egy jót, de ha inkább távolabbról csodálnád meg ezeket a hatalmas állatokat, akkor mindezt egy lovaskocsin is megteheted. A vadállatok mellett meg annyi házi állattal is találkozhatsz itt. A Velencei tó páratlan madárrezervátuma. A pihentető strandoláson túl bizony más izgalmas élménnyel is kecsegtet a Velencei tó. Ha ellátogatsz ide, kis szerencsével megpillanthatsz nagy kócsagokat, kanalas gémeket, búbos és kisvöcsköket, nyári és vetési ludakat, barna és kékes réti héjákat és nádi énekeseket. Védett madárfajok és különleges kilátók a Tisza-tavon. A fattyúszerkő és a bölömbika kilátó különlegessége, hogy lélegzetelállító panorámájukat csak is a vízről megközelítve élvezheted. A hiánypótló ötlet célja nem más, mint hogy a vízisportok szerelmesei egy-egy rövid pihenő alatt is testközelből élvezhessék a természet látványát. Így születtek meg ezek a csendes kilátók. A vadon szerencsés túlélői, bölények és vadlovak az őrségben. A bölények egyik alfaját, a kaukázusit az emberek teljesen kiirtották. Pontosabban csak azt hitték, ugyanis egyetlen szerencsés bika mégiscsak túlélte az évszázados vadászatokat. Ennek a bikának az utódai laknak most az őrségben, így tudott fennmaradni a hegyvidéki vérvonal. A bölények mellett van még egy faj, amely vonzza a kíváncsi természet szeretőket, az eurázsiai vadlovak. Medve otthon Veresegyház. Közép-Európa egyetlen medve otthonának legfőbb célja, hogy az állatok természetes élőhelyükhöz hasonló környezetben éljenek. A hatalmas 5,5 hektáros terület jó élőhelyet biztosít a barna medvéknek. Öblös barlangok, kárászokkal teli tavak és fenyvesek teszik otthonossá környezetüket. De élnek a medve otthonban farkasok is, amelyek a tavak, a fák és a dús növényzet között ki tudják alakítani a természetes rangsort a falkában. Sőt, az ide látogatók mosómedvével, ormányos medvével és rénszarvasokkal is találkozhatnak. Ezek a helyszínek nem csak kiváló programokat kínálnak, hanem értékes tapasztalatot is adnak. Közelebb hozzák az emberhez a természetet és az állatokat, segítik a gyermekek környezettudatos szemléletének kialakítását, és remek élmény nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
2: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A túlélés nem az erőről szól. Sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. Minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A műsorvezető Olá Andrea.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Mai témánk az, miképpen lehet a tudományos eredményeket közel vinni az emberekhez, azokhoz is, akiknek hétköznapjaiban talán nincsen benne egyik tudományterület sem. Beszélünk arról, miért fontos kritikával kezelni a hozzánk érkező információkat, és miért kell tudnunk, hogy az agyunk megtéveszthet bennünket, és hogy mennyit számítanak az érzelmeink, és az, milyen hitrendszerrel élünk. Olyan vendéget hívtam ma, akinek a könyve a matematika egy sokak számára nem igazán kedvelt területéhez, a valószínűség számításhoz kapcsolódik, azonban a könyv a megjelenése óta a figyelem középpontjában áll. Szerzője a hazai tudománykommunikáció egyik ismert alakja, Keszthelyi Gabriella matematikus, aki a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának munkatársa, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének adjunktusa. A könyve címe milyen színű a valószínű. Keszthelyi Gabriella előadásai korábban is nagyon népszerűek voltak, és most a kötettel kapcsolatban számos programon is nagyszámú közönség vesz részt, ezért is kérdezem először a tapasztalatairól.
5: Nekem nagyon kellemes meglepetés volt, amikor elkezdtem előadásokat tartani, meg odajöttek emberek, mert én ezt azért csináltam, mert én fontosnak tartom, és én ezt egy missziónak tartom, de őszintén nem gondoltam volna, hogy ekkora felvevő közönség van itt Magyarországon, főleg matekos ismeretterjesztésre. Tehát engem ez még mindig egy döbbenettel, meg ámulattal tölt el, és nagyon, nagyon jó érzés. Tehát jönnek oda emberek, és akkor mondják, hogy hú, hát hogy így nem szerették a matekot, de hogy így látták valahol valami interjúmat, és akkor ez így az tök érdekes volt, és akkor megvették a könyvet, és hogy értik nagyjából, ami a könyvben van, és hogy látom rajtuk, hogy ez egy akkora élmény nekik. Szóval szerintem így ez a legjobb, amit vissza lehet kapni közönségtől.
6: De az élmény nekik, hogy értik, vagy úgy érzik, hogy közük igen, van hozzá, igen, mert igen, ugye igen, az azért igen. fontos, hogy a te könyvedben annyi emberközeli példa van, hogy el is hiszem, hogy éreznek valami közösséget vele, meg az előadásaidat is úgy épített föl, hogy rengeteg olyan példát hozol, amivel találkozunk a hétköznapi életben, ha akár csak a valószínűség számításról beszélsz. Szóval ez a titok?
5: Igen, szerintem ez a titoknak a nagy része, tehát a matematikusok, meg ugye a felsőbb matematika nagyon gyakran a tanításban, akár az egyetemen tanításban nagyon sokszor azt a hibát követi el, hogy az általánostól haladunk a konkrét felé, ami persze matematikában egyszerűbb, hogy kimondunk egy nagyon-nagyon általános tételt, és akkor abból már ugye következnek az egyszerűbb dolgok. De ugye az ember agya meg nem így működik, ezt én valahogy egyetemen is nagyon nehezményeztem, hogy miért nem lehet ezt fordítva csinálni, hogy az egyszerűbbtől megyünk a bonyolultig, hogy nézzünk egyszerűbb példákat, és akkor egyre absztraktabb lesz, és akkor a végén összeáll egy általános elmélet, vagy tétel, vagy bármi. Persze tisztelt a kivételnek, van, aki így csinálta, de azért nagyon gyakran, szerintem ez a hiba szokott lenni, és akár még középiskolában is simán előfordulhat, hogy túl hamar belemegyünk a nagyon-nagyon általánosba, nagyon absztraktba, és akkor ott elveszítjük gyakorlatilag az embereket, és onnantól már nagyon nehéz visszajönni, meg igazából nem csoda, hogy az emberek úgy érzik, hogy ez így semmi közük nincs.
6: Uh-huh. Mi az oka annak, hogy egyáltalán erre a területre indultál, a tudománykommunikáció felé indultál? Tehát még mielőtt a múlt év őszén, ha jól emlékszem, megjelent a Milyen színű a valószínű című könyved, ami azóta már 3 kiadást ért meg, és tényleg óriási siker, de hogy már előtte is ezzel foglalkoztál.
5: Igen, azt hiszem, hogy mindig is nagy hatást szerettem volna gyakorolni, és a matematikában azért többnyire az van, hogyha elméleti matekot csinál az ember, akkor nagyon sokáig szenved egy cikkkel, az nagy nehezen megjelenik, és akkor azt a szó szerint elolvassák 3-an, tehát hogy ez így nem túlzás.
6: És akik akkor, pont ahhoz a területhez értenek a matematikához.
5: Értenek, és én ezzel sosem voltam elégedett. Tehát ez nagyon sok matematikusnak oké, és kicsit irigylem is őket, őszintén szólva nekem ez soha nem volt oké. Én mindig szélesebb közönséghez szerettem volna szólni. Tanítani mindig szerettem, és tulajdonképpen ez volt a következő logikus lépés a tanítás után. Mert ez igazából ugyanolyan, mint a tanítás, csak még egyel szélesebb a közönség, tehát egy picit másképp kell csinálni. De igazság szerint ugyanaz. Tehát azt hiszem, én mindig is azt szerettem, és már gimnazista koromban is ilyen voltam, hogy így szerettem a többieknek elmagyarázni, hogyha valamit nem értettek. Egyszerűen én szeretek tudást átadni, ez talán így a hát a legnagyobb szenvedélyem is, meg talán ez az egyik legnagyobb erősségem.
6: Azért érdekel ez engem különösen, mert azt olvastam egy interjútban, hogy azt mondtad, hogy doktori hallgatóknak is tartasz tudománykommunikációval kapcsolatban kurzusokat. Tehát nem csak egyik irányba végzed ezt a munkát, hanem a másik irányba is. Ott milyen kihívások előtt állsz, amikor ezzel foglalkozol?
5: Azt nagyon szeretem. Most már egy ideje nem is volt rá időm, de majd szeretném újra csinálni. Ott arról van szó, hogy tulajdonképpen a matematikus doktorandusz hallgatókat összegyűjtöm, akiket érdekel a dolog, és azt próbáljuk elérni, hogy tudjanak egy olyan előadást csinálni, ami legalább a matekosok szélesebb körében érthető. Mert még ezt talán az emberek nem tudják, de hogy még két matematikus sem feltétlenül érti egymást, hogyha ők külön területről vannak, tehát én beülök valami teljesen más területnek meghallgatni az előadását, akkor jó eséllyel mondjuk az első szlájdot fogom még érteni, és akkor onnantól kezdve meg sokat nem. És engem ez is zavar, hogy tulajdonképpen már a matematika is annyira széttöredezett, úgyhogy ilyenkor azt próbálom elérni, hogy tudjanak egy olyan előadást csinálni, meg úgy beszélni a saját témájukról, hogy legalább így a matekosok, vagy így a szélesebb tudományos körben érthető legyen. Ez ugye azért is nagyon-nagyon fontos, mert hát nekünk nagyon gyakran kell pályáznunk, nagyon sok emberrel meg kell értetnünk, hogy mit csinálunk, hogy azt értsék, hogy az fontos, hogy arra adjanak pénzt, adjanak támogatást, és én ezt nagyon-nagyon élveztem ilyenkor, ugye ez egy ilyen kis csoportos foglalkozás, és akkor mindenkivel tudok egy kicsit one-on-one foglalkozni, és nagyon szeretem, úgyhogy jó is, hogy mondod, mert valamikor jó lenne ezt majd újra csinálni.
6: És mindig nyitott ajtókat találsz? Tehát nem érzik úgy a kutatók akár, vagy valamilyen tudományi képviselői, hogy az presztízs romboló lehet, hogyha ő neki el kell mondani egy laikus nyelvén, vagy meg kell értetni egy laikussal, amit ő csinál?
5: Dehogy nem. De ez nem is való mindenkinek. Tehát én azt nem vallom, hogy minden tudósnak ezt kellene csinálni. Hanem minden területen kellene lennie legalább pár embernek, azért minél több annál jobb, akik ezt szívesen csinálják. Tehát annak semmi értelme nincs, hogy olyas valaki, aki nem akar tudományi kommunikációt csinálni, annál ezt így erőltessük, mert abból semmi jó nem fog kijönni. Az ember nem fogja tudni lelkesen átadni ezt. Tehát ide olyan emberek kellnek, akik ebben hisznek, és egy általában egy olyan hozzáállás kellene a tudomány, meg a tudomány politika részéről, ami ezt támogatja.
6: Arról beszélhetünk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia munkatársaként te most mit tudsz ebben lépni azon túl, amit eddig is csináltál?
5: Igen, ez szóval ennek nagyon örültem ennek a felkérésnek. Az MTE Könyvtár és Információs Központ Tudományi Politikai és Tudományelemzési Osztályán dolgozom most, aminek pontosan ez lenne a feladata, tehát ugye benne is van a nevében, hogy tudománypolitika. Tehát ők, mikor felkértek engem, akkor nagyon örültek is ennek, tehát ők így számítottak is erre, megmondták is, hogy ezt a tudományi kommunikációt csinálják, mert pontosan erre van szükségük. Úgyhogy azért jó ez nekem, mert úgy érzem, hogy most már van egy ilyen háttérországom, tehát eddig is csináltam, de kicsit olyan, hogy mondjam, olyan freelancerként csináltam ezt, és most meg van mögöttem egy intézmény, ami sokat segít, meg természetesen itt támogatnak is, úgyhogy így egyszerűbb, meg ezt az emberek azért rögtön értik. Tehát, hogyha azt mondom, hogy Magyar Tudományos Akadémia, azt szinte mindenki azért szokta tudni, hogy az micsoda.
6: A matematika, ugye mondtad, hogy mennyire absztrakt, és amikor mondjuk előadásokat tartasz, szerinted a vizualitásnak, vagy a kézzelfoghatóságnak, szóval, hogy minek van itt ilyen megtartó ereje? Mert azért, hogyha valaki elkezd beszélni a matematikáról, ott is elvesztheti a közönséget néhány perc után.
5: Igen, a vizualitásnak nagyon nagy szerepe van. Nagyon sokszor én egyszerűen csak magamból indulok ki, én is nagyon szeretem. Tehát, hogyha én megyek egy előadásra, én is szeretném, hogy így minél színesebb, meg szagosabb legyen. Persze úgy, hogy azért tartalom is van mögötte. Úgyhogy ez fontos, hogy megtartsuk az embereknek a figyelmét, főleg, hogy az azért ilyen elég rövid szokott lenni a mai világban. Szóval ez az egyik fele. A másik fele az, amiről már beszéltünk, hogy jó példák legyenek, tehát tényleg olyanok, amihez valahogy tudnak kapcsolódni. És a harmadik az szerintem az egyszerűen az előadásmód, tehát valahogy annak át kell jönnie, hogy én lelkes vagyok. Szerint is akkor az egyszerűen az ragadós.
6: Nemrég beszéltem egy kutatóval, egy matematikussal, aki mondta, hogy ott veszett el a feladatban, amikor YouTube csatornát szeretett volna létrehozni, de annyira bonyolult volt ez a matematikai téma, amit föl kellett volna dolgozni, hogy egyszerűen elengedte, mert rájött, hogy nincs az, amivel meg tudja mutatni.
5: Igen, ez tényleg nagyon nehéz. És a matematikánál különösen nehéz. Tehát, hogy az nekem is azért el szokott tartani egy ideig, hogy hogyan bontsam le, hogy mivel lehetne megfogni, és én sem tudok mindent, tehát azért nem az van, hogy tetszőleges témát el tudok vinni így a közhöz, tehát, hogy azért én megválogatom, hogy mik azok a témák, amiket lehet. De ez szerintem ez egy ilyen külön tehetség, aki ezt megtudja. Ott volt például, akit én nagyon szerettem, megolvastam is mindig, ugye például Richard Feynman, neki volt egy ilyen nagyon különleges képessége erre, de azt hiszem ezt tudják az igazán jó tudománykommunikátorok.
6: Épp ezt akartam kérdezni, hogy milyen ennek a tudománykommunikációnak a története, tehát hogy hová egy vissza valaki, aki ezzel akar foglalkozni, vagy pedig tényleg vannak fantasztikus tehetségű tanárok, akik ezt tudják, és akkor ők azok, akik ezt az utat kikövezik.
5: Ez jó kérdés, nyilván mind a kettő. Én már gyerekkoromban szerettem ilyeneket olvasni. Szóval nekem valahogy ez én ezt ilyen nagyon természetesen szívtam magamba, és például a Tipotek kiadó könyveit is mindig imádtam, nem soha nem is álmodtam róla, hogy majd egyszer a Tipoteknél lesz saját könyvem, de hogy én így azokon nőttem fel, tehát én valahogy ezt így önkéntelenül, anélkül, hogy bármilyen tervem lett volna, mert ez gyerekkoromban nem, gyerekkoromban inkább tudós akartam lenni, tehát azért az volt, hogy én, igen, én egy olyan tudós leszek, aki nem tudom, így feltalál dolgokat. Az sokkal később alakult ki bennem, hogy én igazából valójában így tudást megosztani szeretek.
6: Ugye kutatóként indultál, vagy hát kutatással is foglalkoztál a pályád elején.
5: Ez nehéz, tehát az absztrakt matematika az mindig is lenyűgözött, és az mindig én nagy örömmel töltöttem, mikor valamit megértettem, és valaminek így megláttam a szépségét. De elméleti matekban kutatni, azt nem annyira szerettem valójában. Én alkalmazott matematikus vagyok eredetileg, de a doktorimat azt elméleti matekból csináltam, és ott úgy kötöttem ki, hogy tulajdonképpen a téma, ami engem érdekelt, a dinamikai rendszerek, ahhoz, akit találtam témavezetőt, vagy hát nem túl sok ember csinál ilyet az ELTE-n, a Bucolics Zoltánt, ő közölte, hogy ő ilyen elméleti dolgokat csinál, úgyhogy ha így nála akarok doktorozni, akkor az egy elméleti matematikus doktori lesz, és akkor én még nem igazán tudtam, hogy ez mit jelent, vagy ez miből áll. Úgyhogy így kerültem az elméleti matek közelébe, és aztán egyszerűen az volt, hogy ezt szinte mindenki ezt mondta nekem, hogy ezt kell csinálni. De azért én inkább, én jobban szerettem mindig is, hogyha van a dolgoknak valamilyen, vagy olyan gyakorlati haszna, hogy ténylegesen alkalmazva van ez a dolog, amit csinálunk, vagy pedig olyan haszna, hogy valahogy el lehet juttatni az emberekhez, és attól az embereknek így jobb lesz, hogy tudnak ezekről a dolgokról. Tehát azt hiszem, engem mindig is ez érdekel, csak hagytam magam nagyon sokáig lebeszélni erről. Vagy hát én is lebeszéltem így kicsit magamat.
6: De akkor ezek szerint az időtényező számodra nagyon fontos, mert ugye az alkalmazott matematikában ez elég rövid időn belül megy át, ugye az eredmény, vagy hát sokkal rövidebb időn belül, mint mondjuk az elméleti matematikusok igen. kutatásainál, ahol akár évtizedeket is kell tehát, várni. Ami...
5: Igen, tehát egyszerűen egyébként csak arról van szó, hogy nagyon türelmetlen vagyok, úgy általában. Aha. És azt én nem bírom kivárni, hogy akkor na majd egyszer, nem tudom, 30 év múlva lehet, hogy valaki fogja ezt egy sort használni, amit én itt kiokumáltam. Ez az én személyiségemmel sajnos így nem passzol.
4: Keszthelyi Gabriella matematikus tudománykommunikációs szakember a vendégem, aki az MTA Könyvtár és Információs Központ tudománypolitikai és tudományelemzési osztályának munkatársa és a BME Matematika Intézetének adjunktusa. Tartunk most néhány perc szünetet, azután egy nagyon izgalmas témával térünk vissza.

0: Még ne menjetek el, mert rövidesen folytatódik a Creative Survivor. A sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Creative Survivor Ola Andrával a Rádió Cafén.
1: Ola André vagyok, ez a Creative Survivor, vendégem pedig Keszthelyi Gabriella matematikus, aki a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának munkatársa, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének adjunktusa, tudománykommunikációs szakember, akinek rendkívül sikeres Milyen színű a valószínű című könyvéről is beszélünk most, miközben szóba kerül a kreativitás fejlesztésének kikerülhetetlen témája, és az is, hogy miért van nagyobb hatása a tényeknél, az érzelmeinknek és a hiedelmeinknek akkor, amikor a hozzánk érkező információkat felfogjuk, feldolgozzuk. Folytatom most tehát a beszélgetést Keszthelyi Gabriellával.
0: Creative Survivor.
2: Amikor kutató voltál, akkor maga a kreatív folyamat az hogyan történt? Mert ugye erről sokszor esik ebben a műsorban, hogy a kreativitásra azt gondolja az ember, hogy valaki vagy kreatívnak születik, vagy nem, és azért a kutatás esetében ott az nem kérdés, hogy szükség van egyfajta probléma megoldó kreativitásra. Tehát nem is az alkotó kreativitásra feltétlenül, hanem a probléma megoldóra talán.
3: Hát nagyon sokféleképpen jelenik meg a kreativitás, mert szerintem már az is igényel egy kreativitást, sőt, az igényli talán az legtöbb kreativitást, hogy valaki jó kérdést tegyen fel. Mert hogy nagyon sok kérdést fel lehet tenni, de egyáltalán nem biztos, hogy azokat meg lehet válaszolni. Úgyhogy a jó kérdésfelvetés ahhoz eleve szükséges, nem is tudom, jó képzelőerő, meg természetesen egy erős háttér. Tehát kicsit úgy kell elképzelni a matematikai kutatást, hogy nagyon sok tudást kell hozzá szerezni, tehát erős alapok kellenek hozzá, viszont ha az egyszer megvan, akkor a kreativitás ott jön be, hogy hogyan tudod elkezdeni kombinálni ezeket az elemeket. Tehát igazából én szeretem nagyon a művészetekhez hasonlítani, bár nem vagyok művész, de nagy kedvelője vagyok a művészeteknek, de valahogy hasonlóan képzelem el, hogy ott is az van, hogy elmész a képzőművészeti egyetemre, vagy a MOMI-re, vagy akárhova, és akkor nem tudom, kell rajzolnod 1000 darab kockát, és akkor az még mindig nem jó, ilyen szögből, olyan szögből már így mindenki nagyon unja, de hogy ez az alapja, tehát hogy az kell, hogy nagyon jól kell ismerni a technikát, meg különböző technikákat, tehát nyilván nem csak kockával van ez, hanem akármi mással, mindenféle technikát megtan az ember, és akkor ott jön be a kreatív processz, hogy hogyan kezdi el ezeket utána kombinálni, hogyan használja ezeket a megszerzett eszközöket, hogyan kapcsol össze különböző területeket, különböző témákat. Tehát engem mindig az nyűgöz le a legjobban, mikor olyan új eredmény születik, ami tartozik egy valamilyen matematikai területhez, és végső soron mégis olyan eredményeket használ föl, amik más területekre számítanak, és amire senki nem gondolt. Ez volt a Fermat tételnél is, amit azt hiszem 90-valahányban bizonyított be Andrew Wiles, és ugye nagyon-nagyon sokáig az megoldatlan volt, tehát Fermat sejtés néven volt ismert, és mindenkit lebeszéltek róla, hogy egyáltalán hozzányúljon. Tehát ő is így titokban dolgozott, mert félt, hogy így egyszerűen őrültnek fogják gondolni, és aztán most már nem emlékszem a részleteket, de azt tudom, hogy ezt jegyeztem meg, amikor olvastam a könyvet erről, hogy hogy más területekről, tehát olyan tételeket hozott be, és végül olyan tételek segítségével bizonyította be, amire senki nem gondolt korábban. Tehát valahogy ez a kreativitás, hogy legyen egy nagyon nagy tudás, és azt jól tudja az ember kombinálni, jól tudja ide-oda tenni különböző részeket. És ez most egyébként nagyon meg fog változni az AI miatt, sőt, ez már változik is, tehát most már ugye sorra jönnek ki olyan cikkek, ahol már valamilyen AI-os segítség volt igénybevéve. Ami egyébként szerintem egyáltalán nem baj, tehát egyelőre ezt úgy kell elképzelni egy ilyen cikket jelenleg, hogy tulajdonképpen a matematikusok, vagy a matematikus egy karmester, és akkor ő megfelelően megint kreatívan használja a különböző AI-okat. Mert hogy különböző AI-oknak különböző erősségeik vannak. Tehát van olyan, amelyik pont arra jó, hogy megfelelő kérdést generáljon, tehát hogyha valakinek még nincsen semmilyen ötlete, akkor vannak olyan AI-ok, amik fel tudnak tenni olyan kérdéseket, amiket mondjuk realisztikus, meg érdemes megválaszolni. Akkor vannak olyanok, amik pont az ilyen technikai dolgokban jók, hogy ilyen kisebb technikai dolgokon így átmennek, és akkor nem nekünk kell kézzel így, nem tudom, napokig vagy hónapokig azzal szöszmötölni. És akkor végső soron itt is az történik, ez is egy nagyon kreatív folyamat, hogy ezeket hogyan kombinálja össze, és aztán mennyi az, amit viszont tényleg emberileg meg kell csinálni. Úgyhogy láttam nemrég egy ilyet, és ott szépen az is le volt írva, és hát én az előadást láttam a PPT-t hozzá, hogy hogyan voltak beavatva tulajdonképpen ezek az AI-ok, és hogy zajlott az egész folyamat. Elképesztő kreatív volt. Tehát szerintem ez így nem fog levenni a matematika értékéből, meg a matematikusok értékéből, hogy AI-okat kezdünk használni.
2: Én néhány héttel ezelőtt megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy mit gondol arról, hogy utolérje matematikai területen az emberi kreativitást, az AI kreativitása, és azt mondta, hogy nem. És akkor egyrészt az intuíciót említette a ChatGPT, hogy az nincs a gépnek. És például a matematika szépségét, tehát hogy azt mondja, hogy azt, hogy szép egy matematikai feladat, vagy egy bizonyítás, azt is csak az ember tudja.
3: Hát szerintem azért megkérdezzük pár hónap múlva, mert nem biztos, hogy ezt
2: igen,
3: fogja mondani.
2: Igen, lehet.
3: Mert egyébként nekem nagyon meglepő, hogy nagyon ilyen emberi kezd lenni ez ilyen kicsit ijesztő is, hogy pont ez az, hogy vannak ilyen jó, hát nem tudom, hogy akkor nem biztos, hogy hívhatjuk intuíciónak, de annak jó ötletei, ami nagyon hasonlít az ember által generált ötletekhez.
2: Meg hát nyilván több ismeretanyag lehet az ő
3: igen.
2: fejében, vagy hát az
3: hát
2: ő
3: raktárában. Hát azért fog lekörözni minket, mert egy emberi agynak soha nem lesz módja ennyi ismeretet magába tömni. Tehát ezzel nem lehet versenyezni.
2: A Kobit az évemberének szavazott téged tavaly a könyved miatt is, és a tudománykommunikációs munkád miatt is, és készült veled annak apropóján egy interjút, és akkor az AI-ja kapcsolatban azt mondtad, hogy most fejlődik az az AI, ami majd, hogy is mondtad, hogy az ükunokánk fölött fog uralkodni?
3: Igen.
2: Hogy ez nagyon érdekel.
3: Igen. Hát az van, ez azért az AI-os körökben egy elég jól ismert szenárió, hogy lesz úgymond egy ilyen szingularitás, ami annyit jelent igazából legegyszerűbben megfogalmazva, hogy amikor már olyan AI-ok lesznek, amik képesek maguknál jobb AI-okat létrehozni. És ugye az van, hogy ott mi így kicsit kiesünk az egyenletből, mert mi, tehát hogy mi azt már nem fogjuk tudni igazából így követni. Azért most még mindig az van, hogy csinál valamit az AI, tehát mondjuk akár még csinál egy új matematikai bizonyítás, és akkor azt mi szépen le tudjuk ellenőrizni azért, hogy ez így jó-e. Tehát az van, hogy gyorsabb nálunk, de azért még így be tudjuk érni, meg még mindig csinál hülyeségeket, és akkor azt még így fülön tudjuk csípni, de eljön egy pont, ahol onnantól kezdve nem fogjuk tudni igazából követni, mert tehát nem fogjuk tudni leellenőrizni. Tehát az lesz, hogy az AI így mond valamit, és akkor ezt így el kell dönteni, hogy erre hogy készülünk fel erre az időszakra, amikor már, hát nem tudom, hogy mennyire fogjuk rábízni magunkat, pontosan ezt kellene még most kitalálni, mielőtt felfejlődik erre a szintre, hogy mennyire akarjuk, hogy ilyen univerzális legyen, és mennyire akarjuk, hogy tényleg ez döntsön el mindent helyettünk, vagy majdnem mindent.
2: Ugye a Milyen színű valószínű című könyvedben egy külön részben a kötet hátulján felsorolod azokat a tévhiteket, vagy azokat a...
3: Kognitív torzításokat.
2: Igen, a kognitív torzításokat, amelyek jellemzőek ránk, és amelyek a valószínűségszámítással összefüggésben egyébként fontosak lennének, hogy tudjunk róluk. Egyrészt emeljünk ki ebből néhányat, másrészt pedig nagyon kíváncsi vagyok, hogy a világban a tudománnyal összefüggésben észlelhető vagy megismerhető konteók, összeesküvés elméletek, álhírek mennyiben függnek ezektől.
3: Tulajdonképpen a konteók, azok az én szememben, azok egészen így a falig eltolt ilyen kognitív torzításokból jönnek ki szerintem. Tehát, hogy a konteók általában elég szélsőségesek, és mindig elgondolkozom, hogy tulajdonképpen mi lehet annak az embernek a fejében, aki kitalál, hát nem kitalálja, tehát ők úgy gondolják, hogy ezek ugye valósak, és ezek általában az a durva, hogy tök részletesen fel is vannak építve. Tehát, hogy ezek sokszor nem ilyen elnagyolt dolgok ezek a konteók, hanem nagyon-nagyon részletet, például akár mondjuk az egyik kedvencem az abszolút a lapos föld, és ott is egy ilyen komoly, hát fizika föl van rá építve, tehát hogy nem egyszerűen annyi van, hogy így azt mondják, hogy jaj, izé lapos a föld. Ők ezt tényleg próbálják én nagyon erőteljesen alátámasztani. És ugye van itt egy nagyon erős torzítás ebben, hogy tulajdonképpen ugye azokat az információkat veszik figyelembe, amikről úgy gondolják, hogy alátámasztják az ő elméletüket, és akkor minden mást arról csak így elfeledkeznek, szóval csak így nem foglalkoznak. Ugye ez egy ilyen confirmation bias-nek szokták ezt hívni, szerintem ez az egyik legerősebb, és ezt mi csináljuk minden nap. Tehát valahogy az van, hogy az emberi narratíva az sokkal irracionálisabb, mint azt szerintem bárki gondolná. Tehát, hogy az, hogy nekünk mi az elképzelésünk a világról, az nem attól függ, hogy mennyi tudományt hallottunk, meg mennyi, nem tudom, okos emberrel beszéltünk, az sokkal hamarabb kialakul annak függvényében, hogy hát tulajdonképpen milyen családban nevelkedtünk, ott így mik voltak a hiedelmek, és ezt így szépen öntudatlanul magunkba szívjuk. És akkor erre persze jön rá egy formális oktatás, és nem mondom, hogy az nem csinál semmit, mert az elég durva lenne, ha az nem csinálna semmit, de végső soron azt csináljuk, hogy ezeket a hiedelmeket akarjuk mindig és mindenáron megerősíteni.
2: Igazolást keresünk?
3: És mindig is, mindig igazolást keresünk. És szerintem még ez se lenne önmagában baj, mert ez egy nagyon emberi dolog, de ezt nagyon sokan nem veszik figyelme. Tehát nagyon sokszor az van, hogy akár még tudósoknál is előfordul, hogy elmennek egy tudományos területre, és jól is csinálják azt, de végig van bennük egy ilyen torzítás, hogy tulajdonképpen van valami, amit ők ki akarnak hozni. És akkor önkéntelenül megtörténhet ez, hogy tényleg elvetnek olyan információt, ami az nem támasztja alá, és erősebben számítanak be olyan információkat, ami meg alá támasztja. Ezt a könyvben is nagyon erősen kiírtam, hogy ezt lehet öntudatlanul is csinálni, meg lehet szándékosan is csinálni. Nyilván a szándékosan az a még nagyobb probléma, de ez az öntudatlanul is egy elég nagy probléma. Itt jön be például ugye ez a cherry picking, ez az adatoknak a mazsolázása, ez is ugye pont ez, hogy akkor ugye azokat az adatokat tartom meg, amik így szépek, meg amik így illeszkednek arra, amit én mondok, és akkor a többit azt meg, hát azt így eldobom. Vagy ugye a texasi mesterlövész probléma, ez is olyan, hogy ott meg kicsit úgy néz ki, hogy hát az adatok valahogy szépen együtt állnak, de nincs előzetes, ez pont a fordítottja egyébként annak, amit előbb mondtam, hogy nincsen előzetes elképzelésem, de az adatok itt ilyen szépen összeálltak, úgyhogy akkor erre gyártok egy elképzelést. Tehát ez is probléma. Ugye az évek texasi mesterlövész problémának, mert hogy ha texasi mesterlövész így rálő így a pajtának az ajtajára egy sörétessel, és akkor ahol a legjobban sűrűsödnek ezek a találatok, oda rajzol egy céltáblát. És akkor aki oda megy, és ugye megnézi, az azt látja, hogy hát hogy milyen jól lő, hogy itt a céltáblát milyen szépen eltalálta, de hát ugye az baj, nem volt a céltábla, hanem előbb voltak ott a találatok, és akkor utána rajzoltunk rá egy céltáblát. Ezek szerintem, amik ilyen nagyon, hát ilyen örökzöldek, és szerintem sokkal jobban kell ezekre figyelni. De szerintem a tudománynak nagyon-nagyon jót tenne, hogyha több önreflexiója lenne. Tehát akár a tudománypolitikában is több önreflexió lenne, és a tudósokban is több önreflexió lenne az ilyen torzításokkal kapcsolatban.
2: De hát nem feltétlenül a tudósoktól, hanem a laikusoktól, vagy a fél információkkal rendelkezőktől jönnek, nem?
3: Ez mind a kettő.
2: Az összeesküvés elméletek.
3: Hát az összeesküvés elméletek, igen, az jó esetben azok nem tudósoktól jönnek. Bár ugye láttunk már furcsa dolgokat, tehát hogy én például így nem tudom felfogni, mikor orvosok között oltástagadók vannak, tehát én az ilyeneknél nekem így elfő az agyam. Egyszerűen, tehát hogy igen. És ezért mondom azt, hogy van, amikor így hiába foglalkozik valaki tudománnyal, vagy hiába kap egy formális oktatást, ha van valami alatta lévő mélyebb hiedelme, azt nem feltétlenül fogja ez felülírni. Ezért is lenne szükség, hogy ezekkel foglalkozzunk.
2: Mi a helyzet a sztereotípiákkal, vagy akár azzal, hogy az agyunk mindig mintázatokat keres? Nekem ez egyik legnagyobb kedvencem ez a rész a könyvedben, mert hogy döbbenetes ráismerni, hogy tényleg így működik az agyunk, és azért, hogyha álhíreket olvas az ember, most bármilyen tudományterületről, vagy ilyen konteókat, akkor az is igaz, hogy azért tudjuk közel érezni magunkhoz, mert ezek mint hogyha erre állnának rá.
3: Pontosan. Igen, tehát az agyunk az nagyon-nagyon szereti a mintázatokat, és arról is elég önkényesen dönt, hogy mi az, hogy mintázat. Tehát, hogy érdekes ezt megnézni, itt még mindig nekem a születésnap paradoxon az abszolút kedvencem. De az a kérdés, hogy körülbelül hány emberre van szükség, ha egy ilyen random csoportot veszünk, hogy már átlépje az 50%-ot annak a valószínűsége, hogy lesz legalább két ember, akik egy napon születtek. És ugye itt szinte kivétel nélkül mindig nagy számokat szoktak mondani az emberek, mondjuk tipikusan az év napjainak a felét, plusz egyet, vagy ilyesmit, tehát ilyen 180 valamennyit. Holott így a megoldás, ez ugye 23, ami nevetségesen kevésnek tűnik. És itt az alatta lévő gondolkodási mechanizmus, az tipikusan azt szokott lenni, hogy ugye valahogy azt feltételezik az emberek, hogyha van egy véletlenszerű csoport, akkor a születésnapoknak ilyen szépen egyenletesen kell elterülniük, és azt veszik mintázatnak, hogyha ezek mégiscsak csomósodnak, tehát mégiscsak ugye lesz kettő vagy akár több ember is, akik egy napon születtek. Pedig a valóság az pontosan ennek az ellentéte, tehát az egy nagyon erős mintázat, hogyha ilyen tök egyenletesen terülnek el. Nagyon ritkán keletkezik véletlenből ilyesmi. De a fejünkben meg az van, hogy az valahogy így a természetes, vagy ezt hiszük véletlennek, és az a mintázat, hogy csomósodnak. És pont az van, hogy a csomósodás az pont nem feltétlenül egy mintázat, hanem az a tök természetes előfordulása a dolgoknak.
2: Az álhírekkel kapcsolatban ugye beszélnünk kell arról is, hogy a könyvedben ugye sokszor esik a kritikai gondolkodásra, és ez az egyik legfontosabb üzenet, amit nagyon jó lenne, hogyha mindenki így fejben tartana, hogy egyrészt miért is fontos a matematika az életünkben, tehát hogy amikor azt mondjuk, hogy hol fogom én használni a logaritmust, tehát nem ez a fontos, hanem valami egészen más, hogy erről egy kicsit beszélj, hogy ez neked miért olyan különlegesen lényeges dolog, másrészt pedig, hogy tényleg, hogyha álhírekkel találkozunk, és nincs meg bennünk ez a reflex, hogy elgondolkodjunk egy picit is, hogy az valóságos lehet-e, akkor ugye nem nagyon javul ez a mostani helyzet.
3: Szóval nagyon sokszor az álhírek is, meg a konteók is igazából az érzelmeinkre appellálnak. És ez is valami, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy tulajdonképpen mennyire ki vagyunk téve mindenféle érzelemnek, és azt, amikor erre próbál valaki appellálni. És a kritikai gondolkodás az pedig valahogy azt mondja ki, hogy ettől kicsit el kell szakadni, és meg kell nézni, hogy mi van mögötte, tehát hogy van itt valami valódi mintázat, vannak-e itt valódi következtetések, lehetségesek-e ezek a következtetések. Ugye, ha módunkban el látni az adatokat mögötte, akkor az még szerencsésebb, mert akkor rá lehet nézni. Ugye az a nehéz, hogy a világban most már egyre elterjedtebb, hogy könnyű hamis információt terjeszteni, mert hogy most már nagyon könnyű hamis vizuális információt készíteni AI segítségével, vagy akár ugye deepfake-eket, tehát hogy az emberek egyre jobban belesüppednek abba, hogy már inkább nem, tehát vagy az van, hogy nem hisznek el semmit, ami az interneten van, tehát azt se hiszik el, ami ténylegesen igaz, vagy mindent elhisznek. Ez a két véglet szokott sajnálatos módon lenni, és akkor a kritikai gondolkodás valahogy arról szólna, hogy kicsit így mögé nézünk, vagy kicsit így megpróbálunk a tényekhez ragaszkodni, és tulajdonképpen a logika segítségével leellenőrizni, hogy tényleg ezek a következtetések lehetségesek-e, plauzibilisek-e, és így tovább. Én ezt mindig úgy mondom, hogy ez egy ilyen igényesség a gondolkozásban. És ez abszolút nem csak a matematikáról szól, tehát hogyha én olyan pozícióban lennék, hogy mondjuk létrehozhatnék egy ilyen órát az iskolában, ami ezt akarná, hogy kritikai gondolkodás, annak egy része lenne a matematika, egy nagyon erős része lenne így a magyar nyelv.
2: Tényleg?
3: Persze, és az érvelés technika. Tehát amit nem tudnak általában az emberek, hogy a nyelvtan, főleg egyébként a magyar nyelvtan, az tök erős párhuzamba állítható a matematikával. Tehát egy mondat szerkezet, azt egy ilyen fa struktúrába föl lehet rajzolni. Ugye van ez a predikatív szerkezet, az alanyállítmány, és akkor, hogy hogyan jönnek rá az ilyen jelzői, határozói struktúrák. Én zsolnai módszerrel tanultam általános iskolában, és ott ezen iszonyatosan nagy hangsúlyt, és én imádtam, tehát én ezt nagyon szerettem, és akkor még nem is tudtam, hogy ennek mondjuk bármi köze lenne a matematikához.

0: nagyon fontos része lenne, és az érvelés technika. Az érvelés technika egyrészt ott is nagyon sok ilyen torzítás van, tehát hogy erre is legyenek igazából figyelmesek az emberek, hogy amikor olvasnak egy valamilyen szöveget, vagy egy valamilyen kritikát, hogy ott tényleges érvek hangzanak el, vagy pedig jó kis ilyen érvelési hibák, tehát akár nem tudom, szalmabáb, vagy csúszós lejtő, bármi. Ezt szoktam még észrevenni, mikor akár valami tudományos, vagy valami féltudományos dologról, mondjuk nekiállok valakivel vitatkozni, vagy valaki nekiáll mondjuk velem vitatkozni, hogy sokszor nem az van, hogy mondjuk intelligenciabeli hiány van, vagy bármi ilyesmi, hanem nagyon sok ilyen érvelési hiba kerül bele abba, amit mondanék, hogy észrevenni. És tipikusan az, hogy az emberek tényleg érzelmi emberek, és amint előkerülnek ezek az érzelmek, úgy jönnek az ilyen mindenféle logikai hibák, kognitív torzítások. Tehát sokszor még csak nem is arról van szó, hogy valaki mondjuk így szándékosan félre akar vezetni, vagy szándékosan valami rossz indulatú dolgot akar, hanem ilyen dolgokon csúszik el. És ez egy abszolút tanulható dolog, és szerintem ez lenne az egyik legfontosabb, főleg mostanában, amit lehetne iskolában tanítani.
1: Ha visszatérünk a kiinduló ponthoz, a tudományi kommunikációhoz, szerinted milyen felületei lennének üdvözítőek ennek? Tehát mondjuk a munkádat hogyan képzeld el, hogy mi mindent kellene meghódítania ennek a területnek még, hogy tényleg minél több információ eljuthasson az emberekhez?
0: A legerősebb az teljesen egyértelműen a social media, és ezt én így érzem magamon is, mert még mindig nincs egy tisztességes social media felületem. amin nem tudom, dolgozom az ügyön, de egyébként ezért is csodálkozom, hogy a könyv maga ekkora siker, mert hogy nem volt igazán így social médián sem terjesztve, nincsenek hozzá videók, ilyesmi, és így megdöbbentett, hogy még ennyien is szeretik a könyveket, megolvasnak könyveket, ami nagyon jó, de abszolút ez az ilyen videós felületek, ebből fogyasztanak szerintem a legtöbbet az emberek. Ebből kellene több, meg nekem is felé kellene elmennem, hogy ilyen nem túl hosszú, gondolatébresztő videók. Nagyon sok ember nem fog ilyen egy-másfél órás előadásokat végighallgatni, tehát hogy szerintem valahol ilyen 20 perc, fél óra, 3-4 óra, max ilyesmiben érdemes belőni az ilyen tartalmakat.
1: Szerinted könyvek terén a tudománykommunikáció már elérte az optimális...
0: Nem.
1: Nem?
0: Nem. Hát nagyon kevés magyar van, aki tudománykommunikációt csinál, akár bármilyen tudományterületről. Magyar nyelven azért még lehetne sokkal több tudományos ismeretterjesztő könyv elérhető. Felnőtteknek azért már egész jó a piac, meg ugye nagyon sok felnőtt azért tud angolul olvasni, tehát úgy azért végtelen a piac, ha az angol nyelvűt is belevesszük. A gyerekeknek szerintem kevés jó van. Tehát például, amin én teljesen megdöbbentem, van a Mimi Csoda sorozat, és amikor még én voltam gyerek, én nekem is volt egy csomó Mimi Csoda könyv, és nagyon-nagyon imádtam, és most belenéztem valahogy egy könyvesboltba, vagy valamiben, és hogy alig van benne szöveg. Persze nagyon szép színes képek vannak benne, meg szépen illusztrálva, de hogy most így alig van benne szöveg, és
1: tehát az új kiadásban már
0: látványra megy rá, igen, meg hogy így ugye nem olvasnak, de hát mondjuk így nem is fognak olvasni, tehát hogy ebbe az irányba indulunk el, hogy akkor ezt szolgáljuk ki, hogy minél látványosabb legyen, azért kell mögé content. Pont így lehet rávenni őket, hogy olvassanak. Ezt gondolom legalábbis.
1: Meg akartam az előbb kérdezni, hogy a valószínűségszámításon túl van még a matematikának olyan területe, ami ennyire emberközelbe hozható? Szerinted? Mert ugye ehhez nagy közünk van, bár nem tudjuk. Amikor a könyvedről beszélsz, mindig elmondod, hogy ez tulajdonképpen az emberiség történetével egyidős, és az ember túléléséhez is ezek a latolgatások, a döntési helyzetek hozzájárultak. Szóval ez velünk él lényegében.
0: Hát ugye, ami az én eredeti területem, a dinamikai rendszerek, ott is szerintem sok mindent közel lehetne hozni a nagy közönséghez.
1: Mert ez mi? Aztán kevesen tudják.
0: A dinamikai rendszerek azok olyan rendszerek, amik általában eléggé determinisztikusak, tehát jól leírhatók valami konkrét egyenlettel. Ilyen például mondjuk a bolygóknak a pályája, amit több száz éve tudunk, hogy hogy van. De vannak olyan dinamikai rendszerek is, amik szintén ugyanígy jól leírhatók, de nagyon érzékenyek, tehát nagyon könnyen válnak kaotikussá. Ilyen például az időjárás előrejelzés, hogy ott is tök exakt egyeneteink vannak, de amiatt, hogy nem tudunk végtelen pontossággal mérni, ezért ezek így nagyon könnyen kisiklanak, és kaotikussá válnak, de nem véletlenszerűen, tehát semmi köze nincs a valószínűségekhez a dolognak, hanem ez így a rendszernek a sajátossága. Tehát a fizikai világunkban még ilyenből van nagyon sok, és ezek is nagyon nehezen előrejelezhetők, de nem a véletlen miatt. És én valahogy úgy látom, hogy a mi világunkat ennek a két dolognak a keveréke mozgatja, hogy vannak ténylegesen véletlenszerű dolgok, és vannak ilyen

0: dinamikai rendszeres kaotikus dolgok, amik más miatt nehezen előrejelezhetők. Úgyhogy még az is lehet, ugye nagyon sokan megkérdezték a könyvhéten is, hogy mikor lesz második könyv, és egyébként nagyon szeretnék egy második könyvet, és ott szerintem e felé fogok kicsit elindulni ebbe az irányba, úgyhogy erről fogok majd írni.
1: Bár mind a két téma szembe megy az emberek alapvető igen. elvárásaival, vagy gondolkodásmódjával, mert ugye a véletlennel sem vagyunk túl jóban, szeretjük azt gondolni, hogy van egyfajta determinisztikusság.
0: De én pont ezt szeretem. Azt hiszem, hogy engem ez az, ami vonz, hogy kicsit felébreszteni az embereket, meg engem is ezek érdekelnek, hogy mi van tulajdonképpen így, mire épül a valóság. És akkor erre szerintem jó felhívni mások figyelmét is.
2: Keszthelyi Gabriella, matematikus tudománykommunikációs szakember, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának munkatársa, a BME Matematika Intézetének adjunktusa volt a vendégem ebben a műsorban, akivel tehát a tudománykommunikációról, a kreativitásról, a kritikai gondolkodásról beszélgettünk, és a Milyen színű a valószínű című könyvében szereplő különösen érdekes listáról, amely a kognitív torzításokat tartalmazza, és amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy nem látunk tisztán, amikor álhírekkel vagy esetleg összeesküvés elméletekkel találkozunk. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, ez az adás is újra hallgatható a Spotify-on. A műsor saját csatornáján találkozunk egy hét múlva, Olá Andrát hallottátok.
3: Creative Survivor. Sejtések és bizonyítások, tudomány és innováció. Olá Andrá a műsora minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrá a könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
6: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
3: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Komoly vízellátási problémák lehetnek több Pest megyei településen. 10 osztrák vonat állt forgalomba, hogy segítsen a MÁV-nak. Távozik posztjáról a brit miniszterelnök. Marad a kánikula, ma is holnap is 35 fok feletti hőmérsékletre készülhetünk, a gomoly felhőkből elszórtan lehet egy-egy zápor, de néhol viharos szél vagy akár jégeső is előfordulhat. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Komoly vízellátási problémák lehetnek több Pest megyei településen. A vízszolgáltató szerint a megnövekedett fogyasztás miatt Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön nyomáscsökkenés vagy átmeneti vízhiány is lehet. A Daköv arra kér mindenkit, hogy takarékoskodjon a vízzel. Hogy ne töltsenek medencét ivóvízzel, ne mossanak autót, csökkentsék a locsolásra használt víz mennyiségét és gyakoriságát, valamint hogy ne locsolják ivóvízzel az utakat, járdákat. Kedden a gödöllői Grassalkovics kastélyban találkoznak egymással a visegrádi négyek. A cél, hogy újraindítsák a négy ország szoros együttműködését és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, írta posztjában a kormányfő. Szűk 3 héttel a választások előtt 3 éves 9 milliárd forintos keretszerződést kötött az Óbudainak nevezett korrupciós ügyben érintett egyik céggel a 13. kerületi önkormányzat. A pályázaton induló másik cég ajánlatát aránytalanul alacsony ár miatt érvénytelenítették. Az ügyben fideszes, MSZP-s és momentumos politikusok letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség. A szerződésekben túlárazták a munkákat, így többletnyereséghez juttatva a cégeket, amiért azok cserébe a bevétel egy részét visszajuttatták a politikusoknak. 10 osztrák vonat állt forgalomba, hogy segítsen a MÁV-nak. A kocsik a balatoni Kék Hullám Intercity-n és a Békés Intercity-n közlekednek majd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint azért kellett kölcsönkérni a kocsikat a nyári szezonra, mert néhány hete egyértelművé vált, hogy a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a szerelvények negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Közben reggel leszakadt a felső vezeték Bicske és Biatorbágy között, a győri fővonalon Kelenföld és Tatabánya között pótlóbuszok járnak. Lemond a brit kormányfő, Keir Starmer pozíciója azután rendült meg véglegesen, hogy a Labour, a májusi angliai tanácsi, illetve a walesi és a skóciai parlamenti választásokon szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett. Az utódlási folyamat július 9-én kezdődhet el a pártban. Hatalmas robbanás volt Katarban egy gázmező melletti ipartelepen. A balesetben 54-en sérültek meg, 18 embert még keresnek. A detonáció még a 80 kilométerre lévő Dohában is érezni lehetett. A Reuters úgy tudja, a cseppfolyósított földgázt feldolgozó üzemben történt a robbanás egy működési hiba miatt.
3: Időjárás a Rádiókafén.
5: Délután elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, néhol pedig akár jégeső is előfordulhat. Az északkeleti szél erős lesz, 30-35 fok valószínű. Holnap is folytatódik a kánikula. Reggel 15-21, napközben pedig ismét 30-35 fok várható, de zápor már csak elvétve fordulhat majd elő.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster, a Rádiókafé válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a láthatóságról, az észrevehetőségről fogunk beszélni, illetve hát már beszélünk is jó sokféle megközelítésből. Most azt gondolom, hogy alapvetően az észrevehetőség lesz az, amiről bővebben tárgyalunk, ugyanis az öltözködésről, a divatról lesz szó, és akit vendégül hívtam, Keszeg Anna, kultúra kutató, MOME egyetemi docense, divat és öltözködés kutató. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szervusz, én is köszönöm a meghívást.
1: Sokszor olvastam, főleg City Light-okon a Coco Chanel-nek aláírt bommót, ami ugye valami olyasmit mond, hogy a divat az változik, de a stílus örök. Hogy van ez a történet? Meg tudjuk-e különböztetni egymástól a divatot és a stílust, az öltözködést? Tegyük ezt rendbe valahogy.
2: Igen, meg tudjuk különböztetni valóban. Tehát a divatról azt szokták mondani, hogy az a 18. századtól olyan, ami ennek ma ismerjük, vagyis olyan, hogy azáltal azt tudjuk megmutatni, hogy kik szeretnénk lenni, és nem az, hogy kik vagyunk valójában. Egészen a 18. századig másfajta rendszerek vannak így az emberiség történetében, olyan rendszerek, amikben a társadalmi státuszunk kötelez, ugye előírják azt, hogy hogyan kell öltözni. Ugye ez nekem mindig olyan döbbenetes volt, hogy régen voltak ugye öltözködési előírások, hogy adott társadalmi osztálynak megfelelően mit szabad viselni, mit nem szabad, anyagtípus, szín, stb. Stb. De a 18. században ez aztán valahogy úgy elkezd eltűnni, aztán nyilván 19. századtól végképp eltűnik, és az ember mint általában mindent ezt is túl tudja játszani, és az, amit Chanel mond, hogy igazából a divat az változékony, és a stílus ezzel szemben örök, az pontosan ezt mutatja, hogyha folyton követjük a trendeket, folyton próbálunk alkalmazkodni az újabb és újabb vágyakhoz, akkor meg tudunk arról feledkezni, hogy mi az az igazi belső, jól körülhatárolt stílusunk. Na és akkor egy picit most nézzük meg a stílust is, hogyha már itt a divatról beszéltünk, hogy ez egy olyan szó, ami nem az öltözködés kultúra kontextusában kezd elterjedni, hanem az íráshoz kapcsolódik, és ahhoz, hogy mennyire megkülönböztethető az, ahogyan írunk, ugye ennek van egy ilyen latin eredet szava, ami az írópálca, és akkor az írópálcát azt ugye úgy lehetett használni, hogy én tudtam vele írni, de törölni is, hát hogy folyamatosan így föl tudtam javítani azt, hogy tulajdonképpen én hogyan írok, és a stílus ez lett, tehát az a típusú öltözködés, amit addig korrigáltam, úgy érzem, hogy az már így rám nagyon-nagyon jellemző. Úgyhogy így lehetne valahogy megkülönböztetni, hogy az egyik az ugye a látszat, ami folyton követi a trendeket, a másik az meg valami olyan, ami belülről jön, és nagyon kidolgoztam már, a saját személyiségemre szabtam.
1: Tudom, mondtad a 18. századot, vagy utáltál rá. Én nekem a francia forradalom előszobájában, vagy annak a környékén volt először ilyesmi olvasmány élvényem, hogy ott a hajjal, hajstílussal, elsősorban a fodrászatnak a részéről volt először, ami ilyen nagyon meghatározó stílus kifejezés volt. Előtte is volt már ilyesmi, vagy ezt jól érzékelem, vagy mikor lépett ez így az életünkbe?
2: Hát így kettő előzményhez szokták így a kortárs divatnak a történet visszavezetni. Az egyik a 14. század, és ez az olasz városállamok, amikor ugye az történik, hogy ott van egy csomó ilyen gazdag család, és hogyha sok olyan ember van egy helyen, akinek azonos a státusza, és kb. Ugyanakkora anyagi erőforrásuk van, akkor a divat az egy nagyon jó eszköz arra, hogy egymás közöttük elkezdjenek elkülönülni, és ezért is mondják azt, hogy ott a 14. században ez így először kialakul, de valóban az igazi eredet történet az a francia királyi udvar, és hát ott a napkirály, ahol ugye megint ugyanezek a feltételek adottak, hogy van egy azonos hátterű, azonos edukációi társadalmi közeg, ez ugye a francia arisztokrácia, és náluk meg ugye az van, hogy ugyanannak a személynek az elismerését kell kivívni. És akkor ezt mivel tudom megtenni? Azzal, hogy a ruhákban innovatív leszek. És az, aki a napkirálynak a figyelmét magára tudja vonni, az rögtön egy másfajta státuszba át tud kerülni. Úgyhogy igazából itt kezd kialakulni a divat, de aztán mondjuk abban az értelemben, ahogy ma használjuk, abban azt szokták mondani, hogy igazából Marie Antoinette az nagy játékos, mert ugye ő az, aki először kezd el szakembereket foglalkoztatni a tekintetben, hogy kitalálják, hogy milyen legyen, hogy nézzen ki, meg a trendeknek is a jelensége ott kezd el kialakulni. Igen, tehát neki ugye van egy Rosbertin nevű nem tudom, ilyen szabónő, varulány, nem tudom, akkor ugye ezeket a szakmákat akkor kezdik el kitalálni, és ő az, aki igazából kitalálja azt, hogy Marie Antoinette milyen, és ugye ő egy ilyen nagyon jelentős stílusdiktátor volt, mert ott ugye ezektől az ilyen nagyon díszített udvari öltözetektől egészen a nagyon letisztult ruhákig mindenféle volt az ő a gardróbjában.
1: Na, több fontos fogalmat vagy kifejezés is bedobtál, megyek sorjában. Ugye azt mondtad, hogy akit a napkirály észrevesz, vagy akit a király észrevesz, hát ezzel elérkeztünk akkor az észrevehetőséghez. A öltözködésnek ez egy kimondott célja is lehet, inkább így mondom, mert azt is fogom kérdezni, milyen, amikor nem, de ez, hogy észrevegyenek a többiek közül, ez hogyan illeszkedik egy öltözködés megválasztásában?
2: Hát az, hogy észrevehetőek legyünk, az a kortárs társadalomnak az egyik legfontosabb elvárása. Én szerintem még soha nem volt a történelem során egy ilyen időszak, amikor ennyire kell harcolnunk azért, hogy mások észrevegyenek bennünket. Ennek a divat az egyik eszköze, de ezt a divat történetben úgy szokták magyarázni, hogy ez onnan indul, ez az észrevehetőség iránti harc, hogy ugye a modern divat az nagyon összefügg a modern nagyvárosnak a kialakulásával, és akkor ott ugye, hogyha a francia bulváron valaki végig sétál, az, hogy kit vesznek észre, annak nagyon nagy jelentősége lesz, és azzal nagyon hamar újra lehet írni a született társadalmi presztist. Hát az, hogyha én jó családból származom, de végig sétálok a körúton, és nem vesznek észre, akkor ugye ott pontokat veszitek, viszont hogyha nem vagyok egy annyira ismert valaki, de felhívtam magamra a figyelmet azzal, hogy nagyon jól néztem ki, olyan emberekkel vettem körbe magam, akik fontosak, akkor ott rögtön a társadalmi ranglétrán lehet ugrani, és itt kezdődik el ez a spekuláció, ami igazából a divathoz kapcsolódik, hogy nagyon hamar lehet a fluidan a társadalmi hovatartozásomat alakítani.
1: De azért ez nagyon 20. század már, ahol fluidan lehet ugrabugrálni társadalmi csoportok között, mert azért bármilyen jól öltözhettem én 1780-ban, nem hiszem, hogy átugrottam volna két társadalmi réteget.
2: Hát a 19. században azért ez már nagyon van, ez az ugrálás. Ugye Émile Zolának a regényei folyton erről szólnak, hogy ki az, aki mekkorát tud ugrani, és mennyire.
1: A kesztyű, ugye?
2: Nagyon pontosan, igen, meg a kurtizánok erről szólnak, hogy csináljunk magunknak egy olyan státuszt, amilyen korábban nem volt, és hát nem tudom, a társadalomkutatók szokták azt mondani, hogy igazából a mobilitás az valamilyen értelemben 19. század végén, 20. század elején nagyobb volt, mint a kortárs mobilitás, tehát éppen azért, hogy szerintem a mindannyian látjuk, hogy a kapitalizmus azért így kezdi befeszíteni a játékszabályokat, és hogy igazából nem annyira kiugró a saját társadalmi státuszomtól való eltérés, mint amilyen a 19. 20. század fordulóján volt.
1: Abszolút mellékszál, csak pont itt az elmúlt napokban az, ugye nem most megyünk adásra még egy pár nap múlva, de a VB-n, amit gondolom, hogy nem követsz, vagy feltételezem, hogy nem nagyon mélységeiben, de ott akkor elmesélem neked, hogy most a legnagyobb sztárja az internetnek ezekben a napokban, azt amire adásra mondjuk nem így lesz, az egy zöldfoki kapus, aki 40 éves, őt már láthattad, tehát azért szembe jön. Ugye nem igazán csinált ő semmit, tehát én ezt a meccset félszemmel néztem, egy pár védése volt, de nem olyan világra szóló, és olvasom, hogy valami másfél millióval megugrott a kezdeti 43 ezerről a követőinek a száma, vele van tele az internet. Értem, hogy nem öltözködés, meg nem akármi, de hát ez mondjuk egy nagy ugrás, vagy társadalmi ugrás az észrevehetőséggel, ha úgy tetszik.
2: Hát így van, én mindig úgy szoktam összefüggésbe hozni a social médiában megszerezhető láthatóságot a divattal, hogy ezt a rendszert, amit a social média felépített, ezt a divat találta ki.
1: Aha.
2: Tehát, hogy tulajdonképpen megteremtette a digitális körutat, ahol azt lehet csinálni, hogy oké, akkor ki az, aki engem visszalájkolt, kivel jelentem meg az azonos poszton. Tehát ez a láthatósági rendszer, ami ma elterjedt, én mindig azt szoktam mondani, hogy ez a divatnak az invenciója, csak ma elfelejtjük egy picit, hogy ez igazából onnan jön. Nem, tehát, hogy hol ennyire rugalmas még az, hogy emberek felfigyelnek rám, hát a divatban, mert ott ugye semmi más nem kell, ahhoz, hogy presztízst szerezzek, csak az, hogy épp abban a pillanatban hogy nézek ki.
1: De hogy ezt valahogy következetesen illik csinálni, nem? Tehát, hogy elég egyszer, lehet egyébként, abszolút lehet, mert ez a kapus, ennek volt egy jó 45 perc. Vagy van egy török szurkol, aki mindig feketére festi az arcát, és akkor azzal is, tehát, hogy egyszer elég jól eltalálni a pillanatot, és onnantól te vagy a ikon?
2: Hát igazából ez a pillanatért folytatott harc, ez nagyon rész a kapitalizmusnak. Van erre egy ilyen jó angol kifejezés, a happenstance theory, hogy ki van jó időben, jó helyen, és ugye ez egy kicsit ilyen divatlogika. Nyilván az, hogy egyszer vagyok jó helyen ott, és egyszer nézek ki jól, az valószínűleg hosszú távon nem elég arra, hogy megtartsam a presztízsemet, de az biztos, hogy el tud indítani egy olyan úton, amire a divat előtti rendszerekben még csak esélyem se lett volna ráállni.
1: A másik ilyen sokat idézett bomó az, az, hogy ahhoz, hogy észrevegyenek, ahhoz nem kell olyan sok, mint hogy emlékezzenek rád, nem pont így hangzik, de esetleg az, hogy fel tudjanak idézni, az egy nagyobb erőfeszítés, mint az, hogy pillanatig észrevegyenek. Amiről most beszélünk, az, hogy ugye feltűnő legyen valaki egy pillanatig, az inkább az észrevehetőség talán, nem? És az, hogy ez szóljon is valamiről, én így értelmezem az emlékezzeneket, az már egy nagyobb munka talán?
2: Igen, vagy következetes stratégia, akár úgy is mondhatnánk. Szóval, hogy amit a mai social media rendszerekben láthatunk az influencereknél, az pontosan valami ilyesmi, hogy amikor az első korszaka volt az influencer világnak, az pont erről szólt, hogy valaki egy-két jó poszttal felhívta magára a figyelmet, és aztán vagy történt vele valami, vagy nem, de hogy ma annyival tudatosabb lett az influencer kultúrának köszönhetően ez az észrevehetőségért folytatott harc, hogy mindenféle eszközöket bevetnek annak érdekében, hogy megmaradjanak. Ugye ez nagyon szépen látható azoknál az influencereknél, akik ugye a világnak az ilyen nagy láthatósági központjaiban, mint mondjuk Los Angelesben tevékenykednek, hogy ott magán stúdiója van egyénnek, aki ugye a saját jogon influencer, tehát nem egy márka képviseletében az, vagy ilyesmi, és akkor ott ezeket a stúdiókat, ezeket tényleg úgy építik fel, mint egy szerkesztőséget.
1: Hogy őt fotózzák, őt sminkelik.
2: Pontosan. És ez egy emberről szól. Mert hogy ez a hírnévipar, ez ma tényleg nagyon túltolta ezt a vonatkozását, a láthatóságnak.
1: Ez akkor működik a megtérő számára.
2: Hát meg hány embert kell neki eltartania? Hát ezt soha ne felejtsük el, hogy ilyenkor azért tényleg ez egy sokszor több száz fő stáb, ami egy
1: meg hát meddig sikerül, ugye, mert azért az érdekességet fenntartani azért az egy nagyon nagy kihívás, ezt most ilyen PR-esként vagy kommunikációsként is mondom, tehát hogy még az, hogy mit tudom én, ledobok egy tálcát magas, és nagyon döng, és oda néznek, az még megugorhat, ugye, és kitartson ez a figyelem, azért az, pláne az, hogy érdekesen öltözködöm, azért az egy nagy kihívás.
2: Így van, igen. Hát ugye az van, hogy ez a látványkapitalizmus, amiben most élünk, meg platformkapitalizmus, az igazából ezt használja ki úgy, hogy egymásra építi a különböző érdekszféráknak a láthatóság igényét. Tehát, hogyha mondjuk van nekem egy olyan influencerem, akinél nagyon működik ez, hogy magára fölhívta a figyelmet, ott van, stb., és akkor hozzá kezdem el hozzárendelni a márkát, ugye a márkának is van egy valamekkora ismertsége, és az ismertség becsatornázódik az influencer ismertségébe, és akkor van ez a transfer, hogy egyik rajongói körből a másikba megy át a presztízs. És ezek ma tényleg a láthatóságnak az iparágai, ezek ilyen iszonyat nagy tömegeket tudnak megmozgatni.
1: Na a másik, kicsit eltávolodtunk tőle, de a másik, amit mondtál, ez a hát divatdiktátor, vagy divatikon, mindegy, hogy most hogy hívjuk. Ugye vannak olyan szereplők, akik ilyen nagyon hosszú távra meghatározzák azt, hogy mi a dörgés, ez hogy működik, és őnekik mi a stratégiájuk.
2: Pont az említett Marie Antoinette az első, akit úgy szoktak meghatározni, hogy ő volt az első divatikon, ami nekem mindig egy ilyen nagyon, nem tudom, szórakoztató jelenség volt. Ugye van egy ilyen bombó most ebben a műsorban, szerintem egy csomó ilyet fogunk mondani, hogy a leghíresebb franciák azok tulajdonképpen németek, mert ugye Marie Antoinette-nek is ugye a származás az a Habsburg
1: házhoz
2: kötötte, és hát ugye a Karl Lagerfeld, a másik híres francia, aki meg német divattervezőként lett nagyon jelentős Franciaországban, és hogy igazából itt ezeknél a figuráknál az látható, hogy ők nagyon ráéreznek arra, hogy milyen irányba fognak az emberi életstratégiák változni, és ezeket az emberi életstratégiákat előlegezik meg azzal, hogy ők valahogyan viselkednek, öltöznek, stb. Tehát amikor Marie Antoinette ezt a parasztromantikát egy picit így megérezte, és szerintem megint egy ilyen nagyon vicces dolog, hogy a kis Versailles-ban ő ott ugye tyúkokat nevelt meg, stb., akkor ő ráérez arra, hogy az emberiségnek van egy igény egy nyugodtabb életstratégiára. És valójában ezek az ikonok először ilyesmit csinálnak, hogy spontánul éreznek rá életmód transferekre, de aztán, ahogy a trendkutatás ugye a 60-as, 70-es években kialakul, akkor már arról is szó van, hogyha valaki már stílus ikon, akkor őt lehet influálni az irányba, hogy a trendkutatás által látható irányvonalakat ő elkezdje tudatosan felépíteni és tudatosan beépíteni a saját kommunikációs stratégiáiba.
1: De ez együttműködés jelent most, amire most, tehát az őt lehet befolyásolni, hogy így vagy úgy járjon el, az azt jelenti, hogy van egy stáb, aki ezt kitalálja, vagy másra vonatkozott ez?
2: Igen, erre vonatkozik, igen, hogy lehet őt irányítani. Nyilván nem 100%-os az átirányítása mondjuk az értéknek, tehát hogyha valakiről mondjuk nagyon azt látom, hogy ő egy ilyen digitális világban, vagy egy gépesített világban képzeli el a jövőjét, és attól, miten a világtrend az meg nagyon erősen egy nem gépesített értékrend felett tart, akkor nem lehet így 360 fokos fordulatot.
1: Tehát ő mellélője. ilyenkor.
2: Az illetőnél előidézni, de azért van egy ilyen tudatos irányítás.
1: És amikor azokat a képsorokat látjuk, meg fotókat, amikor ilyen nagyon, hát most direkt ezt mondom, hogy polgárpukkasztó, általában ezek divat bemutatók, vagy valami nagy filmes rendezvény, és vörös szőnyegen érkezik valaki, és valami olyan dolog van rajta, amit földi halandó nem is nevezne talán ruhának, vagy nejlon zacskóba, vagy teljesen mesztelen, de van egy nyaklánc rajta, tehát, vagy nagy ilyen zörgős szatyú, de ilyen borzasztóan fura, inkább így mondom, nem akarok nagyon beszűkült lenni, de ruhának furcsa tartani. Ezeknek mi a funkciója, és hogyan lesz ezekből aztán valamiféle divatirány?
2: Hát itt én elkülönítenék két aspektust. Az egyik aspektus az, hogy a márkáknak nyilván sokszor megéri az, hogy botrány legyen valamilyen vörös szőnyeges megjelenésből, hogy a botrány az még mindig egy eléggé hatékony kommunikációs eszköz.
1: Ajaj.
2: Bár nyilván látjuk azt, hogy ma a krízis kommunikáció azért szereti ezeket a botrányokat kiszámíthatóan csomagolni, de az például ma a szépségszektorban nagyon elterjedt, hogy valamilyen botrányt akarnak szítani egy-egy termék köré, mert attól fogják az emberek kipróbálni, hogy látták, hogy igen, erről volt már valamilyen média visszhang. De azért divatkutatóként ott van a másik aspektus is, hogy ezek a dolgok, amik a hétköznapi ember számára olyan hordhatatlanak minősülnek, ezek nagyon gyakran a divatavangárdnak a kommunikációs formái. Hát, hogy lehet, hogy nekünk nagyon furának tűnik az, hogy valakin egy nylon zacskóból összerakott ruha van, vagy stb. De hogy ennek van, amikor valamilyen nagyon kortárs trendekre reflektáló jelentése van. Tehát csak egy példát mondok, hogy amikor az ukrán háború kitört, akkor ugye Demnák Veszáliának volt egy olyan divatbemutatója, amikor sárban vonultak a modellek, és akkor a sár az így teljesen végigjött a ruhájukon, meg stb. És ott neki volt egy ilyen nagyon konkrét üzenete, hogy igen, ez történik ma a világban, hogy ilyen nagyon vállalhatatlan körülmények között mászkálunk, és nagyon kell vigyáznunk magunkra, és nagyon védenünk kell a privátszférát, mert veszélyes a világ. És az, hogy az ember sárral megtelik a bemutatón, az lehet, hogy hatásvadásznak tűnik, de közben meg nagyon koherens az üzenet, hogy arra akar figyelmeztetni, hogy a világ ilyen lett, hogy besározódunk folyton, úgy, ahogy a politika a krízisekbe tudják sározni a magánéletünket.
1: Ez a krízisek és pofonok, Keszeg Anna kultúrakutatóval beszélgetek divatról és stílusról, és azonnal jövünk vissza.

0: Podcaster. Krízisek és pofonok Böhm Kornéllal. Hamarosan innen folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Keszeg Anna kultúra kutató, a MOME egyetemi docense, divat és öltözködés kutató a vendégem, és pont itt az ukrán háború kapcsán egy olyan bemutatót idéztél fel, aminek az üzenete talán erősebb volt, vagy nagyon fontos volt ez a társadalmi üzenete, talán sokkal inkább, mint a ruhák, bár ezt nem tudom. Hogyan lehet egyéni szinten üzenni azzal, hogy vagyok én felöltözve, mert azért itt ez egy önkifejezési forma, nem csak divatforma.
2: Itt igazából a divatelmélet arról beszél, hogy mindenféléről üzenek, arról, hogy aznap milyen hangulatom van, hogy milyen társadalmi osztályból származom, hogy milyen ambícióim vannak, hogy nő vagyok-e, vagy férfi, vagy ma. Mennyire vagyok ma, igen, mennyire vagyok nő, mennyire vagyok férfi. Tehát itt csomó aspektusa van a személyes identitásunknak, meg hát arról is, hogy honnan származom, városi, tehát most picit ilyen földrajzi kategóriák is, nem csak társadalmi kategóriákra vonatkoztatva, de azért ez mindig egy ilyen trükkös dolog. Ugye a 60-as éveknek a nagy divat teoretikus, a Roland Barthes, ugye azt mondta, hogy a divat egy nyelv. De volt neki egy amerikai kollégája, egy teljesen más tudományos iskola, Lazarsfeld, és a Lazarsfeld meg azt mondta, hogy igen, de milyen nyelv az, amit mindenki másként ért. Úgyhogy én ezt mindig így oda szoktam tenni, hogy oké, üzenhetünk az öltözködésünket, de soha nem tudjuk azt, hogy a másik ember ebből az üzenetből mit fog levenni. És az, hogyha az emberek nagyon szofisztikált mondjuk a divat szótára, ugye például én ugye a MOME-n dolgozom, ott vannak emberek, akik divattervezőnek tanulnak, nyilván rengeteget tudnak arról, hogy ki milyen formát mikor hozott divatba, stb. Megesett az, hogy az én szofisztikált divat szótáramat mások nem fogják érteni. Ugye ez például nagyon látható olyan esetekben, amikor a trend, amit képviselni akarok, az ilyen nagyon áttételesen értelmezhető. Tehát például az antidivat, ugye az az irányzat, ami azt mondja, hogy öltözzünk úgy, hogy ne tűnjünk trendinek, és legyenek rajtunk szakadt cuccok, meg valahogy így ellenébe menjünk annak, amit a társadalom jól öltözöttségnek tart. Az például egy olyan dolog, hogy annak az értelmezéséhez azért nagyon érzékeny antennáim kell, hogy legyenek. Úgyhogy itt mindig egy ilyen kettős dolog van.
1: Körömszínű lak, láthatatlan smink,
2: így ugye van
1: rajtam, és ne tudja senki.
2: Pontosan, ha. Igen.
1: Hát
2: igen.
1: Vagy olyan is van, ugye, amikor egy ilyen benfentes dolog, tehát kikacsintós, hogy én is a bal cipőfűzőmet kéken hagyom, és akkor azt, aki érti.
2: Így van, igen. Hát ennek most így két nagyon erős példa. példáját látjuk körülöttünk. Ugye az egyik a Gen Z-nek az öltözködése, ahol nagyon sok olyan belső poén van, amit a social media terjeszt el, és akkor így nézzük, hogy oké, vajon értem én, hogy miről van szó, vagy tudtam-e követni azt a netes virális játszadozást, amire éppen most történik egy utalás.
1: Vagy már két héttel le vagyok maradva, mire észrevenném.
2: Igen, leggyakrabban.
1: Ez a sűrűbb, igen.
2: És vagy pedig a másik megközelítés, ez a csendes luxus, vagy quiet luxury, ami ugye az elmúlt nem tudom, 3 évben szerintem így folyamatosan dominálta a trendvonalakat, hogy abban meg kimondottan nagy presztízse van azoknak a márkáknak, amiket a if you know, you know márkáknak neveznek, ugye ebből van egy rövidítés, az IFY, jól mondom, if you know, you know, tehát ennek a lerövidítése.
1: Minden igen, szónak az első betűje.
2: Igen, pontosan. Igen. Lehet, hogy itt elvesztettem közben a fonalat, és hogy ezek a márkák meg azok, amikről csak a benfentesek tudják, hogy ez, az mit jelent. Hogy ott van például ilyen if you know, you know márka, az Olsen, híres Olsen testvérpárnak a The Road márkája, ami egy ilyen nagyon nis és nagyon letisztult esztétikát képviselő márka. Szóval, hogy ezek tipikusan azok a márkák, amik a NER feleségeken nem biztos, hogy meg fognak jelenni.
1: Hát mert nem olyan műveltek, pontosan, ugye? De hogy ugye az is van, hogy nincs rajta márkajel, de hogy lehessen tudni, hogy ez nagyon drága volt. Tehát, hogy nincsen igen. rajta egy jó nagy krokodil, én ilyen drága igen. márkákat ismerem, vannak ennél.
2: Pontosan.
1: De hogy lehet róla tudni, na ez nem 2 fillér volt.
2: Így van, igen, és hogy az alapanyag, meg az alapanyagnak a minősége az, ami ezeket a termékeket el fogja különíteni a többitől.
1: De ha valami nagyon megrökkentő alapanyag, akkor, és nem jövök rá, ez nagyon drága, akkor én vagyok nyilván a bunkó, hogy nem látom azt se, hogy ez valami nagyon drága volt, pedig én csak egy nylon szatyorból várt ruhának gondolom.
2: Igen, mondjuk a műanyagoknál azért ritkább, vagy ahhoz, tehát, hogy hogy egy műanyag ilyen quiet luxury hatást tudjon kelteni, ahhoz az kell, hogy valamilyen technológiai újítással kapcsolódjon össze, és legyen valamilyen funkcionális előnye, hogy mit tudom én, elvezeti az izzadságot, hűti a testet, stb. Ezeket most nagyon szereti így a sportruházatoknak a piaca.
1: Na, és akkor egy kicsit el is eveztünk ebbe a well-being divat irányába. Mit kell gondolni arról, hogy ez a fajta jólét és a kényelmesség és a jóféle viselet, ezek hogyan találkoznak egymással?
2: A pandémia az nagyon vízválasztó volt az öltözködés kultúránkban. Ezt szerintem mindannyian akár a saját életünkre vonatkoztatva is nagyon el tudjuk
1: tovább
2: képzelni.
1: Tovább tartott egy ing.
2: Tovább tartott egy ing, mert közben ugye otthon voltunk, és a kényelmi öltözetünkben éltünk, és akkor nagyon könnyű volt, hogy a meetingekbe bekapcsolódtunk, talán volt rajtunk egy ing felül, hogy összeszedetnek tűnjünk, de egyébként meg ilyen nagyon kényelmi öltözetekben voltunk, és utána nem nagyon akarodzott öltözködni, vagy elegánsan öltözködni. Ugye ezt a legelején, amikor a pandémia után így hirtelen kiszabadultunk, akkor még nagyon élveztük, hogy vissza lehet öltözni ezekbe a pöpet szettekbe, de eltelt egy kis idő, és akkor kezdtük azt érezni, hogy de hát nagyon fárasztó ezekben lenni tulajdonképpen, hogy folyton ilyen feszesen összeszorítva.
1: Én arra gondoltam, hogy ha még rám jön, ugye? Tehát 3 éve volt rajtam.
2: Igen, ránk jön-e még, stb. És hogy valahogy nem akarodzott az embereknek ezekbe a cuccokba visszamenni, és közben a pandémia alatt volt egy nagy sportos életmód forradalom is, hogy mindenki talált magának valami új hobbit, elkezdett valami más sportot megtanulni, és hogy annyira elkezdtünk függeni ezektől a sportos öltözeteinktől, hogy utána már a munkahelyekre is teljesen egyértelmű volt, hogy egy öltönnyel mondjuk egy futócipőt így föl lehet venni. És akkor ott jött egy ilyen nagy átfordulás, hogy elkezdtük a sportruházatot hordani mindenfele, és a Gen Z az már teljesen az a generáció, aki visszautasítja azt, hogy a munkahelyen bármilyen státusz elvárás is lenne, vagy olyan típusú elvárás, ami a testet így kicsit kordába próbálja tartani.
1: Hát az annyi mindent visszautasít a Gen Z, hogy hosszabb felső, hogy mit igen, mint hogy mit nem.
2: Még azokon a helyeken is megvan ez a felpuhulása a dresszkódoknak, amikről tényleg nem gondoltuk volna, hogy az idén már a Cannes Filmfesztiválon a magasarkú cipő az nem volt ott. És sőt, azt meg, hogy az kényelmetlen, anatómiailag sem használ az emberi testnek, és hogy akkor mondjunk le róla. Hát, hogy igazából ez a fajta tudatosítás annak, hogy a ruha az van, hogy a testre negatívan hat, az már nagyon sok helyen kezd el normává válni.
1: De nem az történik, hogy utána 15 év múlva valaki felfedezi, hogy a magas sarkú cipő az milyen szexi, és akkor hirtelen megint mindenki rájön, hogy igazából azért jobb csinosnak lenni, mint kényelmesen lenni. Tehát ezek ilyen hullámzó dolgok szoktak lenni.
2: Egyrészt ez valóban van, tehát trendek nyilván így működnek, hogy akkor az egyik dolgot megunjuk, utána visszatérünk hozzá, stb. De A well-being az szerintem most egy ilyen nagy globális életmódtrend, hogy elkezdett a társadalom nagyon vágyni arra, hogy kényelmes legyen az élete, és mintha úgy beláttuk volna azt, hogy itt van ez a csomó technológiai fejlesztés, és ezeket a technológiai fejlesztéseket valahogy fura módon nem arra használjuk, hogy jobb életminőségünk legyen, hanem stresszesebbek vagyunk, többet dolgozunk, stb. És hogy most az öltözködésben meg nagyon ott van az, hogy nem, meg kell lássuk, hogy a technológiai fejlesztések arra jók, hogy a testünknek valami jót tegyünk végre. És ugye ez most a Gen Z-t egy picit most így, igen, kicsit így rossztoltad, vagy nem is tudom, de hogy ugye a Gen Z-nél van ez a megközelítés, hogy ők mondják azt, hogy a testem az a templomom, és hogyha ezt a templomot én nem kezelem úgy, hogy tényleg a szentségét megadjam neki, akkor igazából senki más nem fog vele törődni, és nekünk egy kötelezettségünk van azzal kapcsolatban, hogy a testünket megbecsüljük.
1: Mi még azt mondtuk, hogy a testünk az egy játszótér, de hogy ennyiben változott.
2: Igen, patetikusabb lett.
1: A generációs elképzelés. De oké, de akkor és még picit kukacoskodom, még ha nem is a Gen Z kárára, de hát az, hogy a másiknak ezt tessék, ahogy mi kinézünk, azért az mindig egy szempont, hiszen különben tényleg mindenki mackó ruhába lenne, meg papucsba.
2: Most nagyon jó, hogy ezt így fölhozott pont.
1: Láthatóság, észrevehetőség, ugye ez a hívószó.
2: Igen. Most nem tudom, hogy így mesélhetek sorozatokról? Igen. Az Apple TV-n van egy sorozat, a Margot Got Money Problems, nem tudom, mi a magyar címe, de a lényeg az, hogy Elle Fanning és Michelle Pfeiffer alakítanak benne egy anya-lánya párost. Ugye
1: ki?
2: Itt azért, igen, jó a kérdés, de pont erre megy ki a példa is, hogy van benne egy jelenet, amikor egy ilyen éjszakai mulatás után állnak ketten az utcán, és látod a két női sziluettet. És Michelle Pfeiffer annak a generációnak a normája szerint csinos, aki még nagyon sanyargatta a testét, és azért nagyon látszik, hogy az egy sokkal feszesebb fenék, egy sokkal összerakottabb test, és ott van a nála több tízesre fiatalabb Elle Fanning, akinek meg egy kicsit ilyen szétfolyósabb, barokkosabb teste van, azt mondhatnánk, így kicsit a művészettörténeti kategóriákhoz kapcsolva, és igazából ott van ez a két dolog, mind a kettő a maga módján szép, és hogy ki melyiket választja, és melyikre mondja azt, hogy neki az jobban tetszik, az tényleg ettől függ, hogy mi az érték. Hogy érték az, hogy valaki sanyargatva kisportoltatta a testét, vagy érték az, hogy az illető jól érzi magát, és így elengedte.
1: Hűha, ez feloldhatatlan, odébb is lépek, de értem abszolút a dilemma rendszert. Még a if you know, you know, ez jutott eszembe témakörhöz, hogy ami nekem nagyon frusztráló, nem veszek részt ebben a harcban, de ha részt vennék, nagyon frusztrálna, hogy a nagyon vágy szeműek, azok látják, hogy ez hanyas év, hanyas sorozata, most egy órára gondolok, vagy akár egy tollra, vagy egy kitűzőre, vagy bármire, tehát, hogy nem elég, hogy mondjuk megveszed valamiből a leges-leges legdrágábbat, de akik tényleg értenek hozzá, azok látják, hogy ez a sorozat, ez tavaly volt trendi. Tehát így hogyan legyen az ember ügyes, meg okos, vagy sorok között üzenő. Annyi eszem volt, hogy vegyek egy Mont Blanc-tollat, de hogy a legfrissebb sorozatból azt, vagy lecseréljem, az már nem.
2: Egy kicsit úgy látom, hogy ebben is van egy változás talán az elmúlt, hát a pandémia óta mondjuk inkább így, hogy nem annyira trendkövető a divatviselkedés, mint amilyen korábban volt. És ennek sok oka van, az egyik nyilván az, hogy a fenntarthatósági törekvések elkezdték meghatározni azt, hogy az iparág hogyan alakul, és hogy felértékelődik a retrónak, meg a vintage-nek, ugye, amit át is kereszteltünk előszeretetnek, pre-loved, ugye a vintage-nek a kortárs neve, és hogy ezeknek az átértékelődés ez azt is hozza, hogy az, hogy ilyen trendérzékeny legyek, és nagyon kövessem azt, hogy miben mi az aktuális, az talán a divatban már nem akkora nagy cucc. Azt hiszem, hogy a technológiában sokkal inkább van az, hogy követni érdemes a trendeket, mint a divatban. Ugye az Ördög Prádát viselnek, még volt egy ilyen nagy jelenete, ahol Anna Wintour így nagyon beolvas az Andy Sachsnek az egyik jelenetben, hogy miért van rajta egy ennyire idejét múlt blúz, és hogy ott pontosan elmondja, hogy ezt itt ők mikor találtak ki, és hogyan lett ebből egy meghaladott ruhadarab. De hogy ez ma már abszolút nem egy kritérium, a divat ma inkább abból él, hogy ilyen hibrid világokat teremt, és hogy a különböző időszakoknak, évtizedeknek a ruhadarabjai vannak egy outfitben együtt. És ez a hibriditás szerintem az az új dolog, amilyen trendi, és így foglalkoztatja.
1: A hibriditás az új narancssárga?
2: Igen, pontosan.
1: Akkor még mondja róla két szót, hogy mindenki értse ezt a hibriditást, mert hát én sem biztos, hogy jó helyen
2: Tehát,
1: fogom
2: hogy
1: meg.
2: Az, hogy nagyon különféle divatkorszakokhoz kapcsolódunk a ruhadarabjainkkal, és ezeket ilyen izgalmasan kombináljuk egymással, ez ma egy olyan dolog, ami izgalmasra teszi az öltözködésünket. ezeket. Hát, hogy egyszerre mondjuk lehet rajtam valami olyan ruhadarab, ami akár mondjuk a magyar paraszti kultúrához kapcsolódik valahol, de közben van rajtam mondjuk egy punk nadrág, van rajtam egy olyan óra, ami meg nagyon trendi és követi a legújabb alakulásokat, és akkor, hogyha ezeket én jól összekombinálom, akkor attól lesz nagyon egyénített az öltözkedésem.
1: Na pont azt gondoltam, hogy viszont, hogyha egy nagyon trendi cipő van rajtam, egy reloved óra és egy nem tudom mit mondtál még, akkor meg valószínűleg egy kretén vagyok, aki nem tudom, hogy hogyan kell összeállítani, mert az órának kell trendinek lenni, és a cipőnek nem tudom milyennek. Csak a sorok közötti olvasást, nem?
2: Igazából itt most nem a példák, amiket felhoztam, nem úgy értelmezhetőek, hogy akkor az órában kell trendinek lenni,
1: nem vettem szó szerint, nem vettem szó szerint, hanem teljesen értettem, csak azt mondom, hogy aki jól keveri a lapokat, az ért hozzá, ki meg ugyanazt máshogy keveri össze, az meg hülye.
2: Nem, inkább a keverésnek az izgalmassága szerintem az alapelv, és az egy olyan dolog, amit most így nagyon szeretnek az emberek. De szerintem egy érthető dolog, hogyha így belegondolunk abba, hogy a social media mit hozott, hogy ugye amíg az én generációnak meg kellett, meg a mi generációnknak, akkor így meg kellett azért küzdeni, hogy a trendekkel képbe legyünk. Nem, tehát, hogy nem volt hozzáférhető a trendekről való tudás. Tehát, hogyha mit tudom, elutaztunk valahova, akkor megvásároltuk a divatmagazint, vagy hát én legalábbis, meg igen.
1: Tudtad,
2: és
1: igen.
2: Akkor ezeket így ki kellett szemezgetni, de ma az, hogy mik a trendek, az mindenki számára hozzáférhető. Ez kettő kattintás, hogy az ember lássa azt, hogy a social médiában mi a legtrendibb topik, meg stb. És pont ezért nem is a trendkövető magatartás a jó magatartás, mert nyilván az könnyű kopírozni, hanem éppen az, hogy aztán a trendekkel mihez kezdek, és hogy kombinálom, az lett a megérős.
1: Még az egymásnak való üzenésnél álltam meg egy picit, hogy vannak olyanok, és ugye nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogy lehet, hogy valaki annyira pseudo üzenetet ölt magára, hogy hát ha a másik nem tudja dekódolni, akkor úgy járt, akkor eldurrant az üzenet, de én még politikai marketinggel, meg kommunikációval sokat foglalkozom, és mondjuk a Merlin Albright-nak a brosrái, azok ugye abszolút jellegzetesek, hogy mikor miért vett föl, és ebben már lehetett tudni, hogy ő milyen tárgyalási metódus fog követni, meg azért sok ilyen van, tehát hogy a Diana-nak a bosszú ruhája, ugye, amit a Charles megcsalatás után öltött magára, tehát hogy ezek a fajta üzenetek, ezek aztán nagyon mélyen beívódnak, nem? Tehát ezek ilyen fontos dolgok tudnak lenni.
2: Én úgy mondanám, hogy megvolt ennek a típusú öltözködés kommunikációnak a fénykora. Most már én szerintem nem ennyire kihegyezettek ezek az üzenetek. A politikai kommunikációban tényleg megmaradt még ez a nagyon tudatos használat az öltözködésnek, egy valamilyen kommunikációs üzenetnek a megfogalmazására, hogy ezt a politikai kampányokban nagyon lehetett látni, de közben én azt mindig így szeretem előhozni, hogy de most egy olyan elit uralja a világot, a tech elit, aki meg egy nagyon divat, idegen
1: fekete
2: elit.
1: Fekete garbó, kimosott kék farmer.
2: Ugye egy Steve Jobs kitalálta, a fekete garbó, a mosott nadrág és a fehér sneaker, ami azóta is így nagyon megmaradt, hogy igen, így kell öltözni, de hogy azóta meg szerintem még rosszabb a helyzet, mert egyébként a Zuckerberg még annyit se csinál, hogy így kitaláljon egy outfitet, ami valamennyire működik, és ez a divat ellenesség szerintem elég jellemző. Ugye ezek a populista politikai vezetők is nagyon erősen divatellenes kommunikációs stratégiákkal élnek. Ugye akár Orbán Viktorra vagy Donald Trumpra gondolunk, mind a kettőjüknél ott van az, hogy ez azért nem érdekes, nem ez a nagy játéktér, hanem más a nagy játéktér.
1: Jogos. Jó, hogy behoztad, és akkor még erről tudunk egy picit beszélgetni a adásban. Az Ördög Prádát viselt, említetted, de tudom, hogy milyen érdekel a kultúrában és a médiában való továbbélése a divatnak, meg az öltözködésnek. Hogyan működik együtt egymással mondjuk így a médiaipar, vagy akár a szórakoztatóipar, a kulturális ipar, meg az öltözködés és a stílus?
2: Ez egy nagyon régi történet, mindig vissza lehetne menni Habermasig, meg stb., hogy igazából azok az iparágok, amelyek jelentéseket raknak így körénk a különböző társadalmi platformokon, azok az iparágok azok abból élnek, hogy versenyeztetik egymást ezeket a jelentéseket. És a divat ebben a történetben így nagyon kivette a részét, de most picit innen fókuszáltabban folytatnám, hogy ami nekem egy nagyon izgalmas történet, hogy az a nő, aki az elmúlt éveknek a meghatározó figurája volt, és akkor tudja, az Ördög Prádát képviselőre kötöttünk hát ez a kérdéshez. Az Anna Wintour, az egy olyan figura, aki egy újságíró családból származik. Ugye az Anna Wintournak a családjában az apának egy nagy médiavállalkozás van a tulajdonában, és a fiú testvére pedig egy tényfeltáró újságíró, és egy olyan valaki csinálta meg ezt a nagy média konglomerátumot, ami a Vogue köré oda alakult, akinek volt tudása arról, hogy a média milyen típusú hatalmi stratégiákkal működik. És igazából egy ilyen habitus transfer, hogyha most szociológus fogalommal akarnánk leírni ezt a működést, hogy azt, amit ő látott működni az apjának, meg a tényfeltáró újságíróknak a tudáskészletében, azt ő átvitte a divatnak a területére, és az, hogy az amerikai Vogue-nak aztán elkezd a 80-as évek után, 90-es években ilyen nagy globális hatása lenni, az pontosan annak köszönhető, hogy azt csinálja meg, amit általában a média csinált más területeken. És akkor Anna Wintour igazából ugye a 90-es évek, 2000-es éveket így még végig csinálja, és utána születik meg a social media, ahol már másfajta tudástípusok azok, amik érvényesek. De kellett ez az átkötés, hogy a médiát, a divat felfedezze saját maga számára, és egy ilyen jó kis kényelmes játéktérként elkezdje használni.
1: De az ilyen nagyon nagy női magazinok, amiből nincsen nagyon sok, de azért pár van, az mindig hírértékű egyébként, hogyha valamilyen paradigmaváltás van a, mondjuk nyilván legjobb a címlap, tehát nyilván van, aki, sokan van, akik belelapoznak, de a címlap szokott hír lenni, a supersized, a disabled, tehát amikor felvállalnak valami új irányt, és azt mondják, hogy most erről szól, azért ez nagyon meghatározó talán még most is.
2: Igen, mindenképpen. Inkább történeti szempontból az az érdekes, hogy ez a 80-as évek előtt nem volt így. Tehát az, hogy hírértéke lett annak, hogy a Vogue-ban miről cikkeznek, az akkor következik be, amikor Anna Wintour ezt az arzenált, ezt így maga köré így fel tudja vonultatni.
1: Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról, a divatról, az öltözködésről beszélgettünk, Keszeg Anna,

0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallottátok a Podcasterben. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb, hétfőn délután 2 órától a Rádió Cafén. Kövesd a Krízisek és pofonok heti podcast sorozatát a Spotify-on, vagy a Google és az Apple Podcast csatornáin. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: A magyar lakosság 81%-a rendelkezik megtakarítással. Július 2. felétől indulhat az új MOL bubi. 70 évre emelkedhet a nyugdíjkorhatár Németországban. Marad a kánikula, ma és holnap is 35 fok feletti hőmérsékletre készülhetünk. A gomoly felhőkből elszórtan lehet egy-egy zápor, de néhol viharos szél és akár jégeső is előfordulhat. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A magyar felnőtt lakosság 81%-a rendelkezik megtakarítással. Az MBH 2026-os reprezentatív kutatása szerint a háztartások átlagosan havi 87 ezer forintot tudnak félretenni. Az adatok azt mutatják, hogy a megtakarító 93%-a havi rendszerességgel is félre tud tenni. A felhalmozott tőke jelentős része azonban továbbra is alacsony kockázatú, nem kamatozó formában áll. A 8 millió forint alatti megtakarítók 42%-a tart megtakarítást lekötés nélküli folyószámlán, és emellett további 34% készpénzben is őrzi a vagyonának egy részét. Közös projektet hozna létre a főváros és a kormány Rákos rendező beépítésére. A főváros a saját szempontjából 60-40%-os tulajdonrészt tartana megfelelőnek, de a kormány 25-75%-os arányt akar magának, olvasható a Népszavában. Abban egyetértenek, hogy a területen megfizethető lakásokat kell építeni, luxus felhőkarcolók helyett, előnyben kell részesíteni a közösségi közlekedést, és azt, hogy legyen sok zöld, park és tó. Július 2. felétől indulhat el az új MOL bubi. A Budapest Go-ban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen kipróbálhatják majd az új bicikliket. Az új rendszer 3300 kerékpárral indul, ebből 2500 hagyományos, 800 pedig elektromos rásegítésű. Megújul az alkalmazás is, megjelenik a foglalási funkció, a kiválasztott biciklit 10 percre lehet lefoglalni. Változik a lerakás módja is, a régi bubi állomások mellett szeptembertől a mobi pontokat is bevonják a rendszerbe, így mintegy 500 új helyen lehet majd letenni a kerékpárokat. Biztató előrelépésen zárult az amerikai-iráni tárgyalások első fordulója Genfben. A BBC azt írja, létrehoztak egy kommunikációs csatornát az incidensek és a félreértések elkerülése érdekében. Azzal a céllal, hogy a kereskedelmi hajók biztonságosan áthaladhassanak a Hormuzi szoroson. A technikai tárgyalások a hét folyamán folytatódnak. 70 évre emelkedhet a nyugdíjkorhatár Németországban. Emellett eltörölnék azt a lehetőséget, hogy 63 éves kortól teljes nyugdíjat kaphasson bárki. A nyugdíjrendszer reformjáról szóló javaslatot holnap terjeszthetik be a kormány elé, ebben az is szerepel, hogy a mostani felosztó-kirúgó rendszer helyét egy tőke alapú modell venné át. A rendszert a munkáltatók és a munkavállalók között megosztva a bruttó bérekből származó további 2%-os hozzájárulásból finanszíroznák, és ezt az összeget egy államilag kezelt alapon keresztül fektetnék be.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Délután elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, néhol pedig akár jégeső is előfordulhat. Az északkeleti szél erős lesz, 30-35 fok valószínű. Holnap is folytatódik a kánikula. Reggel 15-21, napközben pedig ismét 30-35 fok várható, de zápor már csak elvétve fordulhat majd elő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.
2: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
6: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na hát Nagy-Britannia a mai helyszínünk, ugyanis gyakorlatilag kiszivárgott kormánydokumentumok szerint gyakorlatilag felszámolnák az online anonimitást a Szigetországban. Nagyon sok dokumentum van, nagyon sok mindenről fogunk beszélni, de először nézzük meg azt, hogy hol tartunk most, tehát az ország már korábban is bevezette bizonyos korlátozásokat ugye a gyermekvédelem nevében, vagy ezzel a céllal, a gyerekek védelmének céljával, és bizonyos előírások, szabályok már most is érvényben vannak. Mi az, ami tény, ami már működik?
6: Ami már működik, ez az Online Safety Act. Itt szigorúbb szabályok vonatkoznak például a felnőtt kategóriás weboldalaknál, tehát nem elég kijelenteni, hogy igen, elmúltam 18 éves, hanem ezt valamilyen azonosításhoz kell kötni. De hát ez csak egy lépcső volt, mert amik most előkészületben vannak és tények, nem csak a kiszivárgott dokumentumok, hanem bizonyos, egyébként a munkáspárthoz tartozó képviselők, illetve annak egy tanácsadó testülete készítette egy tanulmányt arról, hogy hogyan kéne megoldani. Ehhez már elkészítette egyébként az Apple is és a Google is a megfelelő technológiát. Úgy lehetne egy eszközt teljes körűen használni, tehát hogyha megveszünk egy mobiltelefont, egy tabletet, vagy akár egy laptopot, akkor tudjuk teljes körűen használni, hogyha beazonosítjuk magunkat a készülékhez. Ugye itt a címszó az az, hogy a felnőtt korúságot lehessen igazolni általánosan ugye operációs rendszer szinten, de hát valójában itt a teljes személyazonosságunkat meg kell adni, és technológiailag ezzel elkészült az előbb említett két nagy szolgáltató, de a többi szoftvergyártót is kötelezni az angol hatóság, hogy ezt bevezesse, és így lehessen használni az eszközöket.
2: Ez az azonosítási típus, ez azt jelenti, hogy a továbbiakban is hozzáférnek azokhoz a tartalmakhoz, amikre az adott személy rákeresett, vagy ahogy használta azt a laptopot, telefont, vagy ez egy egyszeri megvételkor végbe ment azonosítás?
6: A probléma magával a tervvel van. Azt kell megérteni, hogy egy digitális személyazonosító az lehet jó is. Tehát nem azzal van a probléma, hogy digitális személyazonosítót használunk, hanem a probléma talán a legfőbb része, amit Timothy Roof egy tanulmányában egyébként ő ilyen digitális azonosítás szakértő, ő elnevezett hazatelefonálásnak. Az a probléma, hogy úgy van megtervezve a rendszer, hogy bármikor, amikor én egy közértben vásárolok, amikor rendelek valamit az interneten, vagy bármilyen helyzetben, interakcióban lépek egy szolgáltatóval, akkor bekérdez a szolgáltatónak a rendszere, hogy ez a személy jogosult-e arra, amit éppen cselekedni készül. Tehát, hogyha én elmegyek egy italboltba, és veszek egy üveg bort, akkor arról értesül a hatóság, hogy én egy bort vettem, azon a helyen, abban az időpontban. Innentől kezdve ezek az adatok úgy, mint egy aktába gyűlnek, és mindenkinek lesz egy dossziéja az egész életéről, ami igaziból, ha jobban belegondolunk, az autoriter államok működését emeli egy magasabb szintre. Tehát ezzel még egy szintet lép a megfigyelés, mert nem csak a megfigyelés van jelen, ami már önmagában is borzasztó hatással van a társadalomra, hanem belép az engedélykérés, tehát bármikor bármit akarok tenni, ahhoz az államnak az engedélye szükséges.
2: Sérülnek a magánélethez való jogok.
6: Így van, és hát ugye rengeteg szabadságjogi aktivista most felszólalt, de egyébként az a személy is, aki annak idején a legelső EIDAS törvény tervezetet letette az asztalra, tehát annak a csoportnak a vezetője is felszólalt, hogy ezt ilyen formában nem lenne szabad meglépni. Igaziból azt kell észrevenni, hogy mindig valamire hivatkozva bevezetnek egy olyan szabályt, amivel a szabadság jogok sérülnek, és hogyha vége van annak a rendkívüli helyzetnek, akkor ezek megmaradnak, hozzászoktatnak minket, és az a jellemző, hogy aztán elkezd terjeszkedni. Tehát először egy dologra, aztán még egyre, még egyre, még egyre, és a végén oda fogunk kiukadni, hogy semmit nem tudunk csinálni anélkül, hogy ne értesítenénk erről az államot, és ne kapnánk egy visszajelzést, hogy ezt nekünk szabad-e, vagy nem.
2: Említetted az előbb, hogy a nagy tech cégek is már ebbe az irányba elindultak. Mi az, amit ebben a témakörben ők létrehoznak, vagy létre akarnak hozni?
6: Azt kell tudni, hogy alaposabban a technológiai megoldást a Google-nél tudtam megnézni, úgyhogy az írások alapján hasonló működik az iOS-nél is. A Google azt fejlesztette le, hogy a Google Wallet az képes lesz kezelni az állami hatósági digitális személyigazolványt, és képes lesz ilyen módon működtetni és korlátozni a szolgáltatásokat. Egyébként ezt a funkciót, ezt be fogják élesíteni már ezen a nyáron Írországban, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban és Észtországban. Arról még nincs hír, hogy ez kötelező lesz-e használni. De a technológia készen van, és azonnal bekapcsolható, hogyha erre igény van. Hát mellesleg ugye ennek vannak kényelmi funkciói is, mert egyébként ezekben a tagállamokban most már oda be fogják tudni tenni a digitális igazolványukat a felhasználók, és onnan kényelmesebben tudják használni. De még egyszer mondom, nem a digitális személyazonosítóval van a probléma, mert ezt meg lehet úgy is tervezni, hogy nem sérti a személyiségi jogokat, biztonságosan és jól működik, egyébként pedig a megadott felületeken pedig köteles vagyok igazolni magam, de erről nem kell értesíteni, hogy én használok egy webes felületet, vagy akár vettem egy üveg bort a benzinkúton, mert ez nem jó irányba vezet.
2: Miben más az, mondjuk, hogy a nagy tech cégek gyűjtik rólunk az adatokat, mert ez már kiderült, hogy gyűjtik rólunk, vagy egy állami központi szervhez mennek be gyakorlatilag ugyanezek az adatok?
6: A lényeges különbség, tehát a megfigyelés jelen van, és igaziból az ellen is küzdeni kell. A különbség, hogy bekérdez az állami hivatalba a szolgáltatónak az számítógépes rendszere, és megkérdezi, hogy nekem szabad-e azt a cselekvést folytatnom, amire én készülök. Tehát megvehetem-e azt az üvegbort, megvehetem-e azt a repülőjegyet, bemehetek-e valahova, vagy egyáltalán látogathatok-e egy weboldalt.
2: Na jó, ez ugye ez a 18 pluszos dolgokra gondol az ember legelőször, a többi az feltételezés.
6: A spekuláció. A többi a spekuláció, a technológiai részéről nem spekuláció. Hogy az állami szereplők ezt hogyan fogják használni, azt nem tudjuk. De a technológia az úgy működik, a terv az arról szól, hogy bekérdez, és jóváhagyást kell, hogy kapjon, hogy ez a személy erre jogosult vagy nem. Ez éppen elég ijesztő ahhoz, hogy emellé nem kell oda tenni, hogy az a terv, hogy ezt használni is fogják. Bármelyik politikus megígérheti, és hogyha szeretjük azt a politikust, mi el is akarjuk neki hinni, hogy ők nem fogják erre használni. De majd a következő választásoknál jön egy másik kormány, akiben már nem bízunk, és őnek is ott lesz a képessége, és most mindenki gondoljon arra a kormányra, akiben ő kevésbé bízik, hogy mennyire szeretné, hogy annál legyen ilyen képesség.
2: Most konkrétan Nagy-Britanniáról beszélgetünk, de nem csak ott vannak a gyermekvédelem köntösébe bújtatott különböző intézkedések, amik ugye kiverik a biztosítékot nagyon sokaknál, nagyon sok a kritikus. Európa szerte lehet mondani a példát, az Európai Unióban is lehet mondani a példát.
6: Hát pontosan ugye az EU chat control törvény, ugye évek óta megy a hadakozás, és részben sikerült korlátozni, de ez a csata ez még zajlik, tehát nem adta föl az Európai Unió, hogy bevezesse a chat kontrollt. Ugye ezzel párhuzamba lehet állítani azt, amit most az angolok terveznek bevezetni, és arról lenne nagyon fontos beszélni, hogy léteznek olyan technológiai megoldások, amik kényelmesebben, hatékonyabban, és ilyen és ehhez hasonló módozat nélkül képesek a felhasználó számára és a jogszabályok betartása számára biztosítani az infrastruktúrát, a keretrendszert, a működést. Tehát le tudok én bármit igazolni, anélkül, hogy felfedném a teljes adathalmazt, amiről szó van, és mondjuk, hogy ha nekem meg kell látogatni egy 18 pluszos weboldalt, vagy be akarok menni italt vásárolni, akkor éppen elég az, hogy nekem van egy igazolásom, ami kriptográfiailag biztosítja, matematikailag és kriptográfiailag biztosítja az állam által, hogy én elmúltam 18. Semmi más nem kell, hogy lásson az adott szolgáltató, csak hogy ez a felhasználó elmúlt 18, és erről nem kell értesíteni sem az államot, sem más egyéb szereplőt, hogy én meglátogattam azt a weboldalt, vagy éppen vásároltam egy üvegbort. Ez a technológia készen van, évek óta működik, nagyobb biztonsággal használható, mert nem utazik a rendszeren semmilyen személyes adat. Tehát itt azért vannak még IT security kérdések is, mert rengeteg személyes adat fog utazni ezen a rendszeren. A személyes adatokra sokan vadásznak jogszerű és jogszerűtlen módon, úgyhogy ezek mindig ki vannak téve kockázatnak. Abban az esetben, amikor ilyen igazolásokat küldözgetünk, az nem tartalmaz semmilyen személyes adatot. Ezeket sokkal jobban lehetne erre használni, és egyébként nem csak mi, hanem még nagyon sok technológiával foglalkozó csapat az szorgalmazza és hangosan hirdeti, hogy vegyék észre az emberek, hogy ez ellen fel kell lépni, ez ellen tenni kell, mert onnan nem lesz visszaút, hogyha bevezetik és el is kezdi a társadalom használni.
2: Tehát onnan indultunk ki, hogy Nagy-Britannia bizonyos kiszivárgott dokumentumok szerint egy digitális azonosítási infrastruktúra bevezetésére készül. Meglátjuk, hogy mi válik valóságá ebből, és mi nem. Beszélünk majd még erről Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
6: Sziasztok, köszönöm.
2: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt. Hallgassanak minket legközelebb is, addig is minden adásunk visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on. Köszönjük a figyelmet, szép napot!
0: Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
8: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
8: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
7: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Ez itt a

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba. Rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő.
2: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
3: Na, egyrészt ez a második Ramszesz nem született fáraónak, tehát nem született miniszterelnökek, pedig abban az időben csak az lehetett fáraó, aki annak születik. Tehát azt rögtön zárjuk ki, hogy a második Ramszesz az első Ramszesz fia volt. A nagyapja volt Ramszesz első ezen a néven, aztán jött egy semmilyen Ramszesz, és jött a második Ramszesz. Valahogy az apját kihagyták. Ez a Manus az egyiptomiok egyik leghíresebb fáraója két dolog miatt. Egyrészt, mert irtózatos mennyiségű épületet, meg mindenféle emlékművet építetett, és hagyott ránk turistákra. Másrészt azért, mert hosszabb ideig uralkodott, mint egy normál ember élete az ő korukban. Na jó, de mit csinált?
4: Köszönöm a kérdést. Már vártam a kérdést.
3: Kis csávok, kisasszonyok. Sőt, kis-kisasszonyok. Megmondom, mit csinált. Semmi különöset. De mint ahogy azt egyébként a nem olyan nagy Konstantin csinálta, volt Ramszesznek is egy okos titkára, csak úgy hívták, hogy reklámfőnök. Bizony. Most persze azt hiszitek, hogy majd lesz az, hogy mi leszel, ha nagy leszel, reklámfőnök, de itt a Zsebrádióban most senki nem akarja, hogy reklámfőnökök legyetek, mert a reklámfőnökök azok nagyon furcsa emberek. Kezdjük azzal, hogy ez a második Ramszesz csak úgy megkapta a szegény előtte halott fáraótól, amikor még élt persze, a fáraóságot, és utána elment háborúzni a hettitákkal, volt a csata, mit csinált a Ramszesz? Hazament, és kiplakátoltatta egész Egyiptomot, hogy mennyire lealázta a hettitákat, szóval hazudott reggel, éjjel meg este. Azt hazudta, hogy kiosztott pár kokit meg sollert a hettitáknak, de ez nem volt igaz. Annyira nem semmisítette meg a hettitákat, hogy a hettiták még simán 21 éven keresztül háborúztak vele, amíg a Ramszesz össze nem házasodott valami hettita asszonykával. Szóval biztos a hettitáknak nem szóltak, hogy ők meg vannak semmisítve. Szélhámos vezetőknél gyakori, hogy elfelejtenek szólni, hogy hazudnak.
4: Megáll az eszem!
3: Szóval, ez a második tisztára teleplakátolta egész Egyiptomot, hogy micsoda legyőzhetetlen hadvezérő a Ramszesz. Akkoriban egyrészt nem volt internet, meg rádió, meg újság, hogy az egyiptomiak tudják, hogy kamuzik. Másrészt a plakátolást is úgy kell képzelnetek, hogy nem úgy voltak plakátok, mint most az út mellett, hanem úgy, hogy kellett építeni egy bazinagy templomot, és annak az oldalába faragták be az éppen aktuális akciót. A diktátorok, meg a hadvezérek, meg a fáraók, meg a királyok, meg általában ezek a vezető miniszterelnökök mindig szeretnének valamit üzenni a népnek itten a közterületeken. Lényeg a lényeg, hogy Egyiptomban, ahol nem voltak cserélhetők az óriás plakátok, ha új üzenet volt, azt jelentette, hogy új akció, új ingatlan. Na ezért építkezett annyit ez a második, hogy lássák. Na most jön a nagy figyi, mert most jön a másik módszer, a simán, nem magasba, előre építkezés.
4: Na, most bukik meg a sztori.
3: Biztos nem nehéz elképzelnetek ezt a helyzetet, amikor van egy uralkodó, aki általában ezekkel az üzenős templomokkal, meg a tornyokkal, meg a piramisokkal, meg az oszlopokkal operál, szóval ilyen is mik épít, hogy jól lássa mindenki, hogy ő milyen nagy királyfi Jenő, de nem épít közéjük utat, és az egyik nagy örömtől a másikig gumicsizmába kell állandóan dagonyázni. Na de!
4: Na, most jön gondolom az ellenőrzés.
3: A hasznos uralkodók hasznos dolgokat építenek, és csak később építenek ilyen nagy látványosságokat, miután már ezerszer elmondtuk, hogy a földbolygón változik egy csomó minden, de a helye, ugyanazok a helyek, ugyanazok a dolgok, ugyanazok a területek, ugyanazok az érdekek élnek ezer évek óta, és senkit nem lep meg, hogy már nagyon régen is szállítottak például Kínából, Európába értékes cuccokat.

0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
1: Március 23-án született a valaha élt egyik legnagyobb japán filmrendező, akit Akira Kuroszavának hívtak. Japán, mint azt már tudjátok, sok dologban nagyon más, mint a mi világunk. Mi számunkra egy csomó szokásuk talán furcsának tűnhet, az étkezésük, a dalaik, a táncaik, meg ahogy beszélnek. Például a szerelmet vallanak, az ugyanolyan ijesztően hangzik, mint a káromkodnál. Így hangzik. Anata ga sugo kudaiski!
2: Húzd meg jobban, menj el a munka! Aki itt van, mindenki húzza!
3: Mi lesz, ha nagy leszel?
4: Filmrendező. Ma Magyarországon elsősorban azt nevezik filmrendezőnek, aki a Színházi és Filmművészeti Egyetem filmrendező szakának elvégzése után ezen a pályán helyezkedik el és filmeket rendez. A filmrendező irányítja az operatőr és a vágó munkáját is, továbbá az ő feladata a színészek kiválasztása és játékának jóváhagyása. Vannak filmrendezők, akik színházban is dolgoznak, és vannak színházrendezők, akik filmet rendeznek, illetve előfordul, hogy írók, színészek és operatőrök rendeznek sikeres filmeket. Egy időben csak felsőfokú diplomával lehetett filmrendezői szakra jelentkezni. Jellemző, hogy a rajzfilmek és animációs filmek rendezői általában képzőművész alapképzettséggel rendelkeznek. A filmrendezői szakhoz szükséges általános kvalitások, vizuális tehetség, társadalmi ismeretek, műszaki, menedzseri érzékenység.
1: Kuroszava volt az első, aki úgy tudott filmeket készíteni, hogy egy európai ember is simán megértette. Tudta keverni a kultúrákat, a japánt meg az európait. Ő csinált japán filmet Shakespeare bácsi több művéből is. Ő rendezte a Hét szamurájt, amiből később az amerikaiak megcsináltak a Hét mesterlövészt, és a Derszú Urzolát, amiért meg Oscar-díjat kapott. Menő volt, na. Ha nagyok lesztek, biztos megnézhetitek a filmjeit, egyelőre még ne, mert nagyon sokat kaszabolják bennük egymást a szamuráj kardokkal, a ninják.
5: Az interneten minden is kapható.
4: Vásároljon ninja! A ninja kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
5: A műsorszám
4: ninja
5: megjelenítést tartalmazott.
0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
5: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
6: elektromos roller.
5: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
6: elektromos roller
5: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
6: Fel van borulva.
5: 2.
6: Valami gyökér eleve felborulva rakta le.
5: 3.
6: 16 év felett egy férfi nem jár rollerrel.
5: 4.
6: Egy nő egyáltalán nem jár rollerrel.
5: 5.
6: Az elektromos rolleres veszélyesebb, mint az ételfutár.
5: 6.
6: Az ételfutárnál veszélyesebb elektromos rolleresnél egyedül a hazánkban látogató brit elektromos rolleresek a veszélyesebbek.
5: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Miről beszélsz?
5: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat!

0: Ja, még ezt nézzük.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Kozák Tamás.
2: Felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
3: Akkoriban még nem volt AliExpress, amiről lehetett csirómoncsicsit, meg hangulatpolipot, meg ócsó cicanadrágot rendelni, akkoriban fűszereket, puskaport, sejmet és értékes találmányokat szállítottak a világ legfontosabb útvonalán, a Selyem úton. Bizony, ma is van. Igen ám, de ez az útvonal áthaladt Mongólián és az orosz cseppéken át, és ezt az egész pályát Kínától Európáig szépen elfoglalta egy Genghis Khan nevű úr. Többek között abban különbözött a második Ramszesztől, hogy tényleg mindenkit lefejelt, mint a gyalogbéka fődiepret, másrészt a legnagyobb épület, amit épített, az egy sátor volt. Mondjuk nagy, de nem volt rajta se felirat, se szobor.
4: Szép, szép! De mi van velünk, gyerekekkel?
3: Ami viszont közös és kifejezetten közös ebben a két különös történelmi alakban, az talán a szépségük. Erre azért tippelek, hogy nagyon szép férfiak lehettek, mert mindenkibe szerelmesek voltak mind a ketten, és a tudomány mai állása szerint olyan nagyon-nagyon sok női hölgy volt szerelmes beléjük, hogy például azt tudjuk, hogy a Genghis Khan úr például olyan sokat hódított meg szerelmeskedett, hogy ma a világon minden 200. férfi Genghis Khan utódja.
2: Wow!
3: Ha most összegyűlnénk, zsebhallgatók, az összes zsebi hallgató, akkor többen is lennének, sőt, jó sokan, akiknek Genghis Khan az nagyapja. Lényeg a lényeg, hogy a Ramszesz, akinek szintén olyan sok felesége volt, hogy nem tudták, hogy hány gyereke volt, ezért csak tippelik, hogy olyan 85-100 lehetett. Az durva, nem? 85-100 gyereknek a nevét fejbe tartani. Meg elmenni értük az óviba. Nagyon súlyos. Lényeg a lényeg, hogy a Ramszesz azért építkezett magas, jól látható dolgokat, hogy mindenki lássa, hogy ő mennyire menő, milyen sokat tud építkezni. Ezzel szemben a Genghis utat épített, meg az őrházakat az utakra, hogy biztonságos legyen ott közlekedni, meg kereskedni, és ezekből az őrházakból később városok lettek, mert őszintén szóval az utak sokkal, de sokkal hasznosabbak, mint a nagy, bazi emlékművek. Az egyik hasznos, mindenkinek lehet rajta közlekedni, kereskedni, tényleg városok nőnek ki mellette, turistáskodni, meg a nagyit meglátogatni. Az emlékműveket meg csak körbe lehet állni a tömegben, nézni egy kicsit. És talán még az is igaz, hogy az emlékművek sokkal izgalmasabbak, amíg még oda megyünk hozzájuk, mint amikor eljöttünk onnan.

0: felnőttek. Köszönjük, hogy ma is türelmükkel támogatták, hogy most már nekünk is van rádió. Nem hiába izzadt ránk a pufi dzseki.
1: Van egy olyan mondás, hogy megelőzte a korát. Ezt most azért nem adom oda a Banja Halamandzsának, mert van hozzá egy idevágó történetem, ami jól példázza, hogy mivel is jár, ha az ember megelőzi a korát. 1902 telén egy Mary Elizabeth Anderson nevű hölgy, aki ingatlan fejlesztéssel foglalkozott, az ingatlan fejlesztőkről most ne kérdezzetek, igazából én sem értem, mi a fene az, de hagyjuk el, maradjuk annyiban, hogy ez egy szakma. Szóval, Mrs. Anderson döcörgött egy New York-i trolibuszon. Idővel arra lett figyelmes, hogy a trolibusz vezetőjének folyton meg kell állnia, kiszállnia és letörölni a trolibusz ablakát, mert a téli havas eső folyton folyvás beborította az ablakot, és nem látott semmit.
2: Mi lesz, ha nagy leszel?
3: Ingatlan fejlesztő. Mielőtt tisztázzuk, ki is az az ingatlan fejlesztő, jó lenne tudni, mi is az az ingatlan. Hivatalosan a helyéből el nem mozdítható vagyontárgyat nevezzük ingatlannak. Hétköznapi értelemben elsősorban lakást, házat, épületet értünk alatta. Így tehát az ingatlan fejlesztő az a személy, aki anyagi kockázatot is vállalva, mint építési vállalkozó, egy ház felépítését, átépítését kivitelezi.

most valószínűleg bennetek is ugyanaz a kérdés merül fel, mint Elizabeth Andersonban. Az mégis hogy a fenében van, hogy feltaláljuk a tömegközlekedést, feltaláljuk a trolibuszt, de nem találunk fel egy olyan izét az ablakra, ami letörölje a havas esőt? Nagyon jó kérdés, kedvesebb barátaim! Nagyon jó kérdés, Mary Elizabeth Anderson. Ő volt az, aki feltalálta az ablaktörlőt. És akkor most jön a saját korának megelőzése. Ugyanis 1902-ben még nem volt autóipar, csak helyi kis műhelyek gyártottak néhány guruló szerkezetet, így az ablaktörlő és annak a találmányi szabadalma igazából senkinek nem kellett. Mary Elizabeth Anderson pedig jobb hián megelégedett azzal a tudattal, hogy most már nem csak ingatlanfejlesztő, hanem feltaláló is. Aztán 18 évvel később le is járt a szabadalmi joga, de 2 évvel később, 1922-ben a Cadillac már olyan autókat gyártott sorozatban, amelyeken ablaktörlő is volt. Ebből a történetből 2 dolog következik. 1. Nem árt, ha akkor találunk föl valamit, amikor arra szükség van, mert akkor lesz egy gardóbszekrényi pénzünk, ami jó dolgokra költhetünk, segíthetünk vele másokat, vagy egyszerűen csak elmegyünk novemberben oda, ahol mindig kék a tenger és soha nem éhesek a cápák, a parton rengeteg ember, a vízben lóbálja a lábát. 2. Attól függetlenül, hogy Mary Elizabeth Anderson nem lett kőgazdag, attól még hálásak vagyunk neki, hogy képes volt a világot más szemmel nézni, mint a trolibusz vezetője, aki az egész életét leélte volna úgy, hogy mindig kiszáll letörölni az ablakot, ha ráesik a havas eső.

0: Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: 1941. december 8-án, nagy figyelj, el fogod dobni az agyivelődet, Ausztrália, a Dél-afrikai Köztársaság, Kanada és Új-Zéland hadat üzen Magyarországnak. Először is csak, hogy rend legyen, meg kell beszélnünk ezeket a háború számozás dolgokat. Először is volt az első világháború, amit persze közben nem hívtak elsőnek, mert nem tudták, hogy lesz második. Úgy hívták a nagy háború. Vagy csak sima háború. Igazából a háború egy annyira, de annyira rossz dolog, hogy az emberek nem azzal szoktak háború közben foglalkozni, hogy éppen jól elnevezzék valami jó csengő néven. Szóval volt az első, és már az is rettenetes volt. Aztán jött a második, amit meg azért nem hívtak másodiknak, mert nem tudták, hogy ez most mi, és valószínűleg úgy hívták, hogy már megint egy rémes háború. Ráadásul kezdetben ez nem volt mindenkinek a háborúja, csak később gondolta mindenki úgy, hogy ez valami olyan dolog, amiből nem érdemes kimaradni. Így esett, hogy amikor Magyarország már belépett a háborúba, akkor a többiek meg hadat üzentek nekünk.
0: Az eszem megáll!
2: Na, ez is egy elég fontos dolog, ez a hadüzenet. A háborúk általában arról szólnak, hogy az egyik ország lerohanja, elfoglalja a másikat, és elkezd uralkodni rajta. Kihasználja, meg bla bla bla. Az egész annyira abszurd, hogy a háborúnak például vannak szabályai. Mindig is voltak. Például régen, amikor a páncélos lovagok háborúztak, akkor kötelező volt betartani olyan szabályokat, hogy például nem szabad cselezni, hanem csak nyíltan szabad támadni, szóval nem szabad éjszaka rajta ütni valakin, amikor például pihen, meg alszik, meg éppen vacsorázik. Majd zuhanyozik. Na.
0: Hát ettől most tisztára becsukiztam.
2: Sőt, arra is volt példa régen, hogy a tábornokok a csata előtt az ellenségek találkoztak, megittak egy teját, udvariasan beszéltek egymással, és megbeszélték, hogy holnap, mikor kezdődjön a csata. Gondolom, hogy legyen ideje minden katonának fogatmosni, meg reggelizni a csata előtt.
0: No, ezen most megint becsokiztam.
2: A modern háborúkban is vannak szabályok. Például, hogy lehetőleg a katonák csak katonákkal csatázzanak, és a civilekkel, akiknek nincs fegyvere, azokkal meg tilos. Hát persze, hogy nem tartják be. Sőt, vannak olyan szabályok is, amik arról szólnak, hogy milyen fegyvereket tilos használni például a háborúban. Történetesen az atombomba nincs betiltva. Jellemző. A mi emberiségünk furcsa gondolkodását semmi nem jellemzi jobban, mint az a tény, hogy a háború egy szörnyű háború, elfogadott dolog, de csak akkor, hogyha az ember előtte szabályos hadüzenetet küldött. Ha nem küld a hadüzenetet, akkor nem szabályos a háború, a csalás. Agyrém. Az persze számomra még mindig kérdés, hogy Ausztrália, Dél-afrikai Köztársaság, Kanada és Új-Zéland milyen módon kívánt háborúzni velünk, ugyanis nem vagyunk határosak, sőt, mindegyikük sok ezer kilométerre van tőlünk. Lényeg a lényeg, hogy legalább szabályosan csinálták. Küldték a hadüzenetet.
3: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
4: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Na hát a hőhullámok, hőség okozta... Hogy mondják, ez negatív externáliák a gazdaságban, ugye?
6: Ezzel nem vagyok nyűgözve. Bevágottál Pogénál szerintem.
5: Ez
6: volt a cél, nem?
5: Próbálok, igen, hogy, hogy valami jó jegyet adjon. Az Alliance Research-nek a tanulmányát fogjuk, vagy alapgondolatait citálni, de rögtön a végével kezdeném, mert az engem nagyon meglepett, mint záró gondolat, hogy az extrém hőség nem csupán az időjárás változással eredménye, hanem komoly gazdasági kihívásokat is jelent. A globális és európai gazdaság számára egyaránt fontos, hogy időben felismerje a veszélyeket, és alkalmazkodjon a változó körülményekhez. Hát nem vagyunk ezzel elkésve, hogyha még csak most szólítjuk fel az érintetteket, hogy ismerjük fel ezeket a jelenségeket. Pogácsa Zoltán közgazdásszal, társadalomkutatóval, a Soproni Egyetem docensével fogjuk ezt megvitatni. Szia, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt! Hát ugye használtad ezt a negatív externália kifejezést, ami valóban egy ilyen közgazdasági szakszó, csak ugye az externália, az azt jelenti, hogy valami külső.
5: Igen.
7: És ugye az azt feltételezi, hogy ez a gazdaságon kívüli történet. Miközben hát itt arról van szó, hogy ez nagyon is a gazdaság maga most már. Tehát ugye azok a jelenségek, amelyekről beszélünk, ezek évtizedek óta velünk vannak. Ezek a gazdaságnak a belső sajátossága, hiszen gyakorlatilag a gazdaság működés

0: agenda, és valamikor ugye 20. század vége felé pedig hát egyáltalán a tudósok ezt jelezték, és azóta persze eltelt. Hát körülbelül egy ilyen 5-6 évtized, tehát azért igen, válasz a kérdésedre az, hogy igen, bőven lett volna idejük felfigyelni erre.
1: Hol tartunk most egyébként? Ezek mennyiben épülnek be a gazdasági gondolkodásba? Tehát vannak-e jó példák, ahol azért, vagy jó területek, most nem tudom, hogy ki tudunk emelni országokat, akik erre különösen figyelnek, vagy területet, iparágokat, ahol azért ez már megjelenik ezeknek a klímaváltozásoknak, mérsékletű problémáknak a beépülése. Mit tudunk erről?
0: Hát mindenki alkalmazkodik tulajdonképpen, hiszen mondok egy példát, az is egyfajta alkalmazkodás, amikor egyre melegebb napok vannak, és egyre több a meleg nap, és akkor ugye az emberek elkezdenek légkondicionálókat beállítani. Ez is maga a gazdaság, hiszen ugye egyrészt otthon a lakásaikban, az irodáinkban légkondikat állítunk be. Most ez megjelenik a gazdaságban, csak ugye ez tovább rontja például a helyzetet, hiszen ugye ennek az előállítása, ennek a légkondinak, ennek a működtetése, ugye a drót másik végén gyakran még mindig gázerőmű van, vagy szénerőmű van. Úgyhogy persze egy csomó zöld típusú átállás is van, de hát egyelőre még mindig azt látjuk, hogy a teljes üvegházhatású gázza a világgazdaságnak az növekszik. Tehát hogyha az egészet nézzük, akkor ezek a típusú alkalmazkodások, ezek még mindig kevesek.
1: Igen, mint ahogy ugye nálunk is már, nem tudom, szerintem 10 éve hajkurászuk ezt a lakóingatlanok hőszigetelési programját, mert hogy azzal mennyi minden energiát meg lehetne takarítani, és még mindig csak a tervezés, a gondolkodás és a vakarózás állapotában vagyunk, holott eléggé leromlott állapotú, és energetikailag eléggé megkérdőjelezhető állapotú lakóingatlanokban élünk.
0: Sőt, hát ugye Magyarországon még volt ez a rezsicsökkentés nevű csoda is, ami gyakorlatilag ugye arról szólt, hogy észre se vett, hogy probléma van, tehát hogy ne is próbáld meg renoválni az épületedet és annak a hőszigetelését, hanem majd segítünk és úgy tartjuk, ahogy van. És hát ugye ez tulajdonképpen a gazdaság minden részén igaz, hiszen itt beszélünk olyan dolgokról, hogy például a mezőgazdaságban az elsivatagosodás, itt beszélünk arról, hogy milyen energiaformákat használunk, szóval, hogy így gyakorlatilag nagyon sok helyen megjelenik ez a hétköznapokban.
1: Hol lehetne ehhez igazán jól hozzáfogni, ugye? Mert te is azt mondod, hogy ezek azért alapvetően helyi kezelés, sőt, még annak sem a legjobb például egy légkondi bekapcsolása, ugye, mert még a helyzeten is ront, amellett, hogy pillanatnyilag pontszerűen valamiféle megoldást ad, de azért lehet, hogy több kárt okoz, hogy mi lehetne a jó irány, mivel lehetne foglalkozni ahhoz, hogy valami változás legyen?
0: Nézd, én megpróbáltam ezt végig gondolni a fenntartható gazdaságról szóló könyvemben, megpróbáltam, én is elég elégedetlen voltam azzal kapcsolatban, hogy mindig csak arról beszélünk, hogy ez a baj, az a baj, így nem fenntartható, hogy hogyan lehetne fenntarthatóvá tenni. És arra jutottam, hogy 4 dolognak a szorzata tulajdonképpen, hogy mennyi üvegházhatású gáz jut a levegőbe. Az egyik, hogy hányan vagyunk, tehát hogy a népesség növekedés az ceteris paribus növeli az üvegházhatású gázt, a másik az a GDP-nek a növekedése. Tehát a GDP növelése megint csak ceteris paribus, tehát minden mást változatlanul hagyva az növeli. A harmadik az, hogy egy egységnyi GDP-t az mennyi energiából állítunk elő. Ugye itt vannak javulások, tehát nyilván energia megtakarítási projekt az rengeteg van világszerte, csak hát ugye ez mindig is egy pozitív szorzó lesz, hiszen energiát mindig.
1: Ez egy érdekes pont lesz így az AI kapcsán, amikor azt mondjuk, ugye, hogy az termelékenység javulást hozhat nekünk, meg nagy fejlődést, csak hogyha azt is vizsgáljuk, amit most te mondasz, hogy milyen energia inputtal állítjuk elő ezt a hatékonyságot, akkor a teljes egyenlet nem biztos, hogy pozitív.
0: Hát igen, és az elején ugye ez rengeteg energiát fog jelenteni. Persze lehet megtakarítási projekteket csinálni, csak az energiabevitelünk mindig pozitív szorzó lesz, hiszen ezt általános iskolában megtanuljuk fizikából, hogy energia nélkül nem tudunk semmit csinálni. És hát a negyedik szorzó, ez a mennyi üvegházhatású gázt használunk fel, amikor egy egységnyi energiát előállít

0: nálunk, felhasználunk, és ugye itt van a legnagyobb probléma, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy ez majd javulni fog, és majd ez fog megmenteni minket, de hát ugye erről szólnak a fizikusoknak a figyelmeztetései, hogy a legalapvetőbb technológiákra nincsen skálázhatóan, mert nagyon-nagyon nagy számú emberiség esetén üvegházhatású gázmentes megoldásunk. Gerencser András fizikus professzor szokta például felhívni a figyelmet Magyarországon, hogy hát mondjuk a városiasodás az azt jelenti, hogy vasbeton épületeket építünk, meg csatornákat, meg utakat, és hát se a cementtermelésre, se a acéltermelésre nincsen skálázható üvegházhatású mentes megoldásunk, vagy egyszerűen csak élelmezzük az embereket, ezt ugye műtrágya felhasználásával tesszük, és nincsen skálázhatóan alternatív megoldásunk. Tehát egyelőre a gazdaság nagy része az bizony üvegházhatású gáz kibocsátás mellett növekszik, és nem arról beszélünk még, hogy elkezdjük egymást nektetni, hogy ki mennyit repül, hanem még csak lakunk valahol, meg eszünk, és már is ott tartunk, hogy gyakorlatilag a gazdaság növekedése és az emberi népesség növekedése az üvegházhatású gáz kibocsátás növekedéssel jön.
1: Hát ettől nem lehetünk vidámabbak, ennek nem nagyon látszik most akkor a vége, vagy a megoldás oldala, vagy legalábbis nem a közeljövőben.
0: Ez igaz, de én annak örülök azért, hogy ez most már nagyon-nagyon benne van az emberek tudatában. Tehát én megemlékszem arra, hogy egy 20-30 évvel ezelőtt ez egy periférikus probléma volt, és a zöldeknek a problémájaként kezelték. Még emlékszem arra talán ti is, amikor Lányi András hozzá láncolta magát egy fához az akkori Roosevelt téren. Az emberek azt gondolták, hogy az ember egy bolond.
1: Igen.
0: Ma meg ott van, hogy gyakorlatilag a teljes társadalom egy emberként viszem fel, hogyha kivágnak egy fát, és minden ilyen felmérés azt mutatja, hogy a magyaroknak is a klímatudatossága elképesztő magas szintre emelkedett, ezen belül a 20-30 éveseknek. Kifejezetten ez a legfontosabb probléma, és hát mondjuk néhány régiót eltekintve, tehát mondjuk Donald Trumpot és a republikánusokat, meg a Közel-Keletet eltekintve, tőle eltekintve gyakorlatilag a világ többségében ez ma már így van. Hát ez elég szomorú, hogy a világ első számú embere az idénként kivezeti az Egyesült Államokat, a legnagyobb fogyasztók egyikét a Párizsi Klímaegyezményből, de azért a világ nagy részén azért a probléma tudatosságban megvan.
1: Ez is valami. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Köszönjük. Jó munkát, szép napot! Bogácsa Zoltán közgazdásszal, társadalomkutatóval, a Soproni Egyetem docensével beszélgettünk arról, hogy hogyan is hat az életünkre, a gazdaságra, a hőség, a hőhullámok.
2: Belát nagyon éhes! Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: Ne maradj le a Leichhardt Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Leichhardt Múzeum.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Komoly vízellátási problémák lehetnek több Pest megyei településen. 10 osztrák vonat állt forgalomba, hogy segítsen a MÁV-nak. Távozik posztjáról a brit miniszterelnök. Marad a kánikula, ma is holnap is 35 fok feletti hőmérsékletre készülhetünk. A gomoly felhőkből elszórtan lehet egy-egy zápor, de néhol viharos szél vagy akár jégeső is előfordulhat. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Komoly vízellátási problémák lehetnek több Pest megyei településen. A vízszolgáltató szerint a megnövekedett fogyasztás miatt Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön nyomáscsökkenés vagy átmeneti vízhiány is lehet. A Daköv arra kér mindenkit, hogy takarékoskodjon a vízzel. Hogy ne töltsenek medencét ivóvízzel, ne mossanak autót, csökkentsék a locsolásra használt víz mennyiségét és gyakoriságát, valamint hogy ne locsolják ivóvízzel az utakat, járdákat. Kedden a gödöllői Grassalkovics kastélyban találkoznak egymással a visegrádi négyek. A cél, hogy újraindítsák a négy ország szoros együttműködését és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, írta posztjában a kormányfő. Szűk 3 héttel a választások előtt 3 éves 9 milliárd forintos keretszerződést kötött az Óbudainak nevezett korrupciós ügyben érintett egyik céggel a 13. kerületi önkormányzat. A pályázaton induló másik cég ajánlatát aránytalanul alacsony ár miatt érvénytelenítették. Az ügyben fideszes, MSZP-s és momentumos politikusok letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség. A szerződésekben túlárazták a munkákat, így többletnyereséghez juttatva a cégeket, amiért azok cserébe a bevétel egy részét visszajuttatták a politikusoknak. 10 osztrák vonat állt forgalomba, hogy segítsen a MÁV-nak. A kocsik a balatoni Kék Hullám Intercity-n és a Békés Intercity-n közlekednek majd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint azért kellett kölcsönkérni a kocsikat a nyári szezonra, mert néhány hete egyértelművé vált, hogy a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a szerelvények negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Közben reggel leszakadt a felső vezeték Bicske és Biatorbágy között, a győri fővonalon Kelenföld és Tatabánya között pótlóbuszok járnak. Lemond a brit kormányfő, Keir Starmer pozíciója azután rendült meg véglegesen, hogy a Labour, a májusi angliai tanácsi, illetve a walesi és a skóciai parlamenti választásokon szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett. Az utódlási folyamat július 9-én kezdődhet el a pártban. Hatalmas robbanás volt Katarban egy gázmező melletti ipartelepen. A balesetben 54-en sérültek meg, 18 embert még keresnek. A detonáció még a 80 kilométerre lévő Dohában is érezni lehetett. A Reuters úgy tudja, a cseppfolyósított földgázt feldolgozó üzemben történt a robbanás egy működési hiba miatt.
2: Időjárás a Rádiókafén.
6: Délután elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, néhol pedig akár jégeső is előfordulhat. Az északkeleti szél erős lesz, 30-35 fok valószínű. Holnap is folytatódik a kánikula. Reggel 15-21, napközben pedig ismét 30-35 fok várható, de zápor már csak elvétve fordulhat majd elő.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pessimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
8: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
9: Sziasztok! 2026. 6. hó 22-e van, és a Kávézó a világ végén hallgatjátok. Felteszem a kérdést, mi történik, ha felismerjük, hogy az ökológiai és a társadalmi válság egy tőről fakad, hogy egyéni jólétünk elválaszthatatlan a bolygó egészétől. Milyen utakat nyit meg, ha leszámolunk azzal a mítosszal, hogy jelenlegi életformánk a létező világok legjobbika? Hogyan változtatja meg életünket, ha megéljük a biofíliát, azaz az élet és az élőlények szeretetét, ha érzékszerveinket a több mint emberi világ ritmusára hangoljuk, az ökoszorongást pedig a cselekvő remény hajtó erejévé alakítjuk. A Kávézó mai vendége Mihalecki Luca, pszichológus író, akinek Zöld lélekkel című könyve nem a megszokott vészharangokat kongatja, hanem ökoterápiás gyakorlataival egy gazdagabb élet lehetőségét kutatja. Tehát itt ül velem szemben a Kávézó a világ végén asztalánál Mihalecki Luca, ökopszichológia, szemléletű pszichológus. Szia, ezt ugye mindig tisztázom, hogy kinek mi a titulusa, és mondtad, hogy te nem ökopszichológus vagy, hanem ökoszemléletű. Léci, fejts ki akkor kérlek, hogy mi a különbség a kettő között, ha valaki ökoszemléletű vagy ökopszichológus.
10: Nagyon egyszerű, igazából adminisztrációs különbség van a kettő között. Ökopszichológus végzést nem végeztem, ökopszichológiai szemléletű módszerspecifikus képzést végeztem az Ökopszichológiai Intézetnél, úgyhogy pszichológus végzettséggel rendelkezem, és ez az ökopszichológiai módszerspecifikus végzettség, ami ehhez kapcsolódik, és ebben a keretrendszerben dolgozom, gondolkodom, mint pszichológus.
9: Ebből már kiderülhet a teljes laikusok számára, hogy akkor ezek szerint van már egy külön ilyen szakágazata a pszichológiának, hogy ökopszichológia. Ez mit fed le, és pontosan mit jelent?
10: Nem is annyira nagyon új irány. Tehát ez a 20. század utolsó évtizedeiben jött létre. Uh-huh. Amerikában, San Francisco környékén kezdtek el pszichológusok és ökológusok együtt gondolkodni az ökológiai válság kapcsán arról, hogy talán valami furcsa van abban, hogy az ember pusztítja a tágabb értelemben vett otthonát, és ez vajon hogy fordulhat elő? És ebből születtek nagyon-nagyon jó szinergiák, itt a környezetvédelem, az aktivizmus is becsatlakozott ebbe, és ez az, amit ma ökopszichológiának hívunk, ami nagyon transzdisziplináris tudományterület, mert hogy van benne valóban ökológia, van benne valóban biológia, természettudományok, de hogy ott van benne nagyon sok filozófia, mély ökológiai mozgalom, humán ökológia is kapcsolódik hozzá, környezeti nevelés, és ugye vannak a pszichológia területén is rokon szakmák, mint például a környezetpszichológia, ami talán elsősorban inkább az épített környezettel foglalkozik, vagy hogyha nem is az építettel, de van benne egy emberközpontúság, az ökopszichológia ebből lép ki azzal, hogy nem antropocén, tehát nem az embert helyezi, nem antropocentrikus, nem az embert helyezi központba, hanem ökocentrikus, tehát az emberre úgy tekint, mint élő lényre, az élővilág része.
9: Az apropó, amiért itt vagy, és aminek kapcsán meghívtalak, de egyébként meg már amikor megnéztem az előadásodat a világ eleje ünnepen, ott tettem magamnak egy kis jegyzetet, hogy majd szeretnélek becsábítani ide a stúdióba, de most ugye az az apropó, hogy Zöld lélekkel címmel írtál egy könyvet. Kérlek szépen, egy kicsit mesélj arról, hogy kiknek szól ez a könyv, de hogy jutottál el te ehhez? Tehát mi volt az utad, ami mondjuk pszichológusként elvezetett téged ennek a könyvnek a megírásához?
10: Hosszú utam volt. Én városi lány vagyok, nekem egy vidéki nagymamám se volt, aki tyúkokat nevelt volna. Úgyhogy én Budapesten éltem, Budapesten nőttem föl. Az, hogy nem tudom, az agráriummal foglalkozok, hogy bármilyen vidéki életformában, ez nem jött szóba mondjuk a pályaválasztás során. Viszont az, hogy pszichológus leszek, az már viszonylag hamar felmerült bennem. De mondjuk a pszichológus képzés során nem hallottam ökopszichológiáról, ez akkor még nem volt benne annyira a köztudatban, most már remélem egyre jobban bekerül, és akár a könyvem is ehhez hozzásegíti a hazánk lakóit. De nem tudtam erről túl sokat. Én a vitorlázás irányából kapcsolódtam be ide tulajdonképpen, versenyszerűen vitorláztam évekig. Sportoló voltam, először sportpszichológus lettem, de hogy ott a Balatonon kezdődött egyfajta együttműködésem a tájjal, az időjárással. És együttműködésnek hívom ezt, ez kívülről tűnhet küzdelemnek, de van egy ilyen mondás is, hogy a pessimista vitorlázó panaszkodik a szélre, az optimista reméli, hogy megváltozik, a realista meg beállítja a vitorláit. De végső soron az a dolgunk, hogy abból dolgozzunk, ami van, és ezt nagyon, nagyon otthonosan éreztem magam abban a környezetben, hogy hullámok, szél, csomó küzdelem meg, kényelmetlenség van ebben, de az, hogy mégiscsak valahogy így hát együtt alkotunk valamit az időjárással, meg a csapattársammal, a csapattársaimmal, az egy életre szóló élmény volt, még mindig az, és aztán ezt újra megéltem később, ugye Budapesten éltem sokáig, sokáig el sem tudtam képzelni, hogy kisebb városban éljek, mint Budapest, mert vágytam a városi pezsgésre, aztán ez akkor változott meg, amikor egy kisváros szélére költöztünk, ezt már Németországban, jelenleg is Németországban élünk, reméljük hamarosan visszaköltözünk Magyarországra, de hogy ott is megéltem, hogy pezsgés nem csak a belvárosban van, hanem kimentem a város mellett, ilyen vadvirágos rétek voltak, és hát ott tavasszal fantasztikus élet van, tényleg nyulak szaladgáltak át, beporzók, méhek, pillangók röpködtek össze-vissza, és így teljesen lenyűgözött, és ugyanazt az otthonosságot tudtam megélni ott a erdőmezőn. Először futva, aztán sétálva, és egyre jobban így belelassultam a tájba, mint amit a vizen a hajón. És ennek kapcsán ez a környezetvédelem, fenntartható életmód, ez egy ideje már foglalkoztatott, nyilván ennek adott egy újabb löketet, amikor gyerekeim születtek, és felmerült az, hogy rájuk mi vár a jövőben, és aztán az ökopszichológia itt kapcsolódott be. Eleinte azt hittem, hogy csak valahogy ez a fenntartható életmóddal foglalkozik, és aztán ez az ökocentrikus nézőpont, hogy a természet kapcsolatunkat hogyan tudjuk újra építeni, újra kapcsolódni, és nem is csak a több mint emberi világhoz, vagy a többi élőlényhez, hanem a többi emberhez, meg saját magunkhoz.
9: Hasonló egyébként az én ívemhez, mert én is egyébként városi gyerekként nőttem föl, és nem volt nekünk se senki, aki úgy nagyon kapcsolódott volna így a természeti környezethez. Aztán nekem a David Attenborough természetfilmek és ilyesmi gyerekkoromat azt így átitatták, és aztán nekem is akkor durrant ez be ez a dolog, amikor mi meg kiköltöztünk a Pilisbe, és elkezdtem a kerttel foglalkozni, és ugyanez, hát a kertészkedés is nagyon hasonló, hogy ott is együtt dolgozol a természettel, és ez nagyon érdekes, hogy a természet milyen egy ilyen nagyon finom tanító, hogy aki elkezd a természettel együtt dolgozni, és figyel, és nem az van, hogy itt befeszül, és mindenféleképpen azt akarja, uralni akarja, hanem hogy így hajlandó egy kicsit figyelni, akkor ugyanazokra a konklúziókra jut, hogy hát igen, tehát hogy van itt egy ilyen óriási nagy erő, ami év milliárdok óta egyébként itt van, és egész jól elzakatolt eddig, tehát most akkor mi megtehetjük, hogy megpróbálhatunk tényleg a hullámokkal harcolni, és csapkodni egy ottal a tengerparton a vizet, vagy pedig el lehet kezdeni vele dolgozni, és akkor meg az egy nagyon-nagyon csodálatos út veszi kezdetét, amiben szerintem a végtelenségig lehet tanulni, úgyhogy ahogy azt egyébként a zene alatt is megbeszéltük, hogy így lehet valami a levegőben, mert hogy nagyon sokan jutunk el máshonnan ugyanazokhoz a konklúziókhoz, tehát hogy így valami van, és reméljük, hogy valami lesz is belőle. Na, még egy csomó minden van, de nem akarom elvinni a beszélgetés fonalát, hanem maradjunk még egy kicsit a könyvnél, tehát akkor így megérkeztél ehhez az ökológiai szemléletű pszichológiához, és akkor hogyan született meg a könyv, és ez igazából kiknek szól, mi a témája?
10: A marketingesek rémálma ez a mindenkinek, írtam ezt a könyvet, de hogy tényleg így nehezen szűkítem le a célközönséget, és azt is remélem, hogy az ökopszichológia, de hogy így konkrétabb szintre hozva a természet kapcsolat, az mindenki számára elérhető, és sokat gondolkodom mostanában erről az inkluzivitás témáról is, hogy hogyan tudok erről úgy beszélni, hogy senki nem érzi magát elidegenítve, mert hogy egyébként azt tapasztalom akár a előadásai műhelyeim során, hogy mindenki magára ismer, mindenkinek van egy kapu, hogy hogyan fér hozzá, van akinek a kertészkedés, van akinek egy gyerekkori élmény, van akinek egy sport, amit a szabadban tud űzni. Mindenkinek van egy ilyen belépő pont, ahol rá tud ismerni arra, hogy én már éltem meg ilyet, hogy nagyon jól érzem magam a szabadban, vagy szerettem egy fát, vagy egy másik élőlényt, hogy ez így érvényes, és ennek van helye, és nem csoda, hogy az nekem olyan örömet szerzett, és annyival, nem tudom, értelmesebbé tette az életemet, és aztán ennek mentén tud elindulni. Úgyhogy a könyvemben is igyekszem ezeket a témákat is körüljárni, tehát akár az életmóddal foglalkozom, akár ökoterápiás gyakorlatokat is gyűjtöttem, amikkel akár kimegyünk egy erdei sétára, és ott ki tudjuk nyitni az érzékszerveinket az élővilágra, akár a városban is észre tudjuk venni, hogy mennyien laknak körülöttünk, hány madárral, rovarral, gaznak nézett növénnyel osztozunk a városon, de akár az, hogy a saját egészségünkkel vagy jól létünkkel újra kapcsolódva is tulajdonképpen így otthonosabban érezzük magunkat a világban. Úgyhogy a könyvemet ilyen szempontból mindenkinek értem, és remélem, hogy mindenki talál benne valamit, amihez tud kapcsolódni.
9: Hát az biztos, hogy szükség is van rá, mert hogy azt látjuk, hogy már nem szeretem ezeket a régen minden jobb volt típusú hozzáállásokat, de az egyértelműen látszik, hogy van valami olyan tendencia a mostani társadalmi berendezkedésben, ami nem egészséges, és keressük ebből a kiútat, és a természettől való elszakadásunk az biztos, hogy az egyik fő oka annak, ami miatt így ki vagyunk billenve az egyensúlyunkból. Tehát az biztos, hogy erre mindenkinek szüksége van, és látszik is, hogy ösztönösen az emberek most már azért egyre többen kezdenek el valamilyen módon kapcsolódni a természettel, vagy a kertészkedés, vagy a túrázás során, tehát én a Pilisben élek, és akkor amíg a Covid előtt például a parkolónk az így egy-egy autó volt hétvégente, most minden hétvégén teljesen tele van, tehát hogy van egy ilyen jellegű dolog, csak hát közben meg az egész életmódunk meg azért mókuskerék.
10: És hát borzasztó nehéz gyakran ehhez hozzáférni, hiszen azt hiszem, hogy a legtöbben, akik ebben a modern életmódban élnek, nem azért élnek benne, mert ők tudatosan azt választották, hogy igen, nekem ez lesz a legjobb, hanem ezt kapjuk készen, és az, hogy kinek, hol kezd ebből kigondolkodni, és ki milyen ütemben tudja magáévá tenni ezt az igényt, hogy újra kapcsolódjunk, ez eltérő. És lehet egy olyan hatás, és most, hogyha magamra gondolok, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt olvastam volna először ökopszichológiáról, akkor lehet, hogy ijesztő lett volna, és nem értettem volna azt, hogy mi az, hogy így nincs is olyan, hogy természet, mert én is természet vagyok, vagy hogy mi az, hogy egyek vagyunk, hogy lehet ilyen összefüggéseket akár így felfogni, és az a fajta ijesztő dolog, hogy akkor ennyire rossz, hogy élek, és akkor most mit kellene csinálnom, kiköltözzek egy jurtába az erdők közepére, akkor ebből inkább nem kérek, köszönöm. És hogy lehet ezt úgy megközelíteni, hogy valahogy mindenki magáénak tudja érezni, vagy legalábbis megtalálja azt az utat, amin el tud indulni, és aztán szerintem utána eléggé behúz, és így visz magával, engem biztosan így ragadott magával, és remélem, hogy ez innen, onnan, amonnan egyre többekkel megtörténik, de én is jó tendenciákat látok.
9: És pont ez a baj, ugye ezekkel a katasztrofista megközelítésekkel, meg a nagyon-nagyon negatív hangvétel. Tehát nyilván nagy szükség van, mind a mai napig szükség van arra, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi a probléma, és nyilván én gyerekkoromtól kezdve így érzékeny vagyok erre a témára, és emlékszem, hogy hát ez mint a 90-es években, 80-as években is ugyanúgy téma volt, de sokkal kisebb rétegekhez ért el. Tehát szükség volt arra, hogy hangatta legyenek a vészharangok, csak igen, van egy olyan kontraproduktív hatás ennek az egésznek, hogy az emberek egy idő után elkezdenek egyrésztről szorongani, tehát ami ugye a klímaszorongás nagyon, nagyon jellemző itt van, hiszen mindenhonnan az ömlik ránk, hogy hát gyerekek, itt ez most már ez a hajó elment és gatya. A másik pedig az, hogy igen, ez a lelkiismeret furdalás, hogy akkor én is hibás vagyok, és ugye ez nem, azt gondolom, hogy alapvető pszichológiai gondolat, hogy az emberek egy idő után önvédelemből azt mondják, hogy akkor bezárom ezt az ablakot, és akkor ezzel inkább egyáltalán nem foglalkozom. Tehát én ezért tartom ezt nagyon veszélyesnek, ha csak arról beszélünk, hogy mi a probléma, és arról nem beszélünk, hogy mi lehet a kiút ebből a válságból. És hát amit nagyon szeretek a Világ eleje mozgalomban, aminek te is tagja vagy, Takács Ante András által alapított mozgalomnak, hogy ugye ez a hogy van reményből fakadó cselekvés? Mi a pontos?
10: Cselekvő remény, igen. Ez az Active Hope. Igen, én nekem is az a bajom az ökokatasztrófista megközelítésekkel, hogy félelemre építenek, szerintem hosszú távon viselkedésváltozást félelemre építve nem szerencsés. Pszichológusként az etikai kérdéseket is felvet nekem, de hogy nem fog belőle valóban hosszú távú szemléletváltással együtt járó változás fakadni. Sokkal inkább, és ugye a negatív érzelmek azok nem azért vannak, hogy így rossz legyen nekünk, meg szenvedést okozzanak, hanem valamiféle jelzésként szolgálnak, hogy valami nem oké, mit tudunk tenni, hogy oké legyen. Tehát mondjuk egy ökoszorongás, egy klímaszorongás, ökogyász kapcsán is nem az a cél, hogy ezt csökkentsük, elmulasszuk, hanem az, hogy hogyan tudunk ezzel úgy dolgozni, hogy abból cselekvő remény fakadjon, és erre szuper módszerek vannak. Tehát, hogy ezzel lehet foglalkozni. A könyvemben is írom egy helyen, hogy ahelyett, hogy arra fókuszálnánk, hogy mit veszítünk a természeti világ pusztulásával, fordítsuk meg az érmét, hogy mivel gazdagítja az életünket a természet, az értékek, a többi élőlény, hiszen egyébként függünk tőlük, tehát nem is csak egy, nem tudom, gyönyörködtetnek, vagy valami pozitívat jelentenek nekünk, hanem az életfeltételeink alapját is jelentik. Tehát az, hogy kitaláljuk, hogy hogyan tudunk együtt élni a bolygón, és ezért nem szeretem azt sem, amikor az embereket parazitához hasonlítják, vagy kártevőnek a földön, az embereknek is megvan itt a helye, és meg is tudjuk találni ezt a szerepünket, felelősségünket, lehetőségeinket, de ez valóban egy szemléletváltás szükséges hozzá, és aztán majd ebből fakad, vagy hát lehetőleg párhuzamosan megy a viselkedésváltozás.
2: Rádió Café.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jól kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brusztor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb. Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
4: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 perc C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
5: Folytatódik a Kávézó a világ végén a Rádió Café 98-on, vendégem még mindig Mihalecki Luca, a pszichológus, a Zöld lélekkel című könyv szerzője.
6: Borzasztóan zavar ez a fajta, igen, parazita, a vírus, stb. Tehát jobb lenne ez a bolygó nélkülünk, miközben hát azért itt igen sok kártékony dolgot teszünk, de az se feltétlenül egyébként a rossz szándékból, hanem egyszerűen, ha belegondolunk, az emberi fejlődés során ezredeken keresztül ugye, harcban álltunk tulajdonképpen a természeti erőkkel, az volt az igény, hogy uraljuk a természetet, hogy leigázzuk a természetet, ugye most pedig eljutottunk egy olyan fejlődési szintre, hogy már ez átbillent a másik oldalra, és most már föl kéne nőnünk ahhoz, hogy megértsük, hogy inkább óvnunk kell, vagy együtt kell vele működnünk. Tehát egyrésztről szerintem ez egyszerűen egy természetes velejárójának a fejlődési görmérek, amit az emberiség így leír. Na, lehet vitatkozni.
7: Egyik kedvenc témámra tapintottál rá. Ez a évszázados vita arról, hogy egy csodálatos aranykorból hanyatlottunk le a mai bilincseink közé, vagy pedig az ilyen vadállati primitív állapotból fejlődtünk fel idáig, hogy ilyen csodálatos civilizációban élünk. És az ökológikus gondolkodásban van egy ilyen viszonylag ritkán részletesen kifejtett hit erről az aranykorról, hogy régen harmóniában éltünk a természettel, de megvan az is, hogy régen küzdöttünk az elemekkel, és minden az életünkre tört, és próbáltunk mindent uralni, és ahogy így utána mentem ennek a témának, egyrészt őskorkutatásban, antropológiában, őshonos népek most hogy élnek, egy nagyon-nagyon izgalmas gondolatmenet bontakozott ki, vagy így inkább ilyen a viszonylag friss régészeti adatokból, meg antropológiai kutatásokból, hogy annyira változatosan éltünk a múltban, hogy azt ma így el se tudjuk képzelni. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféle népcsoport, embercsoport így, úgy, amúgy szerveződtek, hiszen az íratlan történelem az a történelmünknek, ha nem tudom, 99%-a, és csak egy nagyon-nagyon rövid idő az, amire történelemként szoktunk tekinteni, és abban valóban van egy ilyen ív, viszont előtte rengeteget éltünk, rengetegféle módon, amiről hát nagyon hiányos a tudásunk. De egyre több olyan minta látszik, hogy tudtunk tök jól élni, tudtunk hosszú ideig békés periódusokat fenntartani, tudtunk úgy élni, hogy nem, hogy nem kizsákmányoltuk, de még gazdagítottuk is a tájat, ahol éltünk, és valóban vannak ilyen aranykor mítoszok különböző népeknél, hogy a fák a kívánságainkra termettek, csak gondolnunk kellett, nem kellett dolgoznunk, nem voltunk betegek, de hogy talán ebben inkább az ilyen gyermeki vágyaink testesülnek meg, hogy milyen jó lenne ugye ez a feltétlen anyai gondoskodás ugye az anya természettől. Mindent megkapunk, mi meg csak élvezzük, de hogy valójában ez ugyanez a kizsákmányoló szemlélet van benne valahol, hogy én februárban is szeretnék epret enni, meg nem baj, hogy az avokádót Mexikóból kell ide utaztatni, én azt úgy szeretném mindig enni az év minden napján, ahogy kívánom, de hogy nagyon sok jó példa van arra is, hogy voltak válságok, és aztán így megoldottuk őket. Újra tanultuk, hogy hogyan éljünk együtt. És ezek is ott vannak a mesékben és mítoszokban, és ezekre is nagyon sok példa van, hogy elfogyott a vad az erdőből, és akkor ki kellett engesztelni a nem tudom erdőurát, és ezt valaki vagy magára vállalta ezt a feladatot, hogy a közösséghez újra ne éhezzenek az emberei, vagy feleségül kellett venni egy delfint ahhoz, hogy a delfinekkel újra kialakuljon egyfajta szövetség, és nagyon sok olyan őshonos példa van, ahol a méltányos betakarítás, méltányos lazac halászat, ugye az amazoniai fekete föld, ahol kiderül, hogy az egy csomószor emberi beavatkozás.
6: Hát az én is imádom, ez a terra prete, ez az egy nagyon izgalmas.
7: És most nem? Úgy tűnik a friss kutatások alapján, hogy az ukrán Csernozjomnak is van köze az emberi működéshez, és az, hogy az emberek szerves anyagokkal, hamuval gazdagították ott több ezer évig a földet. Úgyhogy nagyon sok ilyen jó gyakorlat van, és egy csomószor az van, hogy több ezer éve ott van ez a gyakorlat, ahol még nem felejtődött el, és a tudományos, modern tudományos eszközökkel így most jövünk rá, hogy wow, ez tényleg működik, és igen. Ez milyen szuper. Úgyhogy nekem inkább ez a ciklikus történelem szemlélet, hogy igen, kibillenünk, meg válságok vannak, válságokat okozunk, de aztán újra megtaláljuk az utat, nem mindig, de hogy újra lehet tanulni ezt.
6: Igen, hát ez egyértelműen egy ilyen hullámzó tevékenység, hiszen azt az összes nagy civilizációs birodalom esetében lehetett látni, hogy eljutottak egy olyan pontra, ahol túlnőtték a környezetüket, és beállt egy válság, és aztán oda akkor szétesett ez a birodalom, de igen, de utána szétszélettek az emberek, és aztán egy interregnum után megint következett egy újabb fellendülés, tehát szerintem egyébként most is valójában az egy ilyen interregnumban vagyunk benne annak az elején, tehát valami kezd véget érni, esik széjjel, egyre kevésbé működőképes ez a rendszer, de igazából még nem tudjuk pontosan, hogy mi kéne legyen az újabb rendszer. Nyilván ezek azért általában fájdalmas dolgok tudnak lenni, most viszont megvan talán az előnyünk, hogy erről tudatosabbak tudunk lenni, ezt valószínűleg a régi korokban ezt nem feltétlenül értették, azt gondolták, hogy magukra haragították az isteneket, stb. Nekünk megvan az a lehetőségünk, hogy ezt most már föl tudjuk mérni. Ettől függetlenül nyilván iszap nehéz egy ekkora óriási nagy anyahajót, ami nagy tehetetlenséggel megy egy irányba, azt azért csak nagyon picike kis eltéréseket lehet abba belekódolni, tehát nem lehet egyszer csak behúzni a kéziféket és menni egy teljesen másik irányba, tehát azért is kell szerintem türelmesebbnek lenni magunkkal, meg még visszakanyarodva erre a számomra is nagyon, nagyon izgalmas témára az emberi tevékenységre, hogy hát úgy tudom, hogy a pszichológiában is, ha mondjuk valaki valamilyen függőségi betegsége van, ugye az egyik első lépés, amit egy ilyen terápián megtanítanak, hogy tanuld meg újra szeretni önmagad. És hát végül is az, amiben most mint emberiség és modernkori civilizáció vagyunk, ez is egy ilyen függőség, a fogyasztásnak, meg a jólétnek a függőségében vagyunk, és hogyha nagyon rá fölülünk erre az önutálat vonatra, akkor az nem fog minket segíteni, tehát az fogja elérni a magunkat utáljuk, akkor a többieket is utáljuk, és a kooperáció egyre nehézkesebb lesz. Tehát, hogy ez semmiképpen sem egy jó irány szerintem.
7: Így van. Így van, ezért is fontos az újrakapcsolásnak ez a több szintje, hogy nem csak a élőlénytársainkhoz, hanem önmagamhoz is, tehát nem csoda, hogy kizsákmányolom az élővilágot, hogyha a többi embert is kizsákmányolom, meg saját magamat is, mert mindig van előrébb való valami más, mint a saját pihenésem, vagy az, hogy megfelelően tápláljam magamat. Úgyhogy ez így több szinten önmagunkat is szeretni, ez összefügg a pszichológiai alaptézissel, és egymást is, és a többi élőlényt is, és hogy tud kilépni, talán az ökopszichológia ebben mutat utat, hogy hogyan tud a természet kilépni a háttérből, és otthonná, vagy élőhelyé válni, hogyan tudnak az élőlénytársaink, vagy a többi emberek kilépni a tárgy szerepből, és partnerré válni ebben. És itt például tudok kapcsolódni a világ eleje közösség küldetésével, hogy ezt talán kicsiben a legegyszerűbb elkezdeni, hogy kis helyi közösségeket összehozni, akik valóban a fizikai térben tudnak egymással találkozni, és közös cselekvési tervek mentén elkezdeni kicsiben építeni azt a világot, amiben élni szeretnénk. De ez egy nagy kérdés, hogy van-e képünk arról, hogy milyen világban szeretnénk élni, hogy fel tudjuk-e szabadítani ezt a gyarmatosított képzeletünket, hogy akkor oké, hogy nem így, de akkor mégiscsak hogyan? És látszik, hogy nagyon sok példa van rá, tehát szerencsére vannak működő kezdeményezések is, akár Magyarországon olyan ökoközösségek, vagy nem olyanok, akik ilyen teljes ökofaluk lennének, tehát a teljes életmódjuk ekköré fonódik, hanem egy-egy ügy mentén, vagy több ügy mentén fognak össze, és hát a világban is nyilván számtalan helyen nagyon sokan, úgyhogy érdemes elkezdeni ezeket kutatni, meg nyomon követni.
6: Tere mondják, hogy sokan könnyebben tudják elképzelni a világ végét, mint a kapitalizmus végét. Miközben hát igazából az emberi történelem során sokkal több időt töltöttünk nem kapitalizmusban, mint abban, és igen, rengeteg olyan társadalmi berendezkedés volt, és még van is, ahol egész jól el vannak, csak igen, nem feltétlenül a fogyasztói társadalomra épít, csak hát igen, nagyon nehéz abból engedni, vagy visszavenni, amit már egyszer megtapasztalt az ember, abból nagyon-nagyon nehéz visszavenni, de felmerül a kérdés, ugye ezt Andrással is beszélgettük, hogy biztosan feltétlenül lemondást jelente az, hogyha ebből a fajta életformából egy kicsit engedünk, hogy ezt átalakítjuk.
7: Igen, a könyvemben van egy olyan meglepő kérdés, hogy és neked hány rabszolgád van? És erre nyilván minden törvénytisztelő állampolgár mondja, hogy egy sincsen. De itt egyébként a rabszolga együtthatóra utalok, ez Gelencsér Andrásnak a kifejezése, és arról szól, hogy az idők kezdetén az embernek egy volt a rabszolga együtthatója, mert saját izomerein kívül legfeljebb a tüzet használta külső energiaforrásként, aztán szépen lassan ugye az állatokat bevonta, szélmalmok, vízimalmok bejöttek a képbe, és ebben akkor volt egy nagy robbanás, amikor a fosszilis energiahordozók meg az elektromosság elterjedt, és most ott tartunk, hogy egy átlag amerikai úgy él, mintha 93 rabszolga dolgozna neki, és az a kérdés, hogy mi mondjuk lehet, hogy kicsit kisebb lábon élünk, de mondjuk 60-70 biztos dolgozik nekünk is, hogy hányról tudnánk lemondani, hogy még azért boldogan éljünk, de hogy mit jelent a boldogság, tehát hogy miben mérjük ezt, és a pszichológiai kutatások azért elég egyértelműek abban, hogy egy bizonyos szintig az anyagi jólétet, az, hogy biztonságban legyek anyagilag, az fontos, viszont onnantól kezdve az egészségem, ami ugye túlmutat már azon, hogy nem vagyok beteg, attól még nem biztos, hogy jól vagyok, hogy éppen nincsen semmi diagnosztizált betegségem, illetve az emberi kapcsolatok, tényleg a megtartó, bizalomteli emberi kapcsolatok azok, amik legtöbbet hozzátesznek az elégedett élethez, értelmes élethez. Tehát az anyagiak halmozása, meg akár az élményeknek a korlátlan halmozása az nem feltétlenül lefelé mutat, és ugye az is mutatja ezt, hogy folyton halmoznunk kell őket, tehát hogyha valóban elégedettséggel töltenek el, akkor megállnánk egy idő után, de úgy tűnik, hogy nem nagyon tudunk megállni.
6: Nem, sőt, igazából ugye mindig azt a, ha kapunk is azt a endorfin löketet, amit mondjuk egy új élménytől kaptunk, ugye azt a következő alkalommal már nehezebben, meg egy csomószor én magam is volt már, hogy megtapasztaltam ezt, hogy mondjuk nagyon-nagyon vágytam rá, hogy majd de jó lesz majd elmenni valahová nyaralni, és aztán elmentem nyaralni, és ott álltam, hogy nemhogy nem éreztem, nemhogy nem voltam boldog, hanem hogy kifejezetten feszült és ingerült voltam, és álltam, tehát nem értem. Hát itt erre hónapok óta ezt várom, és most itt vagyok, és nem érzem jól magam benne, mert valami még mindig ott pörög és ketyeg. Nyilván aztán ez át tud menni, ezért kell szerintem egyébként hosszabb időkre elmenni, mert szerintem kell egy ilyen három, hát kinek, hogy két, három, négy nap, amíg az ember úgy tényleg úgy le tud engedni, csak aztán mire leenged, mert jelzi is vissza, és akkor meg megint nagyon nehéz fölvenni a fordulat számot, úgyhogy igen.
7: Nekem ebben fontos, és saját élményből abszolút tudom igazolni, hogyha otthon érezzük magunkat. Nem csak hazajárunk aludni, hanem valóban elkezdünk, én úgy szoktam hívni, hogy legyökerezni a tájba. Ez lehet az emberi közösség, és ugye megint az, hogy ismerem-e azokat, akik szerintem luxus az, hogy sokan nem ismerik a szomszédjukat, vagy rosszban vannak a szomszéddal. Ez korábban ez azért életveszélyes helyzeteket teremthetett. De hogy az, hogy nem is csak az emberi környezettel, hanem a tájjal, az ott élő lényekkel otthonosan érezzük magunkat, és szívesen legyünk ott. Ez például meg tud ilyeneket előzni, hogy mindig el akarjunk menni otthonról. Tök jó elmenni és megtapasztalni más életközösségeket. De hogy az, hogy otthon jól érzem magam, az azért nagyon sokat hozzáad ahhoz, hogy jónak tartom az életem.
6: Hát otthon jól érezze magát az ember, meg a hétköznapokban jól érezze magát az ember. Tehát ez a másik mostani korunknak a rákfenéje, hogy ugye mindig a kiemelkedő eseményekre fókuszálunk, ugye ezeket várjuk, de az életünk 99%-a idéző a szürke hétköznapokból áll, és ha abban nem tudjuk megtalálni az örömöt, akkor az életünk nagy részében akkor nem is leszünk boldogok. Igen, tehát ez nagyon fontos. Meg az, hogy magaddal. Tehát nekem például az egyik legfontosabb ilyen kamaszkori felismerésem az volt, amikor így mondjuk elég hamar elköltöztem otthonról, és akkor mindig volt egy ilyen gondolatom, hogy hát úgy a fejemben mindig az, hogy valaki, van egy barátom, akivel vagyok, és akkor rájöttem, hogy ez mindig valaki más, és tulajdonképpen akivel vagyok, az a barátom, az tulajdonképpen én vagyok, tehát hogy is ezt el kell, és először ez egy borzasztó ijesztő felismerés volt, de aztán erre így hozzá lehet, tehát hogy ezt az ember így elkezdi vizsgálni, és akkor rájön, hogy ez egy tök jó dolog, de azt jelenti, hogy magaddal, a magad társaságában jól vagy, és szerintem ez baromi fontos.
7: Igen.
6: És nyilván a mai világban meg ugye keressük folyamatosan ezeket, egy pillanatig sem vagyunk magunk, tehát ez a másik, ugye input, és igen, akkor ez is elvész.
7: Itt visszatérve még az értelmes munkára, most azt is viszonylag friss kutatások mutatják, hogy nagyon jól érezzük munkat, ahogyha kézzel valamit alkotunk.
6: Nagyon.
7: Tehát, hogy ez az absztrakt Excel táblázatokat hegesztünk a monitor előtt, ez sokan akkor jönnek rá, hogy mennyire nehéz minden nap ezt csinálni reggeltől estig, amikor elkezdenek valami kézműves tevékenységet, akár főzni, kertészkedni, és azt látják, hogy a kezük munkája az így ott van előttük, és ez egy fantasztikus. Úgyhogy ez is szerintem, nem tudom, kosárfonás vagy varrás, hogy valaki, mindenki kezdjen el valamit, igen, ami így régóta izgatja a fantáziáját, mert fantasztikus kiegészítője lehet a szürke hétköznapoknak, meg lehet, hogy új szenvedélyt, vagy új hivatást talál benne.
6: Igen, hát ezt ne is mondtad, hogy én konkrétan most úgy érzem néha, hogy a purgatóriumban vagyok azáltal, hogy a számítógépemnél kell ezeket az adminisztratív dolgokat csinálni, és hát teljesen kész tudom, hogy ez borzalom. És miközben ugye egyébként visszacsatolva erre, hogy otthon lenni, hogy nagyon sokan vágynak arra, hogy milyen szuper jó home office-ba, és akkor otthon vagy, és otthon dolgozol. Hát én már nagyon régóta a párommal együtt home office-ba vagyok, és hát elárulom, hogy nem egyáltalán nem annyira jó, mert hogy pont összemosódik ugye a munka, meg az otthon, és nem tudsz lejönni a munkáról, tehát mindig a munkahelyeden vagy, tehát hogy ez nem biztos, hogy feltétlenül jó, és akkor én is mondjuk kirakok egy szép képet, hogy van egy gyönyörű terasszunk, és akkor kommentbe adják, de jó, és akkor ott ülsz kint a terasszon, és hát nem ülök kint, bennülök a dolgozószobába, és vágyódva nézek ki, vagy esetleg egy kávéra kimegyek, és utána vissza kerülnöm Excel táblázatokat töltögetni, úgyhogy borzalom, de egyenlőre még nem találtam meg a kiutat ebből, de majd szólok, hogyha meg lesz.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő útikalauz Mac Menemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Folytatódik a beszélgetés Mihalecki Luca pszichológussal, a Zöld Lélekkel című könyv szerzőjével itt a Kávézó a világ végénben, de most jöjjön egy gyors interjú egy izgalmas pályázatról. Mivel hogy a Kávézó a világ végén mottója az, hogy már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták, ezért mindig örülünk annak, hogyha valaki szintén az optimizmus felől közelíti meg azt a sok-sok problémát, amivel szembe kell néznünk, és ti itt a DM-nél is úgy látom, hogy megpróbáljátok az optimista részéről nézni a dolgokat. Egy pár szóban, hogyha esetleg el tudnád mondani, miről is szól ez az Együtt a Jövőért program.
2: Szervusz Márk, nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az Együtt a Jövőért kampányunk lényege, hogy abban hiszünk, hogy habár sok nehézség van a világban, amelyekkel nap mint nap szembesülünk, de mégiscsak a cselekvés által lehet ezen változtatni, és hogy az egyének is képesek a jövőt formálni. És erre buzdítunk az Együtt a Jövőért kampányunkkal, amelynek két lába is van. Az egyik az egyénekhez szól, magánszemélyek pályázatait várjuk, olyan projekteket kérünk, hogy mutassanak be, amiben ők önkéntesen működnek közre. Ami nagyon érdekes, mert Magyarországon azt tapasztaljuk, hogy sokszor önkéntesek az emberek a tudtuk nélkül. Tehát, hogy nem feltétlenül egy szervezetnél önkénteskednek, hanem a szomszéduknak segítenek, egy állatmenhelyre járnak, tehát nem feltétlenül azt a klasszikus önkéntességet folytatják, ami úgymond a nagykönyvben meg van írva, de ugye ez is önkéntességnek számít, és a platformon, az Együtt a Jövőért platformon ezeket gyűjtjük, és az a célunk, hogy ezzel egymást inspiráljuk. Ugye az egyéni pályázatok közül sorsolni fogunk majd a végén, és a nyertes pályázó részt vehet majd egy workshopon, és ugyanezen workshopon fogjuk átadni a civil pályázatok fődíját, mert az egyéni pályázatok mellett van egy civil pályázatunk is, ahol 50 millió forintot osztunk szét a civil szervezetek között, akik a pályázaton részt vesznek. Itt három kategóriába várjuk a civil szervezetek pályázatát, a közösségek erősítése, az esélyteremtés, valamint a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos projektek. Ezek mind a DM fenntarthatósággal kapcsolatos irányaiba illeszkednek bele. Ezeket annak a projekteknek az elbírálásában a DM zsűri mellett Litkai Gergely, Heszna és Vecsei H. Miklós is részt vesznek. És azon a workshopon, ahova meg az egyének juthatnak majd át, ide, itt ők is elő fognak adni.
1: Gratulálok ehhez a kezdeményezéshez, szerintem sok ilyenre volna még szükség, muszáj egy kicsit az optimizmust visszahozni az életünkbe, meg motiválni egymást, meg inspirálni egymást, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, gratulálok hozzá, és remélem, hogy jó sok mindenkinek fogjátok tudni segíteni az önkéntes munkáját, illetve még több embert fogtok inspirálni majd ezzel.
2: Nagyon szépen köszönjük, és bízunk benne, hogy minél többen meglátogatják a DM Együtt a Jövőért oldalát, és pályáznak.
0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
3: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
3: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
4: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
5: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
3: A man says shoot me.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
6: This is a substance of the way of the samurai.

0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
7: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
8: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
10: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Dréher-Antal úton a Kőrösi Csoma Sándor út előtt a belső sávban. Lassú a haladás a Károly körúton az Asztória felé, a Tököli úton befelé a Barostér előtt, a Rákóczi úton a Blahalujza tér közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Váci úton szakaszonként, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Báthory István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Mától lezárták a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt az egyenesen haladó külső sávot karbantartás miatt. Lezárták a külső sávot a Hegyalja úton az Erzsébet híd felé a Döbrentei térnél csatorna karbantartás miatt. Lezárták mától a második kerületben a Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitai Belpál utcáig útépítés miatt. Lezárták a hatodik kerületben a Rózsa utcát a Szondi utca után a csatorna átépítés miatt. Lezárták mától a 12. kerületben a Mártonhegyi utat a Diana utca közelében a csatornaépítés miatt. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Szigorú elszámoltatást ígért a kormányfő, betilthatják az elefántok szerepeltetését, sólymok kaptak nyomkövetőt, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Minden területen határozott és szigorú elszámoltatást ígér a miniszterelnök. Magyar Péter erről a parlamentben napirend előtti felszólalásában beszélt. A kormányfő bejelentette, hogy elindítják a tisztító tűzműveletet. Ennek legfontosabb része a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása lesz. Magyar Péter szavai szerint ehhez félszáz módosító jogszabályra van szükség. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője azt mondta, az elszámoltatást segítik, míg a Fidesz közleményében arra szólította fel a kormányfőt, hogy hagyja abba a fenyegetőzést és a félelemkeltést. betilthatják egyes vadállatok cirkuszi szerepeltetését. Erről kezdődött társadalmi egyeztetés. Az élő környezetért felelős minisztérium tette közzé a kormányrendelet módosítását, amelyet a jövő hétfőig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. A tervezet szerint tilos lesz a porondon szerepeltetni, egyebek mellett zsiráfot, vízilovat, fókát, medvét, kengurut és elefántot. Rossz ötlet volt a Facebook csoportot saját webáruházként üzemeltetni. Lecsapott a NAV azokra a kereskedőkre, akik sportcipőket árultak ezeken a felületeken úgy, hogy nem adtak nyugtát. Volt olyan értékesítő, aki a termékek beszerzési forrását sem tudta igazolni, ez az adóügyi szankción túl további az áruk eredetére, minőségére vonatkozó aggályokat is felvet. 17 újabb kerecsen sólyom küld jeleket. Ennyi madár kapott műholdas nyomkövetőt egy nemzetközi program keretében itthon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közlése szerint az eszközök értékes információkat szolgáltatnak az egyedek mozgásáról, területhasználatukról és túlélésükről. Holnap ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
1: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legén minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet.
13: Ma is kánikula vár ránk, a hét elején általában 30 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet, míg a hétvégén már jellemzően 33-38 fok várható a legmelegebb órákban. Ma még lehet záporzivatar, majd csökken a csapadék esélye. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, az úti fűjé, a szelíd gesztenyé és a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Folytatódik a Kávézó a világ végén a Rádió Café 98-on. Vendégem még mindig Mihalecki Luca, pszichológus, a Zöld Lélekkel című könyv szerzője.
14: Kezdjük el az életünket diverzebb módon szervezni, tehát az, hogy napi 8-10 órát töltünk ugyanazon a szakterületen, és minden más meg kiszerveztünk szolgáltatásként, az is nagyon egy újfajta munkaszervezési mód, ami a történelem során sose volt jellemző ránk. Tehát akár szezonálisan változtak ugye a különböző munkák, hogy hogyan szereztünk élelmet, kézműves tevékenységek, illetve a szórakozás, a kultúra, a művészetek, ezek abszolút belekapcsolódtak a mindennapokba, és nem csak úgy, hogy hallgatom a zenét a telefonomon, vagy színházjegyet veszek és elmegyek, és megnézem, hogy mások mit csinálnak, hanem hogy mit csinálunk művészetet, és mit csinálunk kultúrát, és ez is egy olyan alkotó tevékenység, ami nagyon fel tudja dobni a hétköznapokat, meg akár a közösséget tök jól össze tudja hozni.
15: Írtad is, hogy adjunk súlyt az életünknek. Ezt érted ezáltal, hogy végezzünk ilyen művészi tevékenységeket, és hogy mit értesz pontosan az, hogy súlyt adjunk neki?
14: Tulajdonképpen azt, hogy valamilyen módon legyünk hatással a környezetünkre, a közösségeinkre, és lehetőleg jó hatással, tehát egy valami olyan együttműködő, építő, gazdagító, akár ugye tanító tevékenységet, tehát akár ez az különböző életkoroknak mi az életfeladata, ugye hogy a pszichológiában is vannak a normatív krízisek, amik azért minden ember életében eljönnek, hogy az idősek, idősebbek, ők mit tudnak, mivel tudják gazdagítani, mit tudnak tanítani a fiatalabbaknak. Régen ugye az időseknél egy hatalmas tudás anyag volt, és akár az írás előtt csak náluk volt olyan túlélési stratégiák, receptek, nem is tudom, a gyerekneveléstől elkezdve a különböző tájak ismeretéig, ami egy kincset ért a legtöbb közösségben, hogy most hogyan tudjuk akár így az időseket bevonni, ez is az inkluzivitás bevonni egy gazdagító, tanító szerepbe, jobban beleszőni őket az élet szövedékében, mert hogy nekik is ott a helyük, mint ahogy a gyerekeknek is jobban ott a helyük, és ez általában így jobban meg volt oldva korábban az ilyen intézményesült frontális oktatási stílus előtt. Úgyhogy ez térben és időben is ez az újrakapcsolódás, ennek így mindenhol helye van, és ezért is gondolom, hogy nem is csak az ökopszichológia foglalkozik vele, hanem gyakorlatilag így minden minden tudományterületen, minden, nem tudom, nevelési, oktatási, gyógyító területen foglalkozhatnak ezzel az emberek aktívan.
15: És ezért beszélünk sajnos, vagy beszélhetünk sajnos polikrízisről, mert hogy ezek a problémák aztán minden az élet minden területére ki is sugároznak, és igen, és ez is, hogy igen, hogy milyen az időseknek a társadalomból való kivetettsége, tehát hogy igen, most már megszűntek a több generációs családok, nem jelentenek feltétlenül társadalmi értéket, hiszen a tudás nem náluk van, és hát közben meg, igen, ahogy mondod, borzasztó nagy szükség lenne rájuk, és hogy soha nem ugyanaz a tudás az, amit mondjuk tényleg a Wikipédiáról ki tudsz olvasni, mint amit valakitől személyesen meg tudsz kapni, sőt, ugye most nemrégiben hallottam erről, hogy például hogy milyen érdekes, hogy nagyon-nagyon kevés fajnál van a menopauza ugye a nőknél, még azt hiszem, hogy a karcárnyű delfineknél, meg az elefántoknál van, azoknál a fajoknál, meg hát ugye nyilván az embernél, akiknél a nőknek nagyon fontos szerepe van, mind az elefántoknál, mind a karcárnyű delfineknél ugye ilyen matriarchális a berendezkedés, és ugye ez evolúciósan mi az üzenete ennek az egésznek, hogy oké, már nem, tehát hogy nem nemzel utódokat, ezt a feladatot leveszem róla, de a tudásod annyira értékes, hogy még azt vidd tovább, tehát hogy maradjál ott, tehát nem kell, hogy az életed ne addig működjél, amíg tudsz utódot nemzeni, hanem add át a tudásodat. Tehát ez pont ez az üzenet, tehát nagyon fontos szerepe van az időseknek, és igen, szerintem is ez vissza kell, hogy jöjjön.
14: Én is hallottam egy olyat, hogy régen a nagymamák voltak a legnagyobb innovátorok, mert hogy ők már kísérletezhettek új dolgokkal, már nekik nem volt akkora tétje, hogy a gyerekük nem fog tudni nélkülük felnőni, és akkor ők voltak a feltalálók, meg akik új recepteket próbáltak ki, meg új gyógyszereket kevergettek ki, és aztán tesztelték, hogy mi lesz belőle.
15: Nem tudom, igen, ebben aztán közben az, mi nekünk férfiaknak mi a pontos szeretünk, de lehet, hogy mi aztán a csatákban minden egyébben már egyébként addigra már nem sokan maradtunk, de aztán persze lehet, hogy aztán ez volt a szelekció, és aki meg megmaradt, az becsatlakozhatott a nagymama mellé a bölcsességet osztani. Ezt nyilván sokan látjuk, hogy megbeszéltük, sokan látjuk, hogy van egy ilyen tendencia, keressük ezt a kiutat ebből a válságból, de közben meg azért nagyon sok olyan terület van, ahol meg azt látjuk, hogy nagyon a másik irányba kezdünk menni, tehát például itt van, amit nem kerülhetünk, ez nem az AI, ami nagy valószínűséggel pont az ellenkező irányba fogja vinni a dolgot, és pont ezt a fajta gépiesített gondolatmenetet erősíti, amiről korábban is beszéltünk, hogy úgy tekintünk magunkra, meg a környezetünkre, mint egy ilyen gépre, és ugye hát ezzel az emberi elmét is megpróbálják erre a szintre leredukálni, hogy te hogy viszonyulsz ehhez, ha egyáltalán viszonyulsz hozzá bármilyen szinten?
14: Hű, nehéz kérdés. Én személyesen azt tudom mondani az AI-ról, hogy én meg tudom találni azokat a formákat, amikor olyan feladatokba tudom bevonni, amiket én nem szeretnék megcsinálni, és olyanokba pedig nem, amik nekem élvezetet szereznek, vagy tanulok belőlük, vagy valamit tudok általa teremteni, ezt nem szervezem ki, tehát mondjuk például a művészetek pont ilyenek, vagy a képgenerálás, vagy ilyesmi, még hogyha nem is vagyok túl ügyes ezekben, azért jobb, hogyha ezeket én alkotom meg, vagy emberre bízom, tehát hogy egy húsvér illusztrátorra, grafikusra, akivel együtt tudok dolgozni egy ilyen személyes kapcsolat keretében, és viszont olyan témákban, hogy nem tudom, nagyobb kutatási anyagoknak az átnézése, vagy finom hangolása, vagy olyanok, amik nagyon ilyen adminisztrációs munkák lennének, ezekben van, amikor hasznát veszem. De igyekszem az online világból minél inkább menekülni, és hát az AI az hozzá van kötve ehhez, úgyhogy tényleg nagyon törekszem az offline dolgokra, meghívásokra, olyanokat elfogadni, olyan műhelyeket, most szerencsére két könyvbemutatóm is lesz, ahol még kint is tudunk sétálni, tehát még csak nem is az van, hogy teremben ülünk csak és beszélgetünk, hanem ki tudunk menni, olyan műhelyeket szervezni, vagy olyan eseményeket szervezni, mint akár a világ eleje ünnep lesz most idén is, majd október 3-án, amikor személyesen tudunk találkozni, és még lehetőleg a szabadban is tudunk lenni, és hát ez mindig teljesen más, akár itt testi szinten nagyon más élmény, mint bármilyen, nem tudom, gyümölcsözően beszélgetni az AI-jal. És hogy itt is az van, hogy az AI is tulajdonképpen információt ad át, meg információt gyűjt, de hogy nem a fejünkben élünk, hanem az egész testünkben élünk, és egy csomószor az ökológiai válsággal, meg minden válsággal ez a baj, hogy van róla információnk, tudjuk, de nincsen nincsen testi tapasztalati átélésünk róla, és így valahogy így mégsem értjük meg mélységében.
15: Hát ez ha visszacsatolhatunk a vitorlás analógiára, tehát most te hiába kérdezed meg az AI-t arról, hogy hogyan kell vitorlázni, és nagyon-nagyon részletes beszámolót kaphatsz, az max egy kiinduló pontnak lehet jó, de mégis ott kell lenned, és érezned kell, hogy az pontosan hogy működik, és kell hozzá az a mennyiségű tapasztalat, amíg eljutsz odáig, hogy ez tényleg ebben a rendszerben tudsz működni. Tehát, hogy ez megint csak ez a leegyszerűsítése tényleg az egész világnak.
14: Egyik kedvenc szerzőm David Abraham, egy amerikai ökofilozófus, és ő abszolút ezt az érzékelési, tapasztalati útvonalat látja akár ebben az újrakapcsolódásban is, és ő például azt írja, hogy az absztrakt ABC megjelenése volt az, ami visszahívta a figyelmünket a világból, mert hogy addig minden információt a tájból, a környezetünkből szereztünk meg, egymástól hallottunk a fülünkkel, de hogy az írás szívta be a figyelmünket, és irányította rá egy fehér lapra, meg a kis fekete bogyókra rajta, amik jelentéssel bírnak, és gondolatokat tesznek a fejünkbe, és információkat tesznek a fejünkbe, de hogy közben pedig feladtuk azt, hogy a tájból tudjunk olvasni. És nem azt mondja, hogy azért az írás veszélyes lenne, vagy ellenség lenne, hanem csak azt mondja, hogy az írás varázslat, és hát a varázslatokkal megvigyázni kell.
15: Az látszik, hogy igen, hogy ez valahova egy elvarázsolt minket, de aztán azért mégiscsak azt érezzük, hogy igen, hogy ennek minden ilyen dolognak megvan az ára, és ezt tényleg ezt lehet érzékelni, hogy nem tudunk ezen a rendszeren kívül működni, mert hogy ahogy te is mondtad, igen, abszolút a rendszer része vagyunk, tehát hogy ez egy ilyen nagyon, ez egy alapvető nagyon nagy probléma, és most van egy előadásom, amit pontosan ezzel kezdek, hogy nincs, tehát nincs olyan, hogy ember és természet, hanem csak a természet van, ez egy fantasztikus rendszer, egy csodálatos űrhajó, amin itt utazunk, és mindenki ugyanolyan szinten ennek az egésznek a része. Igen. És ez fontos nem elfelejteni.
14: Igen, minden rokonságunk, és térben és időben, és csak hogy mi vagyunk a természetnek azok a manifestációk, akik el tudnak beszélgetni ilyen kérdésekről. Vagy hát lehet, hogy mások is el tudnak, csak mi nem értjük őket.
15: Igen.
14: Úgyhogy ezért nem is az, hogy fölötte vagyunk, csak hogy ezek a gondolatok például ijesztőek-e valakinek. Most itt nagyon örülök, hogy hosszan ki tudjuk fejteni, és tényleg nem csak egy-egy kiragadott gondolatot tudunk ebből megbeszélni, de hogy bennem ez egy kérdés gyakran, hogy van-e, aki tezeli ezt, mondjuk, hogyha a természet szó helyett a több, mint emberi világ kifejezést használok, ami szintén David Abramnek a kifejezése, mert hogy lehet, hogy engem megijesztett volna 15 évvel ezelőtt, hogy hol van ez az ellenállás, belépés határ.
15: Hát valószínűleg mindenkinek máshol, de én nagyon remélem, hogy ez változni fog, mert igen, tehát rengeteg másik élőlényel osztozunk ezen a planétán, és a kerttel kapcsolatban is azt szoktam mondani, hogy inkább nem tulajdonosnak, hanem egy gondviselőnek tekintem magam mondjuk a kertembe, és igenis lehet az ember katalizátor a környezetében, tehát ez is egy olyan, megint egy ugyanolyan téma, ami hasonlóan jött ki, hogy én is pont egyébként például az amerikai őslakosokat szoktam felhozni, azt mondják, hogy nagyon sok erdőség, amit látunk, például a kaliforniai óceánparti erdőségek is azért tudtak létrejönni, ezek a gyönyörűségesen nagy erdők, mert az őslakosok nagyon nagy gondját viselték ezeknek az erdőknek, irányított égetésekkel szelektálták a fajtákat, és hogy a spanyolok, amikor a hódítók megérkeztek, sokszor nem is tudták, hogy ez valójában egy kertben járnak, tehát ezeknek az erdőkert, az őslakos indiánok az erdőkertjeiben jártak, tehát hogy lehet ez, meg hogy Magyarországon is voltak a fokgazdálkodás.
14: Igen.
15: Ahol azáltal, hogy ott a helyi, az ormánságban halat termesztettek, most nem megyek bele a részletekbe, de a lényeg az, hogy ökológiai többletet teremtett, és az egész nem csak az emberek számára, hanem az egész környezet számára volt egy fokozó hatása, tehát hogy igenis tudnánk katalizátorok lenni a környezetünkben, tehát nem csak ezért nagyon káros ez a gondolat visszatérve ide, hogyha mi kártevők vagyunk, mert nem feltétlenül mindig csak kárt teszünk. Szóval igen.
14: Az a nehéz, hogy az élőrendszereket ugye nem nagyon tudjuk irányítani, csak megzavarni. és ugye az emberek esetében gyakran én is gondolkodom azon, hogy milyen üzenetet adjak át, de hogy nem tudok átadni üzenetet igazából, hanem meg tudom őket zavarni, hogyha hagyják magukat megzavarni, és az meg már nem rajta múlik.
15: Igen, valószínűleg azért mennek át ezek az üzenetek kicsit lassabban, mint más, mert igen, ehhez vagyunk hozzászokva, hogy ilyen on-off, itt van egy probléma, itt van hozzá egy megoldás, itt van egy betegség, itt van hozzá egy tabletta, és mindenki, aki az ökológiai szemléletet képviseli, az mind azt mondja, hogy hát fi, nincsenek egyszerű megoldások. Igen. Tehát én is, amikor arról beszélek, hogy mondjuk egy kertben neked arra kell törekedni, hogy a kerted összességében egészségesebb legyen, és akkor na jó, de hát most jött a, nem tudom, tafrinás az őszi barackon, mit tudok vele csinálni, vagy lehet-e a cseresznyét a cseresznyén, és akkor így nem tudok erre egy ilyen, hát az a megoldás, hogy ezzel permetez le, hanem hogy hát figyelj, ez hát benne van a pakliba, tehát hogy ez nagyon-nagyon nehéz, és ehhez kell egy ilyen fajta alázat, hogy hát igen, nem feltétlenül tudunk mindent irányítani, meg egyébként is az irányítás szerintem csak egy illúzió, tehát hogy ezt csak azt hisszük, hogy tudjuk a dolgokat irányítani, de ez egyáltalán nincs így.
14: Igen, és jó, hogy hozod ezt a kertes analógiát. Sokaktól azt hallom, akár akik pszichológiai konzultációra érkeznek hozzám, hogy az indítja el őket az újrakapcsolódás felé, hogy valamilyen krónikus betegségük kialakul, amivel az orvosok nem tudnak mit kezdeni, vagy nem is diagnosztizálják, mert hogy nem találnak semmit, vagy mennek orvosról orvosra, és legfeljebb egy gyógyszert kapnak, ami a tüneteket enyhíti, de nem tudnak a mélyére jutni annak, hogy tulajdonképpen ez így mitől alakult ki, vagy így hogy van, és mi a megoldás, és várjuk a gyógyszert, hogy elmúljon a tünet, akkor annak mellékhatás lesz, de azzal a problémát nem oldja meg, és akkor el tud indulni egyébként egy ilyen rendszer szintű fejlődés, vagy gyógyulás, hogy ami gyakran egy életmódváltáshoz vezet, és egy lelassultabb természetközelibb életmódhoz. Sokaknál akár az étel a bekapcsolódási pont, tehát felmerül bennük, hogy mit eszek, és ez honnan jött, és mit evett, amit én eszek, és ez vezet olyan felismerésekhez, hogy ja, hogy összefügg az én egészségem azzal, hogy mennyire volt egészséges, amit megettem, annak a talajjal, annak a vízzel való összefüggései, és ez segít egy kicsit összefüggéseiben látni a világot.
15: Igen, és mennyire érdekes, hogy nagyon sokszor ezek a dolgok aztán megvoltak, ez a tudás mondjuk megvolt a vallásban, vagy valamilyen kicsit ilyen ezoterikusabb gondolatban, amiket nagyon sokan, ugye, akik tudományos szemlélettel nézik a világot, csak legyintettek rá, de aztán nagyon sokszor a tudomány is ugyanoda talál, és végül is kiderül, hogy hát ezeknek igenis van tudományos alapja, csak még mondjuk nem feltétlenül értettük, és én pont azért szoktam az ilyen nagyon racionális ismerőseimet azért így óvatosságra indítani, figyelj, hány dologról derült ki, hogy aztán mégiscsak volt ennek valami alapja, tehát hogy így még azért így nem, hogy nagyon iszonyatosan keveset tudunk erről az egész világról, hogy hogyan működik, tehát egy kicsit vegyünk vissza az arcunkból.

0: Sziasztok, Trukán Nóra vagyok, és hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Balzak. Te melyik a Balzak? Pedig tudtam esküszöm.
2: Itt ülök bent, megint a Mekinél.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb. Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
3: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 perc C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
4: Folytatódik a Kávézó a világ végén a Rádió Café 98-on. Vendégem még mindig Mihalecki Luca, a pszichológus, a Zöld lélekkel című könyv szerzője.
5: Még egy picit a világ eleje közösségre kanyarodjunk vissza. Említetted már korábban, hogy világ eleje ünnep, ugye már egy volt, és hogy lesz még egy világ eleje ünnep, és ugye a könyved is Takács Ede András világ ugye világ eleje, ugye, igen, világ eleje a könyv címe is, tehát a te könyved a második könyv, ami így a közösség gondozásában jelenik meg, de egy picit, hogy miről szól ez a közösség, illetve hogy ez a világ eleje ünnep, ez pontosan mit jelent, ami majd októberben megint lesz.
6: A világ eleje közösség kisközösségi program néven már régóta 16 éve létezik, és kutat ökoközösségeket, foglalkozik ezzel a témával. Tudományos szempontból és laikusok számára szóló kiadványokban, anyagokban, rendezvényeken is. Tavaly tágítottuk ki ennek a fókuszát Világeleje közösségre, és már nem csak kizárólag az ökoközösségekre, illetve az közösségeknek szóló ökocselekvési tippekről szól, ahogy ugye a kiutak.hu-n ott van is több mint 100 ilyen tipp megajánló, hanem az egyéni jól létre is fókuszálunk, meg erre az újrakapcsolódásra is, hogy mi közünk van a tájhoz, meg az emberre, hogy hogyan jut el oda az ember, hogy kész legyen csatlakozni egy ilyen közösséghez, és ott a közösséggel együtt cselekedjen, hallassa a hangját akár helyi politikai ügyekben, és felvállalja ezt az ökológikus életmódot. Hogyan tud mondjuk kilépni abból a napi 8 órás munkás felosztásból?
5: Jó esetben 8 órásból,
6: ami mondjuk megakadályozó, hogy ilyenekre fordítsa az idejét, ami neki egyébként az értékrendje szerint kedves, meg fontos lenne. Ezekkel foglalkozunk, és ennek a tavaly volt a Világeleje ünnep nevű első ilyen eseménye, ami tulajdonképpen egy ilyen óriási közösségi jövőalkotó műhely időutazás volt. Világeleje ünnep 2075 volt annak a címe, ennek Világeleje ünnep 2076 lesz, meglepő módon, tehát 50 évvel utazunk előre az időben, és tulajdonképpen a backcasting módszerrel megnézzük, hogy milyen jövőt csináltunk, nyilván egy jó jövőbe repülünk el, ahol megoldottunk egy csomó problémát, és aztán ezt előadók segítségével térképezzük föl, itt voltam én is, meg András is tavaly előadó, és aztán pedig egy workshop keretében a résztvevők, az ott lévő több száz ember, tavaly is több mint 300-an voltunk, teltházzal voltunk, nagyon szerencsére nagyon nagy népszerűségnek körvendett az ünnep. Ők kezdik el a saját közösségükben, a saját lakóhelyük közelében kialakítani azokat az első lépéseket, amik majd 2075-re oda vezetnek, hogy az a vágyott jövő megérkezzen. És ugye itt kanyarodunk vissza ahhoz, hogy fontos tudnunk, hogy milyen jövőben szeretnénk élni, hogyha meg akarjuk csinálni.
5: Nagyon fontos.
6: Ezekre is. És a legjobb, hogyha közösségben tervezzük őket, mert mindig kiderül, hogy annyi tudás és annyi szuper tapasztalat és annyi minden össze tud jönni egy ilyen helyen, amiből. És tudjuk, ugye most már eltelt több mint fél év a Világeleje ünnep óta, hogy több Világeleje közösség is indult, a Szentendrei járásban indult, most indul a Pilisben egy,
5: Győrben tagja indult. Tagja leszek.
6: Szuper. És úgyhogy reméljük, hogy ilyenből minél több születik, és minél több ilyen kis közösség vállalja magára ezt a civilizációépítő megtisztelő feladatot.
5: Hát igen, mert egyébként is hát közösségi lények vagyunk, tehát ugye ez már egy közhely, ugye sok helyen lehet hallani ezt, hogy voltak éppen ugye olyan sokáig éltünk kis törzsi közösségekben, hogy valójában ez az, ami, ahol jól érezzük magunkat, tehát ez a 100, maximum 150 fős, hogyha jól tudom, ugye, és ez rettenetesen hiányzik az életünkben, és amikor bekerülünk egy ilyen közösségbe, hát az annyira felvillanyozó, meg tényleg hát csak egy pár ember, hogyha az ember összeáll valakivel, nem tudom, 3-4 emberrel, mondjuk egy elképesztően nagy munkát, és annyira gyorsan meg lehet csinálni, tehát hogy ez tényleg, és a mai világunknak ez a másik nagy problémája, mindenki kis buborékjába elkülönülve létezik, tehát hogy én nagyon bízom abban, hogy ez az ilyen reakció, ellenreakció, tehát hogy most elmegyünk az inga felé leng, hogy ugye nagyon ez az izolálódás, de aztán ez vissza fog lendülni, és az emberek egyre többen fogják maguk mögött hagyni az online területet, egyre többen fogják keresni az offline dolgokat, a közösségeket, tehát én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez egy ilyen dolgot fog kiváltani.
6: És a Világeleje közösséggel nem is csak azt szeretnénk, hogy évente egyszer legyen egy ilyen nagy találkozó, hanem most már havonta is szervezünk Világeleje klubokat, ahol pedig egy-egy ilyen az életünknek fontos témáját, nem tudom, a vizeinket, a cuccainkat, lomjainkat, az ételeinket, ezekről beszélgetünk egy szakértő részvételével, hogy ezt hogyan lehetne, egyrészt milyen az az ökológikus szemlélet, ami egy rendszer szinten kezeli a témát, másrészt, hogy ez hogyan lehet konkrét cselekvések során létrehozni, vagy segíteni. Most egyelőre Budapesten van Világeleje klub, illetve Győrben, de nagyon szeretnénk, hogy minél több Világeleje klub kezdjen el szerveződni, és emberek gyűjjenek össze akár több különböző buborékból, és kezdjenek el ezekről közösen gondolkodni. Aztán lehet, hogy valaki hazaviszi a témát a saját közösségébe, de az is lehet, hogy ilyen kis akcióközösségek ezekből a klubokból meg tudnak születni.
5: Valószínűleg ez is egy kicsit bénító, hogy a mai társadalomban azáltal, hogy ennyi információhoz jutunk hozzá mindig, hogy azt érzed, hogy hát én nem tudok mit tenni, mert hát mindenhonnan itt is baj van, ott is baj van, de igazából pont ez nem szabad mindennel foglalkozni, hanem azt kell megnézni, hogy az ember helyben mondjuk mit tud tenni, és aztán ha mindenki megteszi helyben azt a kis, akár kicsi dolgot is, hát az a 8 milliárdan megteszik, akkor aznak, annak óriási-óriási hatása van.
6: Igen, ez a mi az én ügyem. Én például csak hogy nem, hogy ilyen én közléseket is mondjak meg saját példákat, én nagyon fontos nekem, hogy helyből szerezzem be az alapanyagokat. Nagyon szeretek főzni, nagyon sokat főzök. Két kisfiút meg a férjemet etetem, úgyhogy ez nagy feladat.
5: Az biztos.
6: De hogy igyekszem helyi termelőktől beszerezni az alapanyagokat, és akkor ez mindig egy ilyen vadászat, hogy hol tudok jó minőségű, nem tudom, legeltetett tehénnek a tejét, hol tudom beszerezni, hol tudok olyan tojást találni, ahol el is tudok menni valóban a farmra, és meg tudom nézni, hogy így élnek azok a tyúkok, akiktől a tojást kapom, stb. És azt tapasztalom, hogy ez egy nagyon szuper mód arra, hogy egyrészt én jól tápláljam magamat és a családomat, másrészt az, hogy ismerem, hogy honnan jött, tehát a többi emberrel tudok kapcsolódni, illetve a pénzemet helyben tartom, nem pedig
5: nagyon fontos,
6: odaadom a nem tudom multi cégnek, aki aztán valahova elviszi. És hát a tájjal, tehát hogy az étrendem is a tájból nő ki, és azt teszem, ami akkor éppen ott elérhető. És ez nem mindig feltétlenül az, amit legjobban kívánok, viszont elképesztően sokféle új alapanyagot lehet felfedezni, mert kiderül, hogy van más azon túl is, amit ott a boltok polcain látunk.
5: Sokat beszélgettünk erről, most volt nekünk a kertfesztiválunk, és akkor ott is próbálunk ilyen témákat behozni, és akkor ott is szó volt a rövidellátási láncokról, a kis kosár közösségekről, meg egyáltalán arról, hogy Magyarországnak milyen jó lehetőségei lehetnének ebben, és nyilván meg már kezd is kialakulni, és nagyon bízunk benne, hogy most azért a változás ezt is hozza, hogy ez lehetne az ország víziója, és azért is mondom majd itt is megint, mert hát ha az ember kikiáltja a világba, és értő fülekre talál, hogy ott is arra jutottunk, amit sokszor el szoktam mondani itt a műsorban, hogy Magyarország igenis lehetne egy ilyen ökomekka. Tehát, hogy minden adottságunk megvan hozzá, és ez szerintem egy tök jó távoli vízió lehetne, vagy nem is olyan távoli vízió ennek az országnak, mert hogy pont ezért, mert igen, jó élelmiszert eszünk, egészségesebbek vagyunk, munkát adunk azoknak az embereknek, akik megtermelik, ott helyben marad az a pénz, növeli a közösséget, turizmus. Jó. Tehát, hogy ez egy annyira egy jó képlet, és ha az olaszok meg tudták csinálni, akkor igazából mi miért ne tudnánk megcsinálni. Legyen Magyarország ökomekka, csak így ki akartam mondani, sokszor ki akarom mondani.
6: Igen, és hogy visszakanyarodva a kézzel készülő dolgokra, hogy itt a főzés, ételkészítés kapcsán mennyi ilyen kézi munka kapcsolódik ehhez hozzá, én nagyon szeretek kenyeret csinálni.
5: Igen. Milyen büszkeség, mikor az ember ott van kész, és egy ilyen nem csak, hogy jól néz ki, hanem még finom, és én csináltam. Én kenyerem.
6: Lakásban kenyér illat van. Igen. És elolvad rajta. Faj.
5: Igen. Én is így vizionálom magamat, hogyha már nem rohangálok a mókuskerékbe körbe-körbe, hogy igen, hogy akkor reggelente megsütöm a fölkelek korán, és akkor van egy kis kemence, megsütöm benne a saját kovászos kenyeremet, a polcomon ott állnak a különböző befőzőt, meg fermentált, meg szárított termények, amiket én magam termesztettem, igen, és akkor nem tudom, igen, a helyi kis közösségből be lehet szerezni a finom tojást, meg a tejet, meg ilyenek, tehát, hogy így igen, törekedjünk erre, és tényleg én tényleg hiszek abban, hogyha sokan ugyanazt álmodjuk meg ennek van egy teremtő ereje ennek a közös álmodásnak, nyilván ez már egy ilyen spiri vonal, de mégiscsak az élettapasztalatom is ez a saját életemben is, hogyha valamit nagyon konzekvensen vágytam valamire, azt általában meg lehetett, az létrejött, és én szerintem ez egy nemzet szintjén is tud működni, hogyha van egy ilyen elképzelésünk, van egy víziónk, amit sokan akarunk, akkor azt igenis meg lehet valósítani.
6: Meg ez az, nekem ebben nagyon benne van az önrendelkezésem visszaszerzése, hogy én nem csak a gyárak tudnak befőttet csinálni, nem csak a gyárakban készülhet a tészta. Nekem a tészta, tehát az olasz főtészta, a pasta volt egy ilyen, hogy úristen, hogy ez tojás, meg liszt, és hogy ezt meg lehet csinálni otthon, és ráadásul ilyen finom lesz, hogy ez adott nekem egy nagy adag önbizalmat, hogy létre tudok hozni dolgokat, és tudok akár paradicsomot termeszteni. Azt nem ették meg a mesztelenségek, a borsot megették, de paradicsomot tudok. Igen.
5: Nem azt mondjuk, hogy baromi egyszerű teljesen önellátónak lenni, mert ugye nyilván ennek a másik véglete, amikor valaki azt gondolja, hogy majd ő pikpak önellátó lesz, nyilván az önellátás az egy nagyon nehéz út, mert hát akkor nem, akkor igazából az azt jelenti, hogy mindent a ruhától kezdve mindent magad fogsz megtermelni.
6: De nem is voltunk soha önellátóak, tehát ez a kis közösségi kölcsönös ellátás, hogy nem tudom, neked van mézed, de én meg kenyeret sütök, mert otthon vagyok, és akkor cserélünk.
5: A harmadik meg jól tud cipőt készíteni, igen. És akkor ez így összeadódott, igen, igen. De még egy kicsit kanyarodjunk oda-vissza, hogy akkor neked mi az álmod, tök jó, hogy igen, ezzel te is foglalkozom, mert mindenkit ezzel szoktam sokkolni itt a végén, hogy hát akkor neked mi az álmod, hogy hogy látnád a világot akkor mondjuk 2076-ban, és ugye nagyon sok mindenkinek ez egy nehéz kérdés, de te nyilván sokat foglalkozol ezzel a témával, úgyhogy légy szíves, mesélj, hogy neked mi az álmod.
6: Nekem van ezzel kapcsolatban egy tök jó friss tapasztalatom, nagyon nagy élmény volt, hogy Council of All Beings-en vettem részt résztvevőként. Ez egy olyan Joanna Macy Work That Reconnects, ez az ökoszorongást hogyan tudjuk cselekvőreményi alakítani, ebben a módszertanban van egy ilyen gyakorlat, vagy egy ilyen keret arra, hogy, hogy tanácskozzanak a nem emberi élőlények az emberekkel. És ez tulajdonképpen egyfajta szerepjáték arra vonatkozóan, hogy, hogy a résztvevők felveszik valamilyen nem emberi élőlénynek a szerepét. Én például almafa voltam ebben a tanácsban, és elmondják, hogy hogy érzik magukat, milyen szükségleteik vannak, vagy milyen változások vannak az életükben, mik veszik őket körül. És aztán arra is van egy felajánlás, hogy, hogy mit tudnak felajánlani az embereknek, hogy, hogy jobban tudják igazgatni ezt a világot, vagy jobb gondviselői legyenek ennek a világnak, nem tudom. Én például almafaként, csak hogy konkrét példát is mondjak, én például a szezonalitást ajánlottam az emberek figyelmébe, hogy én is, mint almafa, alszom télen, és nyáron pedig kivirágzok, majd gyümölcsöt hozok őszre, aminek aztán az emberek örülnek, aztán meg megint elalszom, és pihenek néhány hónapot, hogy erőt gyűjtsek. És emberek is vannak ebben a tanácsban, vagy hogy ez egy ilyen szerepcserés módszer, és így mindenki haza is tud valamit vinni, valamilyen képességet, ajándékot, ötletet a nem emberi létezőktől, hogy hogyan tudják gazdagítani ezt a világot emberként, ahol mégiscsak több hatásunk van. És nekem ennek során jött egy nagyon erős olyan élmény, hogy ugye mi emberek gyakran beszélünk arról, hogy nem elég alkalmazkodnunk, hanem a mitigáció is fontos, hogy csökkentsük az ártalmakat, hogy tegyünk azért, hogy jobb legyen, de hogy mennyire beszűkült a lehetősége a növényeknek, állatoknak azért, hogy ők mitigáljanak, ők vagy alkalmazkodnak, vagy meghal. És ennek kapcsán alakult ki bennem az, hogy a jövőben annyira jó lenne, hogyha a nem emberi élőlényeknek is lenne mondjuk képviselője a politikai döntéshozásban, vagy a közösségekben, a kis közösségekben figyelembe vennénk azt, hogy itt mondjuk a fekete rigó, aki ő is ott lakik a kertemben, oké, hogy nem tudom, nem fizet bérleti díjat, de hát most mit csináljak?
5: Egy csomó hasznos munkát végezel nekünk.
6: Így van. Hogy ezt hogyan tudom figyelembe venni, és ennek megfelelően szervezni az életemet. Ugye itt akár a rovarírtás, vagy ilyen közvetlen szúnyoggyérítés, igen, így mondják ki, igen, szépen. Igen. Ezek szóba jöhetnek akár ugye a talajegészség, a vizek egészsége, ilyenek. Tehát, hogy nagyon, nagyon kiterjed odáig, hogy nem tudom, hogyan építsünk meg egy játszóteret, vagy hova építsünk, akár iskolát, ami tök szuper, de hogy azért ebbe is be lehet vonni olyan megfontolásokat, amik nem csak a mi kizárólagos emberi szempontjainkat tükrözik. Úgyhogy én valami olyan világot képzelek el, ahol ezek a nem emberi perspektívák is megjelennek, illetve egy ilyen időbeli perspektíva is megjelenik, hogy nem az, hogy nekünk most hogy jó, hanem akár ez az amerikai őslakosok 7 generációs gondolkodása, hogy a 7. ízigleni leszármazottam hogyan fogja ennek a döntésemnek most majd a következményeit viselni.
5: Meg ha jól tudom, egyébként már itt-ott nem is tudom, hogy melyik országról olvastam, hogy valamelyik folyónak adtak tehát jogi, jogi, hogy mondják, nem képviseletet, hanem jogi értéket.
6: Jogi személyiség lett
5: egy folyó, igen, és akkor ezt is lehet, igen, tehát képviselik az érdekeit. Nagyon-nagyon fontos lenne, és ráadásul megint, hogy ezt a kapcsolódik a modernkori tudomány, meg a mítoszok világa, hogy ugye erre legyintünk, hogy ez az animizmus, hogy akkor mindennek van valami valamiféle tudatossága, de közben pedig egyre több olyan tudományos, igen, már pedig van, de hogy egyre több tudományosan igazolható dolog is, hogy lehetséges, hogy ez a pánpszichizm, nem tudom magyarul, hogy mondják ezt, a pánpszichizmus, hogy valójában a tudatosság az egy állandó jelenlévő az egész kozmoszban, és a komplexitástól függően megjelenik mindenben. Tehát nyilván egy kő komplexitása kisebb, de hogy abban is van bizonyos szintű tudatosság, és ugye a komplexitástól függően ez egyszerűen alapvetően föltöltődik. Tehát, hogy így, és ezt egyre inkább tudományosan is meg lehet igazolni. Lehet, tehát lehet, hogy majd lesz egy pont, amikor ezt is tudjuk majd igazolni.
6: És milyen vicces, hogy ez gyakran úgy hívjuk, hogy természet feletti.
5: Igen.
6: Közben ez a természetes, tehát hogy ez maga a természet.
5: Igen. Igen, lehet, én gondolom, hogy lehet, hogy majd lesz egy pont, ahol nagyon sok a vallás meg a tudomány egyszerűen majd nem tudom, találkozik, és
6: hát szerintem nem megfelelőek egyelőre a mérőeszközeink. Tehát nem arról van szó, hogy nincs ott, hanem csak nem tudjuk mérni a jelenlétét.
5: Igen.
6: Közben meg egy csomószor tapasztaljuk, és akkor így összeütközik két világ, hogy hol van az igazság.
5: Hát amikor így elcsendesedünk, akkor nagyon sokszor az ember érzi, vagy csak azt érzi, hogy valamit nem érez. Tehát hogy az is valami ugye a zenében is, amikor a csend, ugye az is a ritmus része, tehát hogy az életben is lehet ezt érezni, hogy oké, nem érzem, de érzem, hogy ott, tehát valami abban a szünetben ott van, tehát ezért érdemes szerintem igen elcsendesedni, és erre baromi jók ezek a tevékenységek, hogy legyen az vitorlázás, vagy túrázás, vagy kertészkedés, hogy ilyenkor az ember egy kicsit a maga kis egóját egy picit a háttérbe tudja hagyni, és akkor meg lehet hallani ezeket a gondolatokat. Nagyon, nagyon filozofikusra vettük itt a végére. Még azt mondd el, ami nagyon fontos, hogyha remélhetek fölkeltettük az érdeklődését a hallgatóknak, hogy hol lehet a könyvedhez hozzájutni, illetve hogy esetleg, ha valaki szeretne, nem tudom, van-e olyan platform, ahol lehet téged követni a tevékenységedet, tehát most ez itt a reklám helye.
6: Szuper. Igen, a könyvem a Ginkgo kiadó gondozásában jelent meg, úgyhogy egyrészt a kiadó oldalán meg lehet rendelni, bele is lehet olvasni, el lehet olvasni az első 25 oldalt, azt hiszem. És egyébként bármelyik nagyobb könyvesbolt offline, online polcain megtalálható a könyvem, és Zöld Lélekkel néven Instagramon is, fenn vagyok Facebookon is, és gyakran vannak, könyvbemutatóm lesz majd több helyen is, illetve ugye majd a világ elején ünnepen is lehet velem találkozni, én mindenkit arra bátorítok, hogy ha lehet, akkor ilyen személyes kapcsolódásokon keresztül találjon meg engem, vagy találkozzunk. Nagyon örülök mindezeknek a találkozásoknak, és egyébként meg van egy csomó mások a pszichológiai, mély ökológiai kezdeményezés is Magyarországon, őket is érdemes követni, utána nézni körökhöz, természetkapcsolati sétákhoz, erdőfürdőzésekhez csatlakozni, mert tényleg ezek a közvetlen átélések azok, amik a legmeggyőzőbbek.
5: Igen, beszélhetünk itt róla napestig, igen, de ezeket meg kell tapasztalni. Hát én is nagyon örülök, hogy személyes találkozó összejött a mai napon, és hát kívánok neked továbbra is ilyen üde jó és ökológikus szemléletet, és remélem, hogy lesz még lehetőségünk beszélgetni.
6: Köszönöm szépen a meghívást, tényleg élmény volt.
5: Én is nagyon-nagyon köszönöm, Mihalecki Lucával beszélgettem, ökopszichológiai szemléletű pszichológussal, és a Zöld Lélekkel című könyv szerzőjével, és ez volt a Kávézó a világ végén. Tartsatok velünk legközelebb is, addig pedig, ha szeretnétek visszahallgatni a korábbi adásokat, tudjátok, a Spotin,

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé98.hu. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.

0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
2: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
3: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: Köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset történt a 10. kerületben a Dréher Antal úton a Jászberényi út előtt. Csak egy sáv járható, jelentős torlódásra kell készülni. Nem járható a külső sáv a Margit hídon Pestre egy rövid szakaszon hatósági intézkedés miatt. Erős a forgalom a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blahalújza tér környékén, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Báthory István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Mától egyirányosították a 11. kerületben a Neszmély utat a Menyecske utcától a Zelk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Mától a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Átfogó korrupció ellenes csomagot jelentett be a kormány. Megöltek egy nőt Budapesten, kitört Guatemala legismertebb vulkánja. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít. Létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alaptörvénymódosítás jelenleg véleményezhető, ezután kerül az országgyűlés elé. Megkezdődött a nyári szünet, ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
7: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
6: Emberölés miatt nyomoz a rendőrség Budapesten. Egy harmadik kerületi házterraszán találtak rá egy vérző nőre, aki a mentők gyors beavatkozása ellenére életét vesztette. A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 21 éves férfit, akit kórházba vittek. A budapesti rendőrfőkapitányság emberölés gyanúja miatt indított nyomozást, a tragédia körülményeit még vizsgálják. Menekülniük kellett a turistáknak Guatemala legismertebb vulkánjánál. A Fuego kitörésekor izzókődarabok hullottak a környéken, miközben több túrázó is a hegy közelében tartózkodott. Az emberek futva kerestek menedéket. Egy túrázó kabátját kiégette egy forró kődarab, egy másik szikla pedig csak nem fejbe találta. Halálos áldozatokról vagy súlyos sérültekről nem érkezett jelentés. Holnap igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben többfelé megnövekedhetnek, és főként a határszéleken, valamint a középső ország részben zápor-zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Szerdán folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül. 31-36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigáz, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon.

0: 3 percre múlt el este 6, és a talpon állót halljátok. Szia, Luca!
1: Szia, Peti, és sziasztok, kedves hallgatók!
0: Hello, mindenki! Zoli lebetegedett. Úgy döntött, hogy ezt a júniust...
1: Már megint!
0: Ő kihagyja tulajdonképpen.
1: Úgyhogy hol a beugrós műsorvezető?
0: Na, ez az. Most kérlek, bekapcsolod, légy az SMS-es gépet, vagy ez hogy van itt én komos? Nem tudom, valamiért sötét az a képernyő, amire az SMS-eket szoktuk látni. Már pedig szükség lesz rá egyébként, mert ugye a mai adásban is lesz majd nyereményjáték.
1: Én ehhez nem értek, várjál, akkor le kell szálljak.
0: Jó, akkor lehetőleg ne írjatok SMS-t, jó? Maradjunk ebben, és...
1: Szerintem itt be kell kapcsolnom a monitort, és ez kicsit materásabb lesz, de így viszem a mikrofont, és közben szerelek, és
0: jó, rendben, igazán izgalmas, de egyébként az a baj, hogy így kettő monitor van, és hogyha az egyiket bekapcsolod, akkor az én oldalamon lévő még nem fog bekapcsolni, úgyhogy IT Luca szakmai pillanatait élhetjük át. Na de, ha már az SMS-eket hoztam be, így addig legalább elmesélem nektek, hogy mi lesz a mai játék, és majd utána folytatjuk itt a dolgokat, mert hogy ugye ahogy a péntek, bocsánat, ahogy a pénteki adásban volt, úgy ismét lehet majd nyerni páros belépőt a Dunapart Festre, ahol Hartival közösen egy olyan produkciót fogunk majd színpadra álmodni, amire már több mint egy éve készültünk. Ez a talpon álló show nevezetű DJ szettünk, ahol tulajdonképpen táncos lányokkal, zenészekkel, flashmobokkal és mindenféle állatsággal tarkított produkciót fogunk majd színpadra tenni. Ez tényleg egy ilyen, nem sikerül, Luca?
1: HDMI kábel kellene hozzá, szóval én kérek technikai segítséget.
0: Jól van, hívd már Robit nyugodtan. Mondd meg, hogy Peti már megint nem tud telefonálni. szóval igen, ilyen színpadi showt, egy ilyen performance DJ-zés műfajt teremteni bátorkodik a csapatunk, vagy teremteni próbál a csapatunk, és tényleg ilyen kicsit cirkuszos jellegű az a téma, amit a színpadra fogunk tenni, és ugye erre volt már egy játék még a pénteki adásban, akkor Zalán nyert nálunk ugye egy páros belépőt, míg most pedig a hétfői adásban, hát reméljük, hogy nem Zalán, mert mindenki azt fogja hinni, hogy scriptelt a játék, úgyhogy mindenki másnak így szurkolunk. A játék az annyi lesz, majd felteszünk majd egy kérdést, ami egy olyan információval kapcsolatban fog majd elhangozni, amit így az adásban addigra már hallottatok, és aki legelőször válaszol SMS-ben, az fogja majd elvinni ezt a bizonyos páros belépőt. Ez nagyjából 7:30 magasságában várható, amikor is az ötös fogat rovatunk érkezne, és érkezni is fog egyébként, csak előtte majd lesz lehetőségetek nyerni. Luca közben átadta a terepet Robinnak, úgyhogy most már visszaszállhat a műsorba, hogyha
1: igen,
0: gondolja.
1: Igen, úgyhogy itt vagyok végre. Sikerült egyébként.
0: Na, nálad
1: már
0: van.
1: A kettőből egy.
0: Remek. Hát akkor te fogsz SMS-eket olvasni, én úgy látszik nem fogok tudni, na de semmi gond. De nem is ez a nagyobb probléma, hanem az 7-kor kezdődő Spanyolország, vagy mi az Argentina-Ausztria meccset is ide akartam kirakni erre a monitorra.
1: Nem hiszem el, már megint meccset kell nézni.
0: Természetesen igen. Robi, esetleg ezt meg tudjuk csinálni ezt a monitort, vagy ez most teljesen elszállt? Nem tudom, belebeszélhetsz a mikrofonba, ha szeretnél válaszolni erre, vagy csak bólintással is jelezheted, teljesen rád van bízva. És úgy néz ki, hogy sikerül, no, Robi ezt is megcsinálta. Ne tudjátok meg, kedves hallgatóink, hogy milyen nehéz úgy rádióműsort vezetni, hogy közben nem működik az egyik monitor, amit használsz.
1: Igen, meg hogy ilyenekre nem gondolunk közben. Na mindegy, ez már csak a felkészültségi szintünket mutatja, de se baj.
0: Na, kaptunk közben egy SMS. Milyen jó, hogy bekapcsoltatok a monitort. Luca, megnézed, légy szíves, az elsőt, amit kaptunk a műsorvezető társunktól. Tudod, akit Franciaországból castingoltunk? Hogy hívják őt? Ő a Csaba? Emlékszel? Volt
1: igen,
0: egy Zsigmond, Csaba. Egy Balázs, meg egy Csaba, igen, és Csaba. Akkor ő a Csaba. Nem tudom értelmezni az SMS-t, amit ír. De nagyon szépen köszönjük, hogy velünk vagy, és mindenki mást is nyugodtan.
1: Itt van, igen, azt mondtam, mert kérdeztük az elején, hogy itt van-e a műsorvezető társunk.
0: Ja, hogy erre válaszolt, nára, hogy teljesen kiestem emiatt, mert nem működött a monitor. 0-36, 98, 0, 98, 0, próbáljátok meg írni nekünk olyan SMS-eket, amiket értek. Na, szóval tehát vissza akkor oda, ahonnan indultunk, nem tudom, miről beszélgettünk éppen. Ja, Zoliról, hogy azt mondta, hogy ő júniusban inkább fogja ezt a rádiózást,
1: na,
0: vagy
1: hát
0: nem tudom,
1: igen, tehát, hogy szegény, most lebetegedett, de hát jobbulást kívánunk neki, de azért kicsit segíthetne is levenni a vállunkról a terhet itt a rádiózással kapcsolatban.
0: Az a baj, hogy nem levenni a terhet, hanem egyszerűen, hogyha jön, akkor nem rakná rá. Tehát, hogy ez a teher, amivel itt küzdünk ki, akkor ez az ő hiányából fakad. De nem mindig amúgy más jellegű úgy műsort csinálj, csak ketten vagyunk, mert tudod, amikor hárman ülünk a műsorban, akkor mindig benne van a pakliban az, hogy így van egy kis szusszanásnyi idő, de még a másik kettő beszélget egymással.
1: Igen, meg ilyenkor, hogyha mondjuk elromlik a monitor, vagy nem bírjuk bekapcsolni, vagy bármi technikai malőr van, akkor ezt meg tudjuk csinálni, és addig ketten beszélgetnek egymással. Nyilván egyedül nehezebb beszélgetned önmagaddal, de úgy te azért, mert szerintem sokat gyakoroltad így a tükör előtt is.
0: Igen, általában. Igen, leülök, és kicsit kisminkelem magamat, hogy szebb legyek a tükörbe, és elkezdek egyedül beszélni, egy órát nagyjából. De egyébként erről szó nincsen, de most szerencsére bármikor bármi történik itt a műsorban, én bármikor fel vagyok jogosítva arra, hogy elmondjam a nyereményjáték szabályait, így hát tulajdonképpen a lehetőség abszolút adott arra, hogy egyedül is beszélgessek. Na mi újság veled, Luca, mik történtek mostanában veled? Mesélj egy kicsit.
1: Elkezdődött a nyári szünet, ami engem annyira nem érint.
0: Na igen, tehát hogy neked van esetleg iskoláskorú gyereked, vagy...
1: De azért mégis közvetetten érint, mert az irodában egyik nap csak arra lettem figyelmes, hogy hatalmas gyerekzsivaj van, tényleg 500 gyerek rohangál, miközben egyébként rengeteg ilyen meeting szoba van, meeting room, amiket így lehet foglalni tárgyalókat, és ott azért ilyen megbeszélések folynak.
0: Igen, ez nem a rádiókaféban van, itt csak nem működő monitor.
1: Igen, nem, ez a polgári állásom.
0: Igen.
1: És olyan hangosak voltak a gyerekek, és rohangáltak össze-vissza, hogy megfájdult tőlük a fejem, és mondtam, hogy én ezt nem bírom.
0: És most 3 hónapon keresztül, vagy 2 hónapon keresztül ez ebben lesz. Fogsz élni.
1: Igen.
0: De ez miért van egyébként, hogy
1: egy héttel... lehet hozni a gyerekeket.
0: Ráadásul be lehet vinni a gyerekeket, hát jó, a mellóba.
1: Most nem tiltják meg, de nincs így.
0: De csak sajátod, vagy ha találsz egyet az utcán, az beviheted.
1: Szerintem azt annyira nem kultiválják.
0: Szóval, hogy miért van az, hogy elcsúszott egy héttel ez a nyári szünet dolog? Emlékszem, régen ez a június 15-e volt a
1: De nem
0: a nagy
1: most
0: nap.
1: Kezdődött, nem a mai, vagyis mai nappal, hanem a múlt héten.
0: Nem, szerintem most kezdődött.
1: Igen, akkor szerintem keresek ott az. A gyerekek múlt héten, mert múlt héten voltak benne. Mindegy, akkor lehet az valami másik esemény volt.
0: Nyári szünet 2026, azt mondja a Google, hogy június 20-án szombaton kezdődik. Há. 19 péntek volt
1: hát
0: az utolsó tanítási nap.
1: Hát akkor csak a gyerekeket, hogy örjöngjenek
0: hát,
1: kicsit.
0: Mert ugye eddig nem volt, eddig ugye vigyázott rájuk a suli, most meg ugye másról van szó. Na de hogy ennek mi az oka vajon, hogy egy hetet elcsúszott ez a dolog? Ez valahogy így a Covid környékén csúszott meg szerintem, nem?
1: Szerintem itt a fűtésszámlák miatt.
0: Ja,
1: de nem az volt, hogy még a Covid idején ő hosszabb volt a téli szünet, hogy ne kelljen annyit fűteni, és olcsóbb le.
0: Egyébként, hogy a Covid-dal összefüggött, szerintem inkább a háború környékén,
1: hát,
0: nem? Tehát a Covid-nál alapból szerintem kicsit megcsúszott a dolog.
1: Jó, mondjuk,
0: és amikor hát, a háború volt, akkor...
1: Akkor szerintem rájöttek, hogy tudnak optimalizálni egyébként, hogyha nincsenek bent senki, és aha. Nem kell fűtést fizetni, és a háború, igen, jól mondod, a háború...
0: Megnövekedtek az üzemanyagárak, meg gázár, meg mit tudom én.
1: Akkor megnövekedtek, és akkor igen, akkor mondták ezt, hogy... De azt nem tudom, hogy most is így van-e, hogy... A téli szünet az egy héttel hosszabb.
0: Én szerintem így van egyébként, de az a helyzet, hogy én már egy ideje nem élek egy háztartásban iskoláskorú gyerekkel, te már jó ideje, nem? Mert én nekem ugye a húgaim azok még pár évvel ezelőttig azért ott voltak, így a minden nap találkoztunk, de hogy most ez már úgy kevésbé van, úgyhogy ja, abszolút teljesen vakon vagyunk, de örülök, hogy legalább ezt a minimális információt össze tudtuk kaparni. Emlékszel ezekre az ilyen utolsó ilyen újjóció, föliratozós napokra a suliba?
1: Igen, azokat sose értettem.
0: De miért?
1: Hát, hogy miért jó?
0: Melyik a fölírás, vagy igen. Az utolsó nap még bemenni?
1: Hát egyik se igazából felírni, és minek van erre szükség, szerintem annyira már nem vicces, meg egyébként mi már nem is nagyon csináltuk gimnáziumban, utoljára általános iskolába foglalkoztunk ilyenekkel, utána csak számoltuk a napokat, hogy végre szabadság.
0: Hát ez olyan, mint ahogy a katonák vágták a centit a sorkatonaság alatt, vagy nem tudom milyen igen. Helyzetekben. Szóval egyszerűen így jelzed magadnak napról napra, hogy mennyire közel van már a dolog. De mai nap vettem észre magamon azt,
1: csak hogy... ezt nem tudom, hogy ki találta ki ezt a áció. Káció.
0: Volt, nem tudom, egy ilyen varrodani képességekkel bíró arc, aki azt mondta,
1: igen,
0: hogy ebből lehetne.
1: De vicces ez a gyerekeknek egyébként tetszeni fog, mert olyan játékos, szóval játszunk, na legyen ez, és akkor azóta ez egy hagyomány.
0: Lehet egyébként ez történt. Minden esetre én a mai nap vettem észre magamban azt, hogy igen, egy kicsit ez a nyári szünet flash, ez tulajdonképpen így megcsapott engem is, mert hogy ma tudod, mi volt a program? Ma egyszer így fél órán keresztül Balatonparti strandoknak a webkameráit nézegettem, hogy élőben mi történik most. És így ezen gondolkodtam, hogy én most itt ülök, oké, klimatizált irodában, ez mondjuk király, nézzük, hogy mi történik a strandokon.
1: Kukkolsz, ujjaj, ott valaki.
0: Igen, sajnos nem volt.
1: Fuldoklik.
0: Nem ezt a részét kerestem, hanem formás nőket csekkoltam az alsóorsi vaszkacsa strandon.
1: Egy ilyen kis cetlin értékeltet, hogy 10 per.
0: Igen, és aztán mindezek.
1: Piros bikini, 10 per.
0: Igen, és minden minden egyes pillanatban rajta voltam ezzel párhuzamosan azon is, hogy egyfajta kalózrádiósként rá tudjak csatlakozni a vadkacsa strandnak a belső hangrendszerére is, hogy majd bemondhassam hangosan, hogy hé, forogj meg! Nyilván így viselkedek, persze. De ez szóval, hogy csak nézegettem, és ilyen nyári vibe-ot így próbáltam elkapni. De és egyébként, mivel tavaly nyáron egy olyan nyaram volt.
1: Voltak lent?
0: Ma? Nagyon sokan, full tele volt, és így kicsit fájt a szívem ezért, hogy én nem vagyok ott, de legalább ilyen hangulatban nézhettem. És a másik pedig, hogy tavaly nyáron nem nagyon jutottam el egyébként a Balatonban fürdésig, ellenben legalább 8 fesztiválra, igen. Úgyhogy idén most ezt is próbálom itt bele tömködni a nyaramba, és lehet, hogy már most hétvégén is gondolok, hogy ez aztán jól lemegyek. Múltkor is voltunk Marcival a plázson, ugye, amikor
1: és nem mentél be
0: csináltuk
1: a Balatonba?
0: Az interjút, de akkor bementünk. És amikor lementünk interjút csinálni ugye a plázsos szervezőhölgye, akkor már voltunk, úgyhogy most ezen a nyáron ezt elkapom, és járok igenis majd, és eszem majd a földkukoricát, és egy hatalmas unikornisos úszógumi lesz a derekamon.
1: Lángost eszel ebédre, vacsorára.
0: Igen, vega hamburgert és csapolt sört, ezen fogok élni, és a strandon fogom nézni majd a világbajnokság meccseit. Amik mondjuk éjjel 3-kor vannak, tehát elég hülyén fognak rám nézni, elég nehéz lesz majd a lángost megszerezni éjjel 3-kor valószínűleg a strandon.
1: Hát igen, sajnos az valóban nem egyszerű, meg nem is tudom, hogy ott ki vannak-e építve ezek a bárok, hogy, vagy étel, nem tudom, ellátó egységek, hogy hajnalokban vetítenek meccseket.
0: Nagyon kevés helyen vannak ilyenek.
1: De igaz? Én is ezen gondolkoztam, hogy itthon se, amik ilyen hajnali meccsek, azok nem nagyon mennek.
0: Hát kocsmateraszok, olyan kocsmák teraszán, amik egyébként is itt vannak. Tehát, hogy nagyjából ezt tudja felmutatni így a vendéglátóipar. Ott van ugye ez a hatalmas
1: nagy... De az is csak hétvégén, mert ugye hétköznap azért nincsenek olyan sokáig nyitva ezek
0: a helyek. Hát az ilyen 0-24-es kocsmákban azért mennek, szóval ami egyébként is nyitva van, ott nyilván az megy, és nem pedig a nem tudom, Travel Channel éjfél utáni műsora, amit egyébként többször felmaradtam fiatalabb koromban, mert mindig váltott éjfélkor a csatorna. Szóval, hogy egyébként ott van például ez a belvárosi foci mozi, ami a nagyon népszerű helyszín, ilyen meccsnézőhely, és oda például mindig szoktunk járogatni, ott nagyon sokat voltam már ezzel a VB alatt, és ott például ugye az van, hogy éjszaka nem közvetítik a meccseket, viszont az éjszakai meccseket ismétlésben megmutatják az esti előtt. Tehát, hogy mondjuk, ha van egy meccs 7 órakor, akkor előtte 5-től levetítik az éjjeli meccset, szóval minden meccset meg tudsz nézni nagyba, nyilván elég nehéz lesz nem megtudni az eredményt abban a néhány órában, amíg el nem kezdődik a vetítés.
1: Hát igen.
0: De no para, este 7-kor legalább közös meccsnézésben így is részt vehettek velünk, mert hogy mi biztosan nézni fogjuk a
1: adás közben. Jaj, de örülök, én becsukom azt emel majd közben.
0: Lucza majd direkt úgy ül, hogy nem arra néz. Napzenei rovatra kéne egy kis időt szakítani, mert nagyon elment az idő itt a kis technikai malőrrel. Nem hiszem, hogy ismerik a kedves hallgatóink azt az előadót, akit hoztam. Ő például nem lép fel a Duna Park Festen, ellenben a Mirror Glimpse meg a Betonhofi, igen, meg a talpon álló show. Igen. Szóval, hogy Han Solo, ez az előadónak a neve, és a legelső számát adta ki egy nappal ezelőtt. És ilyenkor azért, hogy mindig büszke vagyok magamra, hogy milyen találataim vannak ebben a rovatban. Mégis ki az, aki ismer egy olyan számot, ami egy napra jött ki, egy napja jött ki, az első szám az előadónak, és egyelőre 3200-al látták YouTube-on. Én ismerem, és el is hozom a rádióban. Úgyhogy a Horgony című számot hoztam el tőle. Egyébként nekem van egy ilyen nagyon erőteljes tehetségérzésem ebben a dalban. Szóval, hogy valami nagyon hasonlót birizgál bennem ez a dal, mint amikor először hallottam Azariát dalokat kiadni, vagy dalokat énekelni. Nem feltétlen az énektechnika miatt, csak valahogy van egy ilyen olyan saját világa, vagy vibe-ja, ami számomra ad valamit, és kíváncsi vagyok, hogy ez másoknak is ad-e. Úgyhogy ez következik most a talpon a Nemzeti rovatában, Han Solo és a Horgony.
2: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: Han Solo és a Horgony című bemutatkozó száma, első száma, és mindig nagyon szeretjük, mikor hallgatóink együtt élnek a műsorral, és küldenek nekünk ötleteket. Így például meg is kaptuk most egy kedves hallgatónktól Anthony Tobi Gatyában a pénisz című számát. Nem vagyok benne biztos, hogy be fogja kerülni a Talpalon napzené rovatában, de köszönjük a javaslatot.
1: És mondjuk még nem hallgattuk meg, szóval lehet, hogy jó.
0: Lehet, hogy akkora bengör egyébként, hogy nem tudjuk nem lejátszani, úgyhogy mindenképp küldjetek persze.
1: Hát, hogyha nem trágár, akkor még esélyes is lehet.
0: Ez egy latin kifejezés, ebben semmi nincsen egyébként, ami miatt ki kéne sípolni, vagy bármi.
1: Nem ezzel van a gondom, hanem hogy...
0: A gatyát most... érzed erősnek.
1: Nem, jobb ezt a kifejezést, lehet, hogy akkor miről szólhat a szám.
0: Tudod mit, ne is beszélgessünk a Han Solónak a számáról, beszélgessünk inkább.
1: Igen, elterelődött nagyon a figyelmünk.
0: Na,
1: térjünk vissza Han Solóra. Nem véletlenül te találtad meg így 3000-re ezt a számot. Nem merek közül. Hát olyan petis egyébként kicsit.
0: Mit mert jelent?
1: Az, hogy ilyen kis cukiskodó, ilyen kis...
0: Cukiskodó?
1: Hát igen, ez a szám. Tehát, hogy ilyen, nem tudom, ilyen kis aranyos, szerelmes dalocska, és amúgy nem olyan melankólikusabb hangvételben, de egy picit érzem benne a melankóliát, de egy kicsit ilyen vidámabb szerintem a gitár miatt. Nem tudom, hogy ő gitározik-e a számban, vagy valaki más, mert hogyha igen, akkor tök ügyes, meg egyébként is amúgy nincs semmi baj ezzel a számmal, meg ez egy szubjektív vélemény, azért akarok itt mentegetőzni, nekem nem az én zenei ízlésvilágom, se a szám, amiről szól, mert nem mozgat meg semmit
0: hát bennem.
1: Bennem. Pontosan ezt mondom, hogy ez egy szubjektív vélemény.
0: Na, tehát Luca értékelését hallottatok, mielőtt ad erre a számra egy 6-ost, 7-est, esetleg 7 és felest, ahogy Lucát ismerem, nagyjából ez fog most következni. Jól sejtem?
1: Nem.
0: Na!
1: Hát egy 4-est adok.
0: Ó, Istenem! De csak azért, mert mondtam, mi, hogy ne legyen. Tényleg 4-est adsz erre a számra?
1: Igen.
0: Jó, be is írtuk akkor a napzenéje rovat legendáriumába ezt. De ez szóval, nagyon ez már... furcsa számomra amúgy, mert én nekem meg ez nagyon-nagyon mélyre megy ez a szám, és nem az éve megfejti a világot, hanem tényleg érzek, ritkán van az tényleg, hogy meghallgatok egy előadót életem belőször, és azt érzem, hogy igen, ebben valami olyan pislákol ebben az előadóban, ami ritka, ami tehetség, és én mondom például az Azinál ezt éreztem, amikor először hallottam.
1: Igen, de ő egyedibb azért a hangjával szerintem. Itt nem volt, vagy én legalábbis nem éreztem semmi olyan kitűnőbbet, mint egy mainstream szám. Szóval szerintem nagyon sok ilyen van a zenei piacon, hogy ilyen kis tingli-tangli, de kicsit ilyen aranyosabb hangvételű. Nem tudom, nekem nem annyira mutatott egyediséget, és szerintem ez a fontos ezeknél a számoknál, hogy ha van valami egyedi, mondjuk olyan a hangszíne, olyan a, nem tudom, előadás módja.
0: Közben egyébként kaptunk SMS-t ismételten, valaki azt kérdezi tőlünk, hogy mik a napzenéje rovat kritériumai. Az a jó hírem van, hogy semmi. Szóval, hogy egy zene, amire úgy érzed, hogy na, ez küldjen egy zenét, amit szívesen megmérettetnél itt a műsorban, és hogyha nekem tetszik esetleg ez a zene, ebben azért van egyébként ilyen, nem is tudom, a monopóliumom, mert hogy ugye ezt ebben a rovatban mindig én hozom az általam kedvelt zenéket, ez erről szól. De hogyha egy olyan zenét mutatsz nekem, amire én azt mondom, hogy jó, ez izgi, ez tetszik, akkor be fogom hozni. Úgyhogy bármi ilyesmi van, dobjátok át itt nekünk, vagy pedig a Talpanálló Rádió Instára. Na de, el kell, hogy menjünk reklámozni, mert kifutunk az időből, zenélni is fogunk, meg még Cyborg Templar is értékeli a dalt, utána pedig folytatjuk még pedig egy egészen izgalmas vitaindító hírrel, úgyhogy hamarosan jövünk, maradjatok velünk, még pedig azért, mert még jegyet is lehet ma nyerni, úgyhogy figyeljetek nagyon.
2: Köszönjük szépen. Na de mit szól ehhez a Rádió Café hajójának zenei kormányosa, pallos jogának egyedüli birtokosa, Cyborg Templar?
3: Hát, inkább ne.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Sea Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület, Váci út 119/C-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Ez itt a Talpon álló, a Rádió Cafén.
5: 4 perccel múlt el fél hét, ez még mindig a Talpon álló, Lucával vagyunk ketten. Hello, Luca!
6: Hello, sziasztok!
5: Üdvözlünk minden kedves hallgatót, és nem szoktunk ilyet csinálni, és amúgy tökre nem reklám, csak tudomásomra jutott, hogy ezekben a pillanatokban, ha minden igaz, akkor bennünket hallgat a bíbor söröző nevezetű helynek a népe, úgyhogy ha tényleg így van, akkor innen is titeket most kifej. Ennek a megszólásnak az elején az üdvözletem elsősorban nektek szól.
6: Igen, az enyém is, úgyhogy így gondoljatok a műsorra.
5: Így hogy... van, és nem minket hallgassatok, hanem beszélgessetek, és ígyatok rendesen, mint a rendes emberek, jó? Ezt... Nem, egyébként ilyenre semmiféleképpen sem bújtunk fel senkit, ez csupán csak egy vicces rádióműsor. Vagy hát magát vicces legondoló rádióműsor. Talán így pontosabb egyen. Na, Akartam még behozni egyébként egy rövid témát, még azelőtt, hogy a hírünkbe belekezdenénk. Képzeld el, tegnap fölütöttem a különböző híroldalakat, és arra lettem figyelmes, hogy megdicsért az Index. De hogy nem a rádió műsort, hanem így műsorvezetői munkáim.
6: Sajnos.
5: Egyéb műsorvezetői, nem, az valószínűleg lehurrogták volna. Egyéb műsorvezetői munkáim ugye Momentán társulathoz kötnek, és ott az egyik olyan, pont egy olyan előadáson volt az Index egyik újságírója, amit én vezettem. Úgyhogy nagyon mókás volt, én megláttam a nevemet, és először így megálltam, mondom, jó, ezt most nem olvasom tovább, nagyon nem akarom tudni, hogy mit írnak, de aztán meg nyilván a kíváncsiság hagyja az embert, és szerencsére kedveset írtak rólam, úgyhogy tetszett nekik,
6: de
5: amit
6: csináltam.
5: De
6: hogyan vetted észre?
5: Elküldték, ja. hogy megjelent egy cikk, amiben még a egyik bejegyzésnek a címe is valami az volt, hogy beszólogatós műsorvezető, és akkor így gondolták, hogy...
6: Az abszolút te vagy, várjál, ismerős, ismerek egy ilyen műsorvezetőt, várj, az én vagyok.
5: Nini, hiszen rólam van szó. Ejha. Na mindegy, úgyhogy ez mókás volt, és ezen gondolkodtam tegnap, hogy ez mennyire benne van a pakliba tényleg bármikor, bármilyen pillanatban, hogy te így nem tudom, egy újságba bekerülsz. Most jó, a mi esetünkben nyilván ez egy kicsit nagyobb esélyű dolog, de mondjuk mit tudom én, sétálsz az utcán, leesik melletted egy virágcserép, és majdnem agyoncsap, és ha ezt látja valaki, vagy erről kilátsz egy Facebook posztot.
6: Hát azért reméljük, ilyen nem történik olyan gyakran.
5: Hát, ha már leesik, akkor legalább mellé csapodjon, ne pedig rád. Szóval, hogy erről kilaksz egy Facebook posztot, és akkor egyből meg fognak keresni, és írnak róla cikkeket. Meg utána már, érted, elindultál melóba, vagy a boltba, és utána eltelik, nem tudom, egy nap, és egy valami érdekesebb esemény történik veled, vagy a környékeden, és interjúkat adsz az RTL híradóban. Ezen nem szoktál gondolkodni?
6: Nem tudom, engem még sose kerestek meg egyébként, hogyha valami felháborító történt velem, pedig nagyon szívesen kiakadtam volna egy újságnak.
5: Ja, bármi felháborító.
6: Bármilyen hogy... tömegközlekedéssel kapcsolatosan, az ugye felszokott idegesíteni, hogyha késnek a tömegközlekedési eszközök, vagy hogyha bármi egyéb, ami így felidegesít, és akkor gondolkozok azon, hogy most kihez forduljak, mit tegyek, menjek el egy újsághoz, de nem kerestek meg engem.
5: Akkor,
6: pedig
5: Luca,
6: jó lett volna.
5: Ha ketten vagyunk, mindig csinálunk valami random vállalhatatlanságot. A következő megszólásban hívjuk a riposztot, ja, azt már nem, a Borsonline, és a Metropol se tudjuk már, szóval, hogy hívunk.
6: Ó, basszus, pedig őket felhívnám.
5: Igen, hogy két szoknya alá befotózás közben a metrón, esetleg írjak egy cikket rólad is. Fontos, hogy majd farmerba menj, hogyha esetleg nyilatkozol neki. Szóval, ja, fölhívunk egy szerkesztőséget. Mit menne?
6: Jó.
5: Vagy ha hallgat minket most újságíró, akkor valamilyen random dolog a kapcsolatban szeretném, ha Lucát kérdeznék meg.
6: Na jó, ezt szívesen válaszolok, bármivel kapcsolatban. Nagyon sokat tudok beszélni.
5: De igen, és fontos, hogy egy olyan dolog a kapcsolatban, amihez ráadásul rohadtul nem ért. Tehát, hogy így...
6: Jó, csak akkor fel kell rá mondjuk készüljek. De
5: nem, az sokkal jobb. Most adásban Luca bármelyik újságírónak válaszol egy kérdésére, és gondolj vele, hogy mit tudom én, írnak egy részletes cikket a globális felmelegedésről, vagy nem tudom. És ezért
6: Ulyás
5: van...
6: Luca szakértőt is megkérdeztük, halljuk a véleményét.
5: Így van. Tehát az imént felsorolt érvek miatt csökken a jegesmedvék területe, ahol élhetnek, és ezáltal a populáció száma is nagyon-nagyon lecsökken. A témában itt van velünk vendégünk, Gulyás Luca, a Talponálló műsorvezetője.
6: Jó, egyébként ez így vicces lenne, de én úgy érzem, hogy azért nagyobb felelősséget kellene vállalni minden ilyen nyilatkozónak, úgyhogy én nem mernék.
5: Volt egy
6: csávó
5: régen, a YouTube-on is fönn van, hogy elment talán a CNN-hez, vagy valamelyik ilyen nagy tévétársághoz, lehet, nem a CNN, de valami nagyobb tévéhez, és egy takarítói állásra jelentkezett.
6: Ja, tudom,
5: és hogy állásinterjúra érkezett. Igen, a hallgatóink közül talán valaki nem, hogy állásinterjúra érkezett az illető, és kérdezték, hogy te jöttél az interjúra, és mondta, hogy persze. Majd beültették, mint az online vásárlásoknak a szakértője, és élőadásban volt egy pillanat alatt. Emberünk kicsit meghökkent, mikor elindult a kamera, de mentségére legyen szólva, improvizációból jelesre vizsgázott, mert megválaszolta, hogy igen, én úgy láttam, hogy valóban egyre több az online vásárlás. És nem állította egy szóval se, hogy ő valóban szakértő, csak így mindig válaszolta a adott kérdésre, amennyire ő látta, és tök jó gondolatokat mondott.
6: Biztosan egyébként nagyon akarta azt a munkát, mert úgy volt vele, hogy lehet, hogy ez csak egy ilyen kandi kamerás felvétel, és végig kell játszani egy ilyen szerepet.
5: De ha belegondolsz, ha egy tévébe mész dolgozni, mint takarító akár, még akár el is képzelheted, hogy egy ilyen szituációs játékba belemettek.
6: Igen, de amúgy szerintem nagyon sok cégnél van már ilyen az interjúztatási folyamat során, hogy beleraknak egy szituációs környezetbe, most nem játsszák el az egészet, de hogy így beszélgetésben leszimulálják, és neked ott helyt kell állnod.
5: Jó, szóval de ott szimulálják, itt a tévénél meg elég életszerű. Ott gondolhatta, hogy
6: jó,
5: mekkora
6: hát
5: költségvetés,
6: hogy...
5: egy ekkora stábot idehoztak azért, hogy az interjún szimulálják nekem a helyzetet.
6: Jó, hát ebben nem gondolt vele.
5: itt van ez a várandós nő, kérem, vezess el a szülést, hiszen orvos, ugye? És te meg úgy vagy, hogy hú, ez egy állásinterjú, basszus. És
6: igen, akkor... de csak séfnek jöttem egy a mellette lévő étterembe, nem is a kórházba. Igen, és... de csak betértem, mert lejtettem egy kést, és elvágtam a lábujjamat.
5: Igen, és tulajdonképpen improvizációs készséged az abszolút kiderül, hogy milyen, mert te azt gondolod, hogy oké, rendben, ez egy jól lejátszott szituáció, hát akkor levezetem a szülést. Levezetem.
6: Jaj, ne, ezek veszélyesek tudnak lenni, nem bízhatunk senkit ilyenekre. Na. Szakértelem nélkül azért, hát nem tudom, azért én átgondolnám mindenki helyébe.
5: Észrevetted, hogy mennyire smooth módon átvezettem a következő témánkra? Pedig nem is direkt volt ez a szülés téma. Mert igen, hogy a következő hír, amit találtunk, és mindenképp akartunk róla egy pár mondatot beszélni, a foci VB-hez kapcsolódik, de higgyétek el, hogy kapcsolódik az iménti szülős dologhoz is, mert hogy van a belga válogatottnak egy játékos, a Jeremy Doku, és a Dokunak az egyik gyere, az, nem tudom, hogy van-e már gyereke, vagy nincsen, minden esetben
6: nincs.
5: A gyerekének nincsen?
6: Igen, ez az első gyerek.
5: Az első gyerekének a születése az pont a világ bajnokság idejére várható, és ugye a Doku kin van az Egyesült Államokban, míg a családja pedig nem, és hát az édesapa nélkül kellene ezt a szülést megrendezni, nem tudom.
6: Megrendezni. Majd a takarító segíted lebonyolítani a szülést.
5: Sort keríteni rá.
6: Eljátszhatja az apa szerepet.
5: Így van, július második hetére írták ki a szülést, amikor még azért zajlani fog a világbajnokság, egyenes kieséses szakasz fog majd éppen zajlani, és hát a Doku nyilvánvalóan mindenképpen ott akar lenni a felesége mellett a gyereke születésénél, emiatt aztán engedélyt kért a szövetségtől, lebeszélt az egész stábbal, hogy ha még játékban lesz a belga válogatott, tehát még nem esnek ki addig, mert pedig egyébként az torna előtt azért esélyesnek tartották a belga válogatottat, legalább arra, hogy a 8-ba eljussanak. Hát most eddig, amit láttunk tőlük, az azért nem feltétlenül meggyőző, de benne van a pakliba, hogy még játékban lesznek akkor, és meg is egyeztek ebbe, hogy ha még meccsben lesznek, akkor őt hazaengedik Angliába egy magángéppel, majd a szülés után pedig vissza is repül egyből, és amint lehet, akkor majd egyből a rendelkezésére áll a csapatnak. Mindenki számára az elfogadható volt, és azt mondta mindenki, hogy teljesen oké, hát nyilván a család az első. Volt egy kivétel, azonban egy francia műsorvezető nő, aki egy nálunk is ismert stílusú VB összefoglaló vagy ilyen magazin műsort vezet, tehát ilyen beszélgetős műsort, mint mondjuk Magyarországon ez a Gól című műsor az M4-en, amikor ülnek a szakértők és beszélgetnek a VB eseményeiről, és hát ez a hír szóba került ott is, és a francia műsorvezető nő, és ez szerintem azért fontos így a dolog szempontjából, hogy egy nőről beszélünk, ő beleállt ebbe a fiatalemberbe a Dokuba, és elmondja, hogy szó szerint idézek, megszólalok, mert ez különösen felháborít. Nem tudom, hogy azért, mert nő vagyok, vagy mert szívtelen lennék, de nem értem. Undorító, hogy ott akarja hagyni a válogatottat. Cserben hagyod a csapatodat egy olyan gusztustalan dologért, mint a gyermek születés. Ilyet mondott az illető. Még egyszer jelzem, aki esetleg most rólunk akar cikket írni, és az Indexnek dolgozik, hogy ez most egy idézet,
6: igen,
5: amit éppen mondom.
6: Mondjuk.
5: Igen, szóval az apa amúgy is haszontalan a szülés során, nem ő vágja el a köldökzsinort, csak haszontalan statiszta. 10 órát fog elpazarolni ott, előtte is utazik már egyébként is 20 órát, kimerült lesz érzelmileg és összeomlik. A gyerek mindig ott lesz neki, a VB viszont egy gyerekkori álom, több száz játékos ölne, hogy a helyébe lehessen, és ő pedig ott hagy mindent, hogy ott legyen a gyerek születésnél. Nem hagyhat ki egy VB meccset egy ilyen dolog miatt, miközben sokan hitelt vettek fel, hogy elutazhassanak Amerikába, ott lehessenek a stadionban és szurkoljanak neki. Hát egyébként ilyen is ehhez hasonló érvekkel támasztotta alá a mondandóját, és a szavak egyébként már a stúdióban is nagy felháborodást okoztak, volt, aki természetesen ellenpontozta a dolgot, és hát azóta sem csillapodnak a hullámok a műsorvezetőnő körül.
6: Hú, de nagyon megszólalnak itt az ilyen rádió, az nem rádiós, hanem ilyen focis műsorokban az ilyen különböző nemi szerepekkel kapcsolatos szélsőséges ideológiák mindenkinek a szájából, ez nem így itt.
5: Tényleg, ugye Dragóner Attila is,
6: igen,
5: magyar közelítésben.
6: Igen, ráutaltam, hogy ő is éppen így a nőknek valamilyen szerepet társított, és ez a nő is egyébként. Ez már egy másik kérdés, hogy ő is negatív színben látja, nem tudom. Sőt, nem, ő egyébként szerintem egy ilyen szélsőséges feminista nézeteket vall, és azt mondja, hogy a férfinak nincs igazából semmi létjogosultsága a szülés közben, mert hogy nem csinál semmit, de hát ez nem igaz, hiszen támogatja a párját.
5: Pizzát rendel, mert valakinek nem volt kedve vacsorát készíteni.
6: De hát azért mekkora nagy segítséget tud nyújtani, hogyha nem egyedül kell megszülnöd azt a hatalmas gyereket. Hát az milyen?
5: A hatalmas gyereket. Láttátok már Jeremy Dokut? Na ez a gyerek biztos hatalmas nagy.
6: Na hát most relatív, szerintem minden gyerek nagy. Most az, hogy kijöjjön belőled egy gyerek, azért most képzeld el.
5: Pont nagyobb egy kisebb gyerek is pont nagyobb, mint amit kényelmes lenne megszülni.
6: Nem minden nap történik, szerintem az ember életében. Nem olyan könnyű a szülés, és több óráig is eltarthat, komplikációk felléphetnek. Szerintem nagyon nagy érzelmi támogatást tud nyújtani, hogyha ott van az apa veled. És szerintem amúgy ez egy tök szép gondolat tőle, meg tök nem is azt mondom, hogy kedves, mert szerintem ez kéne az alap hozzáállásnak lennie, hogy a férfi legyen ott, és tegyen meg mindent a családjáért, és akkor menjen el a gyereke, első gyereke születésére, és támogassa a családját.
5: Most én azon gondolkodtam, hogy nagyon sok olyan cég van, akinek amúgy semmi köze nincsen a focihoz, viszont ugye így a VB környékén a marketing kampánynak az a lényege, hogy oké, mi egy órát gyártó cég vagyunk, viszont hogyha szeretnéd a pontos időt tudni, hogy ne maradj le a meccskezdésről, akkor gyere és a VB akcióba vásárolj nálunk karórát. És ez minden egyes cégnél ez van, hogy a focival adják el magukat. Mi van akkor, ha a különböző politikai nézeteknek a képviselői is most a focin keresztül akarják magukat eladni? Mi van akkor, hogy ha mondjuk nem tudom, ott ül a stúdióban meghívott szakértőnk Dragóner Attila, mellette pedig Novák Előd, és akkor nem tudom, megkérdezik, hogy na és hogy tetszett ez a pillanat most itt a mérkőzésen, és mondja, igen, Virgil van Dijk rendkívül stabil áll a helyén, éppen úgy, mint a 12. kerületi turulszobor, tehát nem kellene elbontani onnan. Szóval, hogy van egy nézeted, most ez nyilván egy kitalált hülye példa volt, de hogy ha van egy valami nézeted, ezekben az időkben sokkal nagyobb teret tudsz neki nyerni azáltal,
6: hát
5: hogy sajtónyilvánosságot
6: kap, hát látjátok, hogy mondtok ilyen szélsőséges dolgokat, és már valaki ír belőle egy cikket.
5: De hogyha nem a BB-hez kötődik.
6: Persze belőlünk senki. Ez az. Mondj de... valami nagyon kirívót, valami felháborítót.
5: Egyet értek a nővel. Nem, szóval, hogy nyilvánvalóan nem. Egyébként a magad nevében beszélj, nem írnak rólunk cikkeket. Szóval tényleg, hogyha most itt nem a fociról van szó, és nem a focin keresztül mondja ezt a szélsőségesen feminista, vagy nem is feminista szerintem, mert a feminizmus nem is erről szól.
6: De ez szélsőséges feminista szerintem.
5: Szóval sokkal inkább egy férfi ellenesség.
6: Férfi gyűlölő.
5: Igen, ami nem feltétlenül egyenlő
6: hát
5: a feminizmussal.
6: Jó, de szélsőséges feminizmus az szerintem már inkább, mert a szélsőséges feminizmus az szerintem már majdnem, hogy férfi gyűlölet.
5: Lehetséges, hogy erről van szó, minden esetre nem beszélnénk most ő róla Budapesten egy rádióstúdióba, hogyha ez a sztori ez nem a foci VB-hez köthetően jelent volna meg. Tehát egyébként szerintem most nem bármit mondasz, hogyha a foci VB-be csomagolod, akkor nagyobb nyilvánosságot fogsz kapni.
6: Na hát igen, ki kéne próbálni.
5: Mennyire tudatos szerinted ebben a helyzetben az, hogy itt ilyen erős szavakat használ, hogy az apa az csak egy statiszta, tehát hogy nem, én szerint, mert hogy alapvetően azt gondolom az ember, hogy egy médiában dolgozó egyén az azért, hogy megfogalmaz szélsőséges gondolatokat sokszor, és még ha így is gondolja adott esetben, akkor is azért igyekszik ezt úgy becsomagolni, vagy úgy elmondani, hogy mindeközben azért ez fogyasztható maradjon. Uh-huh. Ez viszont ezen túlmutat. Tehát én úgy képzelem el, hogy ez kicsit így cél volt, hogy ez nyilvánosságot kapjon, mert hogy ennyire erős szavakat használ, és egy rutinos médiásként tudhatja, hogy ha van is egy szélsőséges véleményed, azért azt illik valahogy becsomagolni, vagy óvatosabban átadni.
6: Igen, egyébként szerintem pont az előző dologra utalnék vissza, hogy ő lehet, hogy alapvetőleg is egy ilyen szélsőségesebb műsorvezető. Nem ismerjük egyébként a stílusát, és hogy ezt akkor direkt csinálta, és direkt használ ilyen szavakat, és ilyen stílust. Azért vannak olyan műsorvezetők, bár hogyha ez nem tudom pontosan hol ment ez a közvetítés, hogyha a tévében, akkor azért kevésbé preferálják az ilyen műsorvezetőket, ahol nagyon szélsőséges gondolatokat közvetítenek, de ott is vannak olyan csatornák, ahol lehet ezt megengedik.
5: Szerintem
6: ez tudatos döntés volt tőle, hogy így kommunikálta ezt.
5: Igazából szerintem ez nagyon hasonló, mint amikor mondjuk egy egyetemi tanár úgy tart órát, hogy közben egy belesző káromkodásokat is. Káromkodás
6: hogy
5: például...
6: Figyel, hogy ő ki az, aki... vagy hogy azt monitorozza, hogy ki az, aki figyel egyáltalán.
5: Részben igen, de inkább én arra olvasatára, vagy arra a szempontra gondoltam ebből, hogy amikor egyszerűen fenntartja a figyelmet, az, hogyha mondasz egy erősebbet. Aha. És valószínűleg valami ilyesmit akart elérni, és egyébként én szerintem...
6: Jó, de most ezért nem fognak oda kapcsolni a műsorra. Annyi, hogy utána kap, generál egy ilyen nagyobb hírt magának a műsornak, és akkor lehet, hogy utána nézik. Nézettséget tud növelni.
5: Én szerintem egyébként benne van, hogy igen, nézettséget tud növelni, és a másik meg, hogy úgy, ha valamilyen vagy a médiában, akkor sokkal könnyebb érvényesülnöd, vagy nagy közönséget elérni, mert hogyha érted, egy inges, zakós, élére vasalt, nadrágos, szemüveges, jól fésült férfi vagy, akkor egyszerűen 12 belőled egy tucat ránézésre, és nehezebb helyzetből indulsz, mint hogyha te vagy Varga Viktor, aki mesztelenkedik állandóan, és egy madár él a feje tetején. Tehát, hogy ez így működik, és ezért akarnak sokszor a médiában emberek valamilyennek lenni. És amellett, hogy elképesztően nem értek egyet ezzel a nővel, és nagyon-nagyon károsnak tartom azt, hogyha így ennyire nem tud disztingválni az ember egy ennyire szélsőséges kérdéskörben, azt viszont ugyanakkor ki tudom jelenteni, hogy ez a fajta boszorkányüldözés ez nem illeti meg, mert a véleménye miatt szerintem senkit nem szabad ennyire durván. Jó, nyilván vannak azok a szélsőséges vélemények, most ha valaki nem tudom támogatja a holokausztot, akkor nyilván nem mondod azt, hogy oh,
6: jó,
5: mondja
6: el a véleményét. Szerintem az, hogy undorítónak nem neveznéd azért.
5: Ja, mert hogy ő undorítónak mondta ezt egész gesztust. Abszolút, és teljesen egyetértek azzal, hogy hibát követett el ez a műsorvezető nő, és nem lehet így fogalmazni. Ugyanakkor az a fajta cancel culture, amivel ő most találkozik, szerintem ez sem a jó út. Mert az ugyanaz a fajta szélsőség, amit így képvisel ilyenkor a közeg, mint amit ő is képviselt a maga mondandójával, hogyha te elkezdesz iszonyatosan csúnya dolgokat írni róla a kommentekbe, és követeled, hogy távolítsák el. Még az utóbbi még tud is normális lenni, hogy oké, aki ilyet mond a médiában, az ne legyen ott. Még ezt is tökre értem. Csak hogy annyira durva stílusú kommenteket kap, hogy ezzel, tehát hogyha nem tetszik a stílusa egy valakinek, akkor nem azzal tudod szerintem ezt jól jelezni, hogy ugyanazt, vagy még tahóbb stílust veszel föl a kommentekben. És ezért ez az egyetlen szempont, aminek a mentén egy kissé sajnálom az illetőt, de a mondandójával elképesztő módon nem értek egyet.
6: Igen, én sem. Tehát, hogy ez a bajom nekem ezzel, hogy valószínűleg ez nem véletlenül így hagyta el a száját, ezek a mondatok igazából kattintás, vadász és nézettséget generáló akart lenni ezzel a megjegyzéssel.

kívánnak, hogy megjelenjenek nálunk, és elmondják, hogy mi az ajánlatuk a hallgatóink számára, és nem feltétlenül azért, hogy most nem tudom, itt promotáljuk őket, hanem szimplán mi szeretnénk segíteni, és ez tavaly is így volt, és erre tök jó visszajelzések érkeztek tőletek, kedves hallgatóktól, hogy egyszerűen segít az embereknek a döntéshozásba az, hogyha egy meghallja így konkrétan ember közelibb formában az, hogy mi is lesz egy bizonyos fesztiválon, és hogyha ez minden fesztiválnak egyelőképpen megadjuk, vagy minden nagyobb fesztiválnak, akkor azt gondolom, hogy egyfajta ilyen katalógus tudunk átnyújtani a hallgatóinak ezáltal. Úgyhogy ez idén is így van, most a Fishing on Orfűnek a főszervezőjével fogunk Egyedi Péterrel beszélgetni a következő megszólalás elején, illetve első felében telefonon, majd pedig ne feledkezzetek meg arról sem, hogy 19 óra 30 magasságában az ötös fogat rovatunk előtt mindenféleképpen maradjatok majd velünk, és legyetek itt, mert játszhattok velünk, ugyanis az SMS számunk 0636980980, ide kell majd elküldeni egy választ egy olyan kérdésre, amit mi felteszünk nektek, majd erre a kérdésre a válasz már elhangzott egyébként ebben az adásban, de el is fog még hangozni talán még egyszer-kétszer, és hogyha jó választ írtok, fölhívunk, és ha ügyes vagy, akkor, és te voltál a leggyorsabb, akkor jár majd a páros belépő arra a napra, amikor fellép a talpon álló show is, illetve a Betonhoffi és a Mirror Glimpse is ott lesz majd. Úgyhogy ez következik most, zene, hírek, majd pedig tovább folytatjuk.

0: Hunga Zoltán vagyok, az Állatkert szóvivője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét. Inkább több legyen, mint kevesebb.
1: Szervusztok, Klem Viktor vagyok. Amit pedig ti hallgattok, az a Rádió Café.
2: Nincs egy tízesed esélyig.
3: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve.
2: Le.
3: Tudjátok, mi következik.
2: Mit akadás?
3: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
2: Megadom. Becsszó megadom. Addig éljek.
3: Az elhagyom.

0: elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely Schiller. Autók szeretettel. Pályán Royale június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Speciális járművet kaptak a mentők, jön az év legrövidebb éjjele. Köszöntöm neked, Kovács Péter vagyok. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít. Létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alaptörvény módosítás jelenleg véleményezhető, ezután kerül az országgyűlés elé. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és egyensúlyok rendszere sérüljön. Speciális mentőjárművet kapott az Országos Mentőszolgálat. A Magyar Vöröskereszt egy olyan logisztikai járművet adott át a mentőknek, amelyet tömeges baleseteknél és katasztrófáknál lehet bevetni. A speciális gépjármű nehéz terepviszonyok között is képes eljuttatni a helyszínre a mentéshez szükséges eszközöket és a mentőegységeket is. Holnap lesz Szent Iván éjszakája. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Búrján István néprajzkutató.
1: Átugarták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre a tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
6: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap sok napsütés várható, de napközben többfelé gomoly felhők is képződnek. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben néhol zápor zivatar is kialakulhat. Az északi szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos lökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Szerdán is marad a napos nyári idő, legfeljebb néhol fordulhat elő zápor vagy zivatar. Csütörtökön pedig derült, száraz idő valószínű, 31-36 fokos maximumokkal.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talponálló.

0: 5 perc elmúlt el, este 7 óra, és ahogy azt a szignál már elmondta, abban lehetett neki hinni, hogy ez a talponálló, abban viszont nem, hogy a stúdióban hárma vagyunk, mert Zoli ma ugye nincsen, ezt már tudjátok, de Lucával kettecskén itt vagyunk.
1: És ennek... A kemény mag.
0: Így van, a valódi kemény mag, és ennek ellenére nem csak kettő hangot fogtok hallani majd az éterben a következőkben, mert hogy ahogy azt már korábban említettem, idén-nyáron is lehetőséget biztosítunk a fesztiváloknak, hogy megszólaljanak nálunk, és mi is nagyon kíváncsian várjuk, hogy miben változtatnak, vagy mi az, amiben ugyanazt hozzák, mint amit korábban, és a mai adásban a Fishingon orrfűvel kapcsolatban fogunk majd beszélgetni Egyedi Péterrel, aki ha minden igaz, akkor itt van velünk a vonalban. Itt vagy-e, Péter?
2: Itt vagyok, sziasztok!
1: Szia!
0: Szia, Péter! Nagyon-nagyon kellemes az orgánumot. Te szoktál hangos könyveket esetleg vállalni, vagy nem? Nagyon rádiós.
2: Köszönöm. Nem, még nem csináltam hangos könyvet, de sokat mesélek a gyerekeimnek, úgyhogy ők részesülhetnek ebbe a privilégiumba egyelőre még csak.
0: Na, mindenféleképpen érdemes lehet egyébként ezt szerintem anyagi bevételre is fordítani. Na de, át a témára, mert hogy nekünk is mesélj azért egy kicsit, mégpedig az orrfűvel kapcsolatban. De ilyenkor a szokásos kérdés mindig az, hogy nagyon-nagyon közel van már a fesztivál kezdete, 2 nappal vagyunk a fesztivál előtt. Milyen érzések vannak most bennetek, hogy áll a dolog, az utolsó simítások zajlanak-e, mi a helyzet éppen orrfűn?
2: Minden a legnagyobb rendben van, és csodálatosan állunk. Gyakorlatilag az építés utolsó napja kezdődik meg, ami már tényleg csak a apróságok és az utolsó takarításokra fog szorítkozni. Úgyhogy nagyon jól állunk, köszönjük szépen a kérdést, ugye izgatottan várjuk a közönségünket, több hete már telt házas a rendezvény, ugye egyet már nem lehet kapni rá, de nagyon várjuk azt, akinek sikerült idén jegyet venni hozzá.
0: Vagy a másodkézből esetleg még, vagy van ilyen lehetőség?
2: Másodkézből lehetséges, még ott is úgy tudjuk, hogy elég nagy az érdeklődés, de ott még van esély, csak a hivatalos forrásból ajánljuk a másodkézből való jegyvásárlás. Már velünk kapcsolatban mindig felmerül az, hogy csúnya átverések vannak fishing jegyek kapcsán, és ezt, ennek egyáltalán nem örülünk, hogy valaki ezzel jön vissza, hogy elég nagy az érdeklődés a rendezvény iránt. De köszönjük szépen, szóval nagyon jól állunk, és szerda reggel 10-kor meg is nyitjuk a Fishing kapuját.
0: A Fishing ugye nagyon sok szempontból egy nagyon különleges fesztivál, tekintve, vagy az egyik ilyen szempont például az, hogy ugye nem nagyon szoktátok azért így off programok nélkül hagyni a látogatókat, és éppen ezért tök jó, hogy behoztad, hogy már délelőtt 10-kor nyit a rendezvény. Mik azok, és ugye ez sok fesztiválnál általános probléma, hogy délelőtt nem nagyon lehet mit csinálni, mik azok az egyéb programok a zenei dolgokon kívül, amik nálatok igazán különlegesek?
2: Hát az off programok sor az már több mint 10 éve indult a Fröccs túránkkal, ugye az volt az első ilyen jellegzetes fishinges különleges program, ami nem zenei program volt, amikor is zenészeket kértünk fel arra, hogy egy borásszal karöltve egy nagyobb társaságot kísérjenek a tó körül, és több állomáson kóstoljanak többféle fröccs különlegességeket, meg bor különlegességeket. És ez egy nagyon népszerű program lett, és emellé már egy elég nagy csokorok program kínálat alakult ki az évek során, amire tök büszkék vagyunk, és hát ez az a dimenzió, amiben még tovább szeretnénk fejlődni, meg az összes többi nem zenei program, ami nem a koncert, ugye a fesztivál, hanem a beszélgetések, az egyéb olyan dolgok, amik kulturális programok, és hogy mondjam, tartalmas időtöltést jelenthetnek akár délelőtre is, a jogától kezdve a kerekasztal beszélgetéseken át, a civilek jelenlétén túl. Most van egy Hagymakert nevű helyszínünk, ahol egy kulturális kitelepülők fogják fogadni a vendégeket, gitáriskolától kezdve portrérajzoláson át mindenféle izgalmas dolgokkal lehet itt majd találkozni.
1: Van egyébként egy olyan program, amit kifejezetten ajánlanál mindenkinek, hogyha csak egyet tudnak választani a nappali programok közül, akkor mire menjenek el?
2: Hát haza fogok beszélni, és ez az egyik legnépszerűbb, meg leghamarabb betelő programunk, hogyha ilyen csúnyán fogalmazhassak, az a backstage tour, amikor mi vezetjük körbe őket a fesztivál területén, megmutatjuk a színpadok backstage-eit, és olyan kulisszák mögé esetnek be, ahol egyébként nem járhatnak látogatók. Továbbá mesélünk a fesztivál történetéről, a céljairól, a működéséről, és minden kérdésre válaszolunk.
1: És egyébként,
2: nagyon szokták szeretni.
1: Bocsánat, de ez hogyan működik? Jelentkezni kell előre, vagy hogyan működik ez a backstage tour?
0: Vagy egy ilyen hopon-hopon busszal mennek körbe, és Péter pedig elől beszél megnyugtató hangszínén a mikrofonban.
2: Nem, ezek az a programok mind jegyvásárlós programok.
1: Aha, tehát ezek, értem.
2: Ezekre jegyet kell vásárolni, és ha valaki időben lecsapáljuk, akkor részt tud rajtuk venni.
0: Ez szenzációs egyébként, mert nyilván mindenki egy ilyen, egyfajta ilyen álomvilágként, vagy ilyen lehetetlen, vagy egy olyan helyszínként gondol a backstage-ekre, ami tényleg lehetetlen, és a halandó embert előle elzárt terület, szóval ez tényleg fantasztikus. Van még azért egy olyan kérdésem, még így az Afogranokon túl is, miszerint, hogy az Orfű az azon kevés fesztiválnak az egyike, ami annak ellenére is meg tudott maradni egy bizonyos méretben, hogy évről évre telt házas. Érzitek esetleg azt, hogy valamennyes nehéz így az önkontroll, hogy a fesztivál meg tudjon maradni úgymond picinek, a fesztivál meg tudjon maradni olyannak, ami miatt ebbe a fesztiválba bele szerelmesedtek a látogatók, akik visszajárnak akár több mint egy évtizede?
2: Hát ez a kontroll ez adott, és ezt mindig elmondjuk, már amióta teltházas a fesztivál, 2014 óta elővételben vagyunk teltházasok, hogy ez a kontroll maga a területnek a mérete, tehát ide nem fogunk tudni több embert beengedni, és nem is akarunk területet növelni. 10 000 látogatónk van, aminek több mint a 90%-a bérletes, tehát egész hétre jön, és őket akarjuk kiszolgálni, és nekik akarjuk a fesztivál élményt évről évre jobbá tenni. Úgyhogy ezért is van az, hogy nincs szükségünk egyéb kontrollra, mert nem tervezünk bővülni, vagy területet növelni.
0: Igen, és ez sokszor egyébként sok fesztiválnak tulajdonképpen ön a lából lövése az, amikor mondjuk elkezdenek ilyen evés közben jön meg az étvágy alapon gondolkodni, és aztán pedig túl nagyjá nőnek, és pont emiatt veszik ki az egésznek a lelkülete. Az a lelkület, ami viszont a fishingen ugye a kezdetek óta nagyon-nagyon megvan. Mennyire vannak meg azok a visszajáró arcok a fesztiválon, akár tehát a vendégek között, a fesztiválozók között, akiket mondjuk már nem tudom, emlékszel, hogy annó 2008-ban is szembesétált veled?
2: Hát abszolút megvan, tehát nekünk az a nagy erősségünk, hogy a közönségünk az közösségi érett, ez évről évre erősödik. Ennek a közösségnek az összetartása, a Covid éve például egy nagyon jó, nagyon szépen szemléltető állomása volt ennek a történetnek. Meg hogy az előbb említettem, hogy több mint a 90% a közönségünknek bérletes, ami ugye alapvetően bizonyítja, hogy ez egy... nem egy headliner tematika mentén megrendezett rendezvény, ahol azért jössz ki szerdán, mert akkor játszik a X, és azért jössz ki szombaton, mert akkor játszik az Y, hanem azért jössz ide, mert azt az élményt szeretnéd, amit ez a fesztivál nyújt, és hát a programtól függetlenül, tehát még a program bejelentés előtt eladjuk a bérletéknek több mint a 2/3-át, és ez is jól mutatja, hogy mennyire bízik a közönségünk ennek a csapatnak a munkájában, úgyhogy erre kifejezetten büszkék vagyunk.
0: És ezzel egyébként szerintem összekapcsolódik az is, hogy nem feltétlenül csak az óriási nevek miatt jönnek, hanem azért, mert szeretnének ott lenni és megélni azt, amit a ti egyébként nagyon különleges fesztiválatok nyújt, hogy ez kicsit összekapcsolódik azzal szerintem, hogy itt azért minden nap rengeteg olyan zenekar kap lehetőséget, akik azért kevésbé ismertek, és akár csak nem tudom, pár száz Spotify hallgatójuk van. Benneteket mi motivál az ilyen zenekarok szerepeltetésében? Az, hogy színesítsétek a dolgot, vagy van egyfajta ilyen tehetségkutató küldetéstudatotok?
2: Mind a kettő van. Tehát alapvetően azért a stábunkban, a vezetőségben többen vagyunk zenészek, akik zenészfejjel is gondolkodnak, és ezért is szeretik például a zenészek ezt a fesztivált, mert az ő, hogy mondjam, igényeiket, szempontjaikat azért magasan több más dolog elé helyezzük. És a kisebb zenekarok közül igyekszünk mindig azokat a tehetségeket meghívni erre a rendezvényre, akik bizonyíthatnak, mert azért a közönségről tudjuk, hogy nyitott. Tehát, hogy ha valaki ide jön fesztiválozni, akkor az előbb, ahogy mondtam, nem az óriási sztárt akarja megnézni, mert színpadon nem szeret itt elveszni egy kicsit, és össze-vissza járkálni, és új dolgokat felfedezni. Ezt a kérdőívünkbe is kérdezzük évről évről, hogy mi az, amit nálunk láttak, és iszonyú jó látni, hogy egy csomó éppen akkor kicsiből közepessi előlépő zenekart itt látnak először zenehallgatók, szóval ez egy tök szuper dolog, és hát van ebben egyfajta kultúrmisszió is. Mi mindig is hosszú távú gondolkodók voltunk, tehát, hogy mi nem a profitnak a, hogy mondjam, a
0: nem az hajszoljátok, hanem az elsődleges szempont.
2: Az a lényeg, hogy legyen sok-sok éven keresztül ez a fesztivál, és szeressenek ide visszajönni az emberek, és jó élmény érje őket, és vigyék a hírünket, csak ez.
0: Ez, amit mondtál, ez nagyon-nagyon izgalmas, ez, hogy kérdőívetek van, és tulajdonképpen a fesztiválozó közönségeteket kikérdezitek arról, hogy mik legyenek, vagy hogy mi az, amit szeretnek?
2: Ez egy nagyon fontos lépése, igen, a fesztivál utáni időszaknak, hogy megtudjuk, hogy milyen visszajelzések vannak a közönségünk részéről, és az építő jellegű kritikáknak meg nagyon-nagyon örülünk, mert mindig is szeretünk fejlődni. Minden évben az a cél, hogy az előzőnél jobb fesztivált csináljunk, és hál' Istennek eddig minden évben sikerült, és ennek az egyik alappillére, hogy jól gondoljuk azt, amit gondolunk, és a közönségünk is azokat látja erősségeinknek, vagy esetlegesen hibáinknak, fejlesztendőinknek, amit mi gondoltunk az adott évvel kapcsolatban.
1: Mennyire nehéz egyébként fesztivál szervezőként évről évre innoválni? Keresitek az újdonságokat, az új előadókat, és mennyire tartjátok meg emellett a régieket, a régi nagy neveket, mint ahogy említetted előbb is, hogy szeretitek a közönségnek meghallgatni igazából az ő véleményüket. Szóval, hogy nálatok mi a jellemző, mennyire követitek az innovációt, vagy mennyire hajkuráztátok azt?
2: Hát a két részre bontom a választ, a zenei, a könnyű zenei történésekkel rajta tartjuk a figyelmünket egyértelmű, és a könnyű zene mindig is egy organikus, folyamatosan változó dolog volt, tehát nem egy stabil állapotú dolog, és hát ez természetesen ezt le kell követni. Az innováció meg iszonyatosan fontos, tehát hogy mi azért nagyon ambiciózus szervezők vagyunk, akiknek pontosan az a kihívása, hogy mondtam az előbb, hogy évről évre jobb rendezvényt csináljunk, és mivel ez területileg már adott, hogy ez itt történik, ennyi embernek, ezért a területen belüli, hogy mond, programok és szolgáltatások azok, amik fejleszthetők.
0: Szerintem, aki látta a Fesztivál Ország című filmet, az azért azzal a képben van, hogy azért Magyarországon, nyilván mivel nem vagyunk egy olyan hatalmas nagy ország, ezért azért úgy ismerik egymást a fesztivál szervezők, és van valamiféle nexusuk így egymás közt. És nekem baromi izgalmas az, hogy úgy képzelem el, hogy akik ilyen nagyon hasonló fesztiválokat csinálnak, az ilyen első vonalas, fősodorbeli, ugyanakkor azért a mainstream popzenét hangsúlyozó fesztivál csinálják, ők valahogy nyilván hasonló, valamiben nagyon hasonlóképp gondolkodnak. A Fishing viszont ugye mindig, tehát nagyon sokáig az Alter Fesztivál is benne volt ugye a nevében a Fishingnek, és hogy ti mindig, ez nekem ugye feltételezze emiatt azt, hogy ti egy kicsit másképp gondolkodó csapat vagytok, mint az a része ennek a szakmának. Nektek milyen a viszonyotok a többi fesztivállal, a többi fesztivál szervezőivel? Mennyire vannak meg tényleg azok a különbségek így karakter vagy így kapcsolatokban, mint ami a fesztiválok mienségéből következtethető?
2: Nagyon jó a viszonyunk a többi fesztivál szervezőivel, tulajdonosaival, az ott dolgozókkal, és ez így van jó, hogy van mainstream fesztivál, van nem mainstream fesztivál, azért Magyarország, ahogy a Fesztivál Ország című film is rámutatott, egy nagyon gazdag fesztivál felhozattal a rendelkező ország, amire büszkéknek kell lennünk. És a Fishing a kezdettől kezdetve, tehát hogy a kezdete kezdetén már egy olyan fesztivál akart lenni, ami élményt árul, igazából csúnya szóval, tehát egy élmény alapú tematikával szeretett volna működni. Ebbe hasonló hozzánk akár mondjuk a Művészetek Völgye, akár az Ördögkatlan, és vannak olyan mainstream fesztiválok, amik nyilván más közönségre, más fellépek. Hát most a mainstreamek között nem a Colorado-t mondanám, hanem inkább a ami régen akár a Volt, és akkor velük is mondjuk...
0: Nem, én a Colorado-t arra mondom, hogy a Művészetek vagy a Fishing vonal inkább számomra.
2: Igen, ők is igen, ezt az életérzést képviselték, és voltak a mainstream fesztiválok, meg vannak, akik, hogy mondjam, más közönségről dönnek, és más, hogy mondjam, élményt szeretnének átadni a vendégeiknek, úgyhogy nálunk ez folyamatosan jelenlévő cél, hogy mi egy élmény alapú fesztivál vagyunk.
0: Nagyon-nagyon izgalmas volt, amit elmondtál, mert tényleg teljesen, mindig amikor ebben a úgynevezett, vagy úgymond rovatban, amit mi csinálunk nyaranta, így sokat beszélgetünk fesztivál szervezőkkel, azért mindig tök jó így belelátni, hogy tényleg mi a lelkület egy-egy fesztivál mögött, és azt gondolom, hogy ritkán kapunk ennyire konkrét képet egy fesztiválnak a lelkéről, mint most te általad, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a válaszokat, jó munkát és kitartást kívánok a következő még hátralévő néhány napot, aztán pedig nagyon-nagyon remélem, hogy annak ellenére, hogy nyilván dolgoztok is, azért nagyon jól fogjátok magatokat majd érezni ti szervezők is. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Péter, hogy itt voltál velünk.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, köszönjük szépen.
0: Egyedi Péter volt tehát telefonos vendégünk, mégpedig a Fishingon orfű képviseletében. Na, azért nagyon más tényleg ennek az egész fesztiválnak a hátországa, a mint a nagyoké.
1: Igen, az a baj, hogy most kedvet kaptam, hogy elmenjek egy kicsit ilyen alterebb fesztiválra.
0: De mi ezzel a baj? Miért gond ez? Hát, Péter szerintem pont ezért akart mesélni.
1: Igen, nekünk. Nincs ennyi hétvége, ami szabad lenne a nyáron számomra, hogy egyszerűen ezt be tudjam iktatni. Hát, sajnos.
0: Ott ülsz az irodában, aztán a gyerek zsivolyt hallgatod. De hát hallgatóink, ha nem tudom, egyetemi nyári szünetük van, akkor ezzel menjetek a fishingre, és tényleg tök jó meg. Nagyon jó, hogyha az ember mondjuk, nyilván, hogyha valaki alterebb vonal vagy underground vonal, akkor neki nem kell bemutatni ezt a fesztivál. De hogyha meg valaki a mainstream-ebb fesztiválok irányából jött, mint ahogy én is mondjuk, ahogy először becsöppentem még a korábban először ilyen alter fesztiválokra, azt éreztem, hogy ha egy kicsit kiágítom a komfortzónámat, akkor tényleg valami olyat kaphatok, amit egyébként máshol nem. És az abszolút így van, úgyhogy ne azért menj, mert az előadót keresed, hanem mert a hangulatot, és ez abszolút szerintem átjött ebből a beszélgetésből. Tudod, mi az, ami viszont még nem jött át ebből a megszólalásból?
1: Na.
0: Hát az, hogy lesz egy nyereményjátékunk, mégpedig.
1: Ja, tényleg, hát a nyereményjáték, ezt ne felejtsük el.
0: Így van, a következő megszólalásunk elején egy olyan információra fogunk majd rákérdezni, ami a mai adásban már elhangzott, és abban az esetben, hogyha tudod a választ, akkor SMS-ben, tehát nem WhatsApp, nem Viber, nem postagalamb, hanem SMS-ben kell küldened egy választ, és hogyha te vagy a legelső, a leggyorsabb helyesen válaszoló, akkor visszahívunk, és, vagy felhívunk, és akkor, ha minden igaz, akkor tiéd lesz a páros belépő. Mégpedig a Dunapart Fest azon napjára, amikor a talpon álló show, a rádió műsorunk side projektje színpadra lép majd, úgyhogy mindenképp érdemes majd velünk tartani, mert ez következik majd a kis pihenő után, mert hogy most ez következik. Reklám, és innen folytkov.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasaletravel.hu. Viasale Travel. Menorca specialistája.
3: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
0: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talpon álló.
4: 2 perc elmúlt el, 7:30, és itt vagyunk Lucával ketten élőben a talponállóban. Szia, Luca!
5: Hello, sziasztok!
4: Ami annak ellenére egy nagyon derék dolog, hogy most is egyébként VB meccset nézhetnék a szabadságtéri kivetítő előtt, de nem teszem. Más kérdés.
5: Ha nem itt nézed.
4: Igen, úgyhogy miközben készítettük az interjút, itt alig győztem visszafogni a hülledezésemet, hogy Messi, hogy mellé lőtt a 11-es. Na mindegy, hát megesik a legjobbakkal is.
5: Bizonyám, úgyhogy Argentina, Ausztria 0-0.
4: De még sok idő van hátra, úgyhogy még bármi is történt. Na de, talán nem ez a legfontosabb dolog, amiről most beszélhetünk, annak ellenére, hogy ez is egy meglehetősen fontos dolog, legalábbis számomra. És persze, épp már helyzetben van.
5: De és már el is felejtettem, mit akart mondani, de én tudom, hiszen egy szerencsés hallgatónak egy páros belépőt kisorsolunk a Dunapart Festre.
4: Fontos, hogy nem kisorsoljuk. Tehát ez nem egy ilyen szerencse alapú dolog, hanem hogy aki jól válaszol a kérdésre, a leggyorsabb
5: igen,
4: fogja majd megkapni.
5: A leggyorsabb, és bocs, akkor van egy kérdésünk is, ami a Peti nagyon jól kigondolta már szerintem, de akkor ezt most el is mondhatjuk.
4: Igen, csak még előtte engedje meg, légy szíves, még egy fontos információt. Egyrésztről írják a hallgatóink, mert már mindenki jegynyeremény lázban ég, hogy aki neten hallgat bennünket, annak így kisebb az esélye, hogy mert hogy kicsit lehet, hogy késik a közvetítés. Egyrésztről olyan nagyon sokat nem késik, másrésztről meg sajnos ezt nem nagyon tudjuk kiküszöbölni, szóval aki esetleg teheti, az menjen át rádióra és rádióban hallgasson bennünket. Aki esetleg nincsen a vételkörzetünkben és vidékről hallgat minket, ő meg nem tudom, frissítse rá most egyet gyorsan, hogy nehogy az legyen, hogy de akkor talán kevesebbet késik a dolog. Ez most egy ilyen játék, minden esetre nagyon szurkolunk mindenkinek, hogy tudjon nyerni ennek ellenére, hogy mondjuk, ha csak így tud hallgatni minket. SMS-ben kell írni a válaszodat, tehát nem Viber, nem WhatsApp, SMS, és a telefonszám pedig, amire írni kell, 0630 6 980 980. még egyszer, tehát elmondom, 0630 6 980 980. És hogyha megírtad a jó választ, akkor, vagy hát meg, aki az első választ írta, az fölhívjuk, akár jó, akár nem. Jó, és akkor megmondjuk, lehet fölhívjuk, és megmondjuk, hogy sajnos a válaszod rossz volt.
5: Igen, úgy, és utána felhívjuk a következőt.
4: Így van, úgyhogy ez abszolút így van. És még egy fontos, hogyha esetleg senki nem tud válaszolni a kérdésre, akkor sem fogunk csüggedni, mert akkor Kornél és Timi, két korábbi műsorvezető társunk fog majd elmenni ezzel a két jeggyel, úgyhogy egyáltalán nem kell izgulni. Főleg, hogy Luce meg Zoli ugye nem tud jönni most erre a
5: bulira.
4: A kérdést?
5: Menjen, kérdezzük meg.
4: Jó, de valójában igazából nem is kérdés, hanem egy ilyen felszólítás lesz a mai
5: felszólítás.
4: Játék.
5: Felszólítás.
4: Igen, igen, igen, no. Ilyen fizetési. Nem, nem, nem. A felszólítás, tehát a következő. Felkészültetek? Hogy izgul
5: hát
4: mindenki?
5: Hát én már nagyon izgulok, hogy én sem tudom, mi lesz ez így már. Más beszéltünk meg az adásról, de akkor most én is sodródom az erről, és akkor lehet én is írok SMS-t, várjál.
4: Július 4-én, tehát amikor ugye a talpon álló show színpadra fog lépni, nevezd meg egy másik előadót, aki föllép a Dunapart Fesztiválon aznap, amikor mi is. Tehát július 4-én este. Nem érdekel, hogy éjfél után lépünk fel, a 4-ét kérdezem. Egy előadót nevezd meg, kérlek, aki a Dunapart Fest azon napján keveredik a színpadra, amely napon mi magunk is ott leszünk a színpadon. Valaki egyébként még a kérdés feltétele előtt, vagy pontosabban a felszólítás előtt megírta, hogy szeretnék nyerni. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt bejelentetted nekünk. Akkor kérlek, írd meg a jó választ. Tehát mondj egy előadót, írj egy előadót, aki fellép ugyanazon a napon a Dunapart Fest, amelyik napon mi magunk is föllépünk, tehát július 4 a Dunapart Fesztivál záró napja. Egyelőre nem annyira tudják a hallgatóink, úgyhogy...
5: Hát mert mindenki csak a talpon álló show miatt akar jönni.
4: Igen, lehet, hogy ezért. Senkit nem érdekel, hogy mi egy másik előadó. Hopp, már jött is válasz, oké. Fölhívjuk akkor az illetőt, akinek a telefonszámát már itt látjuk is a képernyőn. Diktálom, hívjátok föl ti is, 0630... Jó, nem egyébként. Csak hogy meg gratulálhassatok neki adott esetben, hogyha esetleg nyert. Nem tudjuk, hogy jó-e a válasza, vagy nem. Hívom, már is tárcsázom, csak ugye ilyenkor kicsit nehezebb a dolog, miközben beszélgetés közben kell csinálni, de az előbb már sikerült fölhívnom a Pétert, viszont nem bénázok annyit, mint amennyit bénáztam. Csináld,
5: Peti, írogass csak a számokat,
4: eddig, hogy jól
5: legyen,
4: jól van,
5: és
4: na,
5: nem a mást hív fel.
4: És akkor, ha minden igaz, itt van velünk a vonalban egy kedves hallgatónk, halló!
6: Igen, sziasztok!
5: Hello, szia!
4: Szia! Hogy hívnak?
6: Hanna vagyok. Szerintem már ismerjük egymást.
4: Hanna, ismerjük egymást? Mindig nagyon félek, mikor egy nő azt mondja nekem, hogy mi már a múltban találkoztunk, Peti. Ne is mondd meg, hogy honnan. Hanna, mi a jó válasz, vagy az egyik jó válasz, ami szóba jöhet? Mondj egy előadót, kérlek, aki ott van a Dunapart Feszten azon a napon, amikor mi?
6: Beethoven.
5: És
4: Beethoven
5: a válasz
4: helye! Erre van szó! Hanna, gratulálunk szeretettel, mert hogy ott leszel július 4-én a talpon álló show bulián, a Dunapart Festen, Ráckevén. Mi van benned most? Mik a tervek? Kivel mész majd? Vagy esetleg te is másnak nyerted, mint Zalán az előző adásban? Mi van? Mi a terv?
6: Dehogy is másnak nyertem, saját magamnak. Majd szerintem egy barátnőmet elrángatom magammal.
4: Nagyon helyes gondolat. Te budapesti vagy amúgy? Vagy ráckevei? Vagy miért volt ez szimpi?
6: Kecskeméti.
4: Kecskeméti vagy. Hát ez szenzációs. Akkor én szerintem tudom, hogy te melyik kedves törzs hallgatónk vagy. Úgyhogy, na várjál, most erre...
5: Na?
4: Erre most fényderítünk. Te az a Hanna vagy, aki bejött ide múltkor a stúdióhoz?
6: Igen.
4: Nagyon örülök, mikor egy törzs hallgatónk tud nyerni egyébként. Ez tök szuper. Gratulálunk, Hanna. Hát ez nem titok, hogy nyilván aki törzs hallgatója a műsornak, az talán még jobban együtt él a dologgal, és ő kellően gyors volt, úgyhogy Hanna, akkor ez most azért egy eredményes néhány nap így neked talpon álló szempontból bevallhatjuk.
6: Hú, nagyon élvezem.
4: Sokan irigykednek rád, ebben biztos lehetsz, főleg azok, akik most szintén írtak és nem nyertek, de semmi gond. Hanna, köszönjük, hogy játszottál velünk, az e-mail címedet légy szíves küldd el erre az SMS számra, ugyanúgy SMS-ben, és oda fogjuk küldeni neked majd a páros belépőn.
5: Igen, és ezt nem olvassuk be, úgyhogy teljesen privátan kezeljük az adataidat.
4: Ellenben a telefonszámodat. Na, nézd, és csak mondom, hogy nem utálnak a hallgatóink, itt az ő következő üzenet. Megnyitod, Luce, csak be pont elillant előlem. Szóval, hogy egy másik hallgató is éppen nem elküld téged a fenébe, hanem azt írja, hogy gratul a Hannának, ha Kapolcsra jöttök a Kender kertbe, akkor egy fröccse a vendégünk. Na. Ezt mondja neked egy kedves hallgató. Úgyhogy Hanna, hát, menjél Kapolcsra is.
6: Az lesz, figyelj, itt arra nem mondok nemet.
4: Na, szép, erről van szó. Hát ilyen hallgatóik vannak nekünk. Pont olyan hallgatóik vannak egy műsornak, mint a műsorvezetők. Hanna, gratulál, küldd el az e-mail címedet, és akkor találkozunk Ráckevén a Dunapart Festen. Hello!
5: Szia!
4: Azért Hanna nagyot megy, hallod?
5: Hát ő tényleg mindent bezsebel.
4: Hát elképesztő. Ugye ő volt az, aki esetleg nem annyira hallgat bennünket, ők tudhatják, hogy ugye van nekünk néhány olyan törzshallgatónk, aki így nagyon-nagyon sokat kommunikálunk, hogy ír nekünk így a talpon a rádió Instán, nem ismerjük őket itt személyesen amúgy, és Hanna semmiből ránk írt, hogy egyébként ő 1000 éve hallgatja a műsort, és nagyon tetszett neki ez egy repohár, amit az Eurovízről elhoztunk, és mondtam neki, hogy tudod, mint ez nekem nagyon szimpatikus, hogy így random lenyúlnád a poharamat, úgyhogy gyere ide a rádiókafézt, és neked adom. Úgyhogy idejött és neki adtam, múltkor beszéltünk is erről adásba egy pár szót, és most meg sikerült leggyorsabbnak lennie.
5: Hát ezért érdemes egyébként követni minket, hallgatni minket a rádióban, és az Instagram oldalunkat is bekövetni, mert ki tudja, lehet, hogy ti lehettek a következők, akik Petitől lenyúlhattok valamilyen tárgyat.
4: Jó, esetleg majd, nem tudom, mobilt akarok cserélni, akkor abszolút. Na, itt a következő SMS, hogy bunda, nem bunda, hát hogy lenne bunda, nem tudtam, hogy ki volt az. Na, jó van, írja is utána, hogy csak viccelek, gratula. Szegény kicsit késéssel írta a Beethoven is válaszát. Na, nem baj, majd legközelebb. Nos, ennyit a játékról, Ötös Fogad című rovatunk következik most.
7: Öt kiadóhely. Három műsorvezető. Egyetlen toplista. Nulla objektivitás. Egy csendes kisváros, ahol több ezer ember egyetlen listára vár. Ötös Fogat a talpon állóban.
4: Vezet Argentina?
5: Nem
4: jól
5: tudom,
4: láttam?
5: Én csak azt láttam, hogy örültek.
4: Igen, hát akkor valószínűleg ennek örülhetnek, vagy hát nem tudom, nem hiszem, hogy most jött meg valamelyiknek, hogy egyébként nem tudom, átment a vizsgáján kettessel. Nem
5: hát
4: tudom.
5: Akkor úgy néz ki. Na, lemaradtunk erről.
4: Nem
5: basszus,
4: hiszem el, komolyan
5: ez a rádió.
4: Ilyenkor kell rádióműsort csinálni, komolyan mondom, kabaré. Lehet ráadásul, hogy a messzi lőtte, mert őt mutogatja elég a kamera, ráfért azután, hogy mellé rúgott egy büntetőt ezen a mérkőzésen. Na, mindegy is erről, Ötös Fogad című rovatunk van, mindig egy olyan toplistát hozunk, ami egy elég szubjektív toplista, és tulajdonképpen én állítom össze ezeket minden egyes alkalommal, és hát mindig Zoli vagy éppen Luca, igen, messzi lőtte. Zoli vagy éppen
5: Luca. Tudtam, hogy kommentálni fogod.
4: Zoli vagy éppen Luca, vagy éppen ha mindketten betalálnak a rádió stúdióba, akkor ők pedig kiértékelik, hogy mennyire értenek egyet az én véleményemmel.
5: Na, úgyhogy rajtam a sor, mondjad.
4: Mennyire szoktál hőbörögni az árakon, Luca?
5: Fú, én nagyon. Tehát megtaláltad az embered.
4: Na, akkor jó témát hoztam most arra. A sztorihoz hozzátartozik egyébként, hogy eredetileg egy másik ötös toplistát akartam hozni mára, csak ez egy olyan
5: annyira
4: toplista...
5: Annyira vállalhatatlan volt, hogy nem fért bele itt a rádió műsor keretébe, úgyhogy sajnos.
4: Konzultáltam az ügyvédemmel, és azt mondta, hogy nem, Peti, semmiféleképpen sem szabad olyan ötös fogat listát hozni, amilyen szexista dolgot te akartál. Nem, szexista és rasszista, bocsánat. Nem, szóval, hogy egy másikat akartam hozni, csak akkor az volt bennem, hogy az egy olyan lista, amire tök fontos nekem az, hogy legyen egy férfi hang is, aki erre reagál.
5: Na, de szexista komment volt ez tőled most.
4: Jó, csak hogy most kiúzzam magamat a csávából, akkor elárulom, hogy eredetileg a top 5 legférfiasabb pillanat listámat akartam behozni.
5: Hát igen,
4: amikor
5: nekem
4: igazán férfiasnak érzed magadat, csak aztán Zoli lebetegedett nagyon kevéssel a mai adás előtt, és mivel nem akartam, hogy az legyen, hogy valaki nem tudja aprúvolni, vagy azt mondani, hogy igen, na neked igazad van most ebben, ezért aztán váltottam, és egy utolsó pillanatban egy új listát készítettem, de már ez is rég kikívánkozott belőlem. Mert hogy a mai top listánknak a címe a top 5 indokolatlanul rohadt drága dolog. Úgyhogy összegyűjtöttem 5 olyan dolgot, ami nem az, hogy most drága, jacht.
5: Benzin.
4: Ne. Egyébként még a benzin talán közel van a valósághoz. Szóval nem ilyenek, hogy jacht, luxus villa Tihanyban. Tehát, hogy nem ilyen dolgok, hogy általánosságban drágák, hanem az olyan dolgok, amik furcsa, hogy drágák. Számomra furcsa, hogy drágák, de mégis nagyon drágák. És ennek mindig más oka van, ezekről majd beszélni fogunk. És egy kicsit most hőbörökhetünk az árakon, azt gondolom, hogy azért ez egy olyan dolog, amit az ember a liftben is simán megejt, ha találkozik valakivel. Úgyhogy ez most a rádió műsorunkban is egy kis helyet kap. 5. helyen végzett a top 5 indokolatlanul rohadt drága dolog toplistánkon a vattacukor. Mert hogy a
5: mennyibe
4: vattacukor...
5: Mennyibe kerül egy vattacukor? Nem is tudom.
4: Hát ugye ilyen majálisok, fesztiválok, vidámparkok szempontjából lehet ismerős, és ugye hát eléggé függ az árfekvés attól, hogy milyen helyen vásárolod, de hogyha egy ilyen intervallumot kéne belőni, akkor a nem tudom, majálistól fesztiválig terjedő skálán 1000 forint és 2500 között mozog valahol egy nagyobb acska adag vattacukor. utána néztem, és egy adag vattacukor elkészítéséhez 20-40 g cukorra van szükség, meg egy pici aromára, meg színezékre, és egy jó indulatú satszolás szerint az anyagár így mondjuk nagyon-nagyon lesarkítva, olyan 20-30 forint között van egy vattacukor esetén, és tudom, persze áram, meg minden egyéb, de a vattacukor így is 1000-2500 forintba kerül.
5: Hát igen, sajnos. Azért ennek megvan az ára, hogyha te egy édestájú kis gyerkőc vagy.
4: Hát igen, na és akkor itt jön a kérdés, aztán mindig tegyük mellé, hogy mi az, amennyit reálisnak éreznénk. Én egy vattacukorra azt mondanám, hogy 300 forintot, azt mondanám, hogy az jobb.
5: 200 forintot akartam mondani.
4: De 200 én már semmit nem kapsz ebben a világban.
5: Hát és 300 forintért mit kapsz?
4: Hát 300 forint az mondjuk egy ilyen olcsó napi lap. Egy ilyen napi hírújság. Mondjuk a nemzeti sport, az szerintem ilyen 300 forint körül lehet.
5: Aha.
4: Mondjuk más kérdés, hogy annak a bevétele máshonnan származott az elmúlt 16 év során, de ez teljesen mindegy is tulajdonképpen. Szóval, hogy én kb. Egy ilyen 300 forintot lőttem be, és ennek ellenére elképesztően rohadt drága. Úgyhogy az első, amit ide mondanék, ötödik helyre, az a vattacukor.
5: Na, hát igen. Amúgy alapvetőleg tényleg, tehát hogyha belegondoltok, szerintem nem csak a vattacukor volt, de nagyon sok olyan étel van, amihez nagyon kevés alapanyag kell, mint például lángos, pogácsa, bármilyen ilyen péksütemény, liszt, édesítőszer, cukor, most nem a lángos sorolom, úgyhogy ne rúgjátok rám az ajtót, hogy ezek vannak benne, igen. Most csak így általánosan.
4: Lucában előjött a házi asszony. Igen, igen. A lángos az tulajdonképpen édesítővel készül, Luca szerint. Van olyan hallgatónk, aki azt írja, hogy ő pest cukrot vásárolt.
5: 150
4: forint. Nem régen valahol. Ez azért nem is
5: minősül. Na látod, van 200 forint alatt.
4: Igen, szóval ez azért nem minősül egy reklámnak, vagy ilyesmi, hogy nem mondjuk meg, hogy hol. Tehát, hogy ilyenkor nyugodtan beszéltünk erről. Szóval, ja, abszolút kevés alapanyagból készül.
5: Kevés, és ilyen nagyon alapanyagokból készül, aminek így kilója elég olcsó, hogyha úgy veszed, ráadásul ők nagy keráron veszik, nagy kiszerelésben, és azért hatalmas haszon van rajtuk, úgyhogy szerintem vannak még ilyen ételek, amik azért nem nagyon érik meg így az árukat.
4: Mégsem étellel folytatjuk, mert a negyedik helyen egy egészen más világból hoztam példát, a top 5 indokolatlanul rohadt drága dolog top listámon. Negyedik helyen végzett a szemüveg. De nem a napszemüveg, hanem a sima szemüveg. Mert hogy a lencse részét még azt értem, hogy a karcálló réteg, a tükröződésmentes bevonat, az egyedi gyártása, a vizsgálati díj, a optikus szakértelme, ezt a részét még úgy értem, hogy a lencse sokba kerül. Na de a keret, ami egy nyomorult drótdarab, és ilyen 50 meg 100 ezer forintot is simán eltérnek, csak a keretért.
5: A nagy márkák általában szoktak, ilyen nagy fashion márkák szoktak gyártani szemüveg keretet, Gucci, mit tudom én, Tommy Hilfiger, különböző kereteket gyártanak, és ezért tudják eladni ilyen hatalmas nagy haszonnal, de egyébként a sima ilyen úgymond no name, tehát hogy nem egy nagy fashion márka, divat márka, hanem csak egy ilyen kevésbé ismertebb márkájú szemüvegek is nagyon, se olcsók.
4: Nagyon durván, több tízezer forintos ételről beszélünk. Mit gondolsz, hogy mi lenne erre a reális ár egy szemüvegre, egy csomagban? Hogy egy új vita olvasó szemüvegre van szükség?
5: Hát egy nem tudom, egy 5800
4: forint. Luca, de hol élsz?
5: Az a baj, jó a szemem, mind a kettőt. Nem nagyon. De amúgy egyébként lehet kapni szemüveget, tehát amit így nem gyártanak a szemedre, és nem állítják be, hogyha mondjuk dioptriás kell, hogy az egyik szemed más, milyen látású, a másik szemed szintén.
4: Ja, tehát, hogyha fele más csálik, acska szemed van.
5: Akkor igazából lehet ilyet kapni ilyen drogériákban is, nyilván annak rosszabb a minőség, és azok azért nem olyan drágek.
4: Egyébként alapvetően, hogyha csináltad szemüveget, és nem pedig készen leveszed, és ugye távollátó szemüvegek szoktak azok lenni, amik ilyen nagyon drágák, mert az ilyen közelre nézős ilyen olvasó szemüvegek, azok ugye elsősorban a boltban, hogyha megveszed, azok, amiket inkább visznek szerintem az idősebb emberek, akinek mondjuk szükségük van már egy olvasó szemüvegre, vagy éppen fiatalabb, csak rosszabb a szeme már, tehát ott simán leveszi 8000 forintért a polcról a boltba, az oké, okay. De az ilyen egyedileg készítettek elképesztően drágák, 50-200 000 forint, Jézus, ezt az intervallumot találtam meg.
5: De és te mit mondanál, hogy mennyiért érném meg? Reálisan?
4: Hát reálisan, nekem ez ilyen 25. Így aha. Érzésre én azt mondanám, hogy 25-30 000 forint, mert nyilván ott van a szakértelem, meg egy olyan eszköz, amit sokáig használsz, de itt van például az egyik kedves hallgatónk, az most írta az imént SMS-be, hogy szemüvegből ő pont most vásárolt egyet 60 000 forintért. Direkt biztosítással aztán sikerült is elhagyni egy buszot. Na de ez már mindegy tulajdonképpen, úgyhogy ja. Ez lett a negyedik. Harmadik helyen végzett a top 5 indokolatlanul rohadt drága dolog top listámon, az a pont, ami nem más, mint az ágymatrac.
5: Na, egyszerűen
4: ki vagyok? Miért ilyen igen drága. Egy nagy szivacs, könyörgöm.
5: Igen, jó, valamelyikben van egy kis fém, mert rugós.
4: Ja, vagy már használt, és beleesett egy 200-os.
5: De hogy egyébként ezt én se tudom felfogni, hogy miért drága ennyire egy matrac. Én értem azt, hogy, hogy egy életre, úgymond 10 évre. De azért nem az.
4: Nem vagy túl optimista, Luca, hogyha te a 10 évre vett matracodat már életed végig
5: tervezed. Egy életre kell választani, akkor egy életszakaszra kell választani egy ágymatracot, és ezért mindenki hajlandó, vagy hát sok ember hajlandó jobban a zsebébe nyúlni emiatt. Megértem ezt a hozzáállást, de hogy, hogy egyébként mit is fizetsz meg? Tehát szivacs van benne, és...
4: Hát,
5: bevonat.
4: Új technológiák, amiket kifejlesztenek, hogy ne legyen, nem tudom, gerincfájása.
5: Én nagyon kíváncsi vagyok, igen, tehát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezeket hol szerzik be, ezeket a szivacsokat. Én is oda megyek és beszerzek, és elkezdek egy matrac bizniszt.
4: Egyébként igen, mert hatalmas rajta valószínűleg az ár is. Egyébként én nagyon sokat gondolkodtam most ezen ide fel, és egyébként minden listámban van egy darab pont, ami alapján eszembe jut az egész lista, és itt a matrac volt ez a pont, ami miatt ez eszembe jutott, hogy mekkora, milyen irreális, vagy ilyen indokolatlanul magas ára van. Tehát ha valaki nem vásárol még matracot soha, és te bemegy a boltba, és akar venni egy jó minőségű matracot, 150 × 300 000 forint.
5: Igen.
4: És így gondolkodtam sokat ezzel, hogy mi lehet azok, és arra jutottam,
5: és
4: hogy
5: ezek szerintem... még az olcsóbb kategória, azért vannak olyan árak, hogy így egekbe szállnak.
4: Szóval én szerintem az van, hogy itt az oka a magas árnak az az, hogy mi pont, amit te is mondtál, hogy 10 évre veszed, és mivel ritkán veszed, ezért aztán kitermelik a pénzt, mert keveset tudnak eladni, és ezért aztán azt a keveset rohadt drágán kell eladniuk ahhoz, hogy fönnmaradjanak, és ez valószínűleg egy ilyen hallgatólagos közmegegyezés és a matraciparban, hogy oké, akkor mindenki most ilyen magas áron fogja adni, hogy ne roncsák egymás bizniszét. Mert mindenki ugyanabban a hajóban nevez, vagy ugyanabban a csónakban nevez, hogy egyszerűen egy embernek egy élet során 2-3-at tudsz eladni. És egyébként a másik pedig, hogy mondjuk, ha egy, mert mosógépet se veszel gyakran, meg tévét se, de ott egyrésztről lehetnek olyan új technológiai innovációk, ami miatt lecseréled még akkor is, amikor még alkalmas, a matracnál nincs ilyen, plusz egy ilyen technikai eszköz gyártója, az bele tudja kalkulálni ugye a tervezett alapul. És matracnál meg ezt se tudod.
5: Igen. Egyébként szerintem bojkottálni kellene a matracpiacot, és ki kéne jönni ilyen tényleg ilyen nagyon olcsó gyártmányú matracokkal, amik azért viszonylag, tehát ilyen közepes minőségűek, és nagyon olcsón eladni. És akkor nem az történne, hogy oké, de az az ember lehet, hogy egyszer vesz tőlünk 10 évre matracot, de elhódítjuk másnak a vásárlóit.
4: Így van, legalább
5: és ennyi. Ők is rőlünk vesznek matracot. Majd megjönnek a különböző rendelések külföldről, a világ másik végéről, és egy matracbirodalmat építünk ki.
4: Második helyen végzett az ötös fogat top 5 indokolatlanul rohadt drága dolog listáján a taxi. Mert hogy 10 000 forint kb, vagy 15 000 forint, vagy akár 20 is lehet, hogyha egy nagyobb távot akarsz menni, mondjuk például, tehát én nekem az a helyzet van, fönt, hogy a családom abszolút Észak-Pesten lakik Pest határába, én abszolút Dél-Pesten lakom, és én, hogyha észak akarok egyet utazni, akkor bizony ilyen kaliberű összegekkel kell számolni. És mindeközben meg 5 000 forintból Londonban vagyok egy fapados repülővel.
5: Tehát, hát hogyha
4: ezt így egymás mellé tesszük, és oké, üzemanyag, meg órabér, meg végül is így ki lehet adnia, de szerintem így a jogos ár erre is mondjuk egy ilyen hosszú útra, ilyen pont a felét tudnám belőni.
5: Hát még én talán annyit se, tehát hogy azért nagyon durva árak. Mondhatjuk azt tényleg, hogy a benzin se olcsó, ilyesmi, de hogy azért csomó már automata.
4: Nyilván itt egyébként...
5: Mert automata már...
4: Önvezető. Majd a Magyarországon még kevésbé.
5: Nem, hanem benzin nélkül megy.
4: Mi, fölhúzzák, mint az ilyen rugós játékokat, hogy mire gondolsz?
5: Hát nem, töltős.
4: Ja, hogy elektromos.
5: Arra gondoltam.
4: Ja,
5: na,
4: hát azért az nem ugyanaz.
5: Mennyit itt járok. De neked se esett le, amúgy ezzel mondja. Sok autó, automata. Tehát, hogy az automata. Mi különbség, vagy miért függ össze azzal, hogy benzines, vagy nem?
4: Nem értettem, hogy na, miről de, beszélsz. De jó, így már így értem.
5: Arra gondoltam, látod, mennyit értek az autókhoz.

0: Bár akkor azért úgy meglepődik. Viszont nincs már sok időnk hátra, úgyhogy jön a legelső helyezett a listámon. Top 5 indokolatlanul rohadt drága dolog listánkon. Torony magas első helyezett van, az a pont, amin egyszerűen én egész életemben nem tudtam el igazodni, ez pedig nem más, mint a temetés. A temetés biznisz elképesztő, hogy milyen pénzekkel számol. Tehát, hogyha én lebontod árakra, hogy miről van szó, simán, vagy hogyha ez végösszeget nézed, az van, hogy érted, egyébként is egy kiszolgáltatott szörnyű helyzetben vagy, el kell temetned valakit, valószínűleg a szeretted, hogyha neked mondjuk, te fizeted mondjuk a temetését. És mindennel együtt simán tud ez lenni 500 ezer forint adott esetben. És
1: hát nyilván ez az a minimum.
0: Hát nézegettem, nyilván most, ha csak az ilyen alapcsomagot nézed, de most így megnézegettem, hogy mikből áll össze, és hogy miért ilyen mocskosul drága egy temetés, és egyébként így csak, hogy egy kicsit átlássuk a dolgokat. Alapból kezdődik ott, hogy egy koporsó, egy olcsóbb fenyőfa koporsó 80 ezer forint, egy középkategória 150 kötőjel 300 ezer forint, de egy prémium koporsóért már 1 millió forintot is elkérhetnek. Most nem azért tényleg, hogy egy ilyen morbid témára rögcsejük, vagy bármi ilyesmi. De Luca, hogyha neked lesz ebbe beleszólásod adott esetben, mert így a barátaim összedobják a fejüket, hogy hát figyelj, Peti már 80 éves volt, most így alakult a dolog, miért vegyünk neki? Ha valaki 1 millió forintos koporsót vásárol nekem, hát az feküdjön mellé inkább. Hát hogy lehet ilyen? Kit érdekel már komolyan azon a ponton? 1 millió forintot kiköltel erre. Aztán ezen felül temetkezési díj 50-100 ezer forint, a pusztán az, hogy elássák. Sírhelyára 15-45 ezer forint között
1: amit
0: mozog.
1: Meg kell váltani x időn. Ként.
0: Így van. Ezen túl még, ha nem egyértelmű a halál oka, akkor mondjuk halott vizsgálatért is pénzt kérnek, és itt vannak az igazán morbid dolgok, és jó, szórakoztató műsor vagyunk, tudom, de ettől függetlenül el kell mondani, mert iszonyatosan morbid, és pont ez a listának az első helyezettnek a lényege. Szóval, hogy halott vizsgálatot, hogyha kifizeted. 5000 forint, 10000 forint, akármennyi forint a vizsgálat, kb. De ezek után lehetnek egyéb költségek, mint például hűtési díj. Én ezért fizessek napi 5-10000 forintot, hogy hűtsék az illetőt.
1: Hát jó, szörnyen, de azért, abszurd. Hogy ne kezdjen el rohadni.
0: Hát talán itt a bomlás szó lenne, az indokolt lenne ebben a helyzetben, inkább maradj a töltős autóknál. Szóval igen, és mindezek felett pedig van olyan, hogy templom használati díj, gyászbeszéd ára, vagy éppen a zene, és mindemellett pedig itt jön ki az, amiért én fölkeltettem ezeket a kérdéseket, hogy mi az, ami jogos lenne ebben a helyzetben, ezért ár, és nekem tök határozott véleményem van, az, hogyha te nem akarod extrázni, akkor legyen ingyenes. És szerintem ez egy olyan dolog, amit egyszerűen nem szabadna átformálni, vagy forinttá konvertálni. De szerintem ez egy tipikusan olyan dolog, amit egyszerűen az államnak kéne finanszírozni.
1: Hát igen, csak az a baj, hogy erre is egy bizniszt építettek, tehát, hogy ez a temetési biznisz, ez egy hatalmas nagy birodalom szintén, tehát, hogy ez azért vannak versenytársak, és a piac szabályozza. Tehát, és nem az állam.
0: Igen, és én szerintem egy optimális, és nyilván a valóságtól elrugaszkodott helyzet, de mégis azt gondolom, hogy egy optimális helyzetben, egy abszolút utopisztikus helyzetben ezt az államnak kellene állnia, de nyilván nincs ez így sehol a világban, vagy ha van is, arról én nem tudok. Mindenesetre egy nagyon csalódott hallgatói SMS, marad a Dunába szórás. Hát így van, ezzel lehet talán lezárni ezt a dolgot. Nagyon már túl fogunk lógni a műsoridőnkön, úgy Luca, egy mondatban, hogy értékelnéd a listát?
1: Egyetértek, egy dolgot raknék még fel a listára, talán az ilyen orvosi és fogászati kezeléseket, amik így magánklinikákon zajlanak, mert azokat, hogyha meg tudják csinálni államiban, akkor miért kérik el a ezerszeres árukat.
0: Ez egy hosszú témát nyitna ki, igen. De még tudod, még egy dolgot akkor én is még hozzáteszek, plusz egyediknek, a nyomtató patron. Rohadjon meg mindenki, aki majdnem annyira árul egy nyomtató patron, mint maga a nyomtató.
1: Ó, akkor még én is hozzáteszek egyet. A ruhára a gombok. Milyen drágák egyébként, hogyha veszel külön gombot. Igen, egy ilyen Rolex, vagy bármilyen
0: hasonló, igen. De szerintem ez kicsit inkább már így köznevesült, mint amikor azt mondtad, hogy melyik az Apisban, ami valójában egy bármilyen papírírószer. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, ez volt már a talponálló. Pénteken itt vagyunk ismételten, és lehet majd nyerni tőlünk még egy jegyet. Tudjátok, hogy ilyenkor mit szoktam elmondani? Nincs sok időnk, képzeljétek azt, hogy elmondtam. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Ez volt már a talponálló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: van barátod.
1: Sziasztok, Kati Wintermans vagyok.
2: Én pedig Harmat Soma.
1: És ti éppen a Rádiókafét hallgatjátok.
3: Van barátod. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Mm-hmm, nagyon.
4: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
4: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
4: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
1: De miért?
4: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Felmérik a szélerőművek terveit, cipőkereskedőkre csapott le az adóhatóság, harapás és pánik a levegőben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Országos felmérés indul a tervezett szélerőmű fejlesztésekről. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal június 8-áig várja a beruházók projektjeit egy online kérdőíven. A hivatal azt szeretné felmérni, hol mekkora teljesítményű szélerőművek épülhetnek, és milyen előkészítési szakaszban vannak a beruházások. Az összegyűjtött adatok alapján könnyebb lesz összehangolni az új fejlesztéseket a villamos energiahálózat bővítésével és ütemezni az új szélerőművek csatlakozását. Lecsaptak az online cipőkereskedőkre. Az adóhatóság zárt Facebook csoportokban vásárolt limitált sportcipőket és papucsokat, de az 5 próbavásárlás során egyszer sem kaptak bizonylatot. Az ellenőrzések során olyan eladót is találtak, aki adószám nélkül kereskedett, más pedig több 10 milliós árbevétel mellett sem adott nyugtát a készpénzes vásárlások után. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a nyugtadás elmulasztása miatt akár 2 millió forintos bírság is kiszabható. Elindult a Katolikus Karitás nyári táboroztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották, tudtuk meg Szabados Edin a kommunikációs ágazat vezetőtől.
0: központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is terveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
7: Megharapta utastársát, majd verekedni kezdett egy férfi egy amerikai repülőjáraton. A gép már a leszálláshoz készült, amikor az egyik utas hirtelen agresszívá vált. A pilóta rádión kért segítséget, a repülőt már rendőrök és mentők várták a földön. Egyelőre nem tudni, mi váltotta ki a férfi viselkedését, a pilóta szerint az sem kizárt, hogy hallucinálhatott. Holnap igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben több felé megnövekedhetnek, és főként a határszéleken, valamint a középső ország részben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Szerdán folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül. 31-36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén.

0: Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk, vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Az ötletednek nem kell nagynak lennie, csupán a világot kell megváltoztatnia. Én Olá Andrea vagyok, könyvben utazom most is, és nem véletlenül indítom ezzel a remek idézettel a mai műsort, ugyanis a kezemben lévő könyv jelentős része az elhivatottságról, kiváló üzleti érzékről és valódi kreativitásról szól. Mielőtt ebbe belemegyünk, következzen néhány mondat egy növényről, ami mintha mindig is a magyarok élet volna. A paprika Közép- és Dél-Amerika trópusi vidékeiről érkezett, ahol a helyi őslakosok gyógyításra használták. Egy Kolumbuszt második expedícióján elkísérő orvos szakmai érdeklődésből számos olyan növényt begyűjtött, amelyeket a helyiek gyógyhatásúnak tartottak, úgyhogy így került Európába 1494-re a paprika, ahol nem csupán lázas betegségek ellen használták, hanem dísznövényként is terjedni kezdett. De hogyan honosodott meg Magyarországon az egyébként vörös törökbors néven ismert fűszer? Az első, ahol feljegyezték, Széchy Margit növényritkaságokat gyűjtő kertje volt 1570-ben, aztán fölmerült még Batthyány Boldizsár törökverű hadvezér legendás botanikus kertje, ami a mai Ausztria területén található, ugyanis ide is érkezett egy flamand botanikustól paprika mag, de még mindig nem tudjuk, hogyan terjedt el nálunk ilyen mennyiségben. Nem csak a paprika sztoriát, hanem számos más fűszernövény útját, hatását megismerhetjük abból a könyvből, amiről ma beszélünk, mégpedig egy olyan család történetét végigkövetve, amelyhez a minőségi fűszereket köthetjük, majdnem másfél évszázada. A Kotányi dinasztia, utazás a fűszerek világában, ízek, receptek, történetek. Ez a kötet címe, szerzője Zirig Árpád, beszélgető társam pedig Szűcs Ágnes, a Kotányi Hungária Kft. Marketing menedzsere. Derüljön ki akkor, miért született meg most ez a különleges könyv?
2: Igazából az apropóját azt idén tudunk neki találni, mert idén 145 éves a cég, de valójában ez egy szerencsés egybeesés, mert ezen a könyvben már nagyon-nagyon régóta dolgoztunk. Ennek az alapját egy családtörténeti kutatás adta, amit Csiki Sándor végzett el a számunkra, mert ugye Kotányiról, a Kotányi alapítójáról nagyon sok információ föllelhető, de nem volt igazán konzisztens az az információ, ezért bíztuk meg őt, hogy legyen egy teljesen hiteles forrásokkal alátámasztott családtörténetünk, viszont ez egy olyan szerteágazó és részletes íromány lett, amit azért próbáltunk inkább a nagy közönség számára is érthető és emészthető formába tenni. És itt kötök át arra, hogy a maga a felépítés pedig szintén egy nagyon hosszú gondolkodási folyamatnak volt az eredménye, hogy hogyan is tudjuk tálalni azokat a családtörténeti dolgokat, amik nekünk a Kotányitól érdekesek, de nem biztos, hogy az egyszerű fogyasztó számára annyira részletesen érdekes lenne, és ezért találtuk ki ezt a felépítést, hogy különböző fűszercsoportok köré csoportosítottuk a családtörténetet, és akkor így indul egy paprikás fejezettel, ami tulajdonképpen a cég alapításának is tényleg a legfőbb terméke volt, majd utána a bors, zöld fűszerek, keleti nyitás, ilyen különböző fűszerkeverékek, így zárul a könyv, és minden fejezet köré tettünk egy kicsi családtörténetet is, tettünk egy kicsi fűszertörténetet, amit az alap fejezetnek a névadója ihletett, és minden fejezet receptekkel zárul, mert hát hiszen mit is várnának egy fűszergyártótól leginkább a fogyasztók, mint nagyon klassz recepteket, úgyhogy így áll össze a könyv, és pont emiatt nem is muszáj egyszerre leülni és végigolvasni, hanem fejezetenként is lehet benne tallózni, akár lehet csak a recepteket megnézni belőle, vagy lehet akár fűszerismeretet kicsit inspirálódni.
1: Fontos, hogy a hagyományos receptek mellett a trendi receptek ugyanúgy ott vannak. Ez is mutatja a korszerűségét? Tehát, hogy a Kotányi állandóan meghallja az idők szavát, sőt, mint ami a családtörténetből kiderül, meg is előzi a korát sok esetben?
2: Szerettünk volna igen egy olyan keresztmetszetet mutatni, ami az egészen tradicionális, tehát, hogy van olyan recept a könyvben, amit még maga Kotányi János alkotott. Ő egy ilyen ösztönös marketing zseni volt, és alkalmazta korának a szakácsnőit, akár mai szóval élve influencernek is nevezhetnénk, akiket betanította a saját paprikájának a használatára, és gyakorlatilag elküldte szerte az országba ezeket a szakácsnőket, hogy tanítsák meg az embereknek, hogy hogyan kell a kotányiféle paprikát használni. És emeltünk át ezekből a nagyon régi receptes könyvekből, ami egyébként ugye a magyar konyha, vagy a magyaros konyha ételeit tekintve ezek mind a mai napig a lehető legnépszerűbb termékek, különböző paprikások, gulyás, ilyesmi receptek lehetők föl abban a szakácskönyvben, de szerettük volna azt is megmutatni, hogy igen, a kotányi mindig megpróbál rezonálni az adott kornak a kihívásaira, és ezért több korból származó, modern, akár vegán, akár bármilyen újkori kihívásnak megfelelő recepteket is beleválogattunk, mindig az adott fejezetnek megfelelő módon, úgyhogy ezzel is egy ilyen színes palettát próbáltunk mutatni, hogy mi mindenre jók a fűszereink.
1: Az egész családtörténeten át húzódik az, hogy hogyan reagált a piaci változásokra Hans Kotányi, hogy amikor háború volt, a háború után az újjáépítés volt, ezért sokszor föl kellett állni ennek a családnak. Miközben hihetetlen sikeresek voltak, mégis azért a történelem viharai megtépázták némiképpen az ő üzletüket.
2: Igen, ez kétségtelen, hogy az újrakezdésről és mindig a korhoz való adaptálásról, adaptációról is szól ez az egész, de mivel mégiscsak az emberek napi életéhez kapcsolódó termékről beszélünk, a fűszerekről, ezért én azt gondolom, hogy az a név, amit megismertek, és aminek az ismerete megvolt az emberek fejében, talán egyszerűbbé tette az újrakezdést, mert mindig egyet jelentett a Kotányi név a jó minőséggel, és hogyha valaki jót akart főzni, akkor ez a márka ismeret, ez a ragaszkodás a jó minőséghez, aminek a garanciája volt a Kotányi márka név, ez mindig is megmaradt a évek viharain keresztül is.
1: Már a századforduló idején szó van arról, hogy a márka ereje a láthatóságban rejlik, hogy ezt vallja ugye a családfő, és aztán pedig, hogy a történetek milyen fontosak. És ugye ma beszélünk arról, hogy a marketing szempontjából a sztori, a történet mennyire fontos, és akkor itt látjuk az 1900-as évek elején a Kotányi családot, ahol erre építenek.
2: Kotányi János, amit említettem, hogy ő tényleg egy ösztönös zseni volt, tehát ő mindig nagyon jól föl tudott ülni az adott akár politikai hullámokra is, és például ilyen viclapokban, mint a Borsszem Jankó jelentek meg neki, az adott napi történésekre, vagy adott heti történésekre rezonáló hirdetései is, ugye háború kapcsán ő háborús beszállító is volt, és ez nagyon érdekes, hogy tényleg a mai világban, amikor azt gondoljuk, hogy most már milyen modern kommunikációs technikákat alkalmazunk, ő ezt mind csinálta Facebook és egyebek nélkül, de az akkori adottságoknak megfelelően ő mindig próbált rezonálni akár a napi aktuális is.
1: Beszélhetünk arról, hogy hogyan módosult az üzlet politikája, tehát a paprika, kávé, tea és rum szállítója volt a monarchiának még az 1900-es évek elején, és aztán volt például egy japán kultúra felé nyitás, és ez is nagyon érdekes, és hogy ez mi befolyásolta, miért gondolta, hogy kell a profilbővítés?
2: Rózai oka volt, hogy ő miért kezdte el szélesíteni a kínálatát, ugye a rózsa paprikával, a szegedi paprikával indult a karrier, de gyorsan ráért arra, hogy szélesebb körben is szeretné kiszolgálni a császári és királyi udvart, aki egyébként értékelte is az ő jó minőségű termékét, és a másik, hogy szeretett utazni. És hogyha belegondolunk, hogy honnan jönnek ezek a termékek, akár csak a fűszerek is, azok mind lehetővé tették azt, hogy ő akár a világ összes táját bebarangolja és személyesen kössön akár üzletet ezeknek a termékeknek a beszállítását illetően, és én azt gondolom, hogy az ő személyes kíváncsisága és a kifogyhatatlan érdeklődése az új tájak, új világok felfedezése iránt volt az, ami oda vezette, hogy akár ilyen egzotikus a gyarmatárukon túl, akár ilyen egzotikus lakberendezési termékekkel is bővítse a kínálatát. Ezek szerintem egy ilyen izgalmas, és akkoriban egyébként különösen érdeklődtek is a orientális kultúra iránt az emberek, és ő pedig lehetővé tette azt, hogy tőle vásárolják meg ezeket a kiegészítőket is.
1: Voltak-e riválisai? Azt gondolná az ember, hogy ez egy diadalmenet a Kotányi cég tevékenysége, és hát látjuk a költözéseket, látjuk, hogy a székhely időnként nem Magyarországon van, 92-ben jött vissza a cég Magyarországra, ugye Ausztriában volt, és ott a terjeszkedés az is nagyon érdekes, hogy üzletileg milyen lépéseket tett meg a dinasztia feje.
2: Riválisok mindig is akadtak, hiszen a sikert azért többen elirigyelték, családon belül is akadtak konfliktusok ebből, szerintem érdekes elolvasni, mert tényleg több szálon futnak az események, és tényleg nem csak egy családtörténetet, hanem akár ilyen regénybe illő fordulatokat is olvashatunk a könyvlapjain.
1: Fűszerkeverékek is ott vannak a kötetben. Úgy indul ez a szöveg, hogy a fűszerkeverék nem csalás, hanem gasztrokulturális eszencia. Évszázadok ízvilágát és tapasztalatát teszi megismerhetővé.
2: Egyrészt vannak olyan fűszerkeverékek, amelyeknek nagyon hosszú története van, és nemzetekhez kötődnek. Gondolok itt ilyen indiai, különböző garam masala, rengeteg olyan fűszer van, ami jól működik egymással szimbiózisban. És ez maga a mixológia, hogy mit mivel keverünk össze, milyen arányokat, ebben igazi tudás van, és igazából ez volt az, ami a monofűszerek, tehát az egyzacskon belüli egyfajta fűszernek az értékesítésen túl egy olyasfajta szakértelmet kíván, ahol tényleg patika mérlegen mérik ki a Kotányi vegykonyhájában azt, hogy hogyan álljon össze egy olyan fűszerkeverék, amit utána széles körben kedvelnek az emberek, és amihez ragaszkodnak is, és itt jön különösen a mixek esetében jelentősége annak, hogy milyen márkanév alatt áruljuk, mert tudják a fogyasztók, hogy tőlünk biztosan, stabilan ugyanazt az ízt tudják megvásárolni, és ezt a tudást áruljuk tulajdonképpen, hiszen otthon mindenki össze tudná tenni ugyanazokból az összetevőkből, de ezeknek a mikro mértéke és az a fajta tényleg hosszas kísérletezés, ami ezek mögött van, ezt igazolja be az, hogy az emberek szívesen nyúlnak akár a fűszerkeverékekhez is, ami abszolút szerintem a csúcsa a fűszerkereskedelemnek.
1: Az ember elgondolkodik ezt a kötetet olvasva, hogy mennyi szerepe van abban a Kotányinak, hogy lényegében a paprika uralkodóvá vált egy idő után a magyar gasztronómiában. Ezt van, aki pozitív kontextusban mondja, van, aki negatívban, mert ugye elvesztette azt a, itt is ebben van a könyvben, ezt a savanykásabb, más jellegű ízvilágot, ami a magyar konyhára érvényes volt, és a paprika mindent vitt.
2: Nyilván az, hogy könnyen elérhetővé tették, és magas minőségben szállították folyamatosan a terméket, az biztos, és már ez a modern időszak, hiszen korábban mindenki nyilván magának tervelte azt, amit beletett az ételébe. Ő viszont már szélesebb körben azok számára is elérhetővé tette, akik nem feltétlenül voltak szoros kötelékben a földdel. Én azt gondolom, hogy a paprikát a magyarok nagyon megkedvelték, és ezáltal egy olyan kellemes és jó ízt emeltek be a konyhába, ami azóta szerintem, hogyha úgy gondoljuk, akkor egy ikonikus és meghatározója annak, amit ma a magyar konyháról egyébként gondolnak az emberek. Nem csak mi, hanem a külföldiek is leginkább.
1: Úgy veszem ki a kötetből, hogy nem nagyon lehet tudni, hogy pontosan hogyan hódította meg Magyarországot a paprika. Az 1700-as évektől van Szegeden. Kalandos út vezetett idáig.
2: Ez biztos, hogy egy külön könyvet is megérne szerintem, hogy hódította meg a paprika a magyar konyhát, és hogy miért vonzódunk mi annyira a paprikához, meg úgy egyáltalán a csípős ízhez is, mert az egyértelmű tény, hogy például a kotányi országokon belül mi esszük a legtöbb csípőset itt Magyarországon.
1: Melyek azok a legfontosabb fűszerek, amelyekről az olvasó olyasmit megtudhat, amit esetleg máshonnan nem? Mert nagyon koncentráltan, nagyon szépen a gyógyereje bizonyos fűszereknek, a származási helye, ahogyan elkészítik, ahogyan földolgozzák, szóval nagyon-nagyon sok információ.
2: Igazából, ha a fűszerekről szerettünk volna írni, ő magában megtöltötte volna a könyvet. Úgy igyekeztünk kiválogatni a megszólaltatott fűszereket, hogy a legnépszerűbbek, illetve akár a saját értékesítési számaink alapján is a Magyarországon legtöbbet fogyasztott fűszereket válogattuk be az egyes fejezetek alá, és igen, fontosnak gondoltuk azt is elmondani, hogy a borsoknál is beszéljünk mindenféléről, hogy mi a különbség egy zöld, egy fehér, vagy akár egy rózsabors között, ami utóbbi nem is bors igazából, hogy tanuljanak az emberek, és a könyvben található receptek mögé, hogyha van kedvük, akkor olvassák el azt a hátteret, amivel még akár ezeknek a fűszereknek akár a gyógy hatásával is megismerkedhetnek, mert hogy kínai vagy indiai konyha gyakran akár gyógynövényként is alkalmazza a fűszereket, nem csak az ízesítésre. Nagyon sokat dolgoztunk együtt a kiadóval, hogy egy olyan struktúrát tudjunk kialakítani, és Szili Gárpád nem csupán megírta, hanem a saját tudásával kiegészítette, és egy ilyen kis malterként összefogta azt a nagyon, nagyon szerteágazó tematikát, amit összeállítottunk, és nem volt könnyű, tehát azt mondom, nem volt könnyű, de a végén tényleg egy olyan könyvet tudunk az asztalra tenni, amiből tényleg nagyon sokféle módon lehet inspirálódni. Illetve a keleti nyitás alá rendeztük be azokat a fűszereket, amik mondjuk Európában nem feltétlenül teremnek meg, és itt ugye a szerecsendiótól a vanilián keresztül mindenféle olyan, most már nem egzotikus, de minden esetre különleges helyről érkező és különleges fűszert tettünk bele, meg akár a fokhagyma is, amit már szintén nem veszünk egzotikusnak, de azért a kínai eredetéből fakadóan ez egyáltalán nem volt evidens, hogy mindig van fokhagyma például egy európai asztalon.
1: Szerintem a fokhagymával kapcsolatban van az embernek leginkább ambivalens érzésem, hogy miért nem friss hagymát használok, de mennyire praktikus a fokhagyma granulátum, az acskóból mennyivel könnyebb elővenni, és azért megnyugtató, ami itt a könyvben van, hogy ez a minőségén nem változtat.
2: A fűszerek egyébként másképp viselkednek friss, illetve szárított állapotban. Van, amikor egy szárított fűszer sokkal intenzívebb, van, amikor ez nem is preferált. Úgyhogy mindenkire rábízzuk, hogy mikor melyiket használja, ez nem egy minőségi kategória, hanem inkább egy választás, hogy milyen végeredményt szeretnénk kihozni az ételből. És például pont, hogyha a fokhagyma granulátumról beszélünk, az egy nagyon olyan szempontból is praktikus termék, hogy kevésbé erős az illata, ezáltal mondjuk, hogyha olyan ételt készítünk, amit nem szeretnénk, hogyha túl fokhagymás lenne, de mégis hozza azt a jelleget, akkor nagyon tudom ajánlani a granulátum használatát. Sőt, olyanról is beszámoltak tapasztalatból, hogy kevésbé irritálja például az arra érzékenyeknek a gyomrát, úgyhogy érdemes kísérletezni, és tényleg azt mondom, hogy nem minőségi kategóriát jelent, hanem inkább egy választást, hogy szárított vagy friss fűszerhez nyúlunk éppen.
1: Vajon a Kotányi alapítója mennyire lenne elégedett ezzel a marketing eszközzel, hogy egy könyvben olvasható végül is a cég filozófiájáról minden érdekes információ, a fűszerekről, mindarról, amire ő annak idején föltette az életét. Ezen gondolkodtam, mert egy könyv valószínűleg az ő korában nem jelent meg erről.
2: Biztos, hogy nagyon örülne annak, hogy látja, hogy egy olyan dinasztiát alapított, és gyakorlatilag ez is a neve, vagy ez is a címe a könyvnek, amely érdemesnek bizonyult 145 év után arra, hogy egy könyv formájában jelenjen meg az ő családtörténetük, és mindaz, amit az asztalra letett, és szerintem biztos nagyon büszke lenne arra, hogy 145 év után is az emberek ismerik a nevét, mind Magyarországon, mind szélesebb körben, jellemzően a Kotányi egyébként itt a közép-kelet-európai régióban a legismertebb, ahol megvannak azok a történelmi hagyományai, hogy ismerjék az ő nevét, de igyekszünk és ezen dolgozunk, hogy akár szélesebb körben is ismerté tegyük a jó minőségű fűszereket, ami az osztrák gyárból érkezik jelen pillanatban.
1: Még egy apróság a történelemmel kapcsolatban eszembe jutott, amin szintén nem biztos, hogy gondolkodik az ember, amikor használja a paprikát, vagy egyáltalán, amikor a paprika történetéről olvas, az őrlése, a feldolgozás, az, hogy amikor áttértek a vízimalmokról a gőzmalomra, tehát a gépesítés megjelent, hogy ez micsoda ellenérzést váltott ki, tehát hogy tulajdonképpen kortörténet is ez a kötet, és még nem beszéltünk a korabeli kis cikkekről, fotókról, mert újságcikkekből látunk nagyon-nagyon sok kivágást.
2: Igen, akik adott korban újítanak, azok nem csak feltétlenül szimpátiával tudnak szembesülni, hanem azzal is, hogy az emberekben sokszor ellenállás van az újítások irányában. Viszont hosszú távon meg őket igazolja az, hogy nagyon sok olyan újítás már úgy beépül később, hogy ezt teljesen evidenciának vesszük, és valóban igen, a Kotányinak az őrlése és az a nagyon-nagyon finomra őrölt paprika is adta azt a pluszt, ami az egyébként abban az időben fellelhető egyéb őrleményekhez képest kiemelte a Kotányi paprikáját. A megjelenést illetőleg pedig igyekeztünk a teljes olyan képtárunkat rendelkezésre bocsátani, ami házon belül akár lelkes gyűjtő kollégáktól származó, akár tárgyaknak a fotói, képek és egyebek, és mindezt rendezte és kiegészítette a maga fantáziájával. Solymosi Ágnes volt egyébként a kötetnek a tervezője, akinek szintén sokat köszönhetünk, hogy egy ilyen nagyon elegáns megjelenésű könyvbe rendezte össze azt a képileg is nagyon, nagyon széles skálán mozgó tartalmat, amit mi rendelkezésére tudtunk bocsátani a historikus anyagainkból. És mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy bár a történelem viharai után már osztrák központtal indult újra a cégnek a gyártása, de mi továbbra is a magyar gyökereket, a szegedi gyökereket, és azt a magyar indulást, és azt, hogy Kotányi János egy magyar ember volt, ezt mi mindenképpen nagyon nagyra tartjuk, és szeretnénk megfelelni annak, hogy méltón vigyük tovább az ő hírnevét Magyarországon.
1: A Kotányi dinasztia. Utazás a fűszerek világában, ízek, receptek, történetek. Szűcs Ágnessel, a Kotányi Hungária Kft. Marketing menedzserével beszélgettünk erről a rendkívül színes és inspiráló könyvről, amely tehát a Kotányi család és a brand születésétől kíséri végig az olvasót egészen napjainkig, de emellett feltárja a fűszerek lenyűgöző világát, a paprika karakteres erejét, a bors és a zöld fűszerek meglepő sokszínűségét, a keleti fűszerek gazdag aromáit és közel 30 könnyen elkészíthető receptet is tartalmaz, megmutatja a fűszerek helyes használatát, és arra is ösztönöz, hogy bátran kísérletezzünk új ízekkel. A könyv a Booklab kiadó gondozásában jelent meg. Most egy kis szünet, azután a nyári vakációra egy kétnyelvű, német és magyar könyvet ajánlok majd a gyerekeknek. Rövidesen visszajövünk.
3: Szevasztok, Rácz Viktor vagyok. Van barátotok? Ez itt a Café.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
3: Könyvben utazom tehát, Olá Andrea vagyok, és folytatom a műsort. Most a gyerekeknek ajánlok egy könyvet nyárra. Olyan könyv ez egyébként, ami a felnőtteket is elgondolkodtathatja.
0: Könyvben utazom.
3: A Varázslatos Barackmag című kétnyelvű mesekönyv szereplői nem különböznek a mai gyerekektől. Fára másznak, újongva ugrálnak az első hóban, nyáron mezítlá futkároznak, várják az ünnepeket és örök barátságot fogadnak. Ez a fogadalom azonban akkor válik igazzá, amikor szétválasztják őket. A második világháború után a magyarországi németeket nemzetiségük miatt büntetésképp üzték el, de ebből az akkori gyerekek vajon mit értettek? Hogyan élték át azokat a perceket, amikor dörömböltek az ajtón a katonák, és egy óra alatt kellett menetkészre csomagolni az addigi életüket. A traumát elvitatni nem lehet, romantizálni nem szabad, de megpróbálhatjuk a történetet az ő nyelvükön elmesélni. Ezt olvashatjuk a schwabmese.hu című oldalon, ahol erről a kötetről minden további információt is megtalálhatunk. A Varázslatos Barackmag szerzői Vörös L. Andrea, Hák Csilla és Lunc Klaudia, de a következő beszélgetésből kiderül majd, hogy ez a szép rajzokkal teli, nagyon színes és szeretnivaló könyv óvónők és gyerekek közös munkájának is eredménye. Vendégem Vörös L. Andrea, aki magyarul és németül is ír, és újságíró, vele beszélgetünk most a könyv céljáról és születéséről.
4: Ez egy nagyon sajátságos történet, mert két szál indult el nagyjából egyszerre. Az egyik szerzőtársam Lunc Klaudia, akinek elhunyt a nagymamája, ő Ringler Magdolna, akinek a története szerepel ebben a könyvben, és ő úgy gondolta, hogy fel szeretné dolgozni a nagymamája történetét, méghozzá egy olyan élményből kifolyólag, hogy a Klaudia kisfia akkor volt 7 éves, és az iskolában megemlékezésen vett részt a kitelepítésről. És hát gondoljunk bele egy 7 éves gyerek ezt, hogy fogja föl, teljesen megrökönyödve, hogy ott mi történt, hogy ez egy tragédia volt. És akkor kezdett el gondolkodni a Klaudia azon, hogy ez nincs jól így, hogy így próbáljuk összekapcsolni a történelmünket a mostani gyerekekkel, és ez volt az egyik szál, a másik pedig a Budaörsi Cippel-Cappel óvoda, ahova már az én összes gyerekem is, szinte az összes gyerekem járt, és ott is elkezdtek egy mesekönyvben gondolkodni, és érdekes módon mindkettő történetben két kislány szerepelt. Csak Klaudia történetében ezek élő szereplők, valós szereplők, és az óvodában is elkezdtek gondolkodni rajta, hogyan mutassák be a hagyományokat, németül, magyarul, a kitelepítést is, belevonják az évszakokat, a szokásokat, és akkor mindkét szál összefutott nálam, mert hogy tudták, hogy írok, újságíró is vagyok, hogy segítsek. És akkor én megmondtam, hát akkor csináljunk ebből valamit közösen, és Hák Csilla óvónő volt az, akivel összekapcsolódtunk, és ő hozta be az óvodai történetet, ami az alapja volt, és közben pedig Klaudiával pedig a nagymama történetét, illetve még fel tudtuk hívni a Lizi nénit, aki Németországban él, és őtőle is tudtunk kérdezni, tehát konkrétan a kitelepítés története, ami benne van a könyvben, az így történt, mert ő elmondta. Ugye az a lényege a történetnek, és egy ilyen valahol egy nagyon fájdalmas történet, hogy Ringler Magdolna, aki léni, ő itt maradhatott, amikor volt ez a kitelepítés, egy betegség miatt az apukája vagy a nagypapája olyan beteg volt, hogy nem lehetett szállítani, és ezért leszállították őket konkrétan a vonatról, már fönn voltak a vonaton. És Liziék pedig nekik ott kellett maradni, és akkor elszakították egymástól a barátnőket, és hát Lizi ott él még mindig, ahova vitték őket Breczfeldnél, Léni pedig itt maradt, és Budaörsön élte végig az életét.
5: Milyen korú gyerekeknek készült a könyv? Arról, hogy ez milyen korszakban van, arról annyit tudunk, hogy a háború után ennyi jelzés van, de hogy mi előzte ezt meg, hogy miért kellett pont annak a két családnak is elmenni, arról nincs szó a könyvben. Ezen hogyan gondolkodtatok?
4: Ez eleve úgy is készült, hogy közben a Heimat Múzeumot megkerestük Budaörsön, mert ugye most volt a 80 éves évfordulója a kitelepítés kezdetének, ami Budaörsről indult. Tehát 1946. január 19-én akkor kezdődött a kitelepítés Budaörsön, akkor indult el az első vonat, és ennek a 80. évfordulója volt január 19-én, és ez is volt az apropója, hogy meg tudott jelenni a könyv, mert onnan kaptunk támogatást. És pontosan nekik is nagyon fontos céljuk, hogy a fiatalokat bekapcsolják ebbe. Ez egy új mottójuk is, hogy a fiatalok felé nyisson a múzeum is, meg ez egyáltalán a sváb közösségek, mert ez egy picit így idősödő korosztálynak talán még azért, mert ők megélték, meg beszélik a nyelvet, ők többet tudnak erről, de ezért jó, hogy be tudjuk kapcsolni a gyerekeket, tehát nagyon örültek ennek a projektnek, és az 5-10 éves korosztálynak szántuk azért is, mert hogy a mese formája talán ennek a korosztálynak így befogadható. Már olvasni is tudják, tehát az 5 éves nyilván még az óvodában nem nekik olvassák, vagy a szülők olvassák, de már az alsós korosztály az abszolút tudja olvasni ezt a könyvet, sőt azt vettük észre, vagy azt a visszajelzést kaptuk, hogy van olyan iskola Budaörsön, ahol már tanítják ezt a könyvet a német osztályokban, és akkor a felsőbb osztályokban is lehet belőle tanulni a német verziót összehasonlítva akár a magyarral. Mi gondolkodtunk rajta, hogy kis színezőt lehetne hozzá, uh-huh. vagy feladatlapokat Igen. akár. Ez is még egy következő lépés lehet, hogy különböző feladatlapokat, szótárt csinálni hozzá. Ez mind benne van. Nem tudom pontosan, hogy most a német órákon ezt hogy dolgozzák föl, de akár ugye, mivel hogy egy könyvben van a kettő, ezért könnyen össze lehet hasonlítani akár, hogy most ez a mondat, ez hogy van magyarul, hogy van németül, tehát ezzel lehet dolgozni.
5: Ugye egy ilyen igazi nagymama van ebben a történetben, akihez jó menni vidékre, Budaörsre, a városból érkező kislánynak, ahol kert van, ahol gyümölcsös van, szőlő van, barack van. Ez miért volt központi kérdés? Mert úgy látszik, hogy ez nagyon fontos, említetted az évszakok változását, és nyilván a gyerekek számára ez tananyag is, de nagyon érdekesen van ez így komplexen megmutatva.
4: Ez a Hák Csilla munkáját dicséri abszolút, ő ugye óvónő, nagyon jól ért a gyerekek nyelvén, és hát pontosan tudja, hogy mi az, amivel fel lehet kelteni a gyerekek érdeklődését, és közben pedig tanít is, bemutatja az évszakokat, ami amúgy ilyen tananyag is az óvodába, tehát ugye ott különböző évszakokhoz hozzákapcsolják, hogy akkor éppen akkor milyen gyümölcs érik, milyen szokások vannak, és akkor ezt ilyen nagyon szépen végig lehetett vezetni, és ehhez kellett hozzákapcsolni nekünk az igaz történetet. Szóval ez az ő tudása, ami benne van a történetben.
5: Mesélsz még erről a sztoriról, hogy hogyan is bomlik ki ez a barátság történet ebben a fülhős kislány számára?
4: A barátság maga ugye az egy adott központi eleme, amit bemutat a nagymama az unokájának, az unokát Dórinak hívják a történetben, és a nagymama erről a barátságról beszél, és úgy vezeti át a különböző évszakokon, szokásokon, tájakon, és igazából egy olyan útravalót ad az unokának, és szerintem ez még egy nagyon fontos akár missziója könyvnek, ez az unoka, nagymama, nagyszülő kapcsolat, tanítás, hogy egy ilyen nagyon, nagyon kedves módon, nagyon szeretetteljesen viszi át őt ezeken a történeteken, és mutatja be, hogy azok a dolgok, amik történtek akkor, azok ma is ugyanúgy megvannak. Ez a barátság az ugyanúgy ma is kialakul, és ugye elmeséli a barátságát a Lizivel, felmennek a hegyre, eszik ezt a csiricsuri szőlőt, amit én is most először hallottam, hogy ez a budaörsi szőlőt így hívják, és akkor ahhoz is egy ilyen titkos szokását elmeséli, de mind azt erősíti, hogy az emberi kötelék, a barátság, a mesélés milyen fontos. És akkor minden szünetben, vagy hétvégén, vagy egy ilyen alkalommal jön az unoka, akinek mesél, visszaviszi őt a történelembe és az emberi kapcsolatokhoz. És akkor egyszer csak ugye kiderül, hogy ez a barátság ez még mindig él, hiszen Lizivel ők levelezésben vannak azóta is, és a végére meg is érkezik Lizi az ő unokájával, aki egy kisfiú, és ez nagyon fontos volt nekünk, hogy ne legyen túl lányos. Ezt most lehet, hogy mostanában ezt így nem szabad már mondani, hogy lányos vagy fiús, de hát most csak lányok szerepeltek benne, és a Klaudiának két fia van, és akkor nekik olvasta fel közben, és nekik hiányzott belőle az, hogy legyenek vasutak benne, vagy autók benne, ezért kivittük a kelenföldi vasútállomásra a történetet, bemutattuk, hogy a hév járt Budaörsön. Úgyhogy egy fiktív szál az, hogy Lizi a fiú unokájával látogatja meg Lénit, és akkor a két gyermek is találkozik, és ők is ugyanazokon a kalandokon mennek keresztül, mint a nagymamák, és akkor ők is egy ilyen barátságot szőnek. Tehát, hogy ez így kerek egészé alakul a végére.
5: A könyv címéről, a Baracmagról beszéljünk egy picit, mert hogy ez lehet szimbolikus is, meg direkt is.
4: Igen, a barack fontos tényező volt ebben a könyvben, ott az Ovis mese csoportban eleve a Mariska lett volna például a cím, mert a budaörsi barack fajtát Mariskának hívják. Ezt mi le is írtuk, de végül is nem ezt a címet kapta, mert a barack mag lett a szimbóluma ugye a barátságnak, és varázslatos barack mag, ami igazából nincs benne semmilyen különleges varázs, az ember a varázsa, hogy megtartja ezt a barátságot, és ott van a nyakában a barack mag a barátoknak, és azt, hogyha bármilyen nehézség ér őket, akkor mondjuk megfogják, és akkor az erőt ad nekik. És ezért
5: mert hogy ketté vette ugye a Léni apukája, ketté vágott egy barackmagot.
4: Igen, ez az alaptörténet, hogy leszették az első barackot a fáról, megették, és hát abból a barackmagból kéne valamit készíteni, és akkor így készül a két feléből egy-egy nyaklánc, és a végére a két unoka is kap egy ilyen barackmag nyakláncot.
5: Kis medált. Hogyan kellett adagolni a sztorinak azt a részét, úgy értem, hogy a gyerekek is megértsék, vagy érezzék ennek a súlyát, de mondjuk ne retencsel őket, azt, ahogyan a Németországba a költöző kislány megélte ezt az új helyzetet. Tehát, hogy azért ez mégiscsak egy trauma egyrészt elszakadni itthonról, beköltöztetik őket valahova, ami azért tényleg szörnyű körülmény, aztán végre lesz egy ház, tehát hogy ugye erről az ő leveleiből tájékozódik az itthon maradt barátnő is, meg aztán ez a kis unoka is, de hogy óvatosan írtatok erről.
4: Igen, ezen én nagyon sokat gondolkodom azóta is, meg úgy mindig szerintem egész életemben gondolkodtam ezen, hogy ami volt így történelmünkben, akár az én szüleimmel, nagyszüleimmel, nekem nagyapámat Málenki Lobodvra vitték, és sosem úgy mesélt róla, hogy nekünk az megrendítő lett volna, hanem elmesélte, hogy mi volt. Uh-huh. Hogy ő azért szereti a cukrot, és azért van ilyen állapotban, mert azért élte túl a Málenki robotot, mert ő a dohányt becserélte cukorra. És neki így volt esélye túlélni, volt élelme. Tehát, hogy ez egy teljesen hétköznapi történet volt. Tehát ezek a történetek idővel, én nem gondolom, hogy a fájdalom mondjuk elmúlik belőle annak, aki átélte, de ahogy átadja mesélve, az szerintem neki is segít talán. És ami fontos, és amit nagyon fontosnak tartunk, hogy beszélni kell róla. Mert hogy amiről nem beszélünk, vagy amitől így elzárkózunk, és ez volt a nagy megélése a Klaudiának, hogy amikor a kisfia hazajött, és meg volt rökönyödve, és ilyenkor nem lesz nyitott erre a történetre, amikor elzárkózik. De szerintem felnőttként is ugyanezt csináljuk, hogyha olyan dolog ér, akkor nem akarok róla tudni, ne is beszéljenek róla. De ilyen formában viszont kedvesen, de nem elbagatelizálva tudunk róla beszélni.
5: Mesélsz róla, hogy mi történt velük, amikor kimentek?
4: Ezt tudjuk, amit elmesélt, tehát egy idős néniről van szó, ő is így mondta el, hogy ebben a Schulhausban, az egy iskolában éltek hónapokon keresztül. Anyukája dolgozott, és utána kezdtek el ott építkezni, tehát mi sem tudunk sokkal többet, tehát hogy ez így volt, amit leírtunk a könyvben, hogy egyszer csak akkor ott kapott munkát, iskolába járatták őket, és akkor egyszer csak bele tudtak ott abba az életbe szokni. Uh-huh. Nekem nagyanyámat ugyancsak kitelepítették, és ők viszont nem tudtak beleszokni, ők hazaszöktek.
5: Igen.
4: Hat határon keresztül inkább hazaszöktek, pedig ott is volt munkájuk, iskolába is jártak, de nem, ők inkább hazajöttek, és ugye sokat halljuk ezt, hogy aki kint maradt, az se tudja feledni soha a szülőföldjét, nyilvánvalóan. Uh-huh.
5: Hogyan alakult az illusztráció, mert itt ugye gyerekrajzokat látunk, szép kis gyerekrajzokat, olyan, mint a mindegyiket más készítette volna.
4: Igen, ez is az egész munkafolyamatnak egy fontos része volt, hogy ahogy elkészült egy-egy fejezet, az Oviból Rauzer Ágnes, az akkori fejlesztő pedagógus, ő már elment nyugdíjba, de elkészült egy-egy fejezet, és ő kivitte az Ovis csoportokból 4-5 gyerkőcöt, és felolvasta nekik. És rajzoltak arról, amit hallottak, és utána mi pedig kiválogattuk, hogy melyik rajz, melyik fejezethez kapcsolódhat, illetve a borítórajzot Vörös Dóra készítette, ő az én lányom, hát ő tehetséges rajzban nagyon, ő már iskolás, 9 éves, de ez nagyon fontos volt, hogy a gyerekek rajzain keresztül mutassuk be, mert hogy ez összefügg akkor, hogy tényleg, hogyha őket ez így inspirálja a rajzra, meg akár ez is egy feldolgozási folyamat lehet, hogy amit olvasnak, akkor őt mit gondolnak róla, és annyira szép illusztrációk készültek, nekem például a Schulhausról készült az egyik kedvencem, vagy van egy kelenföldi állomásról, amit egy kisfiú rajzott, fantasztikus szerintem, hogy ők ez ennyire lelkesen ezt elkészítették, és hát egy vándorkiállítás is most lett csak a rajzokból. Úgyhogy ott meg is ajándékoztuk őket, nagyon büszkék rá, hogy ebben részt vehettek, úgyhogy ez egy jó érzés volt.
5: Hát meg láthatják könyvben a rajzaikat, azért ez még kivételes érzés lehet. Nekem a szüretes tetszik, amikor tapossák a szőlőt, az is nagyon aranyos.
4: Hát az biztos például egy nagyon különleges történet lehet, mert ilyennel már nem nagyon találkozik az ember. Én koromban még tapostuk a szőlőt viccből, meg a káposztát is, de én nem tudom, hogy manapság csinálnak egyet például.
5: nagyon sok a szín, nagyon érzékletes az egész, tehát hogy szinte érezzük az illatokat, vagy amikor leszedik az egyik ünnephez a virágokat, a rózsákat, hogy majd a szirmokat kell a templom körül szétszórni, és a kisfiú azt mondja, hogy olyan, mintha szivárvány lenne itt a pincében. Szerintem a gyerekeket biztos, hogy megfogja ez a szöveg ilyen szempontból is.
4: Csilla is nagyon sokat rakott ebből hozzá, ő nagyon jó történetmesélő, nagyon ért a gyerekek nyelvén, nagyon tudja, hogy mivel lehet megfogni őket. Remélem, nekem is voltak olyan ötleteim és írásaim benne, ami ugyanígy érzékletes lehet. Próbáltuk azért a gyerekeken, tehát Klaudia is folyamatosan olvasta, miközben írtuk. Tehát, hogy azért is mondom, hogy ez egy közös, tehát a gyerekekkel is közös. Ahogy reagáltak, próbáltuk úgy alakítani, hogy tényleg minél inkább közel legyen a gyerekek szívéhez ez. Iskolák rendelik, könyvtárak rendelik, egy nyelviskola is jelentkezett, hogy ők is szívesen használják. Tehát szerencsére nagyon jó a fogadtatása. Azt hiszem azért már, hogy sok mindenki tud hozzá kapcsolódni, tehát budaörsi tájak vannak benne, de nem korlátozódik mondjuk egy városi történetre, hanem úgy globális tud lenni.

0: könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a következő adásig. Minden munkanapi hozam délután 3:44-kor a Rádiókafén. Uzsonna kamat. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. Megöltek egy nőt Budapesten, kitört Guatemala a legismertebb vulkánja. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Folytatódik a harc a vérszívók ellen. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád családi ásztanykúszónok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében végeznek biológiai szúnyoggyérítést, közölte a katasztrófa védelem. A szakemberek egy természetes baktériumot tartalmazó készítményt juttatnak a tenyészőhelyek vízében, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A nagyobb vizes területek miatt Csongrád család és Békés vármegyében repülőről is végzik a kezelést. Megkezdődött a nyári szünet, ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
3: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfo.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás van arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalomnyi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülő beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
2: Emberölés miatt nyomoz a rendőrség Budapesten. Egy harmadik kerületi ház teraszán találtak rá egy vérző nőre, aki a mentők gyors beavatkozása ellenére életét vesztette. A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 21 éves férfit, akit kórházba vittek. A budapesti rendőrfőkapitányság emberölés gyanúja miatt indított nyomozást, a tragédia körülményeit még vizsgálják. Menekülniük kellett a turistáknak Guatemala legismertebb vulkánjánál. A Fuego kitörésekor izzókődarabok hullottak a környéken, miközben több túrázó is a hegy közelében tartózkodott. Az emberek futva kerestek menedéket. Egy túrázó kabátját kiégette egy forró kődarab, egy másik szikla pedig csak nem fejbe találta. Halálos áldozatokról vagy súlyos sérültekről nem érkezett jelentés. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap sok napsütés várható, de napközben többfelé gomoly felhők is képződnek. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben néhol zápor zivatar is kialakulhat. Az északi a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos lökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Szerdán is marad a napos nyári idő, legfeljebb néhol fordulhat elő zápor vagy zivatar. Csütörtökön pedig derült, száraz idő valószínű, 31-36 fokos maximumokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Kovács Házi István, operaénekes, szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
2: Szervusz, Robin, köszöntök mindenkit.
1: Mondhatnám, hogy egy hagyományos interjú helyzetből ismerjük egymást, de ez nem igaz, hiszen egy ingatlan biznisz áll a háttérben. Éppen megvetted a lakásomat, mi akkor találkoztunk először.
2: Ez így van.
1: Megvan még a lakás?
2: Megvan még a lakás, és nagyon szeretjük a lakást, azóta egy felújításon átesett, és most a kisebbik fiam lakik ott, előtte a nagyobbik fiam lakott ott.
1: Az a fiad lakik ott, aki közgazdász?
2: Ő lakott ott, a közgazdász fiam, igen, és akkor most az a fiam lakik ott, aki pszichológusnak készül, gyerekpszichológusnak, és most végez, és most diplomázik az ELTE-n.
1: Milyen jó lett volna az a kérdés, hogy követnek a fiaid a pályán, de nem, hanem, bár ők tanultak zenélni, meg zongorázni, ugye?
2: Így van, mind a kettő tanult zenélni, mind a kettő tanult zongorázni, és de hát akkor el is árultam, nem követnek. Én ennek örülök, ezt őszintén elmondom, én örülök.
1: A nehéz művészi pálya miatt, vagy?
2: Nem, mert nagyon sok olyat látok a pályán, amikor vannak csodálatos esetek, ne értsetek félre, vagy ne érts félre. Van olyan csodálatos esetek, amikor tényleg zenész családok és tradíció, hogy apáról, fiúra, anyukáról, gyerekre, mindenre száll egymás után, és jönnek a fantasztikusabbnál fantasztikusabb zenészek, de nem biztos, hogy ez éppen az éneklésnél esik. Úgyhogy hogyha ez egy olyan teher, és sajnos olyat is látok sokat, hogy van, aki megpróbálja, hogy akkor a papa vagy a mama esetleg egy karriert elért, megcsinált, csúnya szóval mondva, és akkor utána jön a gyerek, és akkor neki nem annyira sikerül, és akkor utána háta mögött, amikor azt mondják a kollégák, hogy apád jobb volt, akkor annál rosszabb szerintem nincsen. Uh-huh. És akkor ilyenkor mindenkit nyomaszt, a szülőt is nyomassza, meg a gyereket
1: igen.
2: is.
1: És ilyenkor a hátszél is csak akkor érvényesül, hogyha maga a gyerkőt is igazán tehetséges.
2: Nem, azt gondolom, hogy igen. Tehát azt szokták mondani hogy a tehetség mindig utat tör magának, de én ebbe hiszek. Ez tényleg így van. Ez abszolút így van.
1: Tehát csak olyan van a pályán, csak az juthat az élvonalba, aki szerinted ott is van a helye minőségileg.
2: Hát, ha ezt így teszed fel, ezt a kérdést, vannak olyanok, igen, akik nem éppen a tehetségük alapján jutnak oda, ezt tudjuk, de...
1: Egyébként nem tudom, hogy az operában ez mennyire van jelen.
2: Hát, szerintem mindenhol jelen van. Uh-huh. Hogyha én ezt így nagyon diplomatikusan akarok fogalmazni, akkor van, igen, ilyen is van. De azért hosszú távon az eltűnnek ezek az emberek. És akkor tényleg csak a tehetség fog utat törni magának, erre ért tettem én azt, és hát nagyon összetett ez a pálya. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy mi mindent kell manapság már egy operaénekesnek csinálni, hát nem elég az, hogy akkor csak odaállj a színpadon, és akkor énekelj. És hogyha ha ezt nézzük, hogy mennyire megkövetelik már tőlünk a rendezők a színpadi jelenlétet, a színészi játékot, hát ugye mi is mondunk prózát, tehát igazándiból csak egy pár operában, de azt is megkövetelik, hogy ne operáson mondjuk.
1: A Varázsolában, amiben te játszott, tehát egyik főszerepet volt.
2: Igen, nagyon sokat játszottam, és nagyon szerettem. De mondjuk nekem könnyű volt, mert hogy én nekem volt egy előéletem az Operett Színházban, és azért ott több prózát játszottunk, és én egy Operett Színházi előélet után kerültem az Operaházba.
1: Ezen én meglepődtem, mikor olvastam, én nem tudtam rólad, hogy az Operett Színházba kezdted, ráadásul Szinetel Miklós hívására. Én azt gondoltam valami miatt, meg ez egy ilyen előítélet is, hogy ugye te egy meglehetősen nagy Wagner tenornak számítasz, akinek ekkora hangja van, ilyen repertoárt énekel, ilyen nehéz repertoárt énekel, ezt képest fura mellé tenni az operetti kezdés, de ezt mindjárt el fogod oszlatni, hogy ez miért előítélet?
2: Hát, én azt hiszem, hogy történeteket mesélek el, és akkor ez mindenkinek azért jobb, mert akkor egy sztorit hallgatni erről az mindig izgalmasabb, mint hogyha én nagyon komoly jogfejtésekbe kezdek. Hát egész egyszerűen az volt, hogy amikor én kezdtem a pályámat Debreceni Csokonai Színházban, akkor akkor én a színháznak az operatársulatához szerződtem. De az operatársulatban, egy vidéki színházban, ott játszunk operettet is. És akkor ugye az szinte természetes volt, hogy én nekem is ott játszanom kellett operettet, és játszottam is, és nagyon boldogan. Ez annál is inkább, mert nekünk van egy családi összeköttetésünk, hogy édesapám az operettszínház örökös tagja, és én tulajdonképpen a gyerekkoromat ott nőttem, vagy ott töltöttem, ott nőttem fel. Rengeteg előadást láttam, és én nagyon, nagyon szerettem az operettet. De aztán valahogy úgy alakult az élet, hogy én inkább az opera felé, tehát hogy a hangom az arra volt
1: predesztinálva,
2: köszönöm, hogy akkor ez segítesz, hogy akkor arra volt, hogy akkor próbáljuk meg azt, és akkor arra terelt a tanárnőm, és akkor Debrecenbe itt kezdtem az opera tagozatnál, viszont a tanár úr visszatér, vagy a szénetár tanár úr hogy kerül ebbe a képbe? Hát nagyon egyszerű, hogy Debrecenből vendégjáték, vagy hát meghívtak debreceni tagként, hát mentem a szomszéd fellegbárba Miskolcra, és akkor Miskolcon akkor a cigánybárót játszottuk, és akkor ott emlékszem 28 évesen, nagyon fiatalon a Barinkai Sándort, a cigánybáró címszerepét ott eljátszhattam, és akkor ezt látta a tanár úr. És a tanár úr azon opera igazgatók közé tartozik, és hát ezt most is szeretettel figyelmébe ajánlom mindenkinek, hogy így lehet megismerni fiatal énekeseket, hogy elmennek és megnézik a vidéki színházokba a feltörekvő énekeseket, már hogyha sikerül nekik opera előadást csinálni. És akkor a tanár úr eljött, és látott, és ahogy a mesébe, másnap szólt a telefon, tehát vasárnap látta, és hétfőn hívtak az operettszínház titkárságára, hogy menjek és énekeljek egy próbát. És akkor én kaptam egy állásajánlatot az operettszínháztól, ami egy nagyon korrekt állásajánlat volt, és ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy van ilyen is a színházi életben. Mert a tanár úr annyit mondott nekem, hogy kedves Pista, tegye át ide a székhelyét az operettszínházba, én két darabban fogom alkalmazni, az egyik az a Vígözvegy lesz, ahol a Camille de Rosion szerepét, és aztán a Csárdás királynőbe Edwin szerepét fogja elénekelni.
1: Ez a híres Csárdás királynő, amit ő rendezett?
2: Hát nem, az egy korábbi volt, hát ugye a Csárdás királynőt azt szerintem 10 évente megrendezi az operettszínház, és éppen egy újra készültünk, és akkor készült, és mondta, hogy ezzel a két darabba, mi körbe fogjuk járni a világot. Akkor ő már tudta, hogy akkor megvannak a szerződések, és nem tudok alkalmazkodni egy vidéki színházhoz, tehát a kikérők kapcsán, úgyhogy tedd át ide a székhelyedet, viszont az operát ne hagyd abba, én mindenhova, ahova mész, ki foglak engedni. Csak ebben a két előadásban. És szerintem ez egy korrekt ajánlat. Ezt persze senki nem tudta, és már mindenki azt kiabálta, hogy nekem vége a pályámnak, és belőlem operett Bon Vivant csinálnak, és akkor a gyönyörű pályakezdés itt az opera vonalon annak vége, és egy pici haraggal is jöttem el Debrecenből, úgy emlékszem, ott mintha megharagudtak volna rám a akkori színházvezetés.
1: Hányat írunk ekkor kb.? Tudom, hogy rossz, hogy dátumok van, de hogy ez mit...
2: 89-et.
1: 89. Igen, és akkor ki volt az operaház igazgatója?
2: Az operaház igazgatója...
1: Mihály András?
2: Nem. Akkor,
1: akkor már nem, de ő volt, ugye? Úgy emlékszem.
2: Ő volt, természetesen. Nem.
1: Aki is
2: akkor
1: volt
2: szerintem akkor? Szerintem Ütő Endre volt, de nem akkor...
1: Lehetséges.
2: Nem akarok butaságot
1: mondani.
2: És a mondani.
1: Petrovics Emil volt a zenévezető.
2: Azaz, Emil a tanár úr, a szinetár tanár úr alatt volt.
1: Ja, értem. Zene.
2: Ő volt szerintem máskor is, de én akkor tudom, hogy akkor volt, akkor írunk rendszerváltást, és akkor rendszerváltás után az Ütő Bandi lett az operaház igazgatója, és aztán utána került át, ha jól tudom, a szinetár tanár úr. És akkor így kerültem oda. Így kerültem az operettbe, és akkor természetesen én folytattam az operát, rengeteget jártam Szegedre, visszajártam még Debrecenbe is, de Szegedre sokat jártam. Én csak egy, most egy ilyen apropó, gyorsan elmesélem, hogy itt a múlt héten, a múlt hétvégén Szegeden voltam, és egy koncertszerű bankban előadást énekeltem, ott a címszerepet, és Pál Tamás dirigálta, akivel felelevenítettük a 20 évvel ezelőtti, vagy már talán több mint 25-26 évvel ezelőtti szegedi találkozásunkat, amikor Così fan tutte-val Ferrando szerepével debütáltam Szegeden. Úgyhogy kicsi az élet, kicsi az a színházi világ, ez a zenei élet, és hát így kerültem, és így, és tényleg csináltam, és tényleg a tanár úr elengedett, és aztán, hát hogy ez hogy folytatódott, az úgy folytatódott, csak gyorsan még ez befejezve ezt a történetet, hogy a tanár úr, ahogy igazgató lett az operaházba, akkor vitt magával, és akkor mondta, hogy akkor gyere át, itt van egy nagyon jó szerep, ami rád illik, ez a talán sokan emlékeznek rá, az új generációnak már nem sokat mond, ez Schubert Berté Három a kislány című operája, ami egy nagyon-nagyon aranyos kis története, Schubert életét dolgozza fel, és tulajdonképpen Schubert dalok vannak benne, és hát azt mondták, hogy akkor én teljesen úgy néztem ki, még egy kis göndör fürtös hajjal, föltettek egy Schubert szemüveget, és akkor nekem az volt a debütálásom az operaházban. És aztán utána sokáig még nem is tanulták meg a nevemet, még erre is emlékszem, mindig azt mondták, ez a fiú ott az operettből, aki jött, a tenorista fiú. Aztán persze, ahogy az lenni szokott, akkor már megtanulták később.
3: Említetted a bankbánt.
2: Igen.
3: Most egy kicsit így későbbre akartam hagyni, de mivel szóba hoztam, azért fölteszem most ezt a kérdést, hogy te foglalkozol a bankbánnal és a bankbán figurájával és szerepével viszonylag sokat.
2: Igen.
3: Te egy összetett figurának látod, és magát a dilemmát meg a problémakört is elég összetett figyeled, amiben ő benne van, és hogy milyen érdekes, nem, hogy egy felületes néző, hallgató egy operai alakot képes így sematikusan megítélni, de igazából, hogyha az ember belenéz, meg komolyabban elemzi a szituációkat, meg a karaktereket, akkor komoly sorsok, meg dilemmák vannak, nem? Benne.
2: Hát ez ebben teljesen igazad van, és így van. A bankban az egy külön szerelem. Ugye a debreceni első találkozásom a bankbánnal, a debreceni első szerepem, amivel debütáltam, az első szerződésem bankbán operában, de akkor nyilván nem még bankbán, hanem Ottót énekeltem. És azt kell tudni, hogy az Ottó szerepe az egy nagyon kényes szerep tenoristáknak, és nem kezdő tenoristáknak való.
3: Ez nem ilyen magas tenor? Hogy
2: nagyon magas tenor, nagyon magasan kell énekelni. Uh-huh. Még egyet mondok, hihetetlen hálátlan szerep, tehát hogy a nézők mindig utálják a merániakat a nézőtéren, és akkor az Ottó herceget is nagyon utálják, mert a szeretett Melindát elcsábítja. Tehát mondjuk egy olyan kezdő fiatalnak, aki úgy szeretne a színpadra menni, hát garantáltan nincs sikere abba a szerepben, mert bármilyen jó vagy benne, akkor is utál téged mindenki a nézőtéren. Na most hát ezzel kezdeni azért nem volt könnyű, meg ráadásul, hát legyünk őszinték, én is egy kezdő tenorista voltam, és ezt most szoktam mesélni a fiataloknak, hogy nem kell attól megijedni, hogy egy ember nincsen kész, és hogy most valamilyen fajta módon nem úgy szólalnak meg egy-egy magasságok, mint ahogy majd meg fog szólalni 10 vagy 15 év múlva, hát senki nem úgy kezdte. És hát itt persze egy állandó rettegés, hogy most ki jön, nem jön ki, hogy jön ki, csuklik, nem csuklik. Szóval ez volt a debütálás. És akkor a bankban később én soha nem gondoltam, hogy én azt abban az előadásban, vagy nem abban, hát magában, a bankbánban én nekem lehetőségem lesz, hogy én bánkot énekeljek. Ugye azt szokták mondani, hogy a bánk szerepére oda meg kell érni, vagy odáig el kell jutni. Tehát, hogy ha tenoristák, akik kezdik a pályát, és én azt tudom mindenkinek tanácsolni, hogy álmodozzanak róla, és aztán majd alakul az életük. Ha úgy alakul a pályája, hogy ügyesen sáfárkodott a hangjával, akkor úgyis meg fogja találni a szerep. Ha nem, akkor meg el kell engedni, mert az egy hihetetlen nagyon nehéz technikailag is, meg ahogy mondtad, Szóval ott egy 20 évesen nem tudja még az ember, hogy amit ott bankban átélt, és hogy akkor azt hitelesen tudja formálni. És a Covid, itt egy picikét behozom a Covidot, az készültünk egy új bankban bemutatóra, és ugye március van, és akkor áll le az ország 2019-ben, ha jól tudom. 2020 márciusában. És mi próbáltuk a főpróbát, és akkor benn voltunk, és egyszer csak bezárt a színház. És akkor nem tudtuk abba az évben játszani több, egyszer sem a bankbánt. Tehát a főpróba sem ment le, vagy éppen félig ment le, és akkor haza kellett menni, és bezártak, és minden leállt. Ezt én nagyon nehezen éltem meg, és aztán utána elkezdett foglalkoztatni, hogy akkor én ennek egy kicsikét utána járok. És nagyon belemélyedtem a bankban szerepében, többször elolvastam újra a katona drámát, a rengeteg műelemzést olvastam az irodalomtörténészektől, azt az értelmetlen halált, amit mondjuk mind Gertrudis és mind Melinda elszenved a darabban, hogy ezt hogy és mint éli meg bankban, és akkor még született egy ilyen kis monodráma is, az volt a címe, hogy Bánk éjszakája, és akkor egy picikét tovább...
3: Te írtad, nem?
2: Hát tulajdonképpen igen. Aha. És akkor tulajdonképpen tovább vittük ezt az egész történetet itt, és akkor annak kapcsán, akkor mindenki elvonult, és akkor vagy mindenki írt, vagy mindenki alkotott, mert hát nem nagyon tudtunk mit csinálni. És akkor én nekem az volt a nagy álmom és gondolatom, ami sikerült is, hogy annyira jól működik együtt a dráma, a prózai dráma és az ének, és tulajdonképpen egy olyan előadás született, amiben Bánk visszagondol az egész életére, és megjelenik a gondolataiban Gertrudis királynő, aki egy prózai színésznő, és ő meg mondja a Katona József féle szöveget, és hihetetlen módon össze lehet hozni a kettőt. Nagyon izgalmas volt a próbálkozás.
3: Téged érdekel a történelem amúgy is, nem? Tehát, hogy foglalkozol ilyen társadalmi történelmi kérdésekkel?
2: Módjával. Inkább azt mondom, hogy a körülöttünk levő világ érdekel, és inkább azt mondom, hogy ahogy egy ezt sem tagadom, a családom néha meg is szól érte, hogy nagyon érdekel a politika, de egészségesen érdekel a politika. Tehát, hogy
3: pártpolitika, vagy úgy az egész világ
2: a inkább? A hírek, aha. Inkább azt mondom, tehát, hogy ők azt mondják, hogy hírfüggő vagyok, én ezt úgy el is hiszem, tehát, hogy akkor úgy megnézem mindig a mi történt éjszaka, mi történt délután, mi történt este, és aztán azzal nyugtatom magamat, hogy tehát tulajdonképpen én reggel, vagy gyerekkorom óta mindig megvettem az újságokat, és mindig elolvastam, csak most interneten olvassuk el ezeket.
3: És milyen a közérzeted most a mai világban?
2: Labilis a világ, ideges a világ, és ez nem jó. És ezt látom, hogy sokszor nem tudunk higgadt döntéseket hozni, mindenkire kihat egy picit a munkahelyünkre, kihat a mindennapi életünkre, és ezt nem kéne. Reméljük, hogy megnyugszik.
3: Szerinted a te műfajod, az opera, az jó eszköztár lehet arra, hogy reflektáljon a valóságra? Vagy pedig nem ez a dolga, hiszen egy absztrakt műfajról beszélünk. Most nem arról beszélek, hogy konkrétan aktuál politikai, de mondjuk jelenségeket mondjuk érdemes viszont látni a színpadon, akár mondjuk egy modern rendezés, vagy egy kortárs rendezés keretében belül, ahogy te használod ezt a szót, vagy az opera nem alkalmas erre. Te hogy gondolkodsz erről?
2: Nézd, én ugye eltöltöttem 6 évet Németországban.
3: Mannheimban,
2: igen, a Mannheim.
3: Ami egy nagyon jó színház.
2: Tehát... Ez egy nagyon jó színház, és én nagyon büszke voltam, hogy ott lehettem, és tulajdonképpen lehet, hogy még mindig ott lennék, csak én úgy alakult az élet, hogy én felálltam, és azt mondtam, hogy akkor váltsunk egyet. És én nagyon szerettem a német rendezői színházat. Ugye a Deutsches Regie-Theater, amire ők büszkék, és ők azt mondják, hogy azáltal az operának az egyik megújulása, amit ők ezt zászlójukra tűztek. Én nagyon nagy híve vagyok annak, hogyha olyan előadások születnek, amik tényleg átgondoltan, tényleg esetleg egy-egy kérdést aktualizálva, kivetítve akár a mai életünket, és egy tükröt állítanak, és de hangsúlyozottan nem a darab és az írott opera rovására. Na most nagyon nehéz.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Café. Van barátod. Az enyhe katarzis folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.
1: Megyünk is tovább, vendégem Kovács Ház István operaénekes.
2: Emlékszem rá, hogy 10-20 évvel ezelőtt mindenki meg akarta reformálni az operettet. Mert hogy az operettnek vége van, az már egy halott műfaj, az már nem.
1: Volt az a koposvári operett jelenség, amit modernizálták.
2: Szerintem zseniális.
1: Ironikusan.
2: Szerintem zseniális. Szerintem zseniális volt. Tehát most már fönt lehet, fönn van a YouTube-on, már mindenki megnézheti, amiről beszélünk. Szerintem zseniális volt.
1: Szerintem is.
2: És hát ugye, és van, aki azt mondta, hogy na ezt nem, ez a műfaj meg.
1: Most a Csárdás királynőről arról beszélsz például?
2: Igen.
1: Volt több ilyen, hogy a Luxemburg Lófi az Asár Tamás rendezte, de Mohácsi csinálta, az elképesztő volt. Igen. Én ugye tévén keresztül láttam akkor még élő színházi közvetítésben, tehát akkor lettem rabja.
2: Hát
1: tehát,
2: persze.
1: És akkor hát ezekről is tetszett.
2: Hát nagyon. Hát én azért mondtam, hogy én rajongani tudok.
1: És aki ismerősel is azt mondta, hogy na ezt ne, az mivel indokolta az álláspontját?
2: Mert neki volt egy olyan élménye valószínűleg a régi klasszikus Csárdás királynőből, és ugye amit mindig felszoktak, és te is itt a beszélgetés elején hoztad, hogy a szénetárféle Csárdás királynő Honti Hannával, Feleki Kamilla, és akkor a Rátonyi Róberttel, és sorolhatnám a neveket, és hogy akkor hát azt megnézve ma, én mai napig nagyon jól szórakozom rajta.
1: Ez teljesen más.
2: Na de nem tudnám elképzelni most azt az előadást.
1: Egyébként amikor volt erről egy színházi műsor, és akkor még a Vitrai Tamás vezette, és élőben közvetítették a kaposvári Csiky Gergely Színházból ezt a bizonyos Csárdás királynőt.
2: Igen.
1: És szünetben is volt beszélgetés, meg előtte is volt, és akkor a Vitrai csinált egy interjút a Szinetár Miklóssal, aki akkor az Operett Színház igazgatója volt. És a Szinetár mondta, hogy azt mondta a társulati tagoknak, az Operett Színház társulatának, hogy gyerekek, aki jó Csárdás királynőt akar látni, menjen a Kaposvárra. De itt én ezt nem menném bemutatni.
2: Ez így van. És elhiszem. És akkor ezek itt, ugye ezért hát bocsánat, hogy ezt mondom, de hát ha már itt a Wagnerről beszélünk, de hát a Mesterdalnokok nem erről szól. Tehát nem erről szól a Mesterdalnokok, hogy azt mondjuk, hogy ami egy zseniális vígoperaként írta meg Wagner, és nem erről szól, hogy a művészet mindig megújul.
1: De.
2: Uh-huh. És hogyha nem újulna meg a művészet, akkor még mindig, hát most mindig egy avit színházat kellene látnunk. Tehát állandóan fejlődik, a korunk fejlődik, a kezünkben van már minden, már pörög minden, ugye mindenki próbálkozik mindenfajta megoldással a színpadon, hogy azt a fiatal generációt, aki naponta már csak a telefonján tud értekezni, már mindent ott intéz, hogy azt hogy tudja olyan állapotba hozni a nézőtéren a színpad által, hogy az annyira pörögjön, mint egy film a színház. Tehát, hogy annyira pörögjön. A filmet még elfogadjuk, ugye? Mert nézzük éjjel-nappal.
1: Hát erre volt kísérlet a rezsiteáter többek között.
2: Igen. Úgyhogy ez mindig egy érdekes kérdés lesz.
1: Uh-huh. Neked mennyiben adott és milyen pluszt az, hogy Wagnert énekelsz? Ezt most azért kérdezem, mert amikor az a bizonyos ingatlan bizniszünk volt még annó, akkor egyszer megkérdeztem a Tűzoltó utcán tőled, hogy amikor a Parsifalként ott állsz a színpadon, akkor valóban átérzed azt a fajta belső szentséget, vagy teszed a dolgod, mint szakmai rutin? Nem tudom. És azt mondtad, hogy hát bizony te átéled azt a színpadon.
2: Hát és ez azóta szerintem még jobban. És amikor először láttam a Parsifalt, akkor még nem énekeltem. Elképesztő módon megfogott a zenéje. És elsősorban a zenéje. És akkor nem nagyon tetszett, akkor én nagyon régi módinak találtam a rendezést, amit láttam.
1: Mikó András fél rendezés,
2: hát nem? Igen, most kár volt erről beszélni, de nem akarom bántani. Egy kornak de nekem akkor már, ugye én egy másik generáció vagyok, nekem már lassú volt. Uh-huh. Tehát, hogy aztán érdekes mód, a Mannheimi az másképp, az más volt, pedig az is egy egy ilyen klasszikus rendezés volt. Aztán ki Németországban játszottam egy egészen modern rendezést, és most ugye, ami fut most az Operaházban, ez a rendezés is egy teljesen, hát hogy mondjam, kortárs, vagy modern, vagy hát most ezen rendezés, és csak azt akartam elmondani, hogy amikor láttam először a Parsifalt, azt mondtam, hogy hát ez egy csodálatos. Aztán amikor megadott ott, hogy akkor benne énekelhetek, és amikor a Szent Grált a végén felemelhetem, akkor az egy teljes átélés. És most, hogy ez a mostani rendezésben van több olyan pillanat a harmadik felvonásban, amit tudom, hogy a kritikusok szeretik is, nem szeretik. Én megmondom őszintén, hogy én nagyon szeretem azt a részt, amikor a nagypénteki varázs fönn van a színpadon. Én sokkal könnyebben tudok átlényegülni ebben a mostani előadásban, mint mondjuk tudtam a régebbiben. De ez csak egy adalék.
1: Az, amikor egy zöld vetítés van, ez az.
2: Igen, ugye? Igen, de nem.
1: Én láttam, nem. Csak nem elégszem pontosan. Az, évek igen, ezelőtt láttam.
2: De tudom, hogy ezen most megint nagyon sokan meg fognak rökönyödni, meg megjelennek a viráglányok, és akkor én az viráglányokat, mindegyiket külön megáldom, és akkor emlékszel rá,
1: és hogy... És miért rökönyödik meg ezen sok ember, szerinted?
2: Mert aztán még megjelennek ott más lányok is, akik ott fedetlen kebellel vannak, és akkor ott mit keres ebben az előadásban?
1: A Wagner fáklyavivők szólalnak meg ilyen hangon?
2: Nyilván mindig vannak olyanok, akik tollat ragadnak, és ezt leírják, vagy pedig azt mondják, hogy írnak az operának a komment oldalára, és akkor... És akkor ezek szárnyak.
1: De azért, mert szerintük nem volt jó színvonalú, vagy pedig azért, mert fedetlen keblek, meg nem tudom, mi volt a színpadon.
2: Nem tudok erre neked válaszolni. Én teljes odaadással csinálom ezt az előadást is, és a szerep érdekel. És a szerep ott az egy nagyon okos rendezői gondolat volt. Nekem az nagyon tetszik, hogy a Parsifal visszanézi az életét, és aztán egy bizonyos ponton beavatkozik, mint hogyha vissza a jövőbe lennénk.
1: Igen, de mondjuk nem rólam szól ez a műsor, nekem van egy fixa ideám, hogy miről szól a Parsifal, és az annak semmi köze a vallásossághoz. Számomra a Parsifal az arról szól, hogy az emberi civilizáció és kultúra és társadalom olyan mélyen van, hogy már csak egy olyan ember képes ezt megreformálni, aki teljesen kívülről jön. Nekem erről szól a Parsifal, tehát mindenféle szentség nélkül.
2: Igen. És ez teljesen jó.
1: Ez is lehet egy értelmezés,
2: teljesen,
1: nem?
2: Abszolút, teljesen lehet. És, és nagyon örülök, hogy akkor. De látod, téged is elrabolt.
1: Hát jó, de hát igen.
2: És aztán ki tudja egy másik embert, mi fog meg benne, és akkor igen. Miért jön el, és nézi meg ötödszörre.
1: Igen. Trisztán, ami a helyzet? Mikor lesz? Lesz-e?
2: Hát figyelj, most akkor belekérdeztél, de hadd mondjak egy ilyet, vagy tudsz róla, vagy nem tudsz róla. Szóval én megmondom neked őszintén, nem gondoltam volna soha, hogy én Wagnert fogok énekelni. Azt azért hadd meséljem el, hogy amikor a Petrovics tanár úr felkért engem a Nürnbergi Mesterdalnokok a Stolzingi-Warszer szerepére, akkor behivatott az irodájába, és akkor...
1: A reformer, a művész megújító.
2: Így van. És akkor ott behivatott, és akkor azt mondta, hogy akkor ők arra gondoltak, hogy akkor ezt majd csináljuk jövőre, és hogy akkor énekeljem. És akkor mondtam, hogy hát én, tanár úr, hát Wagner, tehát én tőlem olyan messze áll, hát én itt éneklem a Mozartokat, meg ezt a könnyű Verdiket, meg a Puccinikat, tehát ez nekem nagyon messze áll, és mondta, hogy ugyanúgy kell énekelni, mint a Mozartot, kicsit hangosabban, ez egy szállóig, ezt mindig el szoktam mondani, szerintem zseniális, de egyébként tényleg így van. És
1: Mozartban is hasonló mélységek vannak egyébként, zárójelbe zárva.
2: Így van, és akkor miután és nem gondoltam, és elteltek az évek, és aztán ugyanezzel a darabbal kerültem Németországba, és aztán utána ott is énekeltem sokat, meg itthon is, és most eljött az az idő, amikor a Wagner 10 legtöbbet játszott operájából 9-et énekeltem. Egy hiányzik még,
1: Ezért kérdeztem.
2: Trisztán. Igen, azért mondtam, hogy belekérdeztél. És ő hiányzik, és hát most lehet, hogy összejön. Ugye nagy, hát hogy fogalmazzak? Az, hogy ha nem fog teljesülni, nem fogok én emiatt, tehát, hogy ez... De hát nyilván ezek olyan, milyen jó lenne, hogyha ez úgy sikerülne. Trisztán bemutatni az egy nagyon-nagyon nehéz vállalkozás az operaháznak. Nem könnyű zene, nem könnyű, ezt nagyon kevés közönség van rá, viszont lehet, hogy koncertszerűen összejön.
1: Ja, egy Parsifal, miért a Trisztán az kevesebb ember kíváncsi rá, mint egy Parsifalról?
2: Én azt gondolom, hogy a Parsifalnak a húsvéti tradíciója miatt más. Hát ezt meglátjuk. Ha úgy alakul az élet, hogy összejön, akkor összejön, ha nem, akkor nem.
1: Aha. Trisztán a test szentsége. Ugye? Tehát a másik oldal, nem? Mint hogy a Parsifalok lenne a másik oldal,
2: igen,
1: nem?
2: Igen. Nem tudom, én nem mennék most bele semmilyen fajta műelemzésbe, még egyszer elnézésedet kérem. Ez egy nagy álom, ez ha létrejön...
1: Akkor babonából
2: nem
1: néz bele?
2: És ebből nem is akarok beszélni róla.
1: Ja, értem.
2: És akkor az van, ha nincs, kész. Nem, hogy volt az életemben, és akkor megint látod, mindig eszembe jut valami, és akkor volt az életemben olyan, hogy borzasztóan szerettem volna egy szerepet. Nagyon-nagyon szerettem volna. És aztán úgy alakult az élet, hogy nem engem választottak ki, hanem egy másik kollégámat, és aztán végül is a másik kollégám kiderült, hogy mégse tudja énekelni, nem, vagy nem felel meg, nem tudom, mindegy, akár micsoda, és akkor udvaroltak nekem, hogy akkor, de akkor mégis, már ez a Ló nincs, akkor jó a Szamáris című történetben, és akkor ott megmakacsoltam valamit, és azt mondtam, hogy nem. És ezt a szerepet soha az életben nem énekeltem el többet. Nem is akartam, tehát hogy ezzel nem akarok így járni, és ezért nem is
1: értem,
2: beszélek.
1: Értem, jól nem beszélt róla. Akkor te így fáj neked, hogyha végül nem téged kérnek föl egy szerepre, vagy ezt a te lelki, a egód, a te lelki adottságait hogy viselik? A te személyiséged.
2: Én azt gondolom, hogy én ezen már túltettem magam. Fiatalon bevallom őszintén nagyon, de fiatalon az ember más. A fiatalom sokkal jobban megérinti, igen, hogy akkor most miért nem én? Mert ezt én is tudnám. Hogy egy énekesi pálya egy teljes kiszolgáltatottság. Egy életen keresztül ki vagy szolgáltatva a rendezőknek, a színházigazgatóknak, a karmestereknek, a mindennek. És hát ugye mindig hozni kell, toppon kell lenni. Nyilván neked is van egy belső értékítéleted, és akkor azt mondod, hogy hát nekem ez menne, és akkor most ez miért nem találkozik. Ez úgy fáj. De ezt is az ember megtanulja, amikor azt mondja, hogy akkor... Uh-huh. Nem. Most ugye aktuális a történet, most és szívesen most először beszélek róla, ugye nemrég hirdetett az Operaház következő évadot, és a következő évadban két nagy bemutató is lesz, hát több is lesz, de két nagy bemutató lesz. Az egyik a Wagner Lohengrin, és másik pedig Beethoven Fidelio. És hát tulajdonképpen lehet, hogy potenciálisan mind a kettőt el tudnám énekelni. És én nagyon örültem, hogy a Fideliót kaptam meg, és hogy a Lohengrint, be most egy fiatalabb kollégára gondoltak, és egy külföldi sztárt hívnak, tudásom szerint. És én nem sértődtem meg.
1: Péter Zeifert, vagy
2: nem néztem utána, de nagyon örültem, hogy akkor a Fideliót énekelhetem, és a Lohengrint én énekeltem két kiváló rendezésben, és azt gondolom, hogy te igen, jöjjön a fiatal, és énekeljen, ezt is meg kell tanulni, hogy akkor ezt, amit te tudsz, vagy azt add át a fiataloknak, és itt nem szabad azt, hogy akkor te mindent magadnak, hát ez nem így.
1: Egy Wagner énekes mikor van fénykorában? Mondjuk ez nyilván másnál más időpontban jön el. Most azt gondolom, hogy mondjuk
2: egy történetet mesélek erre. Ugye ez is egy olyan fontos, furcsa dolog, hogy engem Wagner énekesnek mondanak, hiszen ezek mindig ez olyan furcsa, mert énekeltem, annyi mindent énekeltem, és hogy akkor talán ez volt az, amelyikben jobban megismertek. De hát ugyanúgy egy kornak, hát akkor azt mondom, hogy az előttem levő generáció, Molnár Andris, hát kiváló Wagner énekes, és hát hosszú éveken keresztül vitte a Magyar Állami Operaháznak a repertoárját, a Wagner repertoárját, és hát azt még csak zárójelbe hozzáteszem, hogy közös ének tanárunk volt. Ezt nem tudom, tudtad, nem tudtad, és hogy mind a ketten ugyanabba az iskolába jártunk, és hát nagyon jó barátságban vagyunk az Andrissal, és akkor énekeltem a Tannhäusert, és akkor felhívtam az Andrist, hogy figyelj, fogom énekelni, hogy akkor ott mire figyeljek, és akkor ő elmondta, hogy akkor ez a rész nehéz, meg az a rész, és akkor beszélgettünk, és azt mondta, hogy akkor ezt mondtam, hogy bírni fogom, azt mondta, hogy hát hangilag, hát ne viccelj, hát hangilag rengeteget, hát még sokáig fogsz tudni énekelni. Agyilag bírod-e azt a rengeteg szöveget, amit ott nekünk meg kell tanulni? Itt ugye ez a kérdés. És hogy ez szerintem ez egy válasz. Tehát, hogyha van egy jó technikád, akkor még talán el tudjuk húzni egy jó pár ideig, és hát Andris is kiválóan énekel. Uh-huh. Meg szerintem most is tudna énekelni, tehát, hogy nem lenne ezzel problémája. Itt, hát tudomásul kell venni, hogy a fizikai határok is vannak ebben a dologban, hogy akkor ezek a hosszú maratoni 4-5 órás előadásokat, ezeket fizikailag is bírni kell, uh-huh. meg agyilag.
1: Hát köszönöm, hogy jöttél és beszélgettünk. Ugye nem Wagnerrel fogod folytatni, hanem Ponki Eldivel, úgy tudom.
2: Igen.
1: Ugye? Még oda mész próbálni ma este, ugye?
2: Igen, ma este onnan jöttem, és oda megyek. Igen, hogy azt is énekelek.
1: Köszönöm szépen, itt voltál és beszélgettünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádió Cafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik.
1: A következő

0: Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Marad a forró nyári idő, indul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök, speciális járművet kaptak a mentők. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít. Létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alaptörvény módosítás jelenleg véleményezhető, ezután kerül az országgyűlés elé. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és egyensúlyok rendszere sérüljön. Speciális mentőjárművet kapott az Országos Mentőszolgálat. A Magyar Vöröskereszt egy olyan logisztikai járművet adott át a mentőknek, amelyet tömeges baleseteknél és katasztrófáknál lehet bevetni. A speciális gépjármű nehéz terepviszonyok között is képes eljuttatni a helyszínre a mentéshez szükséges eszközöket és a mentőegységeket is. Holnap lesz Szent Iván éjszakája, az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta a rádiónknak Búrján István néprajzkutató.
2: Átugarták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre a tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap igazi nyári időre készülhetünk sok napsütéssel és 30-35 fokos hőséggel. A gomoly felhők napközben több felé megnövekedhetnek, és főként a határszéleken, valamint a középső ország részben zápor-zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Szerdán folytatódik a napos, meleg idő, csak elszórtan lehet csapadék. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nélkül. 31-36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A kis csillag volt és jelenlegi Kispál és a Borsz tagokból alakult 2005 tavaszán hobbi zenekarként. Ennek ellenére fél év alatt összehozták bemutatkozó nagylemezük a Greatest Hits Volume 1 anyagát, melynek felvételeinél vendégművészként Brautigam Gábor, Tövisházi Ambrus és még a kosárlabda mesteredző Rád Géber László is közreműködött.

0: Sziasztok, Harcsa Veronika vagyok, én is a Rádió Cafét hallgatom.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: A Nusantara Beat a Ritmo egyik meglepetése. Az indonéz psik-pop banda az egyre nagyobb nemzetközi siker felé vezető úton halad biztosan, és közben Budapesten is tiszteletüket teszik. Az első, második és harmadik generációs holland indonézek az indie szintéről érkeztek, és saját hovatartozásukat élik meg a torzított gitárok és szinti futamok alatt futó újraélesztett indonéz retro-poppal.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Down in Mexico címmel adta ki legelső maxiát a Los Angeles-i The Coasters Rhythm and Blues zenekar 1956-ban. 51 évvel később Quentin Tarantino Halálbiztos című trash filmjében a méltán híres lap dance jelenet alatt csendült fel újra.

0: such a good day.
1: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
2: Elnézést. Elnézést.
3: Nem bírsz bemenni.
2: MZKT.
3: Tessék.
2: MZKT.
3: Angolul egy szint.
4: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
1: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
4: Angolul létszé.
1: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
4: A Pályán Royale június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Fehér Balázs 15 éves korában megalapította első popzenekarát, de a sikerei ellenére rájött, hogy a haknizás nem neki való. 19 évesen kezdett el modellként dolgozni, 5 éven keresztül Ázsiában és Európában. Ezután visszatért Magyarországra, és újra belecsöppent a zenevilágába. A sors összehozta Titusszal, a Magyarországon akkor már igencsak híres producerrel és DJ-vel. Az akkor még állandó frontember nélkül működő Carbon Fuse-hoz kerestek énekest. Balázs 2020 óta a dalszerzője, szövegírója és producere saját zenei formációjának. Első önálló szólóalbuma I Am, Vagyok címmel jelent meg. Stílusát tekintve experimentál elektroakusztikus popzene. Annak ellenére, hogy Balázs leginkább a zenével foglalkozik, a divat is közel áll hozzá. És a 2010-es évek elején megjelent első ruhakollekciója is. A ruha tervezés nem újdonság Balázs életében. Korábban már a Pumának is megálmodott egy cipőt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A brightoni Fatboy Slim, azaz Quentin Leo Cook 1998-as slágerében, a The Rockefeller Skunkban nincs túl sok eredeti sáv. Egyik fele a Just Brothers Sliced Tomatoes, a másik fele John Barry Beat Girl című dalának részleteiből való. A Right About Now The Funk Soul Brother, Check It Out Now The Funk Soul Brother sorok pedig a DYTC rapper Lord Finesse egyik számából származnak.
2: Right About Now The Funk Soul Brother, check it out now.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Takács Eszter, a Veszprémi Utca Zene Fesztivál korábbi nyertese, Pécset látta meg a napvilágot a 70-es évek végén. A Pécsi Tudományegyetem művészeti karának karvezetői szakán végzett dalszerzőként, énekesként és gitárosként. Gyerekkora óta zenél. Első önálló kiadású lemeze a Rövid Táv címet viseli. Második, Kaucsuk Suzy című albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. Sanzonos jazzes hippis dallamait előadás

0: Sziasztok, Muzslai Francisco vagyok, a Dexel zenekarból, ti pedig a Rádiókafét
1: hallgatjátok. Szerbusztok! Dr. Peták István vagyok, rákkutató, kutatóorvos, molekuláris farmakológus. Hallgassátok ti is a Rádiókafét, itt van barátotok!
2: Kicsöngettek! Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén.
3: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
2: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
4: Nekem a tenger a Balaton.
2: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
5: Megvár a Balaton!
2: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja.
6: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
2: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod.
8: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
7: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

este cotunaro.

0: nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Kire számítatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.

A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Paulina vagyok, és ez pedig a Rádió Café van, barátod.
1: Ortobágyi kocsmárosné angyalom.
2: Szevasz, faterka.
1: Tegyen ide egy üveg bort.
2: Jól van. Figyelj.
1: Debrecentől nagy Hortobágy messze van.
2: Bemegyünk itt a srácokkal.
1: Debrecentől Hortobágyig szomjaztam.
2: Na, szevasz.

0: temetésre. Csak bekerelek, aztán veszem a fekete öltönyön, megyek a temetésre.
1: Rádió Café. Vizafogón, az FM 98-as frekvencián.

0: Sziasztok, én Lauri vagyok, és most a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: hibás. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Sziasztok, Göttinger Pál rendező vagyok, szoktam hallgatni a Rádiókafét, és azért is örültem, hogy most eljöhettem és lehettem itt vendég. Hallgassátok ti is, sziasztok!

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Minisztárszki és Hudges Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.